Az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel, a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostrae Tate dokumentum szellemében, írt a 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olaszlap szerint prevost kozmopolita és félénk személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk. 14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára. Ahogy arra már utaltunk egy korábbi interjújával is, idézem, Ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leó mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leó pápa és a leendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostonról nevezett, de nem által alapított szerzetes társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház kolduló rendje, 1244-ben alapították a toszkánai régió több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek. Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik. Többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. A Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. IV. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban IV. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzeteseket egy Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötvöz. A szeretet és igazságoság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is.
A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző vágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi Ágoston Renti templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúk kórusa, az Ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erénynek. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt. A rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg akkor a középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek, eddig folyamatos apadás volt érzékelhető, 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák, az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utóda név választásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leo 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt.
de elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól. 13. Leo közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leo megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leo munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika szinterén. Ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leo egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes óceán nyugati részén található Karolina szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leo esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leo, a Róma melletti Carpineto Romanóban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyontatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leo Porfirió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leo javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Loretto-i litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el, Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely egy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leo volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leo több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leo a rend iránt,
hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellá spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leó pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leó pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben. Kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm újra a mai műsorunkban 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket. Nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról, a családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem mindenáron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok, és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása,
hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi,

0: ezekben a tanúkban. Gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Aligha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését, amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetök szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mári Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a Kismese című könyvemből fogok mesélni nektek. Először arról, hogy vajon hogyan történt az első híres kutyakoncert. Sárga holt fény csordogált be az ablakon. Kismese párnáján fekve nézte a holdat s a csillagokat. Anyukája az ágya szélére ült, és mesélni kezdett. Kutyakoncert? Egyszer sok-sok kutya összedugta a fejét, és építettek egy kutyavárost. Minden kutyacsaládnak volt egy szép kutyaháza, rajta kutyaajtó, kutyaablak, körülötte kutyaudvar. Napközben vadásztak, a felnőttek nyúlra, a kutyagyerekek egérre. Este minnyájan összegyűltek a kutyafalu közepén, nagy tüzet raktak, s hatalmas kondérban főzni kezdték a vacsorát, minnyájuk kedvencét, a nyúlpörköltet. Közben lassan feljött a hold. Sárgán világított, olyan volt, mint egy kerek sajt. Több se kellett a kutyáknak, mind ott hagyták a kondért, és rohantak a kapuba holdat bámulni. Közben persze a pörkölt szénni égett. Mikor a kutyák ezt észrevették, keservesen sírni kezdtek. Ugattak, nyüszítettek, vonítottak, ahányan annyi hangon. Sajnálták, hogy a hold és a nyúl között pad alá estek. Azóta padra rá se bírnak nézni, ezért is nem ülnek rá, legfeljebb alá. Hát így esett az első kutyakoncert. Szép, holdas nyári éjszakákon ma is gyakran hallani, hogy rákezdenek a zenére, valahányszor csak eszükbe jut ez a szomorú vacsora. Az emberek pedig dunna alá bújnak, amint meghallják. Gyerekek, nektek van kis kutyátok? S ha nincs, szeretnétek-e? Gondoznátok is szépen? Hallgassunk meg most erről egy éneket.

kismese barátnőjével játszott csip-csip-csókát. Anyukái odapillantott és megkérdezte tőlük. Meséljek nektek egy mesét a csipkelődésről? Igen, mesélj, kérték. Jó, a mese címe Bolhabál. Kismese, voltál-e már Bolhabálban? Nem, én igen. Meséld, mami, már is izgulok, fülelt kismese. Nagyon érdekes volt. Tömérdek sok bolha összegyűlt egy szunyókáló nagy fekete kutya fülében, s ekkor kezdődött el a dáridó, a dáridő. Szólt a bolha zene, járták a bolhák a bolha polkát, olyan gyorsan ugráltak, hogyha az egyik felugrott, a másik esett le helyette. Végül maguk sem tudták, melyikük ő, és melyik a másik. Majd kiugrottak a bőrükből. Hol kiugrottak belőle, hol bele. Volt olyan is, hogy egy bőrbe ketten is visszaugrottak. Ilyenkor még egymást is megcsípkedték. Hanem a hangos mulatozásra felébredt a nagy fekete kutya, és mérgesen elvakantotta magát. Vau! Vau! A sok bolha ettől úgy megijedt, hogy ijedtében mind kiugrott a bőréből, és elszaladtak, ahányan voltak, annyi felé. S mivel a bőrük ott maradt, azóta is keresik. Ha gyerekekkel találkoznak, néha beléjük bújnak. Ezért van, hogy néha a gyerekek is szokták csipkedni egymást. Gyerekek, ugye nem csak a bolha tud csipkedni, szúrni minket, hanem a csalán, a szúnyog, a szederbokor is. Hallgassunk meg most valamelyikről egy dalt.

0: Kedves gyerekek, elköszönök tőletek. Vigyázol rátok az őrangyalotok.
1: Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
0: Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekeknek szánt mese, és még van annyi időnk, hogy egy kicsit a felnőttekkel is együtt lehessünk. A Virasztó című felnőtteknek szóló könyvemből olvasnék most fel egy igaz történetet. A Virasztóról annyit, hogy kötetem írásai, vallomások. Emberekkel való találkozásaimról szólnak, gyerekekkel, felnőttekkel, öregekkel, akikkel együtt megyünk az úton. Akikkel egy bárkában utazunk, mint Noé családjával. Akikkel megérinthetjük egymást, s átadhatunk valamit Isten üzenetéből. Mert mindnyájan az ő üzeneteit hordozzuk, és kegyelem minden találkozás. Hadd idézem most fel Aranka néni kedves alakját. Aranka néni. Honnan ismerem Aranka nénit? Egy fa alatt találtam. Tikkat akácfa tövében ült a földön, borosan és nyögdécselve. Rémülten szaladtam oda, ahogy megláttam. Rosszul tetszik lenni? Igen, rebegte az öregasszony. Hívjak orvost. Ne, ne, tiltakozott. Körülnéztem, kisegíteni a nénit legalább hazavinni. Ha ló nincs, szamár is jó, sóhajtottam, s rozog a vállaimon átvetve, rogyadozó léptekkel végigvonszoltam őt a végtelen hosszúnak tűnő, forró, angyalföldi utcán. Sötét, vigyori tekintetek kísértek utamon. Végre otthon voltunk, lefektettem, betakartam. A néni boldogan hálálkodott. Fél óra múlva arrafelé volt dolgom. Azt hittem, káprázik a szemem, amint az ismert akácfa tövében megpillantottam Aranka néni görnyet alakját. A földön ült és segítségért sóhajtozott. Tétován léptem oda, de Aranka néni, mit tetszik itt csinálni? Hát, hogy is mondjam, hebegte zavartan. Át szoktam jönni ide a kocsmába, izogatok kicsit, aztán itt üldögélek. Aranka néni nem volt részeg. Ült a földön, hófehér haján játszott a fény. Barna szemében kérés. Az utolsó kérés. Néztem őt, értettem őt. Aranka néni, lennél kedve holnap átjönni kicsit hozzám vendégségbe, érte mennék? Lenne, rebegte elhalón. Akkor most tessék hazamenni, jó? És holnap 5-kor. Aranka néni azonnal felpattant, és fürgén ügetett hazafelé. Rügy pattant az ágon. Én is hazabaktattam romos angyalföldi lakásomba. Pár napja költöztem ide. Istenem, az első vendégem. Kérlek, legyél közöttünk te is. Másnap kora reggeltől takarítottam. Zengett a ház. A rozsdás fürdőszobai tartály alatt tűz ropog. Tortáért szaladtam, gyorsan a karácsonyi terítőt. Piros csészék fölé illatos virág hajolt. Ágyamra könnyű fekhelyet készítettem, édesanyám hímezte párnával, puha takaróval. Szellőkelt a rekkenő melegben. Nagy szatyrokkal indultam Aranka néniért. A kapuban várt, legszebb ruhájában. Aranka néni, hozzuk el a szennyest is, van jó meleg vizem. Aranka néni teljes testi és lelki súlyával rám támaszkodott, s nagy hangerőre kapcsolva látványosan vonultunk utcahosszat, nem kis nézősereg közepette. Végre egy fotel, rogytunk le otthon, de nem sokáig, mert Aranka nénit várta a fenyőillató fürdővize. Haját megmostam, becsavartam. Az uzsonnát jobban élvezte. Közben boldogan, sikongva, megállás nélkül beszélt. Tessék ledülni kicsit, én meg felteszek egy szép lemezt, jó? Jó. Aranka néni majdnem teljesen süket volt. A lemez csak a szívével hallgatta. Szárnyalt a zene, s Vivaldi tavasza betöltötte a szobát. Kész a frizura, hogy tetszik? Ó, pironkodott, nagyon szép. Akkor felteszem a fekete klipszemet is. Jól áll. Ebben szeretnék majd a koporsóban feküdni. Ugye jól fogok mutatni? Bámulta magát boldogan. Igen. Néztem hófehér haját, kipürült arcát, huncut szemeit. Igen. Láttam fénylő, halhatatlan lelkét, vendégem, Istenem karjaiban.

Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!

Ma, augusztus 3-án, Gárdonyi Géza költészetét idézzük fel. Gárdonyi Gézát mindenki ismeri szerintem Magyarországon, és nagyon sokan olvasták, talán majdnem mindenki, a nagy regényeit, különösen az Egri csillagokat, vagy a Láthatatlan embert, Ida regényét, valamelyiket ezek közül. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született Agárdon, Agárpusztán, és mivel a szomszéd faluban, Gárdonyban anyakönyvezték, ezért egy idő után írói neveként és minden neveként a Gárdonyi nevet használja. Több álnév alatt is írt, Göre Gábor név alatt is vannak ismert szatírái Gárdonyi Gézának. A mai napon, Gárdonyi Géza születésnapján nem a regényíró Gárdonyi Gézát, nem a drámaíró és az újságíró Gárdonyi Gézát, hanem a költő Gárdonyi Gézát idézzük. Fogadja a hallgatói család szeretettel Gárdonyi Géza istenes költészetét. Gárdonyi Géza, ne félj! Mintha látnám a fehér ruhás szentet, amint Jairus házához közelget, s hírül hozzák, hogy meghalt már a lányka. Jézus ránéz az elsápadt apára. Ne félj, csak higgy. Ha ránk is így szakad a fájdalom, szerettünket látva a gyászpadon, s kiáltjuk, nincs már, nincs, aki megmentsen, törjön át Jézus szava a búcs csenden. Ne félj, csak higgy. Gárdonyi Géza.

0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának, vezetőjének gondolatait hallják.
1: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én számtalanszor tapasztalom azt, hogy ez működik. Amikor nyugtalanság, félelem, hitetlenség van bennem, rászánom magam, hogy akár így napközben egy kis csendességet tartva háladással Istenhez fordulok, mert mindig van oka háladásra, ha másért nem, hát azért, mert élek és lélegzek. Ezután elmesélem neki a gondjaimat és a félelmeimet. És akkor azt veszem észre, hogy bár a külső körülmények nem változtak, mégis valahogy kisimulnak az érzéseim, és békesség költözik a elmémbe. Az a megtapasztalásom, hogy Isten várja, hogy bizalommal hozzá forduljak, és ő megnyugtat és békességet ad. A H-vitamint kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük. A napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is. És valahogy ez megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot magával a hálaadással, de így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy háladó rendezvényt megszervezzek, és akkor egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mint hogyha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. Valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgáltunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva következett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat. És ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának, vezetőjének gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: isteni irgalom, a teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörisége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Mária Rádió. Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor,

0: A Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, melyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Dalos Endre, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület elnöke, bűnmegelőzési szakértő, és most már új média pedagógus is. Köszöntelek a műsorban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
0: Mielőtt a mai témánkat tárgyalni kezdenénk, ami a fiatalok digitális eszköz használatát érinti, előtte kérlek néhány mondatban mutasd be az egyesületet, mivel foglalkoztok.
1: A Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a BEVE, 2018-ban alakult, érdekes és különböző foglalkozású személyek alapították, akikben közös volt az, hogy a biztonság valamilyen módon kötődik hozzájuk. Építészeti bűnmegelőzés volt az a terület, amelyben elsősorban dolgoztunk. Ez az építészeti bűnmegelőzés röviden csak annyi, hogy az épített és az építendő környezet, illetve a bűnözés kapcsolatát vizsgálja, és a bűnözés problémáira próbál a fizikai környezet átalakításával megoldást adni. Rá kellett viszont arra jönnünk, hogy pusztán a fizikai környezet átalakítása nem elegendő a hatékony megoldáshoz, mindenképpen szükséges a társadalom, az ott lakók, a közösségek bevonása. Emellett az edukáció is nagyon fontos, és legfőképpen azoknak a személyeknek, inkább fiataloknak a bevonása, akik majd ezt a teret később használni fogják. Ekkor merült fel az a megfogalmazás, amiről itt már a bevezetőben is szó volt, ez a biztonságtudatosság, hogy manapság a fiataloknak a nagy részét pénzügytudatosságra, egészségtudatosságra, a környezettudatosságra neveljük, milyen jó lenne, hogyha ez megtörténne a biztonság területén is. Aztán ezért indultunk el az oktatás és az edukáció irányába.
0: Szóval akkor gyerekekkel dolgoztok most már évek óta.
1: Nagy részt igen.
0: Nagyszerű. Akkor nézzük is azt a témát, amit ma választottunk. Ugye nem olyan rég indult egy képzés, erről a képzésről is szívesen hallanánk egy-két szót, amely valami olyasmi nevet visel, hogy új média pedagógia. Mit jelenthet ez, mit kezdjen ezzel egy szülő, hogy új média, digitális platformok, digitális eszköz használat? Kérlek, vezess be bennünk ezen fogalmak.
1: Hirtelen most sok kérdést kaptam, de megpróbálok szépen sorba válaszolni. Az új média pedagógia képzés az Apor Vilmos Katolikus Egyetemen, Katolikus Főiskolán történik, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal karöltve. Amikor én végeztem, az már a negyedik évfolyam volt, és itt, ha egy kis reklámot csinálhatnék a képzésnek, akkor szeptemberben indul a következő, úgyhogy esetleg az érdeklődőket nagyon szívesen várja a főiskola jelentkezéssel. Alapvetően ez egy teljesen új megközelítése a pedagógiának. Ha azt mondom, hogy új média, akkor tőlem is mindig számtalanszor megkérdezik, hogy jó, de mi az? És akkor talán beszéljünk arról, hogy mi is ez a új média, mielőtt a pedagógiai részére áttérnénk. Ugye a hagyományos, vagy most nevezzük a tömegmédia, a régi média, nevezzük így, az egyirányú, egyközpontú kommunikációt takart. Ilyen a tévé, a rádió, a nyomtatott sajtó. Bizonyos személyek, szerkesztőségek, intézmények egyedüli forrásai voltak ugye a tartalomnak, ezt ők közvetítették, míg a közönség pusztán passzív befogadó volt. Az új média pedagógia viszont ezzel szemben olyan hálózatos, digitális és interaktív kommunikációs technikáknak a gyűjtő fogalma, amelyek elmossák már a határt a tartalom fogyasztó és a tartalom gyártó között. Vagy az új média világában a felhasználó, az egyszerre olvasó és szerző, néző és videókészítő, tanuló és tartalom, vagy tudásmegosztó, információfogyasztó, vagy információterjesztő. Tehát ezek a kettőségek folyamatosan fennállnak ebben a területen.
0: Van ennek bármilyen veszélye szerinted, hogy tulajdonképpen ugye ez azt jelenti, hogy bárki a mai világban szinte életkortól függetlenül, felmegy az internetre, és szabadon megoszthatja a gondolatait, és válhat tartalomkészítővé. Jelent ez valamiféle torzulást? Jelent ez bármi kihívást, akár a szülők számára, akár a fiatalok számára?
1: Mindenképpen, bár a torzulás az egy kicsit talán durva szónak tartanám, én azt gondolom, hogy megváltozott a médiához való viszonya a világnak. És ez a pedagógiai módszerek, amelyeket ugye itt oktatnak, illetve amit mi tanultunk, ezekre a kihívásokra próbálnak megoldást találni. Pontosabban az a lényege, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tanuljunk egy olyan világban, amelyben az információ folyamatosan rendelkezésre áll, ez egy hatalmas zajt is képvisel ezáltal. A tanuló, a résztvevő, a gyerekek, azok tartalomgyártók, és nem beszélve, hogy a média maga, az már nem csak, hogy közvetíti ezt a fajta tartalmat, hanem algoritmusok segítségével alakítja és változtatja akár a valóságról való viszonyunkat. Tehát, hogyha erre nem vagyunk felkészülve, erre nem tudjuk felkészíteni a gyerekeket, erre nincsen meg az a fajta digitális kompetencia vagy készség, akkor bizony ez nagyon rossz, szélsőséges irányba is akár elmehet. Tehát ennek a lényeg, ennek az egész pedagógiának, hogy egyfajta médiatudatos embereket, médiatudatos gyerekeket tudjunk nevelni, akik kritikusan tudnak gondolkodni, akik képesek arra, hogy a médiát megfelelő módon értsék, a ráig zúduló információt tudják kezelni, értelmezni, a manipulációt felismerjék, és mind-mind olyan dolgok, amelyeket ma az online világban óhatatlanul is szembe jön a fogyasztóval.
0: Most valószínűleg több hallgatónkban és leginkább a szülőkben merül fel az a kérdés, hogy én szülőként, vagy akár tanárként is, aki kevésbé értek az online térhez, és bizonytalanul mozgok a platformok között, vagy csak szimplán hétköznapi fogyasztó vagyok, hogyan tudom én őt tudatosságra nevelni, hogyan tudom átadni neki ezt a kompetenciahalmazt, amit említettél, illetve van még egy kételj, hogy nem szület tekintélyvesztést ez a sok-sok információ. Tehát én, aki egyébként a fiatalok szemében már boomer vagyok, hogy egyáltalán szóba akar-e állni velem ezekben a témákban. Tehát megismételve két kérdés, mit tudok tenni, és egyáltalán akar-e hozzám jönni a gyerek?
1: Nagyon fontos kérdést tettél föl. A szülőknél alapvetően az első számú feladat a példamutatás. Mert a gyerekek az őket érő kihívásokra a mintát azt a családi fészekből hozzák. Na most a digitális világ sem más, mint a offline világ. Ott is kihívások érik, amelyekre válaszokat kell adni. És ezeket a válaszokat otthonról fogja hozni. Hogyha otthon is azt látja, hogy a szülő ezzel a digitális platformmal vagy a digitális világgal egy ambivalens viszonyban van, akkor ő is valószínűleg ezt fogja tenni. Mire gondolok itt? Például nagyon fontos az, hogy szabályozni kell a képernyőidőt a gyerekeknél. Ez a ma a legnehezebb dolog, és egy szülő számára is talán a legnagyobb kihívás, hiszen ha belegondolunk, ezek az okos eszközök, ezek nagyon jó digitális babysitterek. Tehát eljutottunk ma oda, hogy a gyermekek figyelmét egyszerűbb lekötni egy ilyen eszközzel, mint akár a szülői közreműködéssel. A szülők is túlterheltek, a szülőknek is rengeteg gondjuk van, rengeteg feladatuk van, sokkal egyszerűbb ma leültetni a sarokba, kezébe nyomni egy okostelefont. Csak ezzel a szülők azt kockáztatják, hogy azok a kognitív funkciók, amelyek fiatalkorban, gyerekkorban, akár ha nem is csecsemőkorban, de kisgyermekkorban fontos lenne, hogy kialakuljanak, ezáltal az inger halmaz miatt nem alakulnak ki, és ez később fog jelentkezni a gyermeknél ezek a problémák, mégpedig a tanulás zavarban, a magatartás zavarban, és egyéb olyan kognitív funkcióknak a hiányában, amelyeket ebben az időszakban nem tudott megtanulni a gyerek. Mert mi szülők kényelmesek voltunk. De hogyha belegondolunk, hogy miért történik ez? Azért, mert mi szülünk, mit csinálunk, mi is folyamatosan függünk a készülékünktől, folyamatosan függünk a médiától, tehát azt látja a gyerek, hogy állandóan tekergetjük a képernyőt. Számára ez a természetes közeg. Egy nagyon érdekes kutatás, vagy talán észrevétel, hogy egy nagy édesanyáknak, szoptatós anyáknak készült, vagy ilyen kismamáknak készült weboldalon mi az a termék, amelyik a legnépszerűbb. És a legmeglepőbb a mobiltelefon tartós szoptatópárna. Tehát ez így lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát milyen jó pofa dolog, csak pontosan azokat a dolgokat veszítjük el ezzel, amelyek a gyermek fejlődéséhez szükségesek ebben a korban. Tehát amikor egy gyermek megszületik, rögtön az első dolog, ami ki kell, hogy alakuljon benne, az a kötődés. A kötődés a szemkontaktuson keresztül. Aztán, ahogy fejlődik a gyerek, ahogy megismeri a beszédet, a mimikát, nagyon fontos, hogy lássa, ahogy a szülő beszél, ahogy a szülő kiejti a szavakat, ahogy formálja, hiszen ő így fogja megtanulni a nyelvet. Ha ezek mind-mind kimaradnak azért, mert egy képernyő veszi át a szülő helyét, akkor pontosan ezek a funkciók nem húzalozódnak be a gyermeknél, és ez később sem húzalozódik már be. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, amelyeket egy szülő már az elején elronthat.
0: Ezzel most jól megijesztettél valószínűleg sokunkat.
1: Nem volt szándékom.
0: Tegyük fel, hogy túl vagyunk már ezen az időszakon. Többé-kevésbé próbáltunk kereteket szabni, akár a saját, akár a gyermekünk telefon használatának, vagy képernyő használatának. Térjünk most egy pillanatra vissza oda, hogy mit tudunk tenni ekkor, tehát ebben a korban, mondjuk 10-12 éves kor környékén. Eddig megértettük, hogy jó lenne, hogyha mi magunk példát mutatnánk abban, hogy kevesebbet használjuk, legyen szemkontaktus, illetve még arra a kérdésre nem kaptunk választ, hogy fog-e hozzánk fordulni a gyermekünk, vagy egyáltalán el fog-e fogadni tőlünk azt, amit mi mondunk. Mert hogy ott vannak az influencerek, a youtuberek, akiket követhetnének, meg annyi megmondó ember van, ugye a szép divatos kifejezés rájuk a véleményvezér. Tudok-e én anyaként, apaként véleményvezér lenni?
1: Nagyon nehéz dolog ez, hiszen az életkori sajátosságból fakadóan, amikor a gyermek úgymond öntudatra ébred, és elindul ez a kamaszkorra, vagy a kamasszá válás folyamata, akkor ugye megtörténik egyfajta leválás is a szülőről. Addig a szülő egy példakép, egy követendő dolog, egy rajongásának a tárgya. Onnantól kezdve, hogy bekerül egy ilyen közösségbe, bekerül az iskolába, hogy idősödik, egyre inkább ahhoz a közösséghez akar tartozni. Az a közösség fogja formálni az ő értékrendjét, és ezt szülőként elég nehéz megfordítani. Nem lehetetlen, de alapvetően nem is ez a cél. Nem az a cél, hogy én kiszakítsam abból a közegből, és megpróbáljam úgymond eltiltani, hanem a gyerekek, és ez független attól, hogy most éltek 100 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, számukra a szeretet és a figyelem az borzasztóan fontos a mai napig is. Ha én oda tudok figyelni a gyerekre, például egy 10-11 éves gyerekre, aki már média tartalomfogyasztó, tisztában vagyok azzal, hogy milyen tartalmat fogyaszt, és nem úgy, hogy meglesem, vagy pedig valamilyen módon korlátozom, hanem leülök vele, nézzük meg együtt, meséljen róla, próbálja meg elmondani a saját szavaival, hogy mit látott, mit tapasztalt, ez őt ebben milyen benyomásokat érzett. Tehát egyfajta érdeklődést mutatok iránta, akkor az a gyereknek is egyfajta pozitív visszacsatolást ad. Természetesen nagyon fontos, hogy mindenképpen legyen, és ezt ajánlom nem csak a 10-11 éves, hanem az idősebb korosztályban is, hogy egy családban nagyon fontos, hogyha készítünk, vagy van úgynevezett digitális házirend, amelyik nagyban szabályozza a digitális eszközökhöz, a digitális tartalomhoz való hozzáférést. Ez nem azt jelenti, hogy mindent tiltok. Ez nem azt jelenti, hogy bekorlátozom a gyereket, hanem az, hogy egy megadott keretet, egy jól körülhatárolt keretet próbálok neki teremteni, amiben ő szabadon tud mozogni. De ennek megint visszakanyarodok az előbbi mondatomhoz, vagy mondani valómhoz, nagyon fontos eleme a példamutatás. Tehát egy ilyen digitális házirendnek a számon kérése nem történhet úgy, hogy az csak a gyerekre vonatkozik. Az vonatkozik az egész családra. Nagyon egyszerű példa. Asztalnál, amikor vacsorázunk, ebédelünk, nincs telefon, de akkor senkinek, vagy amikor úgymond kütyümentes időszak van, mondjuk lefekvés előtt, ébredés után, akkor a szülőnek sincs. Tehát nem az van, hogy csak a gyereknek, nekem meg nem, mert akkor a gyerek ebben szocializálódik. Ezt fogja megtapasztalni számára, ez lesz a természetes.
0: Ez most egy kicsit megnyugtató volt az előző blokkhoz képest, szóval legyünk nyitottak, érdeklődjünk, ez segíthet. Segíthet-e még az példamutatásban, hogy az offline viselkedésünkben nem követjük azokat a mintákat, amelyeket sokszor látunk. Tehát mondjuk én otthon vagyok, akkor segíthet-e az én gyermekem online viselkedésének a szabályozásában, hogy például én nem beszélek csúnyán az ő osztálytársáról, hogy én figyelek arra, hogy megpróbálom moderálni a saját megnyilatkozásaimat másokról. Van-e erre vonatkozóan szerinted összefüggés? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert ugye a legnagyobb problémának manapság a bántalmazást látjuk, hogy rendkívül sokszor és sokféleképpen csúnyát írnak egymásra a gyerekek.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy költői kérdés volt, mert a választ meg is adtad rögtön benne. Kell, hát természetes. Tehát, mint ahogy említettem, a példamutatás az nem csak a digitális világban fontos, hanem az természetesen az offline világban is fontos. Tehát az, hogy én például egy véleményre, egy ellenvéleményre, egy kritikára hogyan reagálok a való világban, az kivetülhet akár a gyereken keresztül az online világba is. Hiszen megint a minták, ezt már annyiszor beszéltük, tehát amit ő otthonról hoz, ő azt fogja látni. Apa durván szólt a szomszédhoz, mert már megint kint hagyta a kukát. Akkor én azt fogom látni ebből, hogy a probléma megoldásnak az az egyik módja, hogy én durván szólok valakinek, és nem úgynevezett asszertív kommunikációt használva, hogy elmondom, hogy nekem mi a probléma, vagy hogyan lehetne ezt megoldani. Tehát nem a megoldásra törekedek, hanem még inkább a konfliktusnak a elmélyítésében. Tehát ez egy nagyon fontos. A másik, ugye még egy korábbi kérdésedre visszautalva, hogy ki a felelős ezért az egészért? Hát szomorúan kell elmondanom, hogy mindenki. Nem csak a szülő, nem csak a pedagógus, de az egész társadalom is, mindenki felelős azért, hogy ez a kultúra kialakuljon, és ez az új média pedagógia, ez ebben próbál segíteni, hiszen a szülők nagy része ugye úgy van, hogy majd ott az iskola majd megtanítja, az iskola majd megmutatja, ő majd megneveli azt a büdös rossz kölyköt, akit ő nem tudott. Természetesen ez is egy álláspont, de a tanár kezébe ad nagyon sok olyan pluszt, illetve segíti azt, hogy azokat a kompetenciákat, amelyeket esetleg otthonról nem kapott meg a gyerek, mert a szülő vagy nem értett hozzá, vagy nem volt meg az ő saját kompetenciája, vagy egyáltalán nem is foglalkozott vele, hogy ezt mégis a gyerekre át tudja adni. Tehát gondolok itt arra, hogy például akár a szülő esetében is ez fontos lehet, hogy a kritikus forrás elemzés. Tehát amikor én hallok valamit, akkor én föltegyem azt a kérdést, hogy miért? Miért nem? Mi lehet az oka? Tehát ne fogadjak el semmi olyat, és itt most nem az örökös kétkedésről beszélek, hogy bármit hallok, akkor az nem, hanem egyfajta kritikával illessen, pláne az online világból, ahol ellenőrizhetetlen a forrás, mert az offline világban azért ez könnyű, mert mondta az apukám, mondta a tanítónéni, mondta a bácsi a tévében, ugye, tehát, hogy ezek valahogy sokkal köthetőbbek egy adott szituációhoz, míg az online világban ez teljesen személytelen. Viszont meg kell tanulni a gyereknek, meg kell tanulni a szülőnek ezeket kezelni. És hogyha ezt ő otthon nem kapja meg, akkor ezt majd valahogy az iskolából kell, hogy megszerezze.
0: Illetve bocsánat, amiket mondtál példák, ott van közvetlen lehetőségem visszakérdezni. Tehát kérdezhetem apukámtól egy normális Igen. viszonyban, hogy miért gondolod, vagy honnan tudod ezt, és akkor erre talán kapok valami magyarázó választ. Ellenben ugye az online térben jön velem szembe az adat, és nagyon sok esetben ugye tudjuk már nagyon sokféle tanulmányból, hogy szinte csak a címeket olvassuk, vagy legfeljebb a leadet, és már abból levonjuk a következtetést, de sokszor nem megyünk utána. Fontos kérdés azonban, hogy változott-e szerinted a gyerekek tanulási metodikája, vagy esetleg képességei, és milyen más képességekre lehet szükségük?
1: Ez talán a legfontosabb kérdés, amit most föltettél. Természetesen változott, de nem olyan mértékben, vagy ne úgy képzeljük el ezt a változást, hogy most minden tiszta digitális, minden tiszta kütyű, innentől a gyerekeknek szinte nincsen dolguk. Nem, hanem ebben a közegben a gyerekeknek a hozzáállása változott meg igazából is. Nem a tanuláshoz, hanem ahogy a bevezetőben is említettem, hogy ez a megváltozott világ, amelyik az információt állandóan közvetíti, algoritmusok mondják meg, hogy hogy engem mi érdekeljen, mi az, ami számomra releváns, hogy ebben a világban hogyan kell tanulni. És ez nagyon fontos a gyerekek szempontjából is, hogy felismerjék azt, megtanulják azt, hogy ebben a világban például magát az információt, ami feléjük áramlik, az hogyan dolgozzák föl. Régen nagyon sokszor az iskolában is mit kérdeztünk, azt kérdeztük, hogy mit tud a gyerek. Tehát azt egyfajta fizikai tudást mértünk. Ma már ezek a kérdések már szinte azt lehet mondani, hogy a háttérbe szorulnak. Mert mit csinál a gyerek, ha valamit meg akar tudni? Elővesz az okostelefonját, Google, AI, és már is megvan a válasz. Hanem azt kell neki megtanulni, azok a kérdések jönnek itt újra föl, hogy képes-e arra, hogy megtalálja azt a fajta információt, amire neki szüksége van. Ezt az információt ő tudja kritikusan kezelni. Tud-e ezzel megfelelő tartalmat gyártani? Képes-e egyáltalán önállóan értelmes online tartalmat készíteni? Mert hogyha visszagondolunk arra, tehát az oktatás talán annyiban fog átváltozni, vagy annyiban fog megváltozni, hogy most már nem arról fog szólni, hogy itt van egy könyv, tessék, olvasd el, tanuld meg, én meg majd tanárként számon kérem. Ez a világ, ez meg fog szűnni. El fog menni abba az irányba, hogy a gyerekeknek olyan plusz kompetenciákra kell szert tenniük, amelyek ebben a digitális világban fontosak. És tipikusan ilyen például az, hogy egy online tartalmat ő képes önállóan egyedül egy adott feladatra megoldani. Mire gondolok? Például el lehet olvasni egy történelmi eseményről egy szöveget. Ma általában ez történik. De mi van akkor, hogyha a gyerek nem egy szöveget olvas el, hanem erről a történelmi eseményről egy podcastot, egy videót, egy digitális idővonalat, ne adj Isten, egy közösségi média bejegyzést fog csinálni. Viszont ahhoz, hogy ezek a kompetenciái meglegyenek, ehhez meg kell tanulni ezeket. Hogyan kell azt a bejegyzést felelősen elkészíteni, etikusan elkészíteni, milyen legyen az ő médiaértése. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dologra van szükség, amelyek a jelen pillanatban a hagyományos oktatásban nincsenek. De a tudás megszerzése az továbbra is ugyanolyan fontos, és ugyanolyan igénynek kell, hogy legyen, és ezt a tanárnak fel kell keltenie a gyerek számára. Most, ha arra gondoltál, hogy hogyan változik meg a gyerekeknek a tanulása, természetesen megváltozik, hiszen számtalan eszköz kerül, plusz olyan felületek, olyan digitális rendszerek, amelyek eddig nem voltak, amelyek a tanulást segíthetik. De nagyon fontos például a pedagógus számára is, hogy amikor egy ilyen rendszert használ, akkor ne az legyen a kérdés, hogy ez a rendszer jó vagy nem jó, hanem az legyen a kérdés, hogy azt, amit a gyerekkel ő meg akar tanítatni, arra a pedagógiai koncepcióra az alkalmas-e? Mert ekkor lesz hatékony ez a fajta metódus.
0: És én szülőként be tudom értelmesen vonni a gyermekem oktatásába, vagy oktatásának a segítésébe a közösségi médiát, vagy egyáltalán az online tereket? Erre van valami konkrét válaszod?
1: Mindenképpen ehhez viszont médiatudatos szülővé kell válni. Mert valljuk be őszintén, hogy ma a szülők sem médiatudatosan használják ezeket a platformokat.
0: Ma, kire mondhatjuk azt, hogy médiatudatos?
1: Arra mondhatjuk, hogy médiatudatos, aki tisztában van azzal, hogy az az információ, amit ő éppen lát, vagy éppen kap, az mennyire releváns az ő érdeklődéséhez, tehát nem egyfajta pótszerként használja ezt a felületet, mert ma nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy egyfajta dopamin függőség jelenti, vagy jellemzi ezt a világot, hogy tekergetem a kis videókat, jönnek az apró pár másodperces villanások, jót nevetek, tehát az időmet olyan dologgal töltöm, ami egyfajta pozitív visszajelzést kapok a készülék által. Dopamint termelek. Ezt a dopamint természetesen máshol is meg tudnám termelni, de így sokkal egyszerűbb. Mert ez a világ, és erre most egy nagyon érdekes kísérlet is folyik, több pert indítottak a nagy szolgáltatók ellen, direkt nem is szeretnék itt neveket mondani, a nagy közösségi média szolgáltatók ellen, hogy addiktívvá teszik a felhasználót. Tehát olyanok a felületek, amelyek beszippantják. És hogyha én média tudatos felhasználóként tisztában vagyok azzal, hogy ez egyfajta addikciót okoz, hogy erről le lehet szállni, lehet úgynevezett digitális detoxba vonulni, hogy időre elfelejteni, egészen más helyről keresni ezt a dopamin jutalmazást, akkor igenis eljutok oda. Szülőként ezt megint nagyon nehéz, mert hogyha ezt én nem mondja el nekem valaki, nem tudom, hogy ez hogyan működik, akkor én is abba a csapdába esek bele, amiért ezek a felületek bele szippantanak tudatosan.
0: És azzal tudunk-e bármit kezdeni, már te is többször használtad azt a kifejezést, hogy algoritmus. Tudom, tudatos szülő akarok lenni, oké, behatárolom az időkorlátaimat, igyekszem felfogni azt is, hogy egy-egy információt jól lenne több oldalról megnézni, de akkor még mindig ott van az, hogy azok a platformok, amelyeket használok, azok engem bezárnak bizonyos buborékokba, és nem engednek tulajdonképpen bizonyos információkhoz hozzájutni. Tudok én ezzel kezdeni valamit, hogy kitáguljon számomra a világ, és hogy konkrét abból példát mondjuk a szülőknek, szeretem a labdarúgás, és csak folyamatosan csak labdarúgó videókat dob fel, csak folyamatosan ezzel kapcsolatos sport, vagy éppen nyaralni akarok menni, hogy hogyan tudom én ezt az algoritmust befolyásolni, vagy van egyáltalán bármi eszköz a kezünkben?
1: Természetesen többféle eszköz van a kezünkben, lehet technikai eszközt is igénybe venni. Ez egy kicsit azért komolyabb felkészültséget igényel, de nem ördögtől való, és nagyon egyszerű dolgot is lehet tenni. Keressünk rá másra. Tehát ezek az algoritmusok tipikusan úgy működnek, hogyha én egy érdeklődési kör iránt sokszor érdeklődök, vagy sokszor jelzem, hogy arból információra van szükségem, akkor ők beraknak egy ilyen buborékba. Egy nagyon érdekes kísérletet csináltak az ausztrál kutatók, létrehoztak, felnőtt emberekről beszélünk, létrehoztak olyan mobiltelefonokon, amelyeket most hoztak ki a boltból, tehát semmilyen előzményük nem volt, följelentkeztek közösségi felületekre, olyan felhasználókat hoztak létre, amelyek még semmilyen módon nem kötődtek a felületekhez, tehát magyarul nem volt előéletük. Nem tudott róluk az algoritmus profil gyártani. És ugye ilyenkor is működik az algoritmus, tehát ne képzeljük azt, hogy csak akkor működik az algoritmus, ha én beírom azt, hogy labdarúgás, és akkor innentől ez elkezd működni. Nem, ugyanis az algoritmusnak az a feladata, hogy amikor én megjelenek ezeken a közösségi felületeken, akkor ő már agyal megpróbálja kitalálni, hogy én mit szeretnék.
0: De miből az alap demográfiai adataimban, hogy férfi vagyok, 40 éves?
1: Ebben az esetben innen indul ki, de mivel semmilyen konkrét információja nincsen rólad, hiszen teljesen új vagy itt ezen a platformon, mihez nyúl? Megnézi az ő kis adatbázisában azokat a lehetőségeket, hogy mi volt akkor, amikor szintén egy hasonló helyzetben egy ugyanilyen nulláról induló profil elkezdett kutakodni a neten. Mik voltak azok a keresési szavak, amelyeket akkor használt? Ő ezeket tudja. Tehát nem feltétlenül rólad kezd el gondolkodni, hanem összehasonlít egy másik, berpróbál berakni egy skatujába, és akkor kapsz egy információt. Nagyon érdekes, és lehet, hogy kicsit megdöbbentő lesz, amit mondok. Ez a csoport kipróbálta például egy 12 éves gyerek profilját hozta létre, aki még sehol nem volt fönn, és hogy nem csináltak semmit. Tényleg semmit nem csináltak, nem kerestek rá semmire, csak vártak. Hogy milyen, ugye azokon a felületeken milyen üzenet, vagy milyen információt fog kapni. A legnagyobb megdöbbenésre egy idő után szélsőséges propagandát kapott az a profil. De miért? Hiszen politikai nézetéről nem tudtak semmit, nem keresett semmire, mert valahol ebben az adatbázisban ez az algoritmus, amely tulajdonképpen valahol egyfajta mesterséges intelligencia, azt vélte fölfedezni, hogy azok, akik 12 évesek és még soha nem jártak közösségi hálón, azok szerinte ez iránt érdeklődnek. Tehát már abban a pillanatban be vagyunk skatujázva, hogy mi még semmit nem csinálunk, fölkerülünk. Ezek ellen az algoritmusok ellen technikailag úgy tudok védekezni, hogy minél kisebb legyen a digitális lábnyomom. Erre vannak megfelelő böngészők, most nem akarok reklámot csinálni, a neten körbe lehet nézni, számtalan ilyen ilyet lehet találni, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy megfelelően ne segítsék ezeket a platformokat a rólam történő adatgyűjtésre. Mert nem az érdekli a nagy adat, vagy a nagy social media felületeket, hogy te hány éves vagy. Ez is fontos adat lehet, vagy az, hogy férfi vagy. Ez is fontos, mi az érdeklődésed, a szokásaid. Ez sokkal inkább eladható reklám szempontjából.
0: És egy algoritmus, amely segít egy ilyen platformot, az már képes lehet arra is, hogy böngészen utánam, mint egy nyomozó, hogy én feljelentkezzem.
1: Ezt csinálja, nem képes, ezt csinálja.
0: Tehát megnézi, hogy mondjuk Molnár István Jenő, mint Dr. Preventor már megtalálható az interneten, ebből jön, hogy bűnmegelőzés, és lehet, hogy ez alapján, hiába nem volt előéletem az adott social media felületen, azt mondja, hogy akkor ide neki a bűnmegelőzési tartalmakat?
1: Így van, persze. Tehát például nem véletlenül...
0: Ez megint ijesztő.
1: Ijesztő, ez ijesztő, persze. Hogyha belegondolsz, nem véletlenül van az, hogy maga a social media piac is igencsak centralizált. Nagy szolgáltatók kezében vannak ezek a platformok. És több platform van ugyanabnak a szolgáltatónak a kezében. Ez mit jelent? Hogy ezeken a keresztül a platformokon az adatok áramlása átjárható. Tehát ha te rajta vagy egy, most már kimondom, egy TikTok oldalon, és ott megadott formákat, vagy megadott, vagy egy Instagramon, és ott megadott információ után, vagy megadott személyeket követsz, az meg fog jelenni más social media profilodban is. Tehát ez egy globális, most nem akarok nagy szavakat használni, mint egy globális összeesküvés, mindenki mindenkiről tud. Hiszen ők ebből élnek. Valljuk be őszintén, mindig azt gondoljuk, hogy hát hisz ez ingyen van. Ez nincs ingyen. Nem is az adataiddal, a szokásaiddal fizetsz ezért, és ez nekik a nagy érték.
0: Most ismét megijedtünk egy kicsit talán, de térjünk vissza a megoldásokhoz. Utolsó kérdéshez jutottunk, mert sajnos az időnk lassan lejár. Mit tudnánk tanácsolni szülőknek, tanároknak egyben, hogyan segítsék abban a fiatalokat, hogy az álhíreket, ezeket a manipulációkat, fake newsokat, vagy úgy egyáltalán ebben a világban egy kicsit akkor tudatosabban tudjanak működni, egyfajta összefoglalást szeretnénk tőled kérni.
1: Nagyon nehezet kérsz, mert olyat kellene, tehát most konkrét példákat kellene mondanom. Az a baj, hogy a szülők többsége sem rendelkezik azokkal az alapvető kompetenciákkal, amellyel ő képes lenne józan paraszti ésszel ezt felismerni.
0: Mire lenne szükségünk? Melyik kompetencia hiányzik?
1: A kritikus forrás elemzés, a média értés. Tehát, hogy amikor én látok valamit, akkor én azt ne higgyem el minden áron. Azért, mert a Facebook azt mondta, hogy az ne legyen szent írás, hanem ezt mondta ez a platform, akkor nézzük meg egy másikon, egy teljesen független platformon, esetleg ott mi van, vagy nézzük meg az ellenkezőjét. Tudom, hogy ez sokkal nehezebb. Ebben a mai világban, amikor gyorsan akarunk információhoz jutni, minden azonnal kell, minden gyorsan, és ez is ezeknek a platformoknak pont ez a lényege. Ezeknek a pár másodperces real videóknak is pont ez a lényege. Ne legyen a figyelem egy helyre koncentrálva, szét legyen töredezve, ezáltal pont nem azt fogják segíteni, hogy te el tudjál mélyedni abban a tartalomban, hanem a felületességet. És ez a felületesség fog oda vezetni, hogy te ezeken a tartalmakon is át fogsz csúszni, és nem fogsz igazából mélyen mögé nézni. Ha már egy hírt úgy olvasok el, hogy megpróbálok utána nézni egyáltalán, megkeresem azt, hogy például egy ilyen hírnél, hogy a melyik orvos ez és ezen a klinikán ezt és ezt a gyógyszert ajánlotta erre meg erre. Csak annyit nézek meg, hogy létezik egyáltalán ez a klinika? Van egyáltalán ilyen orvos? Mert nagyon sok manipulatív és álhír fake news így terjed az embereknek, arra a fajta érzésére próbál hatni, hogyha egy tudós ember, egy tudással felvértezett valaki mond valamit, akkor az biztos hihető. De hogyha én leülök egy orvossal szemtől szembe beszélni, az abban az esetben lehet, hogy igen. De egy online világban, ahol én nem látom a másik felet, ott azért ez nagyon komolyan lehet ezzel manipulálni. Tehát egy szó, mint száz, meg kell próbálni kétkedni, értelemszerűen pozitív módon kétkedni abban, amit látok.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Még az jutott itt a végére eszembe, hogy az elmélyülés talán segítheti az is, hogyha a szülő-gyerek kapcsolatokra szánunk még egy kis időt, és előveszünk olyan régi játékokat, amelyekben ez a rohanás nincs jelen. Én például legutóbb a gyerekeimmel bujócskáztam egy órán keresztül, szinte már lassú volt a megtalálás és a számolás. Lehet, hogy csak ennyi a feladat, hogy ezekhez visszanyúljunk.
1: Sajnos, ahogy látom, hogy az időnk elég véges, erről egy külön adást lehetne tartani, hogy a gyerekek, miért nehéz a gyerekeket visszazökkenteni ebbe a lassú világba, hiszen ők folyamatosan az információ pörgésével, az információ szakadatlan támadásával ők felgyorsulnak. Ők, az ő figyelmüket nagyon nehéz lekötni hosszú távon, és ez a pedagógiának is óriási nagy kihívás.
0: Nagyon szépen köszönjük. Mai vendégem Dallos Endre, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesülete elnöke volt, aki bűnmegelőzési szakértőként és új média pedagógusként osztotta meg velünk a gondolatait. További szép estét kívánunk mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük hallgatóinknak az adományaikat, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Szép estét mindenkinek!
2: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmélkedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába ne vegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét neved hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmélkednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, ugye ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban. És messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig. Mert az maga a transzcendencia. Hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a II-III. Században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. Sőt, hát aki vétkezik ellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk. Ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózestől, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye egy patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértessék. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja a Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve. Ugye, és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Ho-Om, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számunkra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét, tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rá szoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy egzercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pilinszky. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci-Egyház megyében, öreg barátom volt, pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkor ott a hű mögött, szója, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta a pap Artúr, nekem meg fájra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. És hát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik.

Üdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. És hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád, ugye? Ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm. És ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt, hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlít itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen, főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve, az apostoli nevekben is. És hát az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bérmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével

0: való bánásmódunk, tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. vagy igen, parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el is, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűz Máriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az 1. parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. 2. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az egész földet, a tengert s mindent, ami bennük van, 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Itt a kivonulás könyvében a teremtésre hivatkozik, hogy Isten megpihent a 7. napon, 6 nap munkája után. Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A 2. törvénykönyvben, 5. könyvbe, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a 5. könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istenedet, a szombat megülését. Tehát más-mással van megokkolva, vagy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a 7. napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a 3. parancs által előírt szabadi napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez úgy a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat, voltak valamiféle ünnepek is, de így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbe bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelében lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabbat ünneplését. Na most ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap nagy Konstantintól kezdődően parancsolt ünnep volt. Nem lehetett dolgozni se. Addig nem volt munkaszünet. Hát Plinius, ilyen római kori író, leírja, hogy hét első napján, kora hajnalban összejönnek a keresztények. Aztán napközben mentek dolgozni, mert javarészt rabszolgák voltak. De megülték az Úr napját a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette, tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz, mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy bele vésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a tizedik nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számunkra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, Sine Dominica non possumus, vasárnap nélkül nem tudunk élni, de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztenék, mert akkor ugye szent áldozáshoz is járultak, és inkább vértanúkká váltak, mint hogy feladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán, hogy ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az Anyaszentegyháznak be kellett hozni az öt parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napja kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a szentmiséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről. hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen felfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Magyaródi plébános mesélte, osztálytársam volt, hogy Magyaród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig. 90%-ban mentek a templomba a magyaródiak, és oda telepítették a Forma egyet, és megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze ezer, meg nem tudom, ezer emberből jó, ha kettő elment a magyaródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmisét is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott elejében, akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot. Akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban. Még akkor is, ha nem lenne Isten. Mert én legalább azokon a napokon pihentem. Ugye elgondolkodott az illető rajta, templomban nem járt később, de úgy abba hagyta a vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az úrnapja megszentelésénél, itt a mert lehetne vennünk alaposan ugye az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyházközségeknek is egy közösségi ünnepé válna a vasárnap. Sajnos városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az úrnapja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a szentmisére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen, én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt, délután összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy föl emelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a második, harmadik, vagy a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs, meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni szentmisére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiány érzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap, az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen olyan szórakoztatott, hogy ne menjenek, szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a szentmisén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk harmadik parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a másodikra is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a Szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindörökké. Amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az Atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a szent lelkem lángnyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnal hasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket, még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon, rátok hullatom kenyeremet, örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberé legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örökatya akarata volt az ő mindennapi tápláléka, az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az 5. titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. az ő neve világosság.

0: ruhákba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked,
2: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának, és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszent egyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 3-a. Megdöbbenten, felvilágosítást kértem. Dániel könyvében olvassuk ezt a 7. fejezet 15. versében. Megdöbbentem, felvilágosítást kértem. Dániel döbbent meg. Sőt, az Úr üzenetén megrettent. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy nem értette, mit jelent mindez. Nincs rettenetesebb érzés, mint amikor az ember nem ért valamit, és nem kap felvilágosítást. De még félelmetesebb, ha az értetlenség fontos üggyel kapcsolatos. De a legaggasztóbb, amikor az Isten üzenete nem lesz érthetővé számunkra. Amikor az élet-halál kérdésében, az Úr ügyében nem láthat tisztán az ember. Sok kérdésünk támadhat. A Szentírást olvasva joggal fog el minket a félelem, amikor az igék nyomán haladva olyan kérdések kerülnek elő elénk, amit lehet, hogy megdöbbentőnek találunk, és nem értünk. Hol van az egyértelmű válasz, a biztos magyarázat? Hiszen annyiféle értelmezést olvashatunk mindezekről, egymásnak ellentmondókat is, miközben mindenki a maga teológiai meglátását tartja egyedül igaznak. A kizárólagos válasznál pedig csak a bizonytalanság a rosszabb, amikor a válasz mint egy ilyen elfolyóssá, cseppfolyóssá válik, vagy nincs válasz. Ezt élte át Dániel. Végül azonban Dániel magyarázatot kapott a látomásra. Amikor pedig még részletesebb magyarázatot kért, azt is megkapta. A magyarázat lényege azonban nem a részletekben van, mert itt tükör által homályosan látunk, ahogy az első korintusi levélben olvassuk, még a teológiai kérdések részleteit illetően is itt homályosan látunk. Az igazán megnyugtató magyarázat az, hogy a fölséges uralkodik, és örök életben részesíti az övéit is. Ezt a választ, ezt a magyarázatot adta nekünk az Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Feleletként minden kérdésünkre, feleletként minden dolgunkra. És ez a válasz megnyugtató, elégséges, és érdemes észben tartani. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
5: Hírpercek.
6: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje.
0: Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, bőjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Isten szülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes bőjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta: a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta: nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
4: Amen. Dicsőség néked.

áldója, jöjjön és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, Szent

0: örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentek és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, jertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
2: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen. Nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket.
3: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottatott volna öröktől fogva, és örökké vagy te. Ne térjés nyomorúságra az embert, de ki azt mondotta, térjetek vissza emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova évei, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja és vonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak, és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a púk hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el, és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon, Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vigadtunk és örvendezünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk. És tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld a dalok fiait, legyen rajtunk a mi Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányíts javunkra, kezünk munkáját Te irányítsd.
1: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult. Aki fele barátját titkor rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, ki fedhetetlen úton járt, azt szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, ki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Isten, pogányok szállták meg örökségedet, megfertőzték szent templomodat, mint egy csőszkunyhó olyanná tették Jeruzsálemet, szolgáit holttestét eledelül adták az égi madaraknak, szentjeit húsát a föld vadjainak, mint a vizet ontották vérüket Jeruzsálem körül, s nem volt ki eltemesse őket, gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók, meddig haragszol, Uram, vég nélkül, meddig lángol féltékenységed, mint a tűz, haragodat a pogányokra önsd ki, akik nem ismernek téged, és az országokra, melyek nem hívták segítségül nevedet, mert megemésztették Jákobot, és lakóhelyét elpusztították. Ne emlékezzél hajdani gonoszságainkra. Hamar érjen el minket irgalmasságod, Uram, mert igen szegények lettünk. Segíts meg minket, szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Uram, szabadíts meg minket, és bocsásd meg vétkeinket a Te nevedért, nehogy azt mondják a pogányok, hol az ő Istenük. Legyen nyilvánvaló a pogányok körében szemünk láttára, hogy szolgáid kivontott vérét számon kéred. Jusson színed elé a bilincsbe vertek sóhajtása, karod hatalmas erejével mensd meg a megöltek fiait, hétszeresen fizesd vissza szomszédaink keblébe a gyalázkodást, amellyel, Uram, téged illettek. Mi pedig a Te néped és legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, s nemzedékről nemzedékre hirdetni fogjuk dicséretedet. Figyelj ránk, Izrael pásztora, ki mint bárány vezeted Józsefet, aki a kerubok fölött ülsz, jelenj meg Efraim, Benyámin és Manasze előtt, ébreszd föl hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. Istenünk, téríts vissza minket, ragyogtasd ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Urunk, erők Istene, meddig haragszol még szolgáid imádságára, meddig etetsz minket a könyhullatás kenyerével, meddig itatsz könnyeink árjával. Cívódás tárgyává tettél minket szomszédaink előtt, és ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Urunk, erők Istene, téríts vissza minket, ragyogtasd ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át ezt a szőlőt, nemzeteket űztél el, hogy elültethesd. Hajtásának útját magad egyengedted, elültetted gyökereit, és betöltötte már a földet. Árnyéka befötte a hegyeket, és vesszői az Isten cédrusait. Indáit a tengerig terjesztette, és csemetéit a folyamokig. Miért bontottad el sövényét, hogy megdizsmálják azt mindnyájan, akik arra járnak? Földúrta azt az erdei vatkan, és a dúvat pusztította. Erők Istene, fordulj vissza, tekints és nézd le a mennyből, látogasd meg ezt a szőlőskertet, és állítsd helyre azt, amelyet a te kezed ültetett, és tekints az ember fiára, akit magadnak megerősítettél. Tűzzel elégették és felforgatták, de orcát feddésétől elpusztulnak. Legyen kezed a te jobbod férfián, és az ember fián, akit magadnak megerősítettél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Urunk, erők Istene, téríts vissza minket, ragyogtasd ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Örvendezzetek Istennek, a mi segítőnknek, örüljetek Jákob Istenének, szóljon a zsoltár, és hozzatok dobot, kellemes hangú hárfát citerával, fújjátok meg a harsonát újholtkor, ünnepetek jeles napján, mert parancsolat ez Izrael számára, és rendelkezés Jákob Istenétől. Bizonyságul rendelte ezt Józsefben, amikor kijött Egyiptom földjéről, ott ismeretlen nyelvet hallott, hát a megszabadult a terhektől, kezei kosárhordással szolgáltak, sanyarú sorsodban segítségül hívtál engem, és megszabadítottalak téged, meghallgattalak a vihar felhők rejtekéből, próbára tettelek az ellentmondás vizénél. Halljad, én népen bizonyságot teszek neked, Izrael bárcsak hallgatná rám, ne legyen a körödben új Isten és idegen Istent ne imádj, mert én vagyok a te Urad Istened, aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről, csak tásd ki a szádat és betöltöm azt, de népem nem hallgatott szavamra, és Izrael nem figyelt rám, ráhagytam őket szívük szándékaira, hadd járjanak csak kedvteléseik szerint, ha az én népem rám hallgatott volna, ha Izrael utaimon járt volna, igen, könnyen megaláztam volna ellenségeit, és szorongatóira rátettem volna a kezem, az Úr ellenségei hízelegnének neki, és idejük örökké tartana, népét pedig a gabona javával táplálná, és a kősziklából mézzel lakatná jól őket. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
4: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg engem, mert én szűkölködő és szegény vagyok. Őrizd meg lelkemet, mert neked vagyok szentelve. Szabadítsd meg benned bízó szolgádat, én Istenem. Irgalmazz nekem, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok. Vidámítsd meg a te szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd és nagy irgalmú mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, és figyelj könyörgésem szavára. Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgattál engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között, és semmi sem fogható műveidhez. Eljön minden nemzet, amelyet alkottál, eléd borul, Uram, és dicsőíti majd a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csodákat művelsz, egyedül te vagy Isten. Vezess engem, Uram, a te utadon, és igazságodban fogok járni. Hadd örüljön szívem, hiszen féli a te nevedet. Hálát adok neked, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet mindörökké. Mert nagy a te irgalmad irántam, és kimentetted lelkemet az alvilág mélyéből. Isten, törvényszegők támadtak ellenem, és erőszakosok gyülekezete tört a lelkemre, de nem számoltak veled. Pedig te, Uram Isten, könyörületes vagy és irgalmas, türelmes, nagy irgalmú és igazságos. Tekints rám és könyörülj rajtam, adj erőt szolgádnak és szabadítsd meg szolgálód fiát. Add nekem jóságot jelét, hogy gyűlölőim lássák és megszégyenüljenek, mert te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem. Háza alapjai a szent hegyeken állnak, szereti az Úr Sion kapuit, Jákob minden hajlékánál jobban. Dicső dolgok hangzottak el rólad, Isten városa, azok között emlékezem meg Ráhábról és Babilonról, akik elismernek engem. Íme az idegenek, Tírus és az etiópok népe mind ott születtek. Sion az anyánk, mondja majd az ember, és ember született benne, és maga a fölséges vetette meg alapjait. Az Úr felsorolja majd könyvében ama népeket és fejedelmeket, melyek odavalók. Mint minden örvendezőnek, te benned van otthonuk. Uram, üdvözítő Istenem, éjjel-nappal hozzád kiáltottam, jusson színed elé imádságom, hajtsd füledet könyörgésemre, mert bajokkal lett tele a lelkem, és életem közel jutott az alvilághoz. A sírgödörbe lemenők közé számítanak, olyan lettem, mint akin már nem lehet segíteni, aki szabad a holtak között, mint akik sebzetten sírokban nyugszanak, akikre már nem is emlékezel, mint akik már kiszakasztottak kezedből. Mély gödörbe tettek engem, sötétségbe és a halál árnyékába, rám nehezült haragod és rám zúdítottad minden hullámodat. Eltávolítottad tőlem ismerőseimet, utálat lettem a szemükben. Be vagyok zárva és nem tudok kimenni, szemem elsorvad a nyomorúságtól. Hozzád kiáltottam, Uram, napestig hozzád terjesztettem ki kezeimet. Vajon a holtakkal teszel-e csodát, vagy a halottak fognak föltámadni, hogy magasztaljanak téged? Hirdeti-e valaki a sírban irgalmasságodat és hűségedet a pusztulás földjén? Megtudhatja-e valaki csodáidat a sötétségben, vagy igazságosságodat a feledés földjén? Én azért, Uram, hozzád kiáltok, és már kora reggel eljut hozzád imádságom. Miért veted el, Uram, lelkemet, és miért fordítod el tőlem arcodat? Szegény vagyok, és bajok közti fiúkorom óta. Ha fel is magasztaltak, aztán megaláztak, és kétségbe estem. Elborított haragot, hulláma és retteneteit felkavartak engem. Mint a víz egész nap csak ez vesz körül, teljesen bekerít engem. Eltávolította tőlem barátomat és társamat, és ismerőseimet is nyomorúságomtól. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most is mindenkor és örökkön örökké, amen. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Ó, mennyei seregek fővezérei, kérünk titeket, mi méltatlanok, hogy imáitok által vegyetek minket körül. Mennyei és dicsőséges szárnyaitok árnyékával, és oltalmazzatok meg bennünket, kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk. A veszedelmektől óvjatok meg minket ti, vezérei a felső erőknek. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged, malasszal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját. Paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted. Szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál. Tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztad kardon. Imád őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts fölszolgált fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet. Egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erős, szent hallhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörű rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket. Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
1: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökké.
0: Amen. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelme és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai. Uram,

irgalmaz, Uram irgalmaz. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Uram

0: Minden órában a mennyben és a földön imádandó, dicsőítendő vagy, jóságos, hosszan tűrés, sok irgalma Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magadulunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is, jóságod által igazgass életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmüket, ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
2: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerúboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
3: Az Úr nevében adj áldást, Atya.
0: Könyörülj rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fel reánk az orcáját, és könyörülj rajtunk.
1: Amen.
0: Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való resség, könnyelműség, pénz, vágy és megszólás szellemi. Ajándékoz inkább szolgálnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelki. Igen, Uram, királyomat, hogy belássam bűneimet, és meg ne ítéljen fel a barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világbővő embert, legyen ránk egyed orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt, vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteidnek imájától.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
3: Adj áldást, Atya.
0: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imájától, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalma, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent életű Izsák Dalmát és Faustosz atyáknak, kiknek emlékét tiszteljük, minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, s üdvözítse minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imájától, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez.

0: azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményei között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogy lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
1: Ez a Kána Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
0: Tehát idén kerül legelőször megrendezése, igen, a Kána Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc itttel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
1: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
0: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül. Nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
1: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
0: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul. Illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
1: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
0: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
1: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
0: És szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak, szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
1: Nemzetközi ez a pályázat?
0: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
1: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
0: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogyha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
1: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
0: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képviselő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: Eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesél nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt. Aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam. Aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy emberfeletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak, meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a canalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül, a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az Ó vagy Új Szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmérkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák. A boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk. Kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel. A hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések. A művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív, vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Nemzeti kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-16-a szombat vasárnap. Nagyboldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel, vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök, Szent István búcsú, ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat, új misés. Augusztus 29-e szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe, a Beszterczebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, Parák József püspöki helynökkel. Augusztus 30-a vasárnap, motorosok zarándoklata, Gulya Hugóval, Székelyudvarhely. Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka 1922 és 62 között élt. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-án van. Szent II. János pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, három kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilmrendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sisyphus Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannonia Stúdió és Budapest II. Kerületi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székelyudvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannonia Stúdióban, Budapesten a 2. kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó idei programjain. Válaszol 3 kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária Bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István Bazilikában szentmisén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit-szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os Újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának vezetőjének gondolatait hallják.
1: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én számtalanszor tapasztalom azt, hogy ez működik. Amikor nyugtalanság, félelem, hitetlenség van bennem, rászánom magam, hogy akár így napközben egy kis csendességet tartva háladással Istenhez fordulok, mert mindig van ok a háladásra, ha másért nem, hát azért, mert élek és lélegzek. Ezután elmesélem neki a gondjaimat és a félelmeimet. És akkor azt veszem észre, hogy bár a külső körülmények nem változtak, mégis valahogy kisimulnak az érzéseim, és békesség költözik a elmémbe. Az a megtapasztalásom, hogy Isten várja, hogy bizalommal hozzáforduljak, és ő megnyugtat és békességet ad. A H-vitamint kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük. A napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is. És valahogy ez megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot magával a hálaadással, de így megragadt bennem, hogy ez egy zseni. Ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy háladó rendezvényt megszervezzek, és akkor egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mint hogyha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. Valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgálatunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva következett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat. És ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának, vezetőjének gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának első fejezete, a 39-től a 49. versig tartó szakasza, illetve az 56. vers alapján történik. Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyekbe Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet betelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. De hogyan történhet velem az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint felhangzott fülemben köszöntésed szava, örömében felujjongott méhemben a magzat. És boldog vagy, ki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt: magasztalja az én lelkem az Urat, és örvend a lelkem az én üdvözítő Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Mária pedig nála maradt mintegy 3 hónapig, azután visszatért házába. Augusztus 1-én görögkatolikus egyházban elkezdődött a nagy boldogasszony ünnepét megelőző bőti időszak, ami egészen az ünnepig, augusztus 15-éig tart. Ez az időszak egyébként a paraklis szertartásának végzési ideje is, bármelyik napon, minden napon végezhető ez a szertartás. Az imént elhangzott evangéliumi szakasz nagyban kötődik a Paraklészhoz is, hiszen abban a szertartásban is minden alkalommal elhangzik ez, illetve minden Mária ünnepen halljuk Erzsébet és Mária találkozásának csodálatos történését, és azt a csodálatos tanúságtételt, amit az Isten szülő a Szentlélektől eltelve hirdet minden nemzedéknek. Ez a szertartás, a Paraklész szertartás és ez az evangéliumi szakasz azoknak, akik rendszeresen részt vesznek ezeken a szertartásokon is, és szinte kívülről tudják a szertartás szövegét is, és ennek az evangéliumnak a szövegét is, különösen szívhez közeli ez. Szívhez közeli, mert igazi örömről hallunk benne. Igazi örömhirdetés történik. És milyen érdekes, Márián keresztül. Ami nem csak érdekes, hanem természetszerű is, hiszen Máriától kapjuk meg, Márián keresztül kapjuk meg azt a Krisztust, azt a Jézust, aki a világ megváltójaként eljön, hogy az Isten szeretetéről, a szeretet beteljesedéséről hozzon nekünk örömhírt. Ha így tekintünk erre a csodálatos evangéliumi szakaszra, akkor láthatjuk, hogy Márián keresztül milyen csodálatosan juthatunk el a megváltó Krisztushoz. Ahhoz a megváltó Krisztushoz, aki, habár végigjárta a keresztutat, vállalta mindannyiunkért a kereszthalált, föltámadásával mégis a legnagyobb örömet hozta el mindannyiunk számára. Hát ebbe az örömhír hirdetésbe álljunk bele mi is bátran. Akár böjtölünk, akár imádkozunk, akár bármilyen szolgálatot teszünk, vállaljuk ezt bátran, és ilyen módon csatlakozzunk Mária öröméhez. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mára Rádió hallgatóit ezen a szép nyári augusztusi napon, augusztus 3-án, a hónap első hétfőjén lévén. Itt a stúdióban én Kocsis Fülöp vagyok, és velem van
1: Kakasi Dávid, alszerpap és villamosvezető.
0: Így van, és nem villamosra jöttél most reggel?
1: Nem. Igazából biciklivel érkeztem. Értem. Biztos testvérek is tudják, hogy most takarékoskodnunk kell az
0: helyes árammal. Jó. De a villamos azért megy attól még csak.
1: Megy, de lassabban.
0: Tényleg?
1: Bizony. Igen. Tegnap reggeltől korlátozták a közlekedésünket. Aha. Kisebb fokozatú gyorsításokat szabad csak alkalmaznunk, és szigorúan veszik, hogy csak 40 km per óra ezután maximális megengedett sebesség az 50 helyett.
0: Na, ezt se tudtok, de én nem tudtam legalábbis, és akkor ezt egy avatott módon egy villamosvezetőtől hallhattuk meg, és minnyájan, vagy én is mindenkit buzítok a minél takarékosabb életvitelre, amikor csak lehet árammal, villam, vízzel takarékoskodjunk. Hát itt a hónap első hetében sok mindenről beszélhetnénk, hiszen most kezdődött el a Boldogasszony böjtje, aztán beszélhetnénk a vízszentelésről, a makabeusi ünnepről, akkor az úrszínváltozás lesz ez néhány nap múlva, annak az előkészületeiről is, viszont engem nagyon-nagyon izgat, hogy hol is jártál, Dávid, egy nagyon szép monostor látogatásnak az élményeivel vagy gazda, úgyhogy arra gondoltam, hogy erről beszélgessünk ma ezen a mai reggelen. A kedves hallgatóknak, akik egyébként be tudnak kapcsolódni a 061-374-0904 telefonszámon, ahol Farkas Miklós technikus barátunk fogadja a hívásokat.
1: Rendben, mesélhetek Makedóniáról, viszont előtte én is szeretnék hallani a vízszentelésről, mert számomra bizony újdonság volt, hogy Fülöp atya még a Balatonra is tetszik járni, ja, augusztusonként vizet
0: igen,
1: szentelni.
0: Igen, és nem fürdeni, hanem vizet szentelni. Szívesen, mert nagyon nagy élmény volt, ez éppen szombati napon volt a Balaton szemesen a vízszentelés. Hát a makabeusi vízszentelésnek nevezzük egyébként, azért, mert augusztus 1-én tiszteljük, ünnepeljük a makabeusi vértanúkat. És ehhez a naphoz kapcsolódik a úgynevezett nagyboldogasszony böjtje. És ezen a napon van egyébként a kereszt körülhordozásának emlékünnepe is, augusztus 1-én, ilyen nagyon sűrű, gazdag nap, és ki is tesszük ilyenkor a keresztet a templom közepére, úgy, mint a Szent Kereszt fölmagasztalásakor. Egyébként van erről egy szép, nem is legenda, ez önmagában egy történelmi eseményhöz fűződik. A 9. század táján Konstantinápolyban egyik alkalommal, így augusztusban nagyon elterjedtek a járványok, betegségek, és akkor a püspök vagy javaslatára a Szent Keresztre két körbe hordozták. És sok gyógyulást eredményezett, az erekének a tisztelete, a megérintése, előtte való imádkozás, és ezt 14 napon át vitték körbe a Szent Kereszt erekét, és aztán a következő években ezt megismételték. Úgyhogy nekem az a gyanúm, nem vagyok liturgia történész, de hát nagyon kézenfekvő az összefüggés, hogy ennek a 14 napos Szent Kereszt erekje körmenetnek a következménye az, hogy most 14 napos böjtöt tartunk, tudnélik a nagyboldogasszony böjtjének nevezzük, mert 15-ig tart, vagy 15. előtti napig. Na, szóval ez a böjt, és a makkabeusi vízszentelés pedig szintén ehhez a naphoz, augusztus 1-jéhez kötődik, kapcsolódik. Hogy miért makkabeusi vízszentelés? Hát erre nem tudok válaszolni, ha csak nem az, hogy pont ugyanezen a napon van az ő tiszteletük is. Tehát magához a vízszenteléshöz nincsen közük a makkabeusi vértanúknak.
1: Bevallom, talán ez az egy hagyományos szertartásunk az, amit még magam sem ismerek, hogyan kell végezni, hiszen a szemináriumban sosem voltunk bent augusztus 1-jén.
0: Ja, tényleg, ja, nem is esett le, mondom, tehát, hogy lehet, hát 6-7 évi szeminárium igen, után, igen, de igen. Valóban, akkor ez nem jött elő. Na hát Az is lehet, hogy egyszerűen csak a január 6-án megszentelt víz elfogyott a fél éve, mert és akkor most itt 6 hónappal később újra megszentelik a vizet, de saját szertartása van. Nagy, néhány elemében hasonlít a nagy vízszentelés, ez így hívjuk a január 6-ait, de ami nagyon érdekes, hogy az Isten szülőhöz kapcsolódik, és a hosszan, majdnem hasonló módon, mint az akatisztoszban, az Isten szülőnek a megtestesüléshez való titkát járja körül minden egyes kis tropár ének, amit aztán a hívek vers éneke köt össze. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket ezzel a verssel. És erről is prédikáltam, hogy vajon mi köze van az Isten szülőnek a vízszenteléshez. Hát lehet, hogy majd a hittanórán erről részletesebben fogok beszélni, és most inkább erre ne térjünk ki, mert ez egy nagyon érdekes, izgalmas és hosszan tűrő teológiai traktátus, de lehet ezen kicsit gondolkodni, hogy az Isten szülőnek vajon mi köze van a vízszenteléshez. Hát nem csak annyi, hogy biztos ő is néha megmostatta az Úr Jézust a vízbe. Egy igen, nagyon, igen. Nagyon, nagyon izgalmas teológiai kérdés ez, úgyhogy erre ki fogok térni a hittanórán, úgyhogy már most ez a reklámhelye, 10 órától lesz majd a hittanóra a Szent Liturgia után.
1: No. Rendben, én is bekapcsolom majd a Mária rádiót.
0: Helyes, nagyon jó, hogy megtud, hogy miközben van az Isten szülőnek a vízszenteléshez. Viszont szombaton Balaton szemesen Borza Miklós plébános atya meghívására mentem el, és egy nagyon nagy élmény volt nekem a Bagolyvári kápolnál végzett szentmisébe bekapcsolódni. Én gyóntattam, de rengetegen voltak, több százan, és mondta is hála Miklós atya, hogy ez egy nagyon szép esemény, hiszen nyáron erre a szentmisére azok jönnek össze, akik éppen ott nyaralnak, tehát falubeliek talán kevesebben, mert ez nem is a falu plébánia temploma, hanem egy kápolna, és előtte pedig az árnyas fák alatt szabadtéri szentmise volt. És hát el lehet képzelni, hogy azok az emberek, akik nem mennek Balatonra nyaralni, de fontosnak tartják, hogy elmenjenek szentmisére, hát tényleg azt mondhatom, hogy a legelszántabbak, és valóban ezt mondhatom én is, hogy nagyon-nagyon szép. Ja, és szép esemény volt, és különleges ajándék a Jóistennek, hogy Eszternekről, Erdélyből Böjte Csaba testvér gyermekei is eljöttek, és akkor ők is ott szép népviseletbe beöltözve énekeltek a szentmisén. Mesélek erről, nem tudom, hogy mennyire. Én azt mondtam, hogy Bigoszkiról mesélünk, de most itt rákérdeztél. Volt ott egy nagyon izgalmas, nagyon szép élmény volt. És csak annyit, hogy a szentmise után szép processzióval, Tedeumot énekelve, Boldogasszony anyánkat énekelve levonultunk a Balaton partra. Kicsit, kissé szürrealisztikus volt, mert hát ugye én Mandiászban, atya is római szent papi ruhában, liturgikus öltözetben énekeltük a Boldogasszony anyánkat, Tedeumot, és ott a fürdőzők között, ott a napozók, meg a bikiniben lévő hölgyek között szépen vonult ez a szép menet, de láthatóan mindenkit meghatott, akit filmeztek, telefonon nézegettek, meg oda is jöttek bekapcsolódni ebbe a szertartásba. Hosszú, szép, hosszú szertartás, de a végén pedig ugye a megszentelt vízből mindenki kapott, ezt is Miklós atya olyan szépen megszervezte egy kis üvegcsébe, díszes kis üvegecskébe vihettek haza. Ez nem ugyanaz, mint a, tehát nem az élő vizet szenteljük meg, valaki fölhívta rá a figyelmemet, hogy hát hogy is van ez, hogy amikor január 6-án megszenteljük, akkor 13 napig még nem is lehet mosni a patakba, amikor élő vizet szentelünk, hogy hát a szentelt víz. Itt meg a fürdőzők ott ugrálnak a szentelt vízbe, úgyhogy hát nem a élő vizet szenteljük ilyenkor, hanem a templomban, meg az otthonainkban használatos szentelt vizet pótoljuk ezzel. De a Balatonból merítettük ki nyilván a vizet, és ott egy ilyen különleges edényben végeztük el a szentelést.
1: Igen. Fülöp atyának talán meglepően hatott ez, hogy a fürdőzők között tetszettek elvégezni a vízszentelést, de azt hiszem, hogy ennek kell lennie a jövőnknek, hogy ennyire a hétköznapi életünkben is mindig legyenek pillanatok, amik az Úristenre való gondolásra emlékeztetnek abszolút, minket, vagy pedig segítenek minket, és ehhez röviden kapcsolódik, ha már Makedónia is felmerült itt, mint hogy Fülöp atya kíváncsi erre, hogy mit is éltünk meg, hogy az útunk során Fülöp atya kérése volt, hogy egy nagyon szép, most már kevésbé lakott monostorba, de hogy egy történelmi középkori monostorba, a Szent Naum kolostorba is ellátogassunk, ami az Ohridi tó partján található. Ezt a tavat úgy kell elképzelni, mint a Balatont, tehát nagyjából fele akkora. És nagyon érdekes, hogy először a parkoló után hát egy óriási strandra érkeztünk be, és azt gondoltuk, hogy rossz helyen vagyunk. Majd visszanéztünk a kapura, ahol láttuk a betűket, hogy ez bizony a Szent Naum monostor.
0: Igen,
1: tehát monostor. Maga a monostor, illetve hát a jelenleg tulajdonló egyházmegye, érsekség, tart fent egy strandot.
0: Uram, fia, igen.
1: A monostor közvetlen közelében, és hát én azt láttam, hogy azért bőven-bőven látogatják a monostort is a látogatók, tehát össze van kapcsolva a kettő, tehát betérnek vagy a fürdés előtt, vagy közben, hát egy szép imádságra bent a templomban.
0: De gondolom nem fürdőruhában azért, vagy igen?
1: Nem, arra nagyon ügyeltek.
0: Igen, én is úgy gondolom, hogy ők
1: tisztelettel voltak a templomi terek iránt, illetve külön már a kapuban voltak elhelyezve ilyen ideiglenes könnyű öltözetek, amik azért testet eltakarják,
0: igen, hogy... Igen. Na hát ez egész különleges. Tehát ma már sajnos a Szent Naum monostor nem működik, de a fürdőzők, ott nyaralók meglátogathatják a templomot is.
1: Igen.
0: Na de akkor mesélj, légy szíves, a Bigorszki monostorról. Az első kérdésem az, hogy mikor hallottál róla, mert én tőled hallottam, de hát te hamarabb megismerted már ezt a Bigorszki monostort, én nem ismertem, Makedóniában van. Mesélj róla egy kicsit, hogy te hogy találkoztál vele.
1: A Bigorszki keresztelő Szent János monostort 1020-ban alapították, és rövidebb időszakok kivételével, hiszen azon a vidéken nem 150, hanem 460 évet volt jelet a török és a muszlim uralom, de én úgy tudom, hogy szinte végig éltek ott szerzetesek, imádkozva a világért.
0: Bocsáss kivéve, meg, ezt a dátumot szeretném egy másik oldalról megvilágítani.
1: Igen.
0: Tudnélik, 1020 mondtál, igen, az Ohriditant Szennamot egy picit hamarabb alapították, ugye? És ugyanebben az időtájban alapították a grottaferrátai Szent Nílus által alapított monostor, tehát ez az időszak, amikor szerintem sok monostort
1: és Pannonhalmát és Tihanyt is, ha már itt van, magyar földön van, hangzik el ez az adás.
0: Igen.
1: Persze.
0: Úgyhogy ez egy izgalmas kor lehetett, igen.
1: Abszolút. És úgy tűnik, hogy a világ végezetéig fennálló életek kezdődtek ezekben a monostorokban, hiszen jugoszláv időszakban be volt tiltva a szerzetesség a kommunista hatalom alatt, és ez a monostor is egy pár évtizedig lakatlan volt, viszont most egy egészen különleges helye lett az imádságos életnek, hiszen a rendszerváltás után hívást érzett egy Átoszhegyre fiatalon költözött szerzetes testvér, és visszatért, hogy a saját hazájában ismét a Jóistenhez vezesse úgy a népet, a saját honfitársait, hogy ő a romokon kezd szerzetesi életet, és olyan nagy szeretettel és szorgalommal és imádsággal teszi ezt, hogy egyszerűen emberi gondolatokkal nem is érthetjük, hogy hogyan lehetett ilyen rövid idő alatt egyrészt mind anyagiakban, tehát az építészeti örökséget helyreállítani, másrészt pedig 35 férfit és nagyjából 20 hölgyet a Jóisten hívására ráhangolni olyan módon, hogy ők az egész életüket az Jóistennek a keresésére szenteljék, olyan módon, hogy ezt nem csak hogy szerzetesi fogadalmakkal ugye pecsételik meg, hanem ezt meg is élik az első jelölt naptól kezdve, és olyan nagymértékű szeretetet tanúsítanak mindenki felé, aki meglátogatja őket. Fülöp atya, tetszett kérdezni, hogy honnan...
0: Bocsánat, igen? Azt a részletet tudod-e, hogy ugye ő ez a párti nagyja, aki ugye elkezdte, hogy, hogy őt oda hívták, vagy pedig ő egy ilyen belső indítatásra gondolta, hogy ezt a monostori életet felújítja?
1: Megkaptuk azt az áldást, hogy Párteni atya, tudva, hogy éppen a monostorban tartózkodunk, sőt, pont éppen az egyik hozzájuk tartozó női monostorban, hívatott minket a Fülöp atya által küldött 8 zarándokot, és másfél órát beszélgetett velünk, körbeülve az ő dolgozószobájában. És igen, felidézte, hogy ő az Átoszhegyen a Vatopedi monostornak a szerzetese volt, de egyszer úgy gondolta, hogy az akkor nagyon híres lelkiatya hírében álló, hát azóta pedig már szentként tisztelt Paisios atyát felkereste az ő remeteségében, és ő tőle kért tanácsot, aki pedig tudják róla, hogy nagyon, nagyon átlátja így a Szentlélek ajándékaképpen a jövőt is, és ő azt az egyértelmű tanácsot adta neki, hogy térjen haza az ő országába, a mostani Észak-Makedóniába, mert ott van szüksége az ő népének, az ő szerzetesi életére, és
0: nem
1: ráadásul,
0: tudtam, hogy Pajci atyához kapcsolódik.
1: És ráadásul, ugye hát ez nagyon váratlanul érte ezt a fiatal 25 éves testvért, aki mindössze 4 évvel ezelőtt költözött az Átoszra, a Szenthegyre, hogy az egész életét ott töltse. És Paisios atya továbbment, azt mondta, hogy lehet, hogy ez váratlan számodra, de egy nagyon erős jelet fogsz kapni hamarosan. És Párteni atya tovább mesélte, hogy ugye hát visszatért a monostorába, és másnap hívták őt a telefonhoz, a monostor telefonához, ahová a frissen szolgálatba került új makedón érsek hívta, és ő maga kérte, hogy pontolja meg, hogy térjen haza, mert hogy nagyon várják őt. Tehát Paisios atya ezt előre megjövendölte, és hát azonnal haza is tért, és amikor találkozott az akkori makedón érsekkel, ő egy akkor romokban álló monostort, amiről ugye beszéltük, hogy már 1000 éves történelemmel rendelkezik, ezt jelölte ki számára, hogy itt kezdjen szerzetesi életet, ha tényleg
0: nagyon szeretné. Nagyon izgalmas, hogy nem tudtam, hogy Paisios atyához kapcsolódik, és bizonytalan voltam, mert hogy akkor ezek szerint mind a kettő igaz.
1: Igen.
0: Hát kapott egy belső, sőt lelki atyától megerősített indítatás, és közben meg a püspök is ugyanerre kérte.
1: Igen.
0: És te mikor hallottál róla, hogy találkoztál ezzel a monostornak, vagy a létével egyáltalán?
1: Hát igen, rádió hallgatók számára lehet, hogy ez szokatlan, de hát végül is a 21. század közepén járjuk már. Amikor a járvány időszaka volt 2021-ben, akkor pörgettem a telefonos tartalmakat, és az Instagramon egyszer csak az algoritmus, amit mostanában annyian szidunk sokszor, vagy szidnak, felhozta egy rövid kis videós részletet, amit ebben a monostorban egy ünnepi szertartáson vettek fel. Gyönyörű énekkel, gyönyörű, mosolygó, szerzetes atyákkal és testvérekkel. És ezzel nem elégedtem meg, mert ez annyira megérintett, hogy a követem gombra rányomtam rögtön, így a telefon azonnal értesítést adott a későbbi hetekben, hónapokban, amikor ők egy kis-kis részletet megosztottak az életükből. És azóta kezdtem vágyni arra, hogy a monostort élőben is meglátogassam, a nagy távolság ellenére, hiszen Budapestről hát
0: 1000 kilométer.
1: Igen, kerek 1000 kilométerre található, tömegközlekedéssel, igazából repülővel közelíthető meg, és de hogy ez mégiscsak egy, ugye nem egy konformos, mondjuk, nem tudom,

0: nevezzük hívásnak, ha bár bevallom, bátortalanul használom ezt a szót.
1: Hát még nem is szabad elcsépelni, nem. Hogy is akkor.
0: Igen. Tehát lényeg az, hogy inkább Szent Szávát keressem meg Belgrádban, és akkor életemben először így eljutottam Belgrádba kerékpárral. És akkor lényeg az, hogy 2024. októberben döntöttem úgy, hogy tényleg felkeresem a monostort. Nem sok időm volt.
1: Kicsit hatékonyabb utazóeszköz választottál.
0: Igen, gyorsabban jutottam oda repülővel. Meglepően filléresen lehet egyébként eljutni a Szent Monostorok környékére, nem csak a Bigorszki, hanem más monostorok környékére.
1: Skopjéig megy a repülő Budapestről? Skopjéba?
0: Három repülőtér veszi körül ezt a monostort, mindegyiktől nagyjából 100 kilométerre található. Értem. Skopje, Ohrid és Tirana.
1: Értem.
0: És akkor egy napot töltöttem ott 2024. októberben, majd pedig egy évvel később, 2025. októberében, akkor már nem egyedül, hanem az egyházközségünk kántorát, József barátunkat is elcsábítottam erre az útra, és másfél napot töltöttünk ott, de már világos volt az első alkalmával is, hogy ezt a helyet bizony egy picit otthonomnak érzem, és hogyha van, akad legközelebb egy kis időm bárhova utazni, akkor ez tehát akkor erre gondolok először. És így most egyszer csak pár hónappal ezelőtt Fülöp atya szólított meg, hogy ő arra gondolt, hogy egy pár fiatalt és drága Szabó István atyánkat is meghívta egy olyan utazásra, hogy ahol 4 napot tölthetünk ebben a csodálatos országban.
1: Ennek a háttere egy kicsit másképpen van. Tudnélik, Szabó István atya már máskor is vitt fiatalokat monostorokba, Belgiumba vagy Franciaországba. És hát ő nagyon elszánt, nagyon jó sofőr, egyébként ő is nagyon sokat kerékpározott, most már azt mondja, nem olyan sokat, már itt lassan 70 felé, azt hiszem nem akarom öregbíteni őt, de szerintem lassan már ott tart, csak nem látszik rajta egyáltalán, akár 50 évnek kinéz. És ő szólított meg, hogy nincs valami út, szívesen vinne csapatot úgy, mint a régebbi években. És akkor ez összejött, ez a te javaslatod, illetve hogy sokat meséltél Bigorszkiról, mondtad, hogy van is kapcsolatod oda a vendégfogadó atyával, és így jött össze. Én most mégiscsak azt mondom, hogy a Jóistennek az akarata szerint, tehát nem csak egy ötlet, amit megvalósítottunk, mert aztán tényleg nagyon szép gyümölcsöget termett. A kis csapatban egészen vegyesen voltak lányok, fiúk, fiatalok, régebb óta fiatalok, úgyhogy az utolsó napokban derült az ki, hogy ki az, aki végül is menni fog, és így alakult ez az arándoklat. Ráadásul te külön mentél, mert még volt valami tennivalód, ugye, és akkor Skopjéba találkozhatok.
0: Hatósági vizsgákat kellett tennem a munkahelyemen, amit nem voltak hajlandóak más időpontra áttenni, de nem gond, mert egy fiút magammal vittem így.
1: Így van.
0: Viszont én úgy hallottam, hogy Fülöp atya is emlegette már korábban szép élményeit a monostorban.
1: Na mondjuk ez igaz.
0: Fülöp atya is tetszett ott járni.
1: Igaz. Én se tagadhatom le, hogy belelkesítettél, meg a lelki atyám Kis Attila atya is felhívta a figyelmemet. Van egy film is Bigorszkiról, rá lehet keresni, aki ügyes a világhálón.
0: YouTube-on megtalálható. Aha. Nagyon egyszerűen.
1: Igen.
0: A fény tanúja.
1: Hogy?
0: A fény tanúja.
1: A fény tanúja, és így, ha valaki magyarul beírja,
0: meg fogja kapni.
1: Ó, de jó.
0: És magyar felirattal is elérhető.
1: A fény tanúja. Hú,
0: a fény tanúja,
1: jó.
0: Igen.
1: És akkor régóta volt esedékes, hogy meglátogassam egyik püspöktársamat, Kiro Stojalov, a Macedón, Észak-Macedón görögkatolikus püspök. Nagyon jóba vagyunk, gyakran volt már Mária Pulcson nálunk is, meg más alkalmakkor is, és Bécsben voltunk együtt, és akkor vetődött föl, hogy na, most már elmennék oda hozzá. És akkor talán november táján másod-harmad magammal Nándi volt velem, úgy tudom, lehet, hogy csak ketten mentünk, azt hiszem. Nem, Csabi is jött, úgyhogy hárman mentünk, igen. Szakállas Csabi is velem jött, és akkor Skopjéba elmentünk, és meglátogattuk a görögkatolikusokat. Hát ez egy külön már rádiós beszélgetés megérne, hogy hogyan élnek ott a görögkatolikusok Makedóniában.

0: Bulgária, aztán a Tesszaloniki észak-görögországi határs, igen, akkor Albánia is, Szerbia is, szóval nagyon összetett az ottani élet. Viszont nagyon-nagyon buzgó görögadójus testvérekre találtunk. Például van egy falu, ahonnan az Egyház megyében, azt hiszem, most nem akarok nagyon-nagyon tévedni, hozzávetőlegesen kb. 20 papja van az Egyház megyének, tehát nem túl sok, 20-25, és több mint 10-12-13 abból az egy faluból származik. Ahonnan egyébként a püspök atya is, és ő testvére is pap, és két nővére szerzetes nővér. És van még egy testvérük, aki viszont egy sok gyermekes családapa. Gyönyörű, nagyszerű család, és hát a falu is, hát nagy buzgóságot látunk. Na, szóval ez a őt meglátogattam, és amikor egy 3 napot tölthettem ott Szkopjéban, és én megemlítettem, hogy bizony én szívesen elmennék ebbe a Bigolszki monostorba. Hát egy ortodox monostor, kicsit félbe hoztam ezt elő, azt mondja, ő is ismeri, volt is már ott nem egyszer, csak hát nem biztos, hogy belefér most ebbe a szűk időbe. Én meg hát mondom, hogy csak jó lenne azért, hát, ha már itt vagyok. Jó, és akkor átalakította az ő saját programját is, mert én nem gondoltam, hogy ő is jöjjön velünk. Tehát mondtam, hogy jó, ő nyugodtan végezze a vasárnapi szentmisét, de én indulok. Mint nem, akkor ő is eljött velem, és ott derült ki, hogy ő a Partén, mert ő atya, ő is püspök most már, püspöki rangon van, tehát igen, a Gerondas a monostornak a vezetője, a férfi és a női monostor egyaránt van, az ő vezetés alatt van. Nagyon jó barátja, jól ismerik egymást, többször meglátogatta már őt, és nagy nyitottsággal fogadta a görögadós püspök társát, és hát úgy engem is. Szóval innen indult, ez volt az én első látogatásom, és akkor hát engem is nagyon-nagyon megfogott, és elhatároztam, hogy aztán megyek még máskor is, meg hát szervezek utat ide, többeknek el kell jönni, úgyhogy én nekem eget volt az első látogatásom.
1: Igen, hát ha dobjam fel egy picit itt a hangulatot azzal, hogy elmeséljem, hogy másfél órát beszélgethettünk ezzel a drága öreg, öreggel, aki persze nem is öreg, lélekben egyáltalán nem, de még korban sem, hiszen 30 évnyi gyönyörű szerzetesi élet után is még csak 55 éves. 35 éve szerzetes ő, 35 éve szerzetes, és még csak 55. születésnapját töltött.
0: 55 éves mindössze?
1: Bizony.
0: Fú.
1: És mesélte nekünk, tehát ő maga hívott minket az ő dolgozó szobájába, hogy egy picit találkozzon velünk. Hallotta, hogy Fülöp metropolita, akit ő megszeretett nagyon a tavalyi évben, küldött minket. És elmesélte, hogy 2 héttel ezelőtt egy fiataloknak puláló csoportnak tartott éppen egy kis hittanórás magyarázatot a monostor kapuja előtt, és egyszer csak észlelte, hogy 2 motoros ember érkezik. No hát ez még nem meglepő, hiszen nagyon sok messzi földről érkezett látogató érkezik a monostorban napközben, egész nap. De amikor a közelükben megálltak, hát észrevette, hogy a kabátján egy szép kereszt, görög kereszt található az egyik szakállas motorosnak, de amit ő hirtelen megdöbbentette, és ami miatt a hittanórás magyarázatot egy pillanatra meg is állította, az az, hogy ezt a kabátot ugye, hát levette ugye az úriember, mert hát megérkeztek, meleg volt, és egyszer csak a reverenda, szerzetesi reverenda az előbukkant és leomlott alatta. És hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon példásnak találta ezt, és azt mondta, hogy bárcsak sok ilyen ember lenne, ilyen szerzetes lenne közöttünk.
0: Valóban ez a találkozás nekem is emlékezetes volt, mert én meg nem ismertem fel őt. Láttam, hogy ott egy öreg atya, máskor is volt egyébként, hogy ott a parkolóba szerzetesek ott fogadják az oda érkezőket. Egyik öreg atya ott körülötte, ott vannak a fiatalok, és mesél, beszél nekik, és én csak azt akartam megkérdezni, hogy a motorral beállhatunk-e az udvarra. És akkor mondja, hogy te pap vagy? Hát mondom, igen. Te püspök vagy? Hát mondom, igen, és akkor mutatta, hogy a panágia ott volt a nyakamban. És akkor mondja, nézzétek, itt van a panágia, ő egy püspök. Hiába motorra jött püspök, és akkor mondom, hogy hát igen, de Isten bocsássa meg, hát én csak egy görögadós püspök vyagyok. Oda jött hozzám, megölt, testvérek vagyunk, ne hülyéskedj már, hát ugyanúgy püspök vagy te is, szóval hát ez nekem is óriási élmény volt a találkozás. És azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk róla és az egész monostorról, hogy abszolút a szeretet, áradó szeretet irányítja ott, ott az egész életet. Ez volt a benyomásom róla is, és ez átsugárzik a többi atyára is, ugyanez. Gondolom, hogy ti is ezt tapasztaltátok.
1: Igen, igen, igen.
0: Te mikor érkeztetek? Ugye este felé érkeztetek meg, hiszen hajnalban indult a csapat, ugye?
1: Így van. Debrecenből Fülöp atya, lelki atya vezetésével maga vállalta a sofőrszolgálatot, hogy Debrecenből a csapat egy részét Budapestig elhozza, és pedig utána hát ő egy vonatra ült, és úgy folytatta a munkáját aznap, ment Debrecenbe vissza. Így a csapat este 8:30 érkezett meg a Bikorszki monostorba, és hát tudni kell, hogy a rend tartja meg a szerzetes életét is, mint mindannyiunkét. Itt 9 óráig már csak egy szűk fél óra maradt, amikor is teljes szilencium áll be a monostorban, tehát az udvarra sem megengedett, hogy kisétáljon az ember akár csendben. És ennek ellenére tehát jelzésre előre mondták, hogy hát semmi gond, tudják, hogy messziről jövünk. Amikor vittük be a bőröndöket, 2 testvér, akivel korábban többet beszélgettem, meg is ismert, és rögtön odajött megölelni,
0: de jó,
1: hogy itt vagy.
0: Uh-huh.
1: És mentünk tovább, a bőröndöket még a szobákba be se vittük, viszont láttuk, hogy éppen érkezik egy furgon, a monostor furgonja, ami meg volt pakolva, friss görögdinnyékkel, nagy görögdinnyékkel, és egyszerűen, amikor így monostorba érkezik az ember, egy élő monostorba, akkor rögtön tudja, hogy mit kell tennie, mi az, ami éppen olyanná teszi az életét egy picit, mint a szerzeteseké, ha bár azért ez tényleg csak egy abszolút kis ízelítő, gondolom.
0: Én belakapaszkodom ebbe a mondatba, mert pont erről van szó. Tehát amikor zarándokként elmegyünk egy monostorba, akkor pontosan ez az, ami lelki töltekezés jelent, hogy bekapcsolódunk a szerzetesek életébe, kicsit olyanok vagyunk mi is, mint a szerzetesek, és részesülünk azokban a kegyelmekből, amelyet a szerzetesi élet nyújt, hogyha minél jobban bekapcsolódunk. Tehát ez nagyon is jogos, helyes, helyén való gondolat. Például egészen annyira, hogy keleten az a klasszikus lelki gyakorlatos lelki elvonulást, felfrissülést nem is ismerik, ami nyugaton annyira természetes, hogyha a papoknak évenként kell lelki gyakorlaton részt venni, híveket is buzdítjuk, mert akkor milyen sok minden új gondolatot hall, meg imádkozik jobban. Kelet ezt nem ismeri, hanem hogyha valaki lelki gyakorlat akar menni, elmegy a szerzetesekhöz, ott van egy pár napot velük, és ez annyira feltölti őt, hogy utána tudja folytatni a keresztény életét.
1: Ezt annyira hadd is meséljem el élményként, hiszen ez nekem, magyar embernek ez annyira újdonság volt, hogy mind a férfi monostorban, mind a 2 hozzájuk tartozó kisebb női közösségben is találkoztunk nem szerzetesekkel, tehát világi foglalkozást tűzőkkel, akik bent töltöttek időt. A 2 női monostorban, pontosabban az egyikben 4-20-25 év közötti lánnyal is találkoztunk, akik elmondták, hogy ők most nem azért vannak itt, hogy szerzetessé váljanak, de ők minden nyarukat, minden nyáron 2 hónapot beköltöznek a monostorba, mert ők a közeli, tényleg nem tudom, 8 kilométerre lévő kisvárosban laknak egyébként, de 2 hónapig ők mindig beköltöznek, mert szeretnék egyrészt segíteni a nővéreket a munkájukban, a nagy-nagy szép épület és templom ellátásában, de saját magukat ez tölti föl az év többi részére. Mielőtt újra az egyetemet megkezdenék, mielőtt újra belevágnának a munkába, és ez annyira természetes volt, hogy tényleg látszott, hogy egyrészt otthon érzik magukat, és mind a nővérek is úgy tekintik, hogy ők a monostor családjának a részei.
0: Igen.
1: Férfiaknál hasonlóképpen azzal a töblettel, hogy ez a drága Pertányi atya, a monostor öregje nagy szeretettel van a szenvedélybetegek iránt, és már amikor elkezdte ezt az újra éledő szerzetesi életet, akkor bárhol a közelben vagy az országban távolabb találkozott nehéz sorsú, az utcán élő
0: akár alkohol, vagy
1: drogfüggő, vagy szerencsejáték függő, vagy a családját elvesztett emberekkel, felajánlotta mindegyiknek, hogy gyere velem, és éljünk egy kicsit együtt a monostorban, én szerzetes vagyok, te pedig hát egy férfi, egy dolgos, erős férfi, és gyere, a Jóisten téged is hív, szeretne keresztelő Szent János is kicsit erősíteni téged, és ezek az emberek, akik meghallják a hívást, 3-6 hónapot, egy teljes évet rászánnak arra, hogy akkor új életet kezdenek.
0: És ott élnek a
1: és hatásosabban gyógyulnak meg, mint bármilyen kórházi kezeléstől, terápiától. És a dinnyéket is, amiket megemlítettem, hát negyed óráig azonnal ezek az önkéntesek, ők önkénteseknek hívják őket, férfiak, tényleg egyszerű munkás férfiak, látszik rajtuk a nehéz élet sokukon, öltözködésben, minden, de ők mind-mind tudják, hogy itt a szerzeteseken keresztül a Jóisten gyógyítja őket, és ők a legnagyobb szorgalommal segítenek a legtöbb fizikai munkát ellátni.
0: De gyönyörű, nagyon szép ez.
1: Milyen szép lenne ezt itthon is elkezdeni.
0: Akkor itt a dinnyepakolás.
1: Így van, 15 perc alatt kifogyott a furgon, mert én azt gondolom, hogy valamelyik gazda ajánlhatta fel a környéken ezt a dinnyét, hogy a nyár további részére legyen dinnyéjük a szerzeteseknek. Ez is egy annyira szép dolog, és azt hiszem, hogy mi magyarok is, meg én biztos, hogy a szívemben megforgatom, de minden Mária Rádió hallgatónak hát szeretettel mutatom meg ezt a példát, hogy nem aggódik egyetlen egy szerzetes, vagy egyetlen monostor sem azon, hogy miből fog megélni. Az evangéliumnak megfelelően ők az Úr imáját, a mi atyánkot imádkozzák, és hát ugye nyilván kérik a védőszentjüket is, hogy segítsen, hogy mindig kellő alapszintű jólétet azt meg tudják minden látogatónak adni, meg maguknak is. És a lényeg az, hogy nem foglalkoznak ők számlakezeléssel, könyveléssel, legalábbis abszolút látható módon egyáltalán nem, hogyha van ilyen kötelező munka a törvény miatt, azt külsősökre rábízzák. Lényeg az, hogy annyira szeretik bármelyik szerzetesi monostort a környéken élők, hogy ők maguk visznek gyümölcsöt, zöldséget, faanyagot, vagy aki olyan látogató, hogy éppen egy kis pénz van nála, akkor azt a templomba bedobja a persejbe, és soha nincsen akármilyen gyönyörűséget és épületeket, és ugye hát mi itt azt gondoljuk, meg hát nálunk ezeknek bizony komoly fenntartási költsége van, nem kell ezt elhallgatni, de lényeg az, hogy így soha nincs gondjuk a monostoroknak, ahol az imádság és a szeretet vezeti őket, hogy ők megéljenek.
0: Nagyon-nagyon hihetetlenül hangzik ez, de én is ezt tudom megerősíteni, ámulva persze, hogy ez valóban élhető. Csak el kell gondolni, ahol, mennyit mondtál, 35-en vannak férfiak.
1: Igen.
0: 35-en vannak férfiak. Naponta, olykor akár százan vagy többen is jönnek zarándokok, őket mind ellátják. Nyilván ezek adományokat hoznak, van, aki kisebbet, van, aki nagyobban. A szállásért nem kérnek pénzt.
1: Így van, tehát az első alkalommal, ez egy gyors kis történet, hogy már nagyon indulnom kellett volna, hogy a repülőgemet elérjem Tiranában, ami hát igazából egy másik ország, még ha közel is van. És nem találtam a vendéglátó atyát, aki a szobákat szervezi. Szerettem volna megfizetni az árát az ellátásomnak, hogy hát nekik az teljesen alapvető, hogy étkezést is biztosítanak. És nem volt sehol se kiírva interneten, se többi, hát számomra ez meglepő volt, hogy végül is hát milyen hozzájárulást kérnek, mennyi az ára a szobának, az ellátásnak. És nagyon nehezen az atya nem került elő, egy másik testvérrel megüzente, hogy hát nem, ők nem kérnek senkitől semmit, ha mégis úgy gondolom, akkor a templomba drága keresztelő Szent János ikonja elé dobjon be a belsejbe. És akkor ők majd így. Igen, ennyi. Igen. Ennyi. Tehát, hogy ő...
0: És hogy így is lehet élni. Nyilván ez a szerzetesi élet, de mégis azt mutatja, hogy nem merem azt mondani, hogy érdemes ráhagyatkozni a Jóistenre, mert akkor ebből az jön neki, hogy ez valami számítás, hogy akkor megéri, de valóban megéri rá hagyatkozni az Úristenre. és minél inkább a gondviselésből él valaki, annál inkább megtapasztalhatja a gondviselés csodáját. Éppen hadd hozzam ide Roska Péter atyának a közösségét, ő évről évre fiatalokat gyűjt össze maga köré, egy évet töltenek ott az ő kis közösségében, hivatás tisztázásra, hit erősítésre, és ők is így élnek valóban, hogy azt fogyasztják, amit hoznak. Elmondta Péter atya, hogy ezt minden évben megszavaztatja a közösséggel, hogy belemennek ebbe. Tehát senkinek ne legyen ez kényszere. Talán volt olyan eszendő, amikor nem ezt szavazták meg, nevezetesen az, hogy ők boltba soha nem mennek el. Tehát, hogyha pénzt ad valaki, akkor nem tudom, hogy mit csinálnak, de hogy az étel az, amit ők kapnak. Tehát volt olyan, hogy mit tudom, hetekig nem volt só, és akkor hát most így esznek, de nem szólnak, hogy hát már hozzon már sót, mert ízetlen az étel. Tehát nyilván ez bizonyos lemondó életet is, vagy ennek a következményei együtt járnak, de annál ezerszer édesebb annak megtapasztalása, hogy az Úr valóban gondoskodik.
1: A másik oldalról pedig azt szeretném előhozni, hogy mindenki, aki az monostort meglátogatja, akár csak egy 10 perces templom imádságra, sokan így érkeznek meg. De ezt mondhatjuk mi, itt Magyarországon élő katolikusok is, akik a szentségekben részesülünk a papjaink, parókusaink, plébánosaink által. Mindenki nagyon tisztában van azzal, hogy ezek a szerzetesek nem öncélúan költöztek a monostorba, hanem azért, hogy értünk. Az egész világért imádkozzanak, hogy az Úr Jézus majd egykor megajándékozzon minket az örök élettel. És így tekintenek minden szerzetesre, még a sokan az ott élő muszlimok között is. Ezért én biztatok minden kedves testvért, aki itt hallgatja ezeket a szavakat, hogy mi is gondoljunk arra, hogy a mi parókusaink, mi szerzeteseink mind-mind értünk, imádkoznak, erre szentelték az életüket, és bizony, hát nem is mondható, hogy mekkora akár anyagi támogatásra méltóak a mi részünkről, még akkor is, hogyha ők ezt egyáltalán nem mondják, és nem ezért csinálják. De
0: talán egy kicsit eltolódott nyugaton, de nálunk itt Magyarországon is a papnak a képe, szerepe, alakja, és háttérbe tolódott az, hogy a pap az imádság embere. Sokszor úgy tekintünk a papra, mint aki nyilván a közösség vezetője, ez egyértelmű, hogy neki kell vezetni a közösséget, de hogy ebből fakadóan hát ugye igazodni kell a mai világhoz, tehát akkor pályázni kell, akkor a számlát kell vezetni, akkor költségvetést kell készíteni, zárszámadást, én vagyok a püspök, én kérem számon a papjaimon, úgyhogy ez nem az ő bűnük, hibájuk, csak hogy így alakult, és ennek következtében háttérbe szorulhatott az, hogy a pap az imádság embere. Mert ha nem az imádság embere, ezeket is el kell végezni, bár annál jobb, minél több civilt be tud kapcsolni ebbe, akár a pénzügyi dolgok kezelésébe, akár a pályázatokba, akár a közösségszervezésbe, minél több világi embert bekapcsol, annál jobban tudja önmagát az imádságnak szentelni, mint annak idején a ősegyházban az apostolok. Tehát a pap alapvetően és elsősorban az imádság embere, és kell, hogy nagyon sokat imádkozzék, akár a Szent Liturgiában, akár azon felül, és ez az ő legfőbb szolgálata, hogy imádkozik a hívekért, az emberekért. A szerzetes pedig abban más, hogy ő radikálisan megvalósítja azt, hogy kivonul az életből, a társadalmi életből, a gazdasági életből, és teljes egészében az Istennek szenteli magát, és ezáltal az odaadottság, az Istennek szentelt élet által tudja megszenteni az egész egyházat, papokat is, családokat, időseket, betegeket, tehát a szerzetességnek ez egy ilyen nagyon fontos része vagy feladata az egyházunkon belül. Na hát a Bigorszki monostorról beszélgettünk most itt a ma reggelem, és ehhez kapcsolódóan más szerzetességről is. A Bigorszki monostor Gerondasza Parthenios, vagy ők Parthénak mondják.
1: Parthenii,
0: igen, ők inkább szlávok, ugye?
1: Igen, inkább szlávok.
0: És a makedón nyelven végzik a liturgiát, úgy tudom, ami nagyon-nagyon hasonlít az ószlávhoz, nem teljesen az ószláv liturgiát.
1: Igen, habár azért ők nagyon szeretik az ószlávot is, tehát az állandó részeket viszont ószlávul végzik általában.
0: Igen.
1: Ugye az egységét az egyháznak kifejezzék.
0: De görögöt is használnak, én azt láttam.
1: Hogy... Nagyobb ünnepeken.
0: Igen, igen. No, szóval, hogy ők a ortodox egyháznak a része, viszont nagyon nagy nyitottsággal vannak a katolikus egyház is, és horribile dicta a görögkatolikusok felé is.
1: Bizony.
0: És ez az egyik különlegessége, hiszen ha meglátogatunk ortodox monostorokat, akkor olykor van ilyen tapasztalatunk, hogy ott a katolikusság felé nincs meg az a nyitottság, amit mi szeretnénk, de hát erről egy kicsit talán máskor beszélgessünk, hogy
1: mondok
0: ennek...
1: Mondok még jobbat röviden, annak ellenére, hogy ők az ortodoxiából semmit nem engednek el, tehát ugyan, ők tényleg az ortodox ősi ezeréves hagyomány szerint élnek. Az öreg... Elnézést, tehát a Gerondá atya, tehát a lelki atya, Parthenii atya, az áldását adta azonnal annak a fiatal testvérnek, aki megkereste őt, hogy ő szeretné jobban megismerni a katolikus egyházat, tanítását, életét, és hogy Rómában szeretné emiatt a teológiát elvégezni. És elengedte, és a mi görögkatolikus kispapjainkkal együtt, a Ruszikumban, kárpátaljai kispapokkal együtt él, most a negyedik évét kezdi meg, drága Anatolij atya, és ő kérdezett tőlünk, hogy ismerjük-e
0: testvérünket. Tehát ez az atya nagyon, nagyon nyitott, igen. És így lehet aztán valóban a szeretet alapján megnyílni egymás felé. Most egy pár perc elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak velünk, hiszen Sándor atya a heti szenteket ismerteti, utána még visszatérünk ezekre az izgalmas kérdésekre Dáviddal. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Hírpercek.
3: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták Zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31-e és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a Ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú erekjetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zaránduklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, gyónási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a Borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, bőjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes bőti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelői ma pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világpremierje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világ találkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Izsák, Dalmát és Faust atyákra emlékezik. Mindnyájan a Konstantinápoly közelében lévő Dalmát monostor szerzetesei voltak. Szent Izsák 383-ban hunyt el. Utódja Szent Dalmát lett, aki fiával, Szent Fausttal együtt vállalta a szerzetességet. Amikor Izsák atya halálát érezte közeledni, összehívta a szerzeteseket, utasításokat adott nekik, és utódjául hagyta Dalmát atyát, akiről később a monostort is elnevezték. Tevékeny segítője volt az Efezusban 431-ben összegyülekezett harmadik egyetemes zsinat atyáinak a tévtanítás elítélésében. Hosszú élet után halt meg, 440 körül. Fiáról, Szent Faust atyáról keveset tudunk, csupán annyit, hogy miként atya, ő is a kiváló szerzetesek közé tartozott. Megtartotta hűségesen a szerzetesi fegyelmet, és szerette a böjtöt. Holnap, kedden 7 szent fiatalemberről emlékezünk meg. Mindannyian katonák voltak, Efezusban éltek a 3. században, Décius császár keresztény üldözésének idején. Mivel nem voltak hajlandóak a pogány bálványok előtt áldozatot bemutatni, ezért mind a hetüket egy barlangba terelték, annak bejáratát pedig befalaszták. A fiatalok a zárt barlangban elaludtak. 200 év múlva találtak az emberek ismét rá a barlangra, s mikor azt kibontották, a 7 ifjú, mint egy álomból fölébredve, sértetlenül jött elő. Miután ismét tanúságot tettek hitükről, visszatértek a barlangba, s újra elaludtak. Ez az álom viszont már a földi életből való elköltözésükre szolgált. Szerdán Szent Eusignios vértanúra emlékezünk, Antiókiából származott, a 3. század közepén született. A római hadsereg katonája volt, már Konstantin Klórus császár idejétől fogva. Mikor hitehagyó Julianos lett a császár, ő a császár elé állt és figyelmeztette őt, hogy ne forduljon el az igazi krisztusi tanítástól. A császár haragjában lefejeztette a 110 éves Eusignioszt 361-ben. Csütörtökön görögkatolikus egyházunkban ünnepi rend szerint végezzük szertartásainkat, hiszen Urunk színe változását ünnepeljük. A Szentírás részletesen beszámol ezen ünnepünk történetéről, mikor leírja, hogy Krisztus Urunk magával viszi 3 tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost a Tábor hegyére, ahol megmutatja Istensége dicsőségét tanítványainak. Pénteken egy Perzsiában élő szent életű szerzetesre, Szent Domét vértanúra emlékezünk. Példás élete miatt a környék keresztényei között igen nagy hírnévre tett szert. Mikor hitehagyó Julianos császár Perzsiában járt, s hallotta szent életű szerzetesről, katonákat küldött a szerzetes barlangjához, hogy kivégezzék. 363-ban 2 tanítványával együtt kövezték agyon. Szombaton Szent Emil hitvalló püspök atyára emlékezünk. Küzikei püspök volt a 9. század elején. Örmény Leó császár, aki a szent ikonok tiszteletét elvetette, megpróbálta őt is rávenni arra, hogy tagadja meg a szent képek tiszteletét. Mivel Emil püspök kitartott az igaz hit mellett, börtönbe vetette őt. Itt is halt meg, 815-ben ezen a napon. Vasárnap Szent Mátyás apostolra emlékezik egyházunk. A 70 apostol egyike volt, akit az apostolok cselekedetei szerint Krisztus föltámadása és mennybe menetele után a 12 apostol közé választottak. 3 éven keresztül Szent András apostollal együtt utazott, s hirdette Krisztus evangéliumát Edesszában és Szebasztéban. A hagyomány szerint a mai Nyugat-Grúziában és Makedóniában is hirdette Krisztust. Gyakran volt kitéve halálos veszedelemnek, de az Úr mindannyiszor megmentette őt. Végül 63-ban nyerte el a vértanúság koronáját. Végezetül a csütörtöki ünnepünk Urunk színe változásának egyik himnuszával, az ünnep kontákjával búcsúzom. a hegyen átváltoztál, Krisztus Istenünk, és amennyire tanítványaid képesek voltak, meglátták a te dicsőségedet, hogy amikor megfeszítve látnak téged, értsék meg, hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya kisugárzása vagy.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Két papszentelést is ünnepelnek egy hét alatt a hajdúdorogi főegyház megyében. Tóth Lóránt hajdúdorogi diakónust augusztus 1-én hajdúdorogon szentelte pappá Fülöp metropolita. Most csütörtökön, augusztus 6-án úrszínváltozás ünnepén pedig szintén egy hajdúdorogi diakónust, Budai János szenteli pappá a metropolita. A szentelést az újfehértói görögkatolikus templomban a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják. Imádkozzunk új szentelt papjainkért! Felvételt hirdettek görögkatolikus szakkollégiumaink és diákotthonaink. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium és a Miskolci Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégiuma ma estig, a Nyíregyházi Szent Zsófia Kollégium pedig augusztus 15-ig várja a diákok jelentkezését. További részleteket az intézmények és az egyházmegyék honlapján találnak. Pénzügyi számviteli ügyintéző és turisztikai szervező képzésre várja a jelentkezőket a Budapesti Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum. Mindkét képzés ingyenes. Időtartamuk 1 év. Részletek a szentanna-gk.hu honlapon. A Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt az augusztusban rendezendő ikonfestő táborába. A tábort Zolcsák Miklós görögkatolikus ikonfestő atya vezeti. Kezdők és az ikonfestésben már tapasztalt személyek egyaránt jelentkezhetnek. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak. Időpont 2026. augusztus 24-27. Helyszín Hajdúböszörmény, Mamre szálló. Jelentkezni Sőrésné Molnár Máriánál lehet a 0620 230 96 14-es telefonszámon. Továbbra is tart a Szent Damján tábor és kör idei adománygyűjtése. A Szent Damján tábort görögkatolikus papnövendékek szervezik, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok számára. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damján tábor és kör Facebook oldalán és az adjukössze.hu honlapon. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket Miskolcon, a görögkatolikus missziós irodában. Miskolc, Szeles utca 35. Az adományok leadásához előzetes egyeztetés szükséges a 0630 957 7069 vagy a 0646 792 713-as telefonszámom. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen szervezett tematikus foglalkozásokat, kiállításokat és zenei programokat. De az intézmény nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az érdeklődők a zseblámpás árnyékkeresés, a Pixel Hunt, az alkotókuckó és a szabaduló szoba közül választhatnak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni az iroda@görögkatolikusmuzeum.hu e-mail címen lehet. Templombúcsút ünnepel augusztus 9-én a Balkányi Görögkatolikus Parókia. Az ünnepen Ábel püspök atya megszenteli a felújított templom külső falazatát, valamint a Szent Miklós udvara házi segítségnyújtás teljesen felújított épületét. Augusztus 10 és 15 között ismét ifjúsági gyalogos zarándoklat. A zarándokok augusztus 10-én Tiszaújvárosból indulnak Máriapócs felé, Tiszadob, Tiszavasvári, Nyíregyháza és Nagykálló érintésével. A zarándoklat részvételi díja 8000 forint. Az összeg tartalmazza a regisztrációs csomag, a napi háromszori étkezés és a szállás költségeit. Regisztrálni az ifjúsági gyalogos zarándoklat.hu honlapon lehet. Augusztus 25 és 28 között Jézusima lelki gyakorlatot szerveznek Irotán. A szervezők szeretettel várnak minden olyan érdeklődőt, aki szeretne mélyebben megismerkedni ezzel az imádságos hagyománnyal, vagy meglévő lelki gyakorlatát szeretné megerősíteni egy támogató közösségben. A helyszín, Irota, a Csereháti Zsákfalu igazán alkalmas a csendes elmélyülésre. Az eseményre a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Érdeklődni és jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen és a 0630 515 1368-as telefonszámon lehet. A lelki gyakorlat összköltsége 30 000 forint. A részletes programról és a tudnivalókról a megadott elérhetőségen nyújtanak bővebb információt. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Szeretettel köszöntjük a Mára Rádió hallgatóit ezen az augusztus 3-ai reggelen, amikor Kakasi Dávid testvéremmel beszélgetünk, én pedig itt Fülöp atya vagyok. Köszönjük szépen a önkénteseknek a támogatásait, mert beszélgetünk itt az önkéntes szolgálatról, hogy milyen szépen működik ez Macedóniában, ahogy a szerzeteseket körülveszik az önkéntesek, de hál' Istennek a Mária Rádiót is gyönyörű szépen körbeveszik az önkéntesek, illetve a támogatókról is beszéltünk, hogy a monostor támogatói tartják életben a szerzetes életet, és a Mária Rádiót is a támogatók tartják életben, úgyhogy köszönjük és kérjük a továbbiakban is, hogy segítsék ezt a munkát. Ma reggel a augusztus első napjaiban sok mindenről beszélgettünk, a böjtről, amely a görögadisoknál ez a negyedik legrövidebb, de a nyára eső böjt, amely augusztus 1-től 14-ig tart, aztán ennek kapcsán a vízszentelésről beszélgettünk, amely augusztus elsőjei esemény, a vízszentelés nem csak a templomainkban volt meg, hanem a Balaton partján is volt egy nagyon szép esemény ennek kapcsán. Na, de legfőképpen a monostor látogatásokról beszélgettünk, hiszen Dávid néhány fiatal társával együtt Bigorszkiban a makedón ortodox monostorban járt, amelynek egyik különlegessége, sajátossága, hogy Gerondas Parteni, aki maga is fiatal szerzetesként kezdte el a szerzetesség visszaépítését a kommunizmus után, mára a Szentlélek támogatásával hatalmas, gyönyörű, szép, élő szerzetesi életet épített ott ki férfiakkal, nőkkel, több monostorban is. Na hát ezekről volt szó eddig, és az vetődött föl bennem, és azt javaslom, hogy a hátralévő néhány percben erről beszélgessünk, hogy mi itt Magyarországon hogy is állunk a szerzetességgel. Nálunk is vannak hivatások, de azért hát inkább hasonló módon, mint a papi hivatások hiányával sok közösség szenved. De azért az utóbbi években én úgy tudom, hogy a benciseknél is, ferenceseknél, talán a piaristáknál is, jezsuitáknál mindenképpen azért vannak újra hivatások, és általában azt mondják azoknál a közösségeknél van, ahol szigorúan veszik a szerzetesi életet, tehát nem csak úgy lazán, hogy állj bölcsém közé, majd jó dolgod lesz itt, hanem a régi ősi előírásokat hűségesen megtartják, és így akár a liturgikus életben, zsolosmában, ima életben, de az emberek szolgálatában is a saját hagyományaikat követik, és az vonzó tud lenni a mostani életben is. Dávid, neked milyen meglátásod van, főleg a görögadősságunkat tekintve a szerzetességről? Én sokat tudok természetesen, de kíváncsi vagyok arra, hogy te, mint fiatal ember, aki hát persze az egyházunk dolgait elég jól ismered, hogy látod a görögkatolikusságunknak a szerzetesi részét?
2: Hát elsősorban úgy látom, hogy jelenleg három szerzetes vezeti a mi magyar görögkatolikus egyházunkat, mégpedig olyan szerzetesekről van szó, akik az abszolút látható és óriási felelősséggel, meg döntési helyzetekkel járó, illetve közmegbecsüléssel járó püspöki hivatalok mellett is azt mondják magukról, hogy ők elsősorban szerzetesek. Engem ez érint meg elsősorban. Na most én, hála Istennek, egy szerzetesi iskolába jártam, gimnáziumba, Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, 12 éves koromtól 6 évig igazából egy monostorral egy épületben éltem, 300 fiútársammal együtt.
0: Talán a papi hivatással is ott született meg, nem?
2: Érlelődött, habár ott ugye én a szerzetesi élettel találkoztam elsősorban, tehát számomra ez egy teljesen újdonság volt, mint budapesti gyerekként, aki azelőtt csak plébániával találkozott, hogy ez is egy oldala az imádságos életnek, sőt, nem is akármilyen, sőt, hát az ez biztos. A megszentelt élet, az egy talán a legközelebb hozhatja bizony azt, aki vállalkozik rá a Jóistenhez és a Krisztus által kínált örömökhöz. No de, ezért, mert én ott 35 szerzetest láttam magam körül, nem gondoltam sokáig, hogy bizony nagyon-nagyon kevesen vannak szerzetesek Magyarországon, római katolikusok és görög katolikusok is. De később ugye találkozva ezzel, hogy bizony néhány nagy monostoron kívül már alig vannak kolostoraink, monostoraink, és a meglévők is sokszor 2-3 szerzetessel állják a sarat, úgymond. Ezt kiegészítve hát ugye történelemből tanultakkal, miszerint 1950-ben bizony feloszlatták Magyarország szinte összes monostorát, néhány nagy történelmi kivételtől eltekintve. Azt látom most, hogy igen, jelenleg görögkatolikus egyházunkban hát 3 szerzetes nővér él szépen egy Miskolc melletti monostorban, Sajó Pál falán, és...
0: Egyelőre hát, csak 2, és akkor lehet, hogy majd lesz még hozzá egy csatlakozó.
2: Elnézést. Férfiak tekintetében pedig hát egy történelmi monostorunk volt a Kis-Magyarország területén, Mária Pócson, és most bizony ott is elfogytak a...
0: Elfogytak, igen. Izsák atya maradt egyedül. Volt egy próbálkozás, hogy ukrán atyák, Kárpátaljára származó ukrán szerzetesek töltsék meg a monostort, de nagy bánatunkra nem sikerült nekik beilleszkedni, sem a nyelvet megtanulni, sem a mi görögöt is egyházunkba szervesen bekapcsolódni, és hát ennek lett aztán az eredménye, hogy éppen ebben az esztendőben döntöttek úgy, hogy tovább mennek, és most Szlovákiában folytatják. Nem ugyanez a közösség, mert van, aki aztán más országba is eljutott.
2: Igen.
0: Úgyhogy valóban ebben most hiányosságunk van, de azért én abban nagyon bízom, hogy a Jóisten küld majd szerzeteseket. Kellene egy ilyen atya, mint ez a Párteni atya, aki aztán, mint a mágnes, vonzza oda magához a fiatal hivatásokat, de minden esetre egyelőre csak ez a női monostorunk van, a Sajó Pál falán, jegyezzük meg, ahol azonban ugyanezt lehet megélni, vagy hasonlót mondjuk így kicsiben, mint amit ti átéltetek Bigorszkiban. Most éppen egy zarándoklatot szerveztünk a hajdudorogi apákkal, templomjáró zarándoklatot, ahol megnéztük azokat a templomokat, ahol újonnan lett a templomok kifestve, Budapest Pesterzsébettől kezdve Gödöllőn át Miskolc, Nyíregyháza, Debrecenig, és legtöbben erről számoltak be, hogy egy nagyon gazdag út volt, nagyon sok mindent láttak, de a legnagyobb hatást rájuk a Sajó Pál falai monostor tette. Hozzáteszem, hogy este sokáig, mondhatni hajnalig beszélgettünk még, de reggel az 5 órakor az útrenyén már ott voltak.
2: Most, amikor ugyanabban a történelmi helyzetben vagyunk gyakorlatilag, mint a makedónok 1995 után, amikor nem volt szerzetesük, nem is tudjuk, hogy micsoda élet található. A világ fölötti élet található egy monostorban. Bárki, aki meglátogat egy monostort, ebben részesedik, és akár kaphat kedvet, hívást arra, hogy ő maga is esetleg szerzetes legyen, fiatalabb, idősebb. No de. Egy dolgot, ami engem nagyon megérintett a Bigorszkiban, még korábbi látogatásom során hadd osszak meg a kedves testvérekkel. Kérdeztem két testvért, hogy lehet az, hogy ilyen rövid idő alatt, 30 év alatt, semmiből, romokból, hát egy a világ egyik legszebb ortodox monostora épült. És mind a két testvér, és később egy nővér is ugyanazt a választ mondta egymástól függetlenül. Azért, mert a mi gerondánk, tehát a mi lelki atyánk 30 éve minden nap imádkozik értünk. Uh-huh. Tehát a közösségért. Uh-huh. Tehát igen, Fülöp atyának igazán, hogy egy ilyen szerzetes kellene, de nem kell Párteninek hívni ezt a szerzetest, aki Magyarországon majd újra egy monostort alapít, de az a fontos, hogy mi magunk is ugye a környezetünkért, de majd az a szerzetes atya, meg hát a püspök atyáink is minden nap imádkozzanak az ő testvéreiért, hogy a Jóisten egy szép szerzetesi életet alakítson ki körülöttünk.
0: Na hát ez egy nagyon szép zárszó. Köszönöm szépen még a biztatást is, hiszen mi arra számítunk, hogy amikor nyugdíjba vonulunk, akkor 10-12 év múlva, akkor újra a szerzetesi közösségünket folytathatjuk majd Atanáz atyával is, talán még Ábel atyával is. No hát köszönöm szépen, valóban az imádság az, amelyik mindent megtart, és arra lehet felépíteni az egész életünket. És ez nyilván nem csak a szerzetességre vonatkozik, hanem a hétköznapi életre, a családi nehézségekre is, a társadalmi nehézségekre is az imádsághoz, amelyen keresztül az Úristennek az erejét és a látásmódját, az akaratát tudjuk beilleszteni, lehívni a mi életünkbe. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak ezen a reggeli beszélgetésen. Természetesen arra invitálok mindenkit, hogy maradjanak velünk. 9 órakor Görögadő Szent Liturgiába kapcsolódhatnak majd be, 10 órakor pedig, továbbá este 10 órakor ismétléssel egy hittanórán keretén belül hallgathatják meg, hogy az Isten szülőnek milyen kapcsolata van a vízszenteléshez. Köszönjük szépen, kérjük továbbra is adományaikat, legyen nagyon áldott napjuk, egész hétjük. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
3: Örömöt találni az egyhangú munka világában. Rick Box írása. A Harvard Business Review egyik cikke szerint a kutatások azt mutatják, hogy a valóban elégedett élethez 3 dolog szükséges. Teljesítmény, értelem és öröm. A vizsgálat ugyanakkor arra is rámutatott, hogy bár mindhárom fontos, mégis az öröm a legnehezebben megragadható. Hogyan érthetjük meg jobban, és hogyan élhetünk át több örömöt? Élet a munkán kívül. A Hogyan találják meg az örömöt a legelfoglaltabb emberek című cikk első fontos megállapítása az volt, hogy az emberek munkán kívüli szabadidejük eltöltése fontosabb, mint az, hogy mennyi időt töltenek a munkahelyükön. A kutatás szerint azok, akik a szabadidejükben több örömöt élnek át, a munkájukat is értékesebbnek érzik. A Biblia tanítása is alátámasztja ezt. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Rendszeres kapcsolat másokkal. A cikk szerint a második kulcs az, hogy az emberek több örömöt találnak azokban a tevékenységekben, amelyeket másokkal együtt végeznek, mint azokban, amelyeket egyedül. A kutatók azt találták, hogy a szakemberek nagyobb örömöt élnek át, amikor közösségben vesznek részt különböző tevékenységekben. Ez nem meglepő azok számára, akik ismerik a Bibliát. Jobban boldogul 2, mint 1. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, fel tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli fel senki. Megszólít ez minket? Kivel tölthetnénk több időt ma munka után, vagy a hét folyamán? Válasszunk aktív elfoglaltságokat. A kutatás arra is rámutatott, hogy a nagyobb öröm érdekében érdemes kerülni a passzív időtöltéseket. Egy hosszú munkanap után sokan televíziót néznek, közösségi médiát böngésznek, vagy videójátékokkal játszanak. Ezek kitöltik az időt, de nem igazán növelik az örömöt. Egy 3-fokú skálán az öröm szintje 2,4-re emelkedik az aktív tevékenységek során, míg a passzív elfoglaltságok mindössze 1,7-es értéket érnek el. A testmozgás, a hobbik vagy az önkéntes szolgálat sokkal több örömet ad, mint a televízió vagy a közösségi média passzív fogyasztása. Hiszen az Isten országa sem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. A szenvedélyeink fontosak. Az öröm növelésének 4. fontos tényezője, hogy kövessük azt, ami igazán lelkesít bennünket. A kutatás szerint azok a tevékenységek, amelyek összhangban vannak azzal, amit személyesen értékesnek tartunk, jelentősen növelik az életünkkel való elégedettséget. Amikor olyan hobbival vagy tevékenységgel foglalkozunk, amely örömmel tölti el a szívünket, az örömünk is kiteljesedik. Erre Dávid király is erőteljes példát ad az Ószövetségben. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. Dávid szíve megtelt örömmel, amikor Istent dicsőítette zenével. Mi az, amitől a mi szívünk is örömmel telik meg? Sokszínűség. Az öröm megőrzésének utolsó fontos tényezője a változatosság. Fontos, hogy legyenek szenvedélyeink, de a kutatás azt is kimutatta, hogy kockázatos, ha minden figyelmünket egyetlen dologra összpontosítjuk. Ha csak egyetlen érdeklődésű területünk van, idővel csökkenhet az abból fakadó öröm. Ezért gazdagabb élethez vezethet, ha többféle tevékenységben veszünk részt. Erre is találunk bibliai alapelvet. Oszd el 7 vagy akár 8 részre is, amit van, mert nem tudhatod, milyen baj következik a földre. Bár ezt az igét gyakran a befektetésekre alkalmazzák, ugyanilyen jól rámutat arra is, milyen értékes, ha az életünkben és a tevékenységeinkben is törekszünk a sokszínűségre.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

karrier állt előtte, de egy sérülés mindent megváltoztatott. Egy nehéz időszakot követően talált újra rá Istenre, aki lépésről lépésre vezette a papsághoz vezető úton. Augusztus 6-án, 18 órakor ismét jelentkezik a Jövője van című sorozatunk. Dr. Surányi Vadas Tímea, a Családtudományi Szövetség elnökének vendége, ezúttal dr. Andrásfalvi Bertalan professzor, aki a néprajz és a politika szemszögéből vitágítja meg azt a tudást, amit a jövő generációk számára át kell adnunk. Kutatásai eredménye alapján mondja el, miért lehetünk büszkék a magyarság korai keresztény jellemére és a kiemelkedő gazdálkodási ismeretekre, kulturális kincseire, ami a gyermekek sikeres nevelésének és a társadalom jövőjének a kulcsa.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk, hogy vajon a gyereknevelés évei, évtizedei alatt millió teendők között van-e a szülőknek figyelme egymásra, az ő kapcsolatuk, házasságuk alakulása, története, netalán válsága, hogyan is érinti. Most nem a kisgyereket, arról is nyilván kell beszélni, hanem már a kamaszkorból kifelé növő, vagy akár fiatal felnőtt gyermekeket. Ezt a kérdéskört tárgyaljuk már az utóbbi adásokban is. Szeretettel köszöntjük a kamassarok hallgatóit, a mikrofonnál a két műsorvezető.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Elmúlt alkalommal talán azzal fejeztük be, hogyha már felnőttek azok a gyerekek, és gyakorlatilag tényleg itt a kirepülés küszöbén állnak, akkor vajon hogy érinti őket, vagy az életminőségüket, hogy érinti a szülők válása. Úgy akár azt is gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen már egy felnőttet ad át az életnek a szülő, és hogy hát most ez már nem lehet olyan nagy gond. Mit gondolsz?
1: Régen, amikor még azért a válás kuriózum számba ment, vagy hát semmiképpen nem volt olyan elterjedt sajnos, mint manapság, vagy hát szóval az a sajnos, hogy most ennyire elterjedt, akkor még ilyen tréfás történetek is születtek ugye ezzel kapcsolatban, hogy hát valaki kvázi várja, hogy a gyerekek kirepüljenek, vagy az utolsó gyerek is megházasodjon, mert akkor végre elválhat. Tehát, hogy biztos, hogy máskor is mondták azt, hogy hát azt tartotta egybe őket, hogy gyereket vállaltak, akár elsőt, akár többediket, vagy hát csak azért vannak együtt, mert ott a gyerek. Hát ezek is azért hősies dolgok természetesen, hogyha valaki a gyereknek vagy a családnak az érdekét azt kicsit így a maga boldogulása elé tudja helyezni, tehát hogy azért ezek nem rossz példák, vagy nem pejoratíve kell ezekről megemlékeznünk. Manapság hát talán a válások nagy száma az azzal is együtt jár, hogy ez nem annyira szempont. Talán, hogy mi van a gyerekkel, vagy mi lesz a gyerekekkel. Na most, hát felnőtt korban pedig, még hogyha fiatal felnőttről is, tehát akár tényleg a kamaszkorból kilépő, vagy hát éppen fiatal házas, vagy az önállóságot kereső fiatalról van szó, azért szerintem senkinek sem mindegy, hogy a szülei hát hogyan vannak. Nem csak egymással, hát az is nagyon fontos, de hát amúgy is, hát hogy az egészségi állapotuk, a körülményeik, hát ha még dolgoznak, akkor a munkájuk, szocs, mint alakul. Azért azt gondolom, hogy ebből egy ilyen meghatározó, vagy nagyon jelentős szelet az, hogy egymással milyen viszonyban vannak. Tehát, hát, hogyha valaki azzal kell együtt éljen, azzal a tudattal, hogy a szülei ott vannak ketten egy lakásban, és hát marják egymást, bántják egymást, hát az nyomasztó. Most biztos, hogy nem ássa ez alá az ő hosszú távú boldogságát, vagy sikereit, vagy a családjának a jólétét. Tehát azért nem közömbös ez senkinek a számára sem. Nyilván ez talán még kevésbé szempont egy válásnál, mert hát ott már, ha valaki akkor jut eszébe, hogy elváljon, akkor már biztos úgy gondolja,

0: gondolkodik erről, hogy hát a gyerekem már felnőtt, hát álljon meg a saját lábán. De hát, hogy azért egyébként szerintem mindnyájunk életminőségében egy néhány százalékot azért az kitesz, hogy vagy ilyen pluszt jelent, hogyha a szüleink egyszerűen jól vannak fizikailag is, ha dolgoznak, akkor a munkájukban, de hát legfőképpen az egymással való kapcsolatukban.
1: Még ide az is eszembe jut, hogy nem csak az, hogy tényleg az ember életminőségét is javítja, hogyha a szülei, például csak ilyen egy praktikus dolog, hogy nem kétfelé kell őket látogatni. Tehát, hogy természetesen amikor öregednek, akkor minden felnőtté váló ember igyekszik azért a szüleivel valami kapcsolatot tartani, és akkor ez tényleg a kirepülőfélben levő gyerekre is, és mennyire nyomasztó vagy nehéz az, hogy kétfelé kell dupla idő. A másik pedig, amit én többször észrevettem, ugye meglepődve, hogy írtó nehéz egy fiatalnak az, hogy összeismerkedjen a szüleinek az új ismerettségeivel. Tehát minden esetben hiába valóban lehet egy ilyen helyzet, amit te is mondasz, hogy hát akkor egy feszült helyzetből, egy kellemesebb helyzet alakul ki, hiszen akkor ez a tányérdobálás, vagy veszekedés, vita és feszült hangulat ugye nem lesz, mert akkor a szülők mondjuk külön költöznek. Én nekem sok már elballagott diákom, az azt jelenti, hogy nyilván 18 fölött jött vissza később azzal mesélni, hogy hát virtó nehéz, mert most karácsonykor sehogy se tud összejönni a család, hiszen az új felek új embereket próbálnának behozni a szűk családi körbe, azért a karácsony mindenki a családdal szeretné ünnepelni, és egyszerűen lehetetlenné válik emiatt, hogy az új valakit meg kell ismerni, vagy az új ismerőst is hát úgy kéne vele bánni, vagy úgy kéne elfogadni, hogy hát ő most már a család része.
0: Hát igen, régen valószínűleg ugye ez még ritkább volt, hogy mondjuk 50 fölötti, vagy 60 és életkorban valaki, hát úgymond ismerkedjen. Nyilván előfordult ez, meg hát vannak ilyen irodalmi történetek is. Ott is azért sokszor inkább arról van szó, hogy két megözvegyült, hajdani szerelmes, hát valahogy romantikusan újra egymásra talál, aztán elő is fordul, hogy nem is költöztek össze, még az irodalomban sem, hanem már csak úgy valahogy távolról nézték egymást. De tényleg manapság nem olyan nagyon ritka, hogy hát egyszerűen ekkor kezdődik egy ilyen újfajta ismerkedési időszak, ami hát persze a következő generáció számára borzasztó furcsa, irritáló egyszerűen.
1: És az sem ritka, ami megint szerintem egy zsákutca, és valamiért tényleg valószínűleg az élet minden területén be tudunk magunknak beszélni dolgokat, hogy ez most így a nehézségben, most ez egy jó terv, vagy egy jó ötlet, hogy ezt többször találkoztam azzal, hogy az a jó terv, hogy a gyerekek, vagy a gyerek, ahány van, annyi a hetet felét itt tölti, és a felét meg a másik szülőnél tölti. 18 felett természetesen eldöntheti az a gyermek, hogy hova költözik. Most képzeljük el azt a két lakiságot, ami a testnevelés holminak a vitele, és hol van kimosva, és hol találom meg, és viszem reggel, és megvan-e, vagy a hangszer. Én vittem úgy diákot kétségbeesve egy zenevizsga előtt a másik szülőnél hagyta véletlenül a hangszert, és akkor el kellett hirtelen rohanni azért a hangszerért, mert nem úgy jött ki a lépés. Tehát, hogy amikor a szülő úgy gondolja, hogy de hát akkor mégis mi a maximumot adjuk, tehát mindent megadunk, hiszen ez a feladatunk, és az a minden az úgy fog kinézni, hogy a szülők most a fele időt töltik így vagy úgy a gyerekkel, és milyen jó neki, mert hogy nem csak hétvégi apuka vagy hétvégi anyuka lesz, hanem így mindent tudunk adni. És hát én úgy láttam, hogy ezek a gyerekek egyszerűen kóvályognak, mint ilyen bolygóhollandik, és ténylegesen hatalmas táskákkal közlekednek, pusztán azért, mert igaziból nincsen így otthonuk.
0: Ugye most akkor így a kamaszkorból kilépő gyerekek után kicsit visszalépünk a kiskorúak esetére. Hát igen, ez is egy ilyen modern megoldás. Régen szerintem ez se volt, én nem nagyon tudok ilyenről, hogy közös felügyelet. Hát a régen elvált két ember, akkor a gyerekek hát legtöbbször persze az édesanyjuknál maradtak, és hát hétvégén vagy meghatározott rendszerint tartották a kapcsolatot az édesapjukkal. Na most nyilván ez az egész válás téma persze nagyon-nagyon nehéz, főleg aki ebbe benne van. Tehát itt most mi elsősorban a gyereket érő hatásokról beszélünk, és nem szeretnénk hát senkit megbélyegezni, vagy elítélni, hogyha éppenséggel hát úgy érzi, hogy számára nincs más kiút, mint menekülés egy rossz kapcsolatból, meg hát az is világos, hogy ha valahol elszakad a cérna, vagy hát valaki tényleg ezt így elhatározta, akkor már hiába emlegetjük a gyerekek, vagy a kamasz gyerekeknek a szempontjait, vagy az ő sérülésüket, mert hát akkor már meg fogja magyarázni magának az illető, hogy hát voltak éppen a gyereknek is jobb így. És egyébként persze lehet, hát hogyha ottan olyan nagyon durva mindennapos veszekedések, netalántán agresszivitás üti fel a fejét, hát akkor bizonyos fokig a két lövészárok közül, ha valaki ki tud menekülni, most egy gyerek, ilyen képletesen szólva, akkor lehet, hogy örül a nyugalomnak, na de hát ez az egész történetnek, meg körülményeknek hát csak egy része, és a többi egyéb, az viszont hát azért csak utol fogja őt érni.

0: És ugye ez egy érdekes dolog, hogy egy feszültségtől próbáljuk a gyermekünket megóvni. Természetesen nyilván ezek konkrét helyzetek, amiket a legjobban próbál a szülő megoldani. Tehát tényleg nem egy ilyen megbélyegzős gondolatsor ez. De hogy utána, amit a kamaszon lát, akár a pedagógus, akár ismerős szülő, az, hogy egy sokkal nagyobb feszültséget végül is mégiscsak hordoz magával, egy olyat, ami egy általános szorongás. Tehát, hogy nagyon sokszor a fiatalok ma szoronganak. Azt hinnénk, hogy ez vicc, de hogy emlegetik ők maguk a klímaszorongást. Meg emlegetik egyszer itt, amikor talán emlékszel, még a Kamassarokban élő adásban voltunk két fiatallal, ők úgy érték meg azt, hogy mi lesz a földünkkel, hogy az az ő felelősségük, és ők fognak egyszer ebbe belekeveredni jobban, mint az ő szüleik, és hogy ez igen, ez szorongással tölti őket el. És ez nem egy dolog, amitől mi még fiatalon nem szorongtunk, mert én nem emlékszem ilyenre, hogy én aggódni kezdtem volna ilyen gimnazista koromban, arról, hogy mi lesz a bolygóval, vagy bármi ilyesmi. És a mai fiatalok sokkal több olyan helyzettel találkoznak, ami miatt ők aggódnak, és ami egyszerűen szorongást kelt bennük. És én azt vettem észre, hogy így a végig tekintve azokon a ismerőseimen, diákjaimon, akik ilyesmivel szembesültek az életük során, hogy sokkal szorongósabbak lesznek, aggódósabbak, talán próbálják, lehet, hogy ez egy ilyen nem kimondott cél, hogy akkor én jobban akarom csinálni, nem akarom, hogy az én kapcsolatom a szerelmemmel, vagy a jövendőbelimmel gajra fusson, vagy tönkre menjen. És akkor ez is egy olyan szorongás, amivel hogy megterheli ezeket a gyerekeket, bár nyilván a szülő nem ezt szeretné, vagy szeretné pontosan mentesíteni a gyermekét a feszültségtől, a terhektől, de hogy valahogy azt látszik, hogy azért aztán az a hozadéka egy ilyen válásnak, hogy súlyosan megpakolt batyúval jön-megy az a fiatal a világban.
1: Hát biztos, mert végül is a szülei, akire ő mondjuk fölnézett, bizonyos mérő, jó, hát nyilván egy kamasz, az, hogy most mit mond konkrétan, az egy része az ő élményanyagának, de hát azért alapvetően nyilván fölnéz a szüleire, és azt látja, hogy ezek az emberek se tudták. Hát akkor én honnan tudjam? Én nekem ez hogy sikerüljön? Tehát, hogy tulajdonképpen egy kicsit a saját jövendőbeli, vagy jövőbeli boldogsága is megkérdőjeleződik, hogy hát ha ez ma senkinek nem sikerül, és azért nem egy olyan fiatal van, aki beszámol erről, hogy ő például hát azért tart a házasságtól, mert egyetlen épkézláb és működőképes példát sem lát a saját környezetében. Tehát, hogy mint hogyha így kimondaná a bíróság fölötte az ítéletet, hogy hát a párkapcsolatodban, házasságodban, családi életedben te sem fogod megtalálni a boldogságodat. Tehát tényleg olyan sokrétű az a teher, amit ez jelent egy gyereknek, amire valószínűleg nem gondol a szülő, meg hát nem is tud rá gondolni, mert el van foglalva a saját bajával, hogy éppen hát nem jön ki az élete párjával sehogy se. De hát így pedagógusként ezek nagyon rosszul emlékezetes pillanatok, amikor hát látom az iskolába, vagy láttam az iskolába az összeomlott gyereket, és akkor megkérdezem, hogy mi a helyzet, és hát akkor elmondja a gyerek, hogy hát akkor tegnap a szülei bejelentették, hogy el fognak válni, és akkor ő neki pedig hát akkor két héten belül, vagy nem tudom mennyi időn belül, akkor el kell dönteni, hogy most akkor melyik szülővel akar együtt élni. Na most ez a gyerek többségében a következő egy évre, vagy még hosszabb időre padlóra került, tehát tanulmányilag minden, nem is ez a legsúlyosabb persze, de hogy mindenféle szempontból hát egyszerűen azt se tudja, hogy most akkor merre vannak itt a koordinátorrendszernek a tengelyei.
0: Akkor hadd kérdezzelek meg, hogyha szerinted egy kitartsunk akkor egy rossz házasságban, csak azért, mert ott vannak a gyerekek?
1: Hát ugye ez is a klasszikus kérdés, hogy most akkor mondom, világért sem szeretnénk mi itten senkit sem megbélyegezni, vagy elítélni, azért, mert úgy döntött, ahogy döntött, és hál' Istennek nem olyan nagyon sok, de hát azért nyilván olyan vállásokat is volt alkalmam hát végignézni, ahol mondjuk én eskedtem azt a párt, vagy az én diákom volt, és hát persze a magam módján hát megértem, hogy ő mérlegre teszi a saját boldogulását is, és mondjuk a 40-es évei közepén hát azt mondja, hogy nem tudja azt így vállalni, hogy akkor most az egész hátralévő életét itt végigküszködje egy rossz házasságban. Tehát ez világos, hogy ez szubjektíve, ez érthető, hogy ez iszonyatos nyomasztó teher, vagy valaki úgy érzi, hogy ezt ő nem tudja elvállalni. Valószínűleg, hogyha már ide jut a helyzet, hát akkor már tényleg csodaszámba megy az, hogyha onnét sikerül azt a házasságot újra feltámasztani, élettel vagy szeretettel megtölteni. Mondjuk ez nem teljesen lehetetlen. Tehát sok válást láttam már, vagy sok olyan diákot, akinek a szülei elváltak, akár ott menet közben az iskolai évek alatt, de mondjuk hát a leghosszabb ilyen krízis időszak egy házaspár életében, amit én úgy valamennyire végig kísértem, az 9 év volt. 9 év után mégis úgy döntöttek, hogy azért a hátralévő életüket is együtt szeretnék leélni, és hát valahogy megkötötték újra a szövetségüket, vagy fájtlat borítottak a múltra. Ez nem volt enyhe történet, tehát hogy ebből az egyik az komolyan belebetegedett. Nem hagyta őt ez érintetlenül. De valahogy mégis volt kiút ebből a krízisből. Ugye nagyon nehéz erről úgy is beszélni, persze egy ilyen nehéz helyzetben lévő párnak, hogy nem mondhatja nekik az ember azt, most se a pap, se a pedagógus, hogy hát van megoldás, biztos, mindenre van megoldás. Mert az egy kicsit azt üzeni, hogy hát van megoldás, csak hát ti vagytok olyan gyengék, vagy valami, hogy ezt nem találjátok meg. Pilinszky János azt mondja, hogy nem csak problémák vannak és megoldások, vagy ez néha egy hamis modell, hanem hát néha tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Szóval nagyon óvatosan kell fogalmazni is, meg hozzáállni is nyilván egy nehéz helyzetben lévő házaspárhoz. Ha fűznek valami reményt ahhoz, hogy van kiút a számukra, akkor persze én is szívesen biztatom őket, hogy ez nem teljesen lehetetlen, de hát én se tudom azt nyilván egy adott esetben, hogy most az ő számukra tulajdonképpen van-e jövő, vagy eleve már meg se lett volna szabad kötni azt a házasságot. Szóval igazából hát az a legjobb, hogyha egy pár nem jut el a válásnak a gondolatáig, vagy ilyen súlyos probléma halmozik.
0: Az is egy kérdés, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan rossz házasság, hogy akkor váljunk el. Még nagyon kicsik voltak a gyerekeink, amikor óvodából sétálva el, vagy mit tudom, beadva, nem is emlékszem el, hogy hány pici gyerekemet, egy anyuka, akit nem is ismertem olyan nagyon, elkezdte mesélni, hogy tulajdonképpen ők most egy válásban vannak, és nagyon megrázott, hogy most én ennek a ismerője lehetek a történetnek, és hát akkor kérdezgettem, hogy ezt már el is döntöttétek, vagy hát, hogy most ez hogy lesz, vagy miért, és akkor elmondott pár ilyen nagyon nyomós érvet, hogy miért. És az egyik például az volt, hogy ez sokszor elmegy akár egy hétre is a férje ilyen küldetésbe, akkor teljesen egyedül kell a gyerekeivel lennie. Akkor sokszor, amikor a férje meg otthon van, akkor este dolgozik, vagy későn jön haza, vagy nem úgy vesz részt a család életben, és egyszerűen ez így nem vállalható, hát itt vannak ezek a gyerekek. És hát akkor az volt a tulajdonképpen ott helyben, ezt nem később találtam ki, hanem emlékszem arra az érzés, hogy ott állunk az óvoda udvarán, és hogy egyszerűen erre gondolok, hogy nekem a férjem pont ilyen. Pont ugyanezek igazak. Teljesen egyértelműen. Pont így, és még nem is tudom, voltak egész apró részletek is, amik teljesen egyértelműen ezek voltak az én életemben is éppen akkor. Ezen kellett megdöbbennem, hogy tulajdonképpen nagyon szubjektív, hogy aztán hogy lépünk a saktáblára a következő lépcsőre, és nem jól vagy rosszul. Nyilván az ott kiderült ebben a történetben, hogy volt egy jobb ötlet, aki egy újabb ismerős, és akkor ez biztos, hogy nagyon könnyen gördít ilyen irányba azt a helyzetet. De hogy azért az biztos, hogy mindenkinek mérlegelnék, hogy ez tényleg annyira végtelenül rossz, vagy lehet, hogy el lehetne újraindulni a kályhától. Hát nem tudom, hogy ilyen helyzeteket látsz-e, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy elkeseredett felek végül is, hát amit mondtál is, hogy 9 év után akár így döntöttek, de hogy lehet olyan irányban a gondolkodásukat a házas feleknek mozdítani, hogy inkább valahogy mégis egymás mellett kössenek ki.
1: Vannak azért nyilván erre jó példák, hát nagyon-nagyon sok házasság kerül válságba, úgyhogy mondjuk azért azok a intézmények vagy lehetőségek is fontosak, ahol egy válságba került pár ugye valamiféle segítséget kap. Hát ez manapság szerintem már mindenki ismeri azt a fogalmat, hogy párterápia, mert tényleg hát annyi ilyen eset van, hogy valószínűleg a közelebbi, távolabbi ismeretségi körünkből már valaki biztos, hogy el kellett, hogy jusson ide, és igénybe kellett, hogy vegye ezt a lehetőséget, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy nem oldják meg helyettük a problémájukat. Nem mondják meg nekik, hogy mit kell csinálniuk, hanem abban segítenek nekik, hogy ők meg tudják hozni a maguk döntését. Ugyanis a gond azért sokszor az, hogy egy adott szituációban valaki nem érzi jól magát, vagy éppenséggel azt mondja, hogy nem jó az ő házassága, az persze elindíthat egy menekülési ösztönt, csak ugye nehéz az mindazzal számot vetni, ami ezután fog következni. És azért hát olyan történetem is van, kicsit még most is zajlik, tehát hogy most ők még nem váltak el, bár már régóta szóba került ez, tehát hogy így valahogy mind a kettő felméri azt, hogy ez nem fenékig telj fel egy vállás, tehát hogy az egy olyan ugrása semmibe, ami után borzasztó sok nehézség következik, mindenféle anyagi szempontból is, érzelmi, gyerekek, egyéb, és hogy valahogy mind a kettő óckodik a végső lépéstől. Tehát, hogy ez is fontos, hogy legalább akkor így ezekkel a következményekkel vessenek számot. Én még nagyon sokszor úgy érzem, hogy amikor ismerkedni kellett volna, fölépíteni egy kapcsolatot, hát akkor nem azt csinálta sokszor egy pár, nem azt mérlegelték nagyon gondosan, hogy összeillenek-e. Tehát, hogy egész egyszerűen úgy köt házasságot sokszor két ember, hogy hát, hogy azt még nem kellene, vagy egyáltalán nem kellene azt a házasságot megkötni. Nem jól választanak. Legtöbb vállás esetén ez derül ki. Nem menet közben válik az egyik mondjuk alkoholistává, vagy a másik bántalmazóvá, hanem hogy egyszerűen rosszul mérték föl azt, hogy hát összeillenek-e, illetve hogy miféle hát odaadással, meg közösségvállalással jár a házasság. Na most azért itt az is nagyon fontos, hogy vannak olyan szervezetek, akár egyházi jellegű mozgalmak, amelyek nem a válságban lévő párnak akarnak segítséget nyújtani, hanem tulajdonképpen abban segítenek, hogy ezek a válságok ne is alakuljanak ki, vagy ne legyenek annyira mélyek. Tehát például akár a házas hétvége mozgalom, de más hasonló csoportok is működnek, amelyeket hát szintén azért ebből a szempontból is jó ötletnek tartok. Egyébként, hát hogy át lehet-e hangolni a gondolkodásukat, az sokszor akkor, amikor egy pap bele kerül egy ilyen történetbe, akkor azért már általában évek óta zajlik ugye egy konfliktus, vagy mérgesedik el egy helyzet, hogy akkor ott nagyon nehéz sokszor már változtatni a folyamatok irányán. Hogy mit lehet és mit nem, arról viszont lehet, hogy már csak a következő adásban tudunk szót ejteni, mert hát gyorsan eltelik a kis 25 perces műsoridőnk, úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét, főleg úgy, hogy egy nehéz témát igyekeztünk itten egy kicsit boncolgatni. Elköszön a két műsorvezető.
0: Rubovszkiné Budó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: Itthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Augusztus 1-én vette kezdetét nagy boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjttel, lelki összeszedettséggel készülnek az Isten szülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta: a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta: nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Atyázás, Uram!
1: Áldott az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa most és mindenkor, és örökkön örökké.
2: Amen.
0: Békességben könyörögünk.

0: Mert békességéért és nem szent egyházaiak jólétéért és mindjárt egyesítéséért könyörögjünk az Úr.
1: Uram, irgalmaz!
0: Szent hallék és mindazokért, kik ide

0: megáldottak, dicsőd királynénk, az az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást is egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánlni
1: kell, Uram!
2: Téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor.

0: és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, irgalmazz!
0: Szalmazz meg, és megkönyörülj, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel.
1: Uram, irgalmazz!
0: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynékat az Isten szülő, és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Néked, Uram!
2: Mert híd a hatalom, híd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is.

Szent Pál apostol korintusiakhoz írott levelének olvasása. Testvéreim, úgy tűnik, hogy Isten minket, apostolokat, utolsóként léptett színre, mint a halálra szántakat. Látványossággá lettünk a világ, az angyalok is az emberek szemében. Mi balgák vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi erőtlenek, ti erősek. Ti megbecsültek, mi megvetettek. Mint máig éhezük és szomjazzuk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul élünk és tulajdon kezünkkel fáradunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, szemtől szemben válaszolunk. Úgy szólván a világ szemetévé és mindenki söpredékévé lettünk, mindez idáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem hogy incselek benneteket, mint szeretett gyermekeimet. Ha 10 000 tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium hirdetése által én lettem atyátok. Kérlek tehát titeket, kövessétek példámat.

0: Máté apostol és evangélista hirdetőgyét.
1: Isten az ő dicsősége, Szent Máté apostola és evangélistájának könyörgései által adjon neked örömhirdetőnek nagy erejű szót. Az ő kedves fia Krisztus Jézus

Biztos van, kedves testvérek, kedves barátaim! Az a nyári időszak, amikor itt Máté evangéliumának azon szakaszait olvassuk végig, amit úgy hívunk, hogy hegyi beszéd. Amikor Krisztus leül és elmondja Isten országának szépségeit, gazdagságát és lehetőségét az ott lévő tanítványoknak, azután következik szervesen az az evangélium szakasz, amit ma felolvastunk, és illik is bele. Mert Krisztus arról beszél, hogy ki az Isten, és ki az ember. És hogyan akarja ő az ember egészségét visszaadni? Hogyan akarja az ember egészségét teljessé tenni? Hogyan gondolkozik erről maga az Isten? És hetek óta ilyen egészségjavító, egészségmegőrző, gyógyító történeteket hallgatunk, pont azért, hogy vegyük észre, hogy mennyire fontosak, hogy ezeket mi tudatosan megéljük, mi ezt észrevegyük. Hiszen együtt éheztünk az 5000 emberrel, és megtanultuk, hogy a jó étvágy az nem pusztán a testi kívánságok megtöltése, hanem a szellemi és lelki étvágyunknak is a teljesség válása. Azt is láttuk a vakon születettnek a meggyógyításában, hogy a látásmódunkban nem pusztán az a kérdés, hogy észreveszük a fizikai valóságot, hanem észreveszük-e Isten országának szépségét és teljességét. És bármilyen furcsa, a mai alkalommal egy nagyon fontos harmadik összetevőjét tesszük az egészséges embernek, a jó alvásnak a lehetőségét. Hiszen azt mondják, ha egészségügyi szakemberek, hogy a jó étkezés, a megfelelő testmozgás és a kapcsolatunk mellett az egészségünk megőrzésének nélkülözhetetlen eleme a jó alvás. És ebben a történetben hallunk egy fiúról, akinek nem volt jó alvása. A holdkórosság ugyanis nem más, mint az alvajárás. Az a betegség forma, az a szindróma, az a tünet, hogy valaki éjszaka sem tud nyugodni, és a szervezete elindul, az izmai megindulnak, és nem tudja, hogy mi történik vele. Látszólag azt mondanánk, hogy hát persze minket nem érint ez az alvajárás, vagy legalábbis gondolom. De mégis gondoljunk csak vele, melyikünk az, aki nem tapasztalta még meg éjszaka azt, hogy az izmai talán nagyobb görcsben vannak, mint kellenének. Aki nem tapasztalta még meg azt, hogy az álmai, a gondolatai és az érzései olyan területeken vannak, ahova nem kéne menni. Melyikünk nem tapasztalta azt hajnal 3-kor, hogy felébred, és valamiért nem tud visszaaludni. Melyikünk nem tapasztalta azt, hogy valahol a gondolatai máshol járnak, mint sem a pihenésen lennének. És milyen izgalmas, hogyha ezt a szindrómát, ezt a tünetet megnézzük, akkor általában azt mondják, hogy ami mögötte áll a genetika mellett, az nem más, mint a stressz. Az alvajárás a stressz hatására történik meg a legtöbb emberben. Azaz, világosan mondhatjuk, hogy a mi lelki-szellemi alvajárásunk is nem más, mint valószínűleg egy komoly problémának, a stressznek az esete. A stressz, ami alapvetően egy jó dolog, ami valójában az Isten ajándéka lenne, ami igazából a szervezetünk azon funkciója, hogyha pillanatnyilag valahol meg kell felelni, nagyobb mennyiségű energiát kifejteni, védekezni kell, vagy bármilyen más mód, akkor ez a stressz segít minket. Kis mennyiségben folyamatosan ajándék, az Isten ajándéka. De jön a csavar, ebből sok van, tartós, állandóan megvan, akkor már rombolni fog. Ezért ördögi. Ezért izgalmas az, hogy egy orvosi, egészségügyi problémával úgy megy az apa Krisztushoz, hogy az ördög kínozza őt. Hát ez a jellemzője a sátánnak. Hogy mindaz, amit az Isten megadott jót, ajándékot, szépet, ha azt nagy mennyiségben akarjuk használni, az előbb-utóbb ördögi események sorozatává válik, az ördög tettének elképzelése szerint fog nem épít, hanem rombol, nem hozzátesz, hanem elvesz, nem éltet, hanem pont az ellenkezőjét fogja kifejteni. Milyen izgalmas, ha így gondolunk bele, hiszen az étel is addig, míg táplálkozunk vele, az az egészségünkre szolgál. Nagy mennyiségben pontosan tudjuk, mind rövid távon, gyomorrontáshoz, hosszú távon pedig mindenféle más betegségekhez vezet. A stressz is ilyen. Kis mennyiségben segít túlélni a krízis helyzeteket, nagy mértékben pontosan látjuk, hogy rombolja a szervezetünket, a pillanatnyi idegállapotunkat is hosszabb távon is komoly hatással van. De így vagyunk sok-sok minden mással, és ezért ördögi ez a történet, hogy ennek a fiúnak valószínűleg ez a túl sok, és ezért kell az, hogy ördög űzésig menjen el ez a történet.
És milyen izgalmas, hogy Krisztus éppen ezért a tanítványoknak is megmondja, hogy mi a megoldás erre a problémára. Viszonylag egyszerű, logikus és számunkra is működtethető megoldás lesz. Nem az, hogy kedves testvérek, majd meg fog változni a világ, hogy könnyebb lesz minden, nem lesz könnyebb. Nem azt fogjuk látni, hogy majd a politikában egyszer elérkezik az a nyugalom, hogy mindenki szeretni fog mindenkit. Nem az fog történni, hogy a világban egyszer csak helyreáll a béke. Egyik sem fog megtörténni. Krisztus azt mondja, hogy ez a fajt,

Állok sokszor egy nehézségre, problémára, felemelem a tekintetemet is, az Istenre fókuszálok és őt látom. És ettől a perctől kezdve talán még azt is észrevehetem, hogy ez a probléma feloldódik abban a nagy egészben, az Isten irgalmában, az Isten nagyságában, erejében és szépségében. Az imádság az, amikor újra és újra eljutok odáig, hogy helyre rakjam ezeket magamban. Mennyire jó dolog lenne, ha esténként imádsággal fejezném a napomat. Az imádságba aludnék bele. Tessenek belealudni az esti imádságba. Százszor inkább, mint a filmbe, a meccsbe, vagy bármi másba. Imádság és bőjt által, folytatja Krisztus. És a bőjtnek is ezt a gazdagságát jelzi. Valószínűleg túl vagyunk táplálva. A bőjt az mindig arról szól, hogy egy kicsit a szervezetünkre is odafigyelünk. Talán kevesebbet eszünk, mert túl sok volt belőle. A bőjtben arra is figyelünk, hogy nem csak a testi, hanem a szellemi és lelki túlterheltségünket is megpróbáljuk helyre tenni. Igen, a bőjtnek az is része, hogy megszűröm az információkat. Nem engedek be annyi mindent, ami megterheli a gondolataimat, az idegrendszeremet. Nem engedek be annyi mindent, ami megterheli a kapcsolataimat és bármi mást. De ugyanezt mondhatjuk, hogy nem engedem, hogy ez a digitális valóság folyamatában vegye el a békémet, a nyugalmamat és minden mást. A bőjt arról is szól, hogy az idegrendszeremet védem. Mindent, amit nem tudok megemészteni, minden, ami túl sok nekem, legyen az étel, legyen az információ, legyen az digitális vagy idegrendszer terhelő valóság, azokkal szemben nemet tudok mondani. Igen, erről szól ez a történet. Az Isten azt szeretné, hogy jó álmunk legyen. Szép álmunk legyen, és ez így is működhetik, amikor este a lefekvésemben nem a zajokat, nem a felesleges információkat, nem a digitális terhelését az idegrendszeremnek, hanem sokkal inkább az Istenre tekintve élem meg mindazt. Hogy az esti lefekvésemben nem a világ problémáját, hanem az Isten szeretetét élem meg. Milyen nagyszerű dolog, bár sokszor megjónjuk, és mégis én azt mondom, tessenek nyugodtan este imádság közben elaludni. Azzal a tudattal, azzal az érzéssel, hogy az Isten vesz körül engem. Azzal az érzéssel és azzal a tudattal, hogy benne vagyok Isten országának nagyszerűségében. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Kérdezik a tanítványok. Azt mondja Krisztus nekik, mert ez imádság is bőjt által lehetséges. Mi emberek úgy gondolkozunk, hogy mindig el akarunk intézni mindent, meg akarunk oldani mindent, de Isten országát nem kell elintézni. Isten országát nem kell megoldani. Az már van. Az Krisztus megoldotta, az köztünk van. Isten országába el kell érkezni. Meg kell tapasztalni. És ennek az útja világos és egyértelmű. Imádság és bőjt által. Az egyházunk most tegnapi nappal egy kéthetes bőjti időszakot kezdett. Nagy boldogasszony bőjtjét, ami talán pont alkalmas arra, hogy mi kikapcsolódjunk, hogy mi feltöltődjünk, hogy igazi nyaralásunk legyen. Mert nem az az igazi nyaralás, amikor feltétlenül elutazunk, és ott még többet eszünk, még többet iszunk, még többet zavarjuk meg az idegrendszerünket, még inkább hektikus körülöttünk a világ, hanem sokszor az, hogy odafigyelek, hogy talán kevesebb étellel nem terhelem túl a szervezetemet. Jóval kevesebb digitális valósággal, jóval kevesebb alkohollal, jóval kevesebb információval, egyszerűen kikapcsolok. Kikapcsolok ebből a világból, kikapcsolok a bolond világnak minden egyes felesleges zajából, és elkezdek pihenni és pihentetni magamat. Pihenni és pihentetni, hogy hagyom, hogy az UV-sugárzás helyett az Isten szeretete sugározzon rám. Az barnítsa az én lelkemet, az adjon újra egészséges lelki bőrt számomra, hogy újra és újra ezeket megtapasztaljam. Két hét felfrissülés és kikapcsolódás. Imádság és bőjt. Ennyire szeret minket az egyházunk, ilyen világos és egyértelmű utat mutat nekünk. És ez garantálja azt is, amit olyan sokszor kívánunk, csak néha elfelejtünk jól megcsinálni. Szép álmokat mindenkinek, nyugodalmas, jó éjszakát, jó pihentető lefekvést, mert ennek sokszor úgy tűnik, hogy ez az útja. Nem tudunk más tenni, mint védekezni a hőséggel szemben sem. Nem tudjuk azt mondani, hogy múljon már el ez a nagy hőség, mert nem fog elmúlni. De le tudjuk húzni a redőnyöket, be tudjuk sötétíteni a szobánkat, tudjuk védeni magunkat.
védeni minden feleslegestől,

frissíteni, feltölteni a víz ajándékával, és újra és újra megtapasztalni. A világot nem, de a hozzáállásunkat meg tudjuk változtatni. Imádság és bőjt által, a jó álom érdekében is. Amen.

0: minket, hallgass meg minket, és könyörülj!
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz!
0: Még szentséges főpásztorunkért, ne urunk mai pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Ábel püspökünkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyám fiáért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
2: Érintéseddel Péter anyusának lázát meggyógyítottad minden gyógyerők forrása, könyörületed szerint gyógyíts meg veszélyesen szenvedő Imre, Erzsébet, Ilona, Istvánka, Sófia, Mihály, Erzsébet, Tamás, Pál és Johanna szolgáit betegségét. Gyorsan adj nekik egészséget, buzgón kérünk téged, hallgass meg minket is.

Minket jessze meg, kerembe, szeret uralkodó, születés napjukat ünneplő, Boldizsári és Kende szolgáidra, névnapjukat ünneplő, László, Boglárka, Panna és Flóra szolgáidra, és hallgass meg hittel felajánlott eserezéseinket, mert magad mondád, higgyétek, hogy mindazt, amit imádkozva kértek, meg lesz nektek, és ismét kérjetek is, adatik nektek. Azért mi is, bár méltatlanok, bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet, Boldizsár, Kende, Flóra, Panna, Boglárka és László szolgáidnak, teljes és jó kívánságaikat, őriz napjaikat, békés, csendes, egészséges és hosszú életben. Mondjuk mindnyájan gyorsan, hallgass meg minket, és kegyesen könyörülj.

0: keresztények emlékezzék meg az Úristen az Úr szágában, mindig most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
2: Szentséges főpásztorunk Leó pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitáról és Áber püspökünkről, az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jótevőiről, ki rólatok, mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában mindig, most és mindenkor.

0: ajtókat az ajtókat, bölcsességben figyelmezzünk.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a próféták által. Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Hallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.

0: Vegyétek ez az én testem, mely érettetek, megtöretik a bűnök bocsánatára.
1: Amen.
0: Vigyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségé, mely érettetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

Az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Leó római pápáról is Isten szerető, Fülöp metropolitánkról és Ábel püspökünkről. Tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. A te igazságod.

0: Áldjon a mi nagy Istenünk, és üdvözítünk Jézus Krisztusunk kegyelme, mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
2: Minden szentekről megemlékezvén, ismét és ismét békességben

0: Uram, irgalmazz!
1: Hogy ezen egész napot tökéletesen, szent jó békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
0: Add meg, Uram!
1: Még angyalád a hűséges vezetőt lelkünk és testünk közül hit, kérjük az Úrtól!
0: Add meg, Uram!
1: Még kis vétségeink, bocsánatát és elengedését!

0: és szégyen nélkül végezzük be, hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól.
1: Add meg, Uram!
0: Minden egység és a Szent Lélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket. Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Néked, Uram!
2: És miutasd minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged mennyeiért.

0: hajtsátok meg az Úrnak.
1: Kétszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örök.

0: Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. A Te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a ma gonosztevő megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a Te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulása. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztább tested, a Te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára, és az örök életre. Amen.
1: Isten félelemmel

0: tökéletes, szentégességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk.
1: Néked, Uram!
2: Mert Te vagy a mi megszentelésünk, és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
3: Mikével távozzunk?
1: Az Úr nevében.
3: Könyörögünk az Úrban.
1: Uram, érgalmazz!
3: Aki megáldod a Téged áldókat, s megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet, áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik, Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a Te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled a világosság atyától. És Téged dicsőítünk, imádunk, s Neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is.

0: volt állat Krisztus. Igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának, a szent dicső is mindenek örök dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápolyi főpüspökének, Szent és Isten ihletettségű atyáinak, csodatévő Szent Miklós atyának, s minden szenteinek eserezései által, könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint túlságos és ember szerető.
1: Az Úr áldása rátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most is, mindenkor is örök.

0: Mária Rádió.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Hírpercek.
4: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Újember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szent Szék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences ifjúsági találkozó idei programjain. Válaszol három kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária Bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István Bazilikában Szent Misén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az új ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával.
1: Elköszöntését fogadtad, és saját alkotódat szülted. Tisztaságos szűz, üdvözítsd a téged magasztalókat. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk. Legtisztább királynénk, mentsd meg szolgáidat minden bajtól. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó szent szűz, üdvözítsd imádságaiddal, ami lelkünket ó szeplőtelen. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét, dicsőített Isten szülő, kérjed őt lelkünk üdvösségéért. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te hajlékod Isten szülő, ingyenes gyógyforrása lett minden betegségnek, és vigasztalása a szorongattatott lelkeknek. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy a világ megváltásának útforrása szent szűz. Üdvözl légy az égi manna edénye, és az örök világosság szövét neke Isten szeplőtelen jegyese. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy szent hegy, üdvözl légy égő bokor, üdvözl légy paradicsom ajtaja, üdvözl légy mennyország lépcsője, üdvözl légy titokzatos asztal, üdvözl légy mindnyájunk segítsége, ó legdrágább királynénk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket dicsőítjük mondván. Szent háromság, üdvözítsd a mi lelkünket, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki az utóbbi időkben csodálatosan méhedben fogantál, és megszülted alkotódat, üdvözítsd, ó szűz, a téged magasztalókat. Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Isten szülő szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a hittanóra részvevőit, akik most egy sajátos imádsággal találkozhattak. A makkabeusi vízszentelés szertartásából énekeltem el néhány tropárt, nyilván ennél sokkal többen, de beszélgettünk arról, hogy jó lenne megvilágítani, mi köze van az Isten szülőnek a vízszenteléshöz, és ezért gondoltam, hogy talán a szöveggel is ilyen imádságos formában jó, hogyha megismerkedünk, és ez segít majd nekünk megérteni, hogy hogyan kapcsolja össze a bizánci egyház teológiája, liturgius teológiája az Isten szülő tiszteletét az életünk megszentelésével. Néhány gondolattal visszaidézem, fölidézem az imént hangzott imádságnak néhány részletét. Mindjárt talán meglepődhetett a vájtfülű hallgató azon a mondaton, amely többször is elhangzott, ismételgetjük a versenként a közös éneket, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Főleg esetleg szektások, akik szeretnek belekötni a katolikus dolgainkba, meghökkenhetnek ezen, és méltatlankodhatnak, hogy hogy mondhatunk ilyet, hogy legszentebb Istenszülő üdvözíts minket. Hát ki üdvözíthet más, mint maga az Isten? Nyilvánvalóan csak az Isten üdvözíthet, és az Istenszülőnek nincsen ilyen képessége, hogy ő üdvözítsen minket. Mégis akkor honnan veszik a bátorságot, hogy így fogalmazunk, legszentebb Istenszülő üdvözíts minket. Hát egyrészt meg kell értenünk, hogy alapvetően ez egy görög szövegnek a fordítása, és szószonimász, ments meg minket, kifejezést használja itt a görög, amit akár úgy is fordíthattunk volna, hogy legszentebb Istenszülő, ments meg minket. De ez a szószon üdvözítő, az üdvözségnek a kifejezése nem csupán valami rossztól, bajtól való megmenekülést fejez ki, hanem kifejezetten a legrosszabbtól, a bűntől és a bűn zsoldja, a halál, ettől szabadít meg bennünket, a szabadító, az üdvözítő, aki egyértelműen csak is Jézus Krisztus. Onnan indul a teológia, hogy ez nem megkérdőjelezhető tény. Amikor ilyen bátor kifejezés használunk, hogy szószonimász, üdvözíts minket, akkor ezzel egyáltalán nem kisebbítjük, vagy kérdőjelezzük meg, az Úr Jézus egyedüli üdvözítő volt. Tehát ez egy axióm, ez egy magától értetődő dolog. És innen lehet jól értelmezni azt, hogy az Istenszülőnek mégiscsak van köze a mi üdvösségünkhöz. Általa üdvözülünk, ezt lehet mondani, hiszen ő volt az üdvösség kapuja, megtestesülésnek a nyitánya. Van tehát köze a mi üdvösségünkhöz. De hogy jól értsük ezt a szót, hogy üdvözíts minket, hadd idézzem föl, sokszor az idős szerzeteshöz ezzel a kéréssel ment oda a fiatal, hogy ments meg engem, vezessel engem az üdvösségre. És az öreg szerzetesnek a feladata, hogy olyan tanácsokat adjon a fiatalnak, amely elvezeti őt az üdvösségre. Persze az üdvösséget nem ez az öreg ember adja, de hozzásegíti tanácsaival, példájával, és aztán az egyes emberen múlik, azon az adott szerzetesen, aki ilyen kérdéssel fordul az öreghöz, hogy megfogadja a tanácsát, hogy követi a példáját, és valóban az öreg szerzetesnek az élete és a tanácsai gyümölcsözővé válnak-e, és az üdvösségére szolgálnak. De az öreg szerzetes megadta azt, ami neki az üdvösségéhez szükséges. Hát ilyen értelemben fordulhatunk mi is az Istenszülőhöz, aki a maga módján megadja nekünk az üdvösséghez szükséges támogatás, segítséget, eleve azzal, hogy igen mondott az angyalnak, és világra hozta az Isten fiát, megszülte őt, nyilván az Isten akaratának megfelelően. Viszont ez az öreggel való beszélgetés talán minket is mélyebben elgondolkodhat a saját felelősségünkről. Egymást is hozzá tudjuk segíteni az üdvösséghöz. Tehát nekünk is van felelősségünk abban, hogy a környezetünkben lévők, főként nyilvánvalóan a ránk bízottak, főleg a gyermekeink, vagy a neveltjeink, de minden ember, akire hatással vagyunk, hogy az életünkkel, a szavainkkal hozzásegítjük-e az üdvösséghez. Tehát van szerepünk egymás üdvösségre segítésében, és hogyha mi gyarló emberek egymást is hozzásegíthetjük az üdvösséghez, példánkkal, szavainkkal, tanácsainkkal, tanításunkkal, hát akkor mennyivel inkább a legszentebb Istenszülő, akinek konkrét köze is volt a megtestesüléshez, és folyamatosan imádkozik érettünk, hogy ne lenne szerepe abban, hogy az üdvösséghöz közelebb kerülhessünk. És abban biztosak is lehetünk, hogy meg is kapjuk tőle ezt a támogatást, ezt a segítséget, hogy közelebb jussunk az üdvösséghöz, csak hogy ahogy az öreg mellett a fiatalnak megmaradt a felelőssége, hogy éle ezzel a jó tanáccsal és a jó példával, rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a kegyelemmel, amelyet az Istenszülő közvetít nekünk, majd mindjárt erre még visszatérünk. De egy másik gondolatot is hadd fűzzek ehhez, hogyha segíthetjük egymás üdvösségét, akkor bizony nehezíthetjük is. Nem azzal, hogy valami rosszat teszünk, hanem azzal, ha nem adjuk meg neki azt, ami rajtunk keresztül juthatna el hozzá. Tehát az Úristen, amikor egy családot megáld egy házaspár gyermekekkel, akkor az édesapára, édesanyára nagyon sokat bíz rá, hogy megtegyék mindazt, ami ennek a gyermekeknek az üdvösségéhez szükséges. Ha nem adják meg, ha nem vezetik el az imádságos életre, hogyha rossz példát adnak, ha nem közvetítik az Isten szeretetét, hanem szeretet hiányban nőnek fel a gyermekek, akkor ez az ő felelősségük, hogy megfosztották ettől a lehetőségtől, ami rajtuk keresztül juthatott volna el hozzá. Ez egy óriási felelősség mindnyájunk életében. Persze megfordítani nem lehet a dolgot, tehát a gyermek nem mondhatja azt, hogy hát azért nem hiszek, azért nem járok templomba, azért nem fogok üdvözülni, mert apám és anyám ilyen volt. Lehet, hogy az ő felelősségük súlyos abban, hogy én mondjuk nem ismertem meg az Úristent, vagy a Krisztusi igazi szeretetet nem kaptam meg, vagy nem részesültem olyan példában, mint ami engem hozzásegített volna, hogy én is jó keresztényé váljak, de az Isten oldaláról mindent megkaptam. Az Istennek nem tudok szemrehányást tenni, hogy kevés talentumot adtál ahhoz, hogy tudjak imádkozni és hinni. Nem. Az Isten ezt mindenkinek megadja. Sokszor esetleg pont a hiányosságokon keresztül is. Van, hogy fölismertem, hogy apám és anyám rossz példát adott, de ez éppen arra készített, hogy akkor én ne ezt az utat kövessem. Tehát az rajtunk múlik, hogy a kegyelmet hogyan használjuk, és az Isten szeretőknek minden javukra válik. Ha szeretem az Istent, akkor esetleg a rossz példa vagy a hiányosságok is a javamra válhatnak. Na de forduljunk vissza az Isten szülőhöz, hiszen ő nem fukarkodik a kegyelmek közvetítésében, az ő esetében nem kell attól tartanunk, hogy nem kapnánk meg azt a kegyelmet, amelyet az Úristen ő rá bízott, hogy ő közvetítse felénk. De hangsúlyozom, csak közvetít, hiszen a legelső sorokban így imádkoztunk, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Tehát ez az egész hosszú imádság egy nagy Isten dicsőítés. Miközben Máriát tiszteljük, Máriához énekelünk, tőle kérjük az ő segítségét, vagy éppen az ő tisztaságát énekeljük meg. Ez mind-mind megint az Istenre vezethető vissza, hiszen Mária is a maga életszentségét, a szüzességét, az Isten anyaságát az Istentől kapta. Tehát ez az, így mondom, primordiális axióma, mindent megelőző, megkérdőjelezhetetlen igazság, hogy az Istentől kapunk mindent, erre alapozódik a Mária tiszteletünk is, és nem kérdőjelezi meg, nem gyöngíti el. Ezért azért fontosnak tartotta a Szent Szerző, hogy így indítsa, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő. Itt most egy nagy Isten dicsőítés kezdünk el. És aztán részletezi, hogy hogyan is vett részt az Isten szülő ebben az üdvösségszerző munkában. Így énekeltük, a mindenek alkotóját méhedben foganó Szent Szűz, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó Szent Szűz. Érdemes ezen a képen elgondolkodni, megállni és mélyebben megvizsgálni, hogy nem csak annyi történt ott Názáretben, hogy az angyal köszöntése nyomán, amikor a Szentlélek beárnyékozta az Isten szülőt, akkor egy picinke kis magzat, még a zigótát megelőző sejt indult el a méhében fejlődni, amiből aztán a csecsemő világra jött, amikor Betlehemben megszült elsőszülött fiát, hanem ez a picin sejtben megjelenő létező, ez isteni személy. mindjárt az első pillanattól fogva. És a mindenek, és ő valójában maga a mindeneknek az alkotója. Nem kérdőjelezhető meg, hogy ott az anyaméhben mikortól vált istenné az a piciny sejt osztódásból induló személyiség. Nem. Mindjárt az első pillanattól kezdve az Isten jelen van Mária méhében, és rajta keresztül a világban. Ezen meg azért érdemes nagyon elgondolkodni, mert mind a mai napig sajnos vannak, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy na mikortól lehet embernek tekinteni az édesanyja méhében megjelenő magzatot. Vagy hát talán nem fölösleges föltenni ezt a kérdést, de a válasz teljesen egyértelmű, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve, amikor megjelenik, sőt, amikor, hogyha az emberről van szó, amikor egyesül az ivarsejt és a petesejt, az első pillanattól fogva. Nyilván ez valahogy másképpen volt Mária méhében, de ezt megint, el azt mondja a teológia, ez a titok nem tűr vizsgálódás, nem tudjuk, hogy ő egyetlen sejtből hogyan tudott aztán a teljes génállományt kifejleszteni, ez a Jóistennek a titka marad. De hogy az első pillanattól fogva isteni személy van a világban és az ő méhében, az biztos. Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy az édesanyák méhében az a magzat vajon embere vagy sem. Ha ember, akkor pedig emberként kell bánni vele, még ha nem is tudja kifejezni a jogait, nem tud érdek érvényesítést kifejteni. Nagyon-nagyon súlyos tévedést követel az, aki ezt megkérdőjelezi, és ennek megfelelően, vagy ennek következtében aztán úgy gondolja, hogy azt a sejt burjánzást még ki lehet onnan, el lehet távolítani. Mindenki érti, hogy miről beszélek. A mindenek alkotóját méhetben fogadó szent szűz. Van erre egy görög kifejezés, hadd említsem meg, talán hallottuk már, ritkán szerepel persze, így hívják platitéra. Platitéra, amelyet így szoktunk fordítani, hogy a mennyeknél terjedelmesebb. Ez egy istenszülő ikon ábrázolási forma, amely általában a szentélyben szokott megjelenni. A szentély apszisában, az oltár fölött az istenszülő kitárt karjával fölé emelkedik a oltárnak, és a méhében, vagy a szíve alatt, vagy a testében egy kör alakban ott van jelen Jézus, így is szoktuk mondani, ez a szűz a jellel, ez az a jel, amely megjelenik Mária méhében, és azért platitéra, mert utal erre a litúrgiai szövegre, hogy ő a mindenek alkotóját, aki az egész világot, a galaxist, a milliárdnyi fényévnyi hatalmas világ mindenséget megalkotta, és ez az alkotó most parányi magzatként az istenszülő méhében helyezkedik el, tehát ergo az ő méhe még a teljes világ mindenségnél is hatalmasabb, a mennyeknél terjedelmesebb. Platitéra, jegyezzük meg ezt a szót, akit ez érdekel különösebben, a mennyeknél terjedelmesebb, ennek az ikonját láthatjuk a templomok apszisában, éppen a debreceni székesegyházban pont nem, de majd egyszer, hogyha a debreceni székesegyház ikonográfiájának magyarázatát hallgatjuk, akkor majd szembesülhetünk, és ezzel is megtudhatjuk, hogy mi ennek az oka. No, aztán énekeltük ezt is, ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét. Tudjuk, hogy az ige a logosz, és ezzel a szóval játszik a görög kifejezés, de a magyarban is szépen átjön ez a szójáték. Vizsgáljuk meg, hogy miről is van itt szó. Ki minden ige feletti ige által szülted Istenek igéjét. Az ige nyilván nem csak cselekvés kifejező szó, hanem egy nagyon ősi szó, amelyet használunk a logoszra. A logosz értelmet is jelent, de itt ebben az összefüggésben az a teremtő szó, amellyel Isten megteremtette a világot. Az Isten szavával teremtette a világot, az embernél olvassuk az ember teremtésénél, hogy vette az Úr, a második teremtés történetben, a második fejezetben, hogy vette az Úristen a föld porát, és emberré formálta, minthogyha egy homokozóban egy gyermek ott gyúrná, formálná az anyagot. De azért a hatnapos teremtés történetben minden nap ezt halljuk, hogy mondta az Isten, hogy legyen, és lett. Az ember teremtésénél is mondta az Isten, hogy legyen ember, és lett. Az Isten a szavával teremt, és ez a szó hihetetlen erővel bír, hatalma van ennek a szónak, egyébként ugyanez a hatalom jelent meg Jézus tanításában is, ezt mondják róla, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mert az Isten szava hangzott Jézus ajkáról. Ez ugyanaz a szó, amely a teremtésben a vizeket, a földet, a növényeket, az állatokat és az embert, a csillagokat, napot, holdat világra hívta, legyen, és mindnyájunkat is ez a szó világra hívott. Ez az ige jelenik meg Mária méhében az angyal szavára. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ige által szült el az Isten, ez itt az angyalnak a szavára utal a szöveg, de ez az ige, ez az angyalnak a szava minden addig kimondott szó fölötti, hatalmasabb, mindent felülmúl, mert ilyen szó addig nem hangzott el ebben a teremtett világban, mint az, hogy a Szentlélek beárnyékoz széged és fiat fog szülni, és ennek az igének, ennek a szónak, angyali szónak a hatására jelent meg az Isten igéje, a második isteni személy, a Logosz, Mária méhében. Ki minden ige feletti, ige által szülted Istennek igéjét, az örömhír vétel pillanatára utal ez a mondat, amit énekelve mondjuk el, mert az Isten igéje rajta keresztül, a Logosz, a második isteni személy, ilyen így jelenik meg Máriában. Aztán a következő kép még beszédesebb, a te hajlékod, Isten szülő, ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Itt nyilván nem Mária názáreti házáról van szó, a te hajlékod, hanem te magad vagy hajlék, Mária, te fogadod be a Logosz, az Isten igéjét, aki teremtette a világot, és aki minden gyógyforrásnak, minden betegség gyógyulásának a forrása. Ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Tehát az Isten, aki megjelent Máriában, ő a forrás. És ez ott van Máriában, mint egy hajlékban. Ő adja a környezetét annak, hogy az Isten igéje kiformálódjon, és ez az ige, Mária méhében formálódó Isten fia, nem csak akkortól lesz gyógyforrássá, amikor majd világra jön, felcseperedik, férfi emberré lesz, és elkezdi a csodáit művelni a vízkereszt, Jordánba való megkereszelkedése után, ugye az első csodája a kánoáni vízborrá változtatása. Nem csak ekkor gyógyforrás az Isten fia, hanem már Mária méhében is, mert létében, lényében nyújtja nekünk a gyógyulást. A gyógyulásunknak a természetét is jobban megérthetjük a teológiai gondolat nyomán, hiszen nem csak arról van szó, hogy ó, jaj, betegséget kaptam, fohászkodom, elmondok egy kilencedet, és akkor ennek eredményeképpen meghallgat az Isten, és meggyógyulok. Hanem amikor gyógyulásért imádkozom, akkor az Istenhöz fordulok, az ő kezébe teszem le. Ha ez a az a betegség az üdvösségem ellenére van, hogyha árt az én életemnek, akkor azon nyomban elveszi az Isten, nyilván a tanúságokat megtanulhatom belőle a betegségből fakadóan. Betegségben rengeteg tanúság van, nagyon sok mindenre el tud vezetni az Isten. De az Isten kezébe teszem ezt a gyógyulást, és ha adott esetben a betegség az üdvösségemre szolgál, akkor nem fogja elvenni az Isten, nem az orvos, amikor gyógyít, mindent megtesz azért, hogy meggyógyítja a beteget. De ő nem tudja megállapítani, hogy az az adott beteg

lék, és az ő, mint hajlékban volt jelen mindenek, minden betegségnek az ingyenes gyógyforrása, hiszen az Isten nem kért tőlünk semmit ahhoz, hogy meggyógyulhassunk. Nem kell úgy gondolni, hogy nem tudom, milyen áldozatokat kell hoznunk, és majd csak akkor fogunk meggyógyulni. Nyilván az imádságnak, a lemondásnak, az áldozathozatalnak van szerepe a gyógyulásunkban. Nagyon helyes, hogyha valaki mondjuk böjtöt ajánl föl valakinek a meggyógyulásáért, de ez megint az isteni irgalmon keresztül tud segíteni, és nyújtja a gyógyulást. Tehát a aszkézis, a lemondás, a böjt, az imádságok közelebb hozzák a gyógyítót. Nem automatikusan hatnak, mint egy gyógyszer, hogyha fáj a fejem és beveszek egy fájdalomcsillapítót, akkor utána szűnik a fájdalom. Az imádság nem így gyógyszer, sokkal hatékonyabb gyógyszer, magát az Istent hozza közelebb, akár a böjtök, lemondások, áldozathozatal által. Az Istenre van szüksége a rászoruló betegnek, és nem pusztán a gyógyulásra. A te hajlékod Isten szülő ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek, és így énekeljük, a te méhedben kezdődött a megváltás. Ezért forrás, mert benne van a kezdet Mária méhében. Ahogy az elején is utaltam rá, az ő igenje kellett ahhoz, hogy elinduljon az isteni élet az ő méhében, és a megváltásának a kezdete lett. Ezért forrása minden gyógyulásnak. Üdvözd légy a világ megváltásának kút forrása. Hát itt most már, hogyha forrásról beszéltünk, akkor a vízforrásra is gondolhatunk, megváltásának kút forrása Szent Szűz. Mária testéből szövődött az Isten ember teste. Ma már tudjuk jól, hogy hogyan jön világra az ember, hogyan jelenik meg az egyesült sejt az édesanyja méhében, és attól kezdve az ő vérkeringésébe kapcsolódik be az a kis sejt, osztódó zigóta, és az édesanyja, édesanyja szervezete táplálja ezt a magzatot, amely ott van a szíve alatt. Eleinte még csak a sejtosztódás, de hát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon hamar kifejlődik már a piciny embrió, amelynek feje, arca, orra, szája, keze, lába van, és aztán szépen lassan kialakuló szervek is. És attól kezdve pedig, mint egy piciny csecsemő, egy aprócska csecsemő az édesanyja méhében táplálkozik az édesanyja véréből, az édesanyja vérkeringéséből. Nem volt ez másképpen az Isten szülő és a gyermeke Jézus között esetében sem. Tehát amikor az Isten megjelent az angyal szavára Mária méhében, attól kezdve Mária méhéből táplálkozott, Mária testéből táplálkozott. Ezért mondhatjuk, hogy az ő testéből szövődött az Isten ember teste. Márián keresztül szívta magába a teremtett világ anyagát, és növekedett Mária méhében. Egyre több és több anyagot szívott magába az Isten teste ott Mária méhében. Mária teste járja át az Isten testét. Persze, jól lehet, az Isten fia, Jézus Krisztus Máriától kapott testet, egyértelműen, mégis ő szentelte meg Mária méhét. Ő tette gyógyulások forrásává, ő tette a megváltás kezdetévé. Tehát az ige, amikor leszállt az ő méhébe, megszentelte és átistenítette azt. Attól kezdve a Máriától érkező sejtek, atomok, elemek mind-mind az Istent hordozó anyaggá lettek. A megtestesülés műhelyénél vagyunk, azt vizsgálgatjuk, erről beszélünk most, hogy hogyan testesült meg az édesanyja méhében az Isten. És ahogyan
A leszálló ige

megszentelte Mária méhét, úgy szentelte meg Jézus a vizeket vízkereszkor. Belépett a vízbe, és megszentelte azt. Ezért a vízkereszt szertartásának egy fontos pontja, amikor a keresztet belebocsátjuk a vízbe, leeresztjük a vízbe, és onnan aztán fölemelkedik. Ez a belépést jelképezi Jézus, az Isten fia belépését a világba, és megszenteli azt. Attól kezdve megszentelődik a víz, attól kezdve megszentelődik Mária teste, megszentelődik Mária élete, és ebből a vízből részesülünk majd mi is, amely megszentelődött a belépés által. És a víz, tudjuk, az embernek a teste 60-70% víz, minket is átjár. És ezt a vizet, ezt a megszentelt vizet visszük el az otthonainkba, meghintjük magunkat, a szeretteinket, életünket, és ettől kezdve, ahogyan a víz átjárja az emberi szervezetet, ahogyan a víz jelen van az egész világban, most ugye azt szoktuk mondani, hogy bizony kevesebb van belőle, mint kellene a nagy szárazság által, hát most nagyon megérezzük, hogy mennyire rászorulunk erre a vízre, de nem annyira a H2O-ra, vagy annál sokkal-sokkal inkább a víz, az Isten, Istenre, akinek a kegyelmét, gyógyulásunk forrását, megváltásunknak az erejét közvetíti számunkra. Megszentelődik a víz, és a víz megszenteli mi életünket. Talán ez a kis magyarázat hozzásegített minket ahhoz, hogy Mária szerepét is észrevegyük, ő közvetítő, akihöz fordulhatunk, mint egymáshoz is, hogy egymást is kérjük, hogy imádkozzunk, Mária rádióba is mindig küldik az imádság kéréseket, hát a leghatékonyabb imádságunk közben járunk Mária, aki testét adta Jézus Krisztusnak, hogy ő belőle megtestesüljön az Isten fia, és Betlehemben világra jöjjön, mint csecsemő Isten. Ez az Isten járját az életünket, minél nagyobb hittel fordulunk az Istenhöz, annál inkább látjuk Mária a szentek szerepét az Istennel való kapcsolatunkban, mennyire helyén van ez minden torzulás nélkül, és annál gazdagabban fordulhatunk az Istenhöz, hiszen egy nagy családba tartozunk, amelynek Krisztus a feje, Mária pedig az ő édesanyja, a mi édesanyánk is. Ő imádkozzon értünk, és segítsen minket az üdvösségre. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31-e és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú erekjetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, nyúlási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, bőjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes bőti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelői ma pedig rövidebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világpremiérje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt, a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
1: Mai vendégem Holtobágyi Arnold, bencész szerzetes, akivel a Pannonhalmi apátságban találkoztunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké amen. Üdvözöllek benneteket!
1: Kedves Arnold atya, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket és fogadsz minket itt az apátságban. 2024. augusztusa óta munkácson szolgálsz. Hogy alakult ez a te életedben? Te kérted, hogy oda szeretnél menni, vagy az engedelmesség jegyében elfogadtad a feletteseid döntését?
2: Valójában az én oda való megérkezésemet és az elindulásomat úgy szoktam elmesélni. Szeretek történeteket, sztorikat mondani, és hogy valahogy úgy érzem, hogy a sztorikból úgy sok mindenki derülhet a hallgatók számára. Tehát, hogy nem küldtek és nem is hívtak, de akik küldhettek volna, azok elengedtek. És akik pedig befogadtak, azok vártak szeretettel. Tehát, hogy az én megérkezésem Kárpátaljára ez így történt. Nyilván volt az én belső szándékom, indítatásom, aminek volt valamilyen motivációja, de röviden összefoglalva ide lehetne mondani, hogy nem küldtek és nem hívtak, de elengedtek és befogadtak.
1: És ha az információim nem csalnak, akkor Pannonhalmáról Kárpátaljára te gyalogozza rendoklat keretében mentél el. Milyen élményeid voltak az út során? Mert azért hát ez nem egy 10-20 kilométeres gyalogozza rendoklat.
2: Igen, úgy éreztem, hogy az életemnek egy új szakaszához érkeztem ezzel a missziói lehetőséggel. És ez így már régen szokásommá vált, hogy ilyen életkorszakok között, vagy dispozíciók, feladatok, megbízások, szolgálatok között rövidebb, hosszabb zarándoklatokat végzek. És ez így jött tulajdonképpen, hogy mielőtt elindultam volna, így már megszületett bennem a gondolat, hogy Kárpátaljára egészen biztosan zarándoklaton fogok megérkezni, egy ilyen egyszemélyes zarándoklaton, és Mária Pócsról, a görög katolikusok szentélyéből indult ez a zarándokút. Egy hétfői nap reggel indultam onnan, és emlékszem, hogy egy péntek déli, kora délutáni órában érkeztem meg a Székesegyházba munkácsra. Nagyon szép volt, mert vasárnap a római katolikus és az ukrán hívek is egyszerre vártak a plébánia udvaron egy tiszteletemre rendezett pikniken. Nagyon-nagyon testvéri és nagyon-nagyon bensőséges volt a fogadtatás. Ami az zarándoklatot illeti, ott volt néhány különlegesség, amit így szépen lassan érlelődött meg bennem, hogy hogy is fogok én megérkezni, hogyan akarok én elindulni, hogy akarok én ott az zarándoklat közben haladni. És nem hoztam magammal, mert munkácson tartom azt a ikon szentképet, amelyet a nyakamba akasztottam egészen egyszerűen, így bencés szerzetes ruhában, habitusban indultam el. És ez volt a zarándoklatomnak a lényege, hogy nem akartam nagyon figyelemfelkeltő lenni, de azért egy kicsit igen. Hogy nyilván egy szerzetest, aki az országúton jár, megfigyelnek a járókelők, az autósok is lelassítanak. És valóban így történt nem egyszer, hogy megálltok mellettem, és megkérdezték, hogy hogy elvihetjük-e, és mondtam, hogy nagyon kedvesek vagytok, de nem azért vagyok itt, hogy megkönnyítsétek most itt a dolgomat azzal, hogy elvisztek egy következő állomáshelyre, hanem hogy imádkozzatok értem, és hogy kísérjetek imáitokkal. És tehát, hogy bencés habitusban mentem, a nyakamban Szent Benedek atyánk ikonja lógott, és függött, talán szebb így mondani, és a Szent Benedek ikonja körül négy nyelven a bencés regulának. Tulajdonképpen Szent Benedeknek, de hogyha így belegondolunk, az egész bencés közösségnek a béke üzenete volt fölírva. Hagyd el a rosszat, tedd a jót, keresd a békét és járj utána. Ez a regulának a béke üzenete, és úgy határoztam, hogy bencés habitusban van egy vándorbotom, egy szalmakalapom, nyakamban pedig Szent Benedek atyánk ikonjával, magyarul, németül, ukránul és orosz nyelven írtam föl ezt a békeüzenetet. Hát eléggé figyelemfelkeltő voltam, annak ellenére, hogy nem akartam annyira az lenni, de ez az üzenet csak úgy tud lényegében utat törni magának oda, ahova szántam, hogy az emberre fölfigyelnek, és látják, és elgondolkodnak, hogy mi ez, mi akar ez lenni. És nagyon sok emberrel találkoztam az útközben, szállásadóimmal, akik nagyon nagy jó indulattal fogadtak. Magyarok is, az ukrán oldalon, az ukrán családok, végtelen szeretettel, gondoskodó testvéri szeretettel. Nekem ez az első benyomás nagyon fontos volt. És hagyd legyek egy picit így magamhoz, magunkhoz őszinte, hogy mi magyarok nagyon sok ellenséges érzületet táplálunk az ukránokkal szemben. Én ezt szeretném így őszintén megvallani és kimondani. És az első benyomás, amikor egy ukrán család befogadott egy éjszakára zarándokutam során, én azt hiszem, hogy ez alapvetően megváltoztatta ezt a véleményt bennem. És majd erről szeretnék beszélni, ha majd kérdezel róla, hogy mi az, ami változott, hogy nagyon-nagyon felértékelődött minden, ami Ukrajnában, amivel én szembesültem, az ukrán embereknek a szeretetük, érzelem gazdag, kapcsolatra nyitott készségük, és sok-sok minden, és sok-sok minden. Azt hiszem, hogy az utamnak ez volt az egyik ilyen spirituális nyeressége, ha szabad így mondani, hogy nem csak, hogy végig imádkoztam az utat, hanem megtapasztaltam az ukrán testvéreknek a vendégszeretetét. És ami még nagyon fontos ezzel az úttal kapcsolatban, hogy számomra egy ilyen lelki kimosakodás és egy ilyen lelki bemosakodás volt egy régi helyzetből, egy új helyzetbe. Én azt hiszem, hogy tényleg életemnek egy ilyen határhelyzetéhez érkeztem, amikor elhatároztam, hogy elindulok, és hogy ez a lehető legjobb módja volt számomra, hogy valahonnan megpróbáljuk távolságot venni. Nyilván ez egy fizikai távolság is, egy lelki távolság is, különösen is azoktól a szolgálatoktól akartam bensőleg eltávolodni, amelyeket ez előzőleg éveken keresztül lényegében plébános voltam, lelkipásztor voltam, közösségek életében vettem részt, gazdaságot fejlesztettünk, nagyon erős volt a karitatív szolgálat, és úgy éreztem, hogy nekem arra szükségem van, hogy távolságot tudjak venni az előző szolgálati területeimtől. Megpróbáltam egy időre a bencés közösségtől is távolságot venni, annak érdekében, hogy újra kapcsolódhassak a közösségemhez, ami számomra nagyon fontos. Én értelmezhetetlen vagyok, azt hiszem, a közösségem nélkül, a bencések nélkül. És hogy nekem nagyon szükségem volt erre, hogy újra tudjam definiálni önmagamat, a közösséghez való kapcsolatomat, hogy azokat a újra és újra ismétlődő köröket, amiket futottam az elmúlt mondjuk így 30 évben, hogy azokat ne kelljen újra futni, és hogy most jelenleg egy ilyen köztes állapotban vagyok, egy évvel telt a szolgálatomból, és úgy szépen kezd újraépülni minden kapcsolatom a közösség tagjaival, az egész közösséggel, és szerintem ez az egyik lelki gyümölcse ennek a eltávolodásnak. Ez egy ilyen újra közeledés is remélhetőleg, és biztos vagyok benne, hogy az is. Ami pedig a megérkezést illeti, nagyon szerettem volna úgy megérkezni munkácsra, erre az új szolgálati területre, hogy teljesen nyitottan. Teljesen nyitottan. Ez azt is jelentette számomra, hogy azt akartam, hogy ez az új szolgálati terület, ez az új misszió, ez ne arról szóljon, hogy mit akarok én ott megvalósítani. Az ne arról szóljon, hogy akkor én viszem a saját elképzeléseimet, a saját ötleteimet, amit az ember akarva akaratlanul egyébként magával visz, mert azért 33 év szerzetes élet, 15 év lelkipásztori szolgálat után az emberben így fönnakadnak elképzelések, tervek, gondolatok, lelkipásztori ötletek, de megpróbáltam a lehető legnyitottabban megérkezni, és amikor Lücsok Miklós püspökatya fogadott, akkor azt tudtam neki mondani, hogy itt vagyok, én ezért a szolgálatért ellentételezést nem kérek, nem kívánok, nem óhajtok, nem akarok, mondhatom sokféleképpen, és hogy teljesen nyitott vagyok arra a szolgálatra, amivel ő megbíz. És persze volt szó arról is, hogy miért, meg hogy akkor miért jössz ide, miért akarsz idejönni. Ez a megérkezés nem ott kezdődött, és ez az első találkozás, hanem már megelőzte egy évvel, amikor Miklós püspököt fölkerestem egy ilyen karácsony utáni időszakban, és akkor ugye elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mit jelent ez számomra, miért akarok én, miért szeretnék oda menni. És ugye itt már a közösségem tagjaival elkezdtük előkészíteni, előjáró testvérekkel, hogy én akkor azt az előző szolgálati időszakot lezárom, szeretnék újat kezdeni, szeretnék misszióba menni. És ehhez a témához szerintem nagyon hozzátartozik, hogy a testvéreim, az előjáró testvéreim nagyon nagy vonalak voltak. Hogy én azt látom, hogy az egy év alatt, amíg én távol vagyok, nem kevesebb lett a közösségnek a munkája, a feladata, hanem inkább több. Egy kicsit érzem is, hogy kimaradok az életükből. Ezt a kicsit zárjon beszem, mert azért eléggé jól kimaradok az életükből, és biztos mondhatták volna azt, hogy de hát Arnold atya, hát itthon is van elég munka, miért nem akarod itthon föltalálni magad, majd mi segítünk. És az előjáró testvérek végtelen jó indulatúan, végtelen nyitottan és nagyvonalúan viszonyultak az én igényemhez, az én kérésemhez, és akkor 2 évre engedélyezték, hogy én a Munkácsi Egyház megyében missziót végezhessek.
1: Érdekes, hogy említed ezt a misszió szót. Néhány adással korábban Ilodig Vámánuel szalézi szerzetes volt a vendégünk, és ő beszélt arról, hogy ő missziós szolgálatot végez Magyarországon, de hogy akkor a te szolgálatodat is nevezhetjük missziónak, attól függetlenül, hogy magyar nyelvterületen vagy, igaz?
2: Ami a nyelvterületet illeti, szerintem a világnak ez az egyik legcsodálatosabb területe Kárpátalja, mert hogy nem mondhatjuk, hogy magyar nyelvterületen vagyok, hanem Ukrajna kárpátaljai részén egy magyar egyházközségnek vagyok a lelkipásztora. De jó, ha tudjuk azt, hogy a Munkácsi magyar nyelvű egyház község mellett létezik még egy ukrán nyelvű egyház község is, és hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy Munkácson, Kárpátalján sokféle nemzetiség él együtt. Egy multikulturális közeg tulajdonképpen Kárpátalja, és évszázadok óta az volt, és még mindig az. És hogy a szépség ebben rejlik, a szépség egészen pontosan abban rejlik, hogy ebben a multikulturális környezetben együtt élnek magyarok, oroszok, ukránok, ruszinok, románok, szlovákok, lengyelek, németek. Nem tudnám még egyszer felsorolni ebben a sorrendben, de az a lényeg, hogy 8 nemzetiséget számoltam össze, és hogyha még a cigányokat is hozzá vesszük, és most is szeretném mondani, hogy Kárpátalján a cigány megnevezés az egyáltalán nem pejoratív. Magyarországon nyilván másképpen hangzik, azt mondjuk, hogy romák. Az ő saját kultúrájukkal én azt gondolom, hogy majdnem egy nemzetiséget képviselnek, és tulajdonképpen 9 nemzetiséget tudok itt így rögtön így felsorakoztatni, és nem az számít, hogy milyen sokan vannak, hanem hogy ezek a nemzetiségek évszázadok óta nagy békességben élnek egymással. És ezt tapasztalom, mióta ott vagyok egy éve, hogy engem ugyanúgy elfogadnak az ukrán plébániának a hívei is, rendszeresen találkozom az imádkozó anyák csoportjával, a Véra i Svitla, a Hit és Fény közösség, ahol fogyatékkal élő fiatalok élnek szüleikkel együtt. És én, amikor elindultam, Miklós püspöknek úgy fogalmaztam meg, hogy én érzek küldetést a magyar testvérekhez is, de nagyon-nagyon érzek küldetést az ukrán testvérekhez is. És hát most ott tartok éppen, hogy sikerült azért a nyelvet is egy bizonyos szintre megtanulni. Az ukrán egy kicsit nehezen adja magát, de minden erőmmel azon vagyok, hogy jól megtanuljam az ukrán nyelvet. És most az a kérdés, hogy tulajdonképpen meg tudom ennyire tanulni, az orosz az sokkal könnyebben megy. Hogy én akár a szentmisét is be tudom mutatni ukrán nyelven, szentmisének bizonyos részeit az ukrán szentmisén, már ukránul imádkozom, ukránul mondom. Úgy érzem, hogy, hogy valahol Isten ezen az úton is vezet és támogat, hogy ezek mind olyan apró jelek számomra, hogy a nyelv egy nagy kihívás, meg fogok tudni talán vele birkózni, és hogy mindig egy apró jelet kapok, hogy akkor most az ukrán közösséghez is közelebb kerültem, és nem csak a magyar közösséghez. A misszió mit jelent számomra, illetve hogy az a bizonyos misszió? Nagyon fontos az, hogy a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyének nagyon sok intézménye van. Én a saját magam misszióját az intézményeken keresztül végzem. Főleg az intézményeken keresztül. Például gondolok a Szent István Római Katolikus Líceumra, ahol zömében magyar gyerekek tanulnak, de nagyon sok ukrán gyerek is felvételizik mostanság. Tehát, hogy az intézményeken keresztül, én ott is iskola lelkész vagyok ebben a líceumban. És hogy folytassam azt a sort, hogy az intézményeken keresztül végzem a szolgálatomat, a missziói szolgálatomat, ott van a katedrálisnak a plébániája lényegében. Ott van a Caritas, ahova megpróbálunk minél több humanitárius segélyt eljutatni, becsatornázni. És hát nyilván a Caritas is. Ott például van egy, a Caritasnak, a helyi Caritasnak van egy nagyon szép szolgálata. Minden nap 50 adag ételt főznek a város szegényeinek. És havonta egy alkalommal én 3 ukrán hölgyel járok oda evangelizálni. Ezt úgy szoktuk mondani, melegedő, ahol az emberek télen egy kicsit meghúzhatják magukat, kapnak naponta friss meleg ételt, és mellette pedig tartunk egy hittanórát dicsőítéssel, és azt hiszem, hogy ez az egyik legszebb szolgálati területem, hogy ukrán katekétákkal, egyikük jól beszél magyarul, fordítja a prédikációimat, a tanítást, és nyilván az ember az ott lévőkkel meg megtanul kommunikálni. És hogy annak a kicsinek is, amit az ember tud, az ő nyelvükön óriási jelentősége van. Meg ilyenkor felértékelődnek a szeretetnek a gesztusai. De sorolhatnám tovább, hogy például ott van egy cigánytábor, ahol tulajdonképpen már bő fél éve végeztem a szolgálatomat, és aztán egyszer csak sor került a házszentelésre. Ugye Vízkereszt napja, ünnepe, a házszenteléseknek is az ideje. Ilyenkor a papok, ukrán papok, magyar papok, a várost szinte végigjárjuk, hogy akkor elmegyünk a családokhoz, megáldjuk az otthonaikat. Ezek nagyon bensőséges pillanatok. Nekem így volt lehetőségem abban a cigány táborban, ahova már bő fél éve jártam, szombatról szombatra szentmisét tartani. Eljönnek oda az emberek, együtt imádkozunk, dicsőítünk. Egy fantasztikus környezet, nyitott szívű, jó, meleg szívű roma emberek, magyarok. És amikor elmentem a házukat megáldani, én akkor szembesültem azzal, hogy ezek nem egyszerűen szegények. A szegénységnek van egy olyan szintű, hogy mély szegénység. Ez leírhatatlan. És a fájdalom is leírhatatlan, amit az ember, amikor látja, szembesül vele, hogy hát ezek napról napra mély szegénységben élnek, és nem tudják, hogy a holnap mit hoz. És ugye most néhány nappal ezelőtt, augusztus 21-én, ugye amikor a Flextronic cégre ledobtak egy orosz rakétát, hogy ott azért az a cigánytábor csak 3 kilométerre volt attól a gyártól. És hogy emlékszem arra, hogy reggel befejeztem a székesegyházi liturgiát, és a busz megállóba ott a templom mellett egy asszony, aki a táborból való, csak úgy így utánam szólt, hogy azt mondja, atya menjen, mert a fele meghalt. Na most ilyenkor mit érzel? Azt érzed, hogy ha nem gondolkodhatsz, hát oda kell menni. Oda kell menni. És akkor emlékszem arra, hogy a városból, ahogy mentem ki, a lebombázott gyár mellett megy az út, a főút. Hát amikor a saját szemeddel látod azt, hogy milyen pusztulat van ott, tudod? Milyen pusztulat van, hogy az a hatalmas nagy vagyon. És azt hiszem, hogy ezt kellett volna másodszorra említeni. 2800 családnak a megélhetése ment el néhány perc alatt a semmibe. És aztán mentem ki a cigánytáborba, és képzeld el, hogy, hogy amikor meglátták a piros papi autót, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a piros papi autó, a cigány gyerekek így hívják, hogy a piros papi Verda. Ugye, ez nagyon aranyos. Ez nagyon aranyos. Meglátják a piros papi Verdát, akkor látják, hogy az atya is itt van. Most, hát, hogy én ott vagyok. És mindig ez a hívójel, hogy szombat délután ott a piros papi Verda, akkor lesz mise, akkor jönnek. És ezen a reggelen is, amikor mentem ki a cigánytáborba, hátul mögött még a koronfelhő szállt föl a gyárból. Ugye az a rengeteg mocsok, ami onnan a levegőbe elszabadult. Ez a tábor meg 3 kilométerre van tőlük. És hogy az a sok-sok cigány gyerek, akik oda sereglettek, aztán szépen lassan szivárogtak oda hozzám a felnőttek is, és azt mondják, hogy atya, hála Istennek senki nem halt meg, de már reggel 4 órakor itt a templomunk előtt tüzet gyújtottunk, mert elkezdtek rettegni, hogy mi lesz akkor a következő, meg hogy mikor jön, meg hogy tudod, amikor egy rakéta repesz, olyan erővel csapódik be valahova, hogy repül szana szét, és hogy a cigánytábor meg kapott egy repeszt, és csak az isteni gondviselés óvta meg őket, hogy nem tudom mi, hogy nem okozott halálos esetet, ott rettegtek a tűz körül, és egymást vigasztalták. Én soha nem gondoltam volna, hogy a jelenlétemnek olyan nagy vigasztaló eleje lesz, de azt mondták, hogy ez számított akkor a legjobban, hogy atya idejött. És hogy nem tudom a félelmüket elvenni, de meg tudom őket hallgatni. És hogy ahogy a gyerekek is, ahogy így nagyon élményszerűen kezdték elmondani, hogy atya, tudod, azt lehet, hogy már hallottuk a hangját, itt fordult rá fölöttünk a rakéta. Hát tudod, ez mit jelent? Hát, hogy élményszerűen benne voltak ebbe a borzalomba. És az itt fordult rá fejünk fölött, és azt láttuk, amikor felrobbant, ide repült a repesz, és ahogy a gyerek elmondja. És azt látom, hogy miközben ő mondja, meg hallgatom, hogy benne egyre inkább oldódik a félelem, meg a feszültség. És hogy akkor odajönnek a cigánytelepnek a kutyái, a szimatolnak körülöttünk. Ez egy nagyon bensőséges helyzet volt, hogy még a kutyák is odajöttek, akik egyébként beszoktak jönni a templomba is, az Isten tiszteleten. És ott a felnőttek, hogy egy drága társaság.
1: A jelenléted mellett hogyan tudsz még nekik biztonságot nyújtani? Hogyan tudsz a gyerekeknek például egy szép jövőképet tárni eléjük? Mert nem élhetnek mindig ebben a félelemben.
2: Hát én erre majdnem nem tudok válaszolni. Csak sejtéseim vannak. Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, hogy én hogy tudok nekik jövőt adni. Én azt hiszem, hogy jövőt nem tudok nekik adni, mert én magamnak se tudok igazából jövőt adni. És azt kell mondanom, és ez nem valami ilyen papi kötelezettség, hogy most akkor azt kell mondanom, hogy én azt hiszem, hogy az Úristen tud nekünk jövőt adni, nekem is, ha ott maradok, ha hazajövök, bárhol vagyok, és hogy nekik is valahogy Miklós püspöknek a szavai rezonálnak bennem, hogyha az ember fölismeri a saját hivatását ebben a helyzetben, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy fölismered. Úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélektől megvilágosítva rácsodálkozol, rájössz, rádöbbensz arra, hogy neked mi a dolgod ebben a helyzetben. Hogy az tud perspektívát adni az embernek, és nyilván akkor egy jövőt is kapsz. És akkor, hogyha felismered a hivatásodat ebben a helyzetben, akkor ebből szinte már magától jön, hogy akkor mi lesz a dolgod ott. És hogy nem tudunk mást mondani a magyar fiataloknak se, meg az ukrán fiataloknak se, akik eljönnek, még elvándorolnak, nagy bátorság kell eljönni. Iszonyatosan nagy bátorság kell ahhoz, és nehogy azt gondoljuk, hogy csak ahhoz kell bátorság, hogy ott maradjunk, de ahhoz is kell bátorság. Hogy eljönni onnan, és feladni mindent, ott hagyni, amit felépítettél, ott hagyni, amihez kötődsz, meg akikhez kötődsz. Ez egy nagyon-nagyon sokrétű, sokdimenziós kérdés, és hogy azáltal tud jövő teremtődni a számunkra, hogy Egyszerűen felismerjük a saját küldetésünknek a lényegét, ez megint a missziót érinti, hogy van-e nekem küldetésem oda? És akkor ebből fogjuk majd, hogy akkor maradok, mert nekem itt van feladatom. És hogy valahogy az Úristen is azt mondja, hogy neked lenne itt feladatod. A cigány testvéreknek ugyanezt tudjuk mondani. Hogy egyszerűen fel kell ismerni azt, hogy mi a feladatod. Ehhez tartozik, hogy én nagyon sok embert bátorítottam arra, hogy menjen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy vannak prioritások az életünkben, és hogy az élethez való jog, az emberi élethez való jog, azt hiszem, az egy nagyon magas prioritás kap. És kövezzenek meg érte, de szerintem néha sokkal magasabb prioritás, mint egy helyhez való ragaszkodás. Vagy mondjuk egy területhez való ragaszkodás. Cigány testvéreknek sajátos a helyzetük, nagyon-nagyon hiányzik az ő képzésük. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha, és ez szerintem nagyon fontos lenne az ő felemelkedésük szempontjából, és a boldogulásuk szempontjából, az ő jövőjük, meg a megmaradásuk szempontjából. Ugye ezt egy nagyon tág kontextusban érdemes nézni az ő helyzetüket. Tehát, hogy nem csak arról kellene, hogy szó legyen, hogy pumpálunk pénzt, alkalmi támogatásokat, alkalmi segélyeket. Akik a segítő szakmában dolgoznak, azok pontosan tudják, hogy hogyan lehet fönntartani egy kiszolgáltatott állapotot azzal, hogy állandóan segítek, mindig nyomom a segítséget, és nem gondolok arra, hogy el kellene most már kezdeni neki, önmagáért megtenni mindent, amit csak tud, és a segítséget valahogy ehhez kapcsolni. Én úgy érzem, néha felelőtlenül segítünk. És van olyan, hogy felelősségteljes segítés, amikor a saját sorsának az aktív résztvevője lesz. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a segített ember nem segített marad, hanem a saját sorsának a főszereplőjévé válik. És ez egészen más. És hogyha őt a saját sorsa főszereplőjévé tudjuk varázsolni. Nem tudom, mi a legjobb szó, mert érzem, hogy nem rajtunk múlik, még nem a mi attitűdünk ez, hogy őt akkor a saját sorsa főszereplőjévé tesszük. Hanem ez kicsit a szociális hálónak a feladata is, meg ez egy ilyen sok komponensű dolog. De szerintem ez lenne a cél, és ez jelentené számukra azt, hogy akkor lesz jövőjük. Lesz jövőjük.
1: Említetted, hogy iskola lelkészi szolgálatot végzel ott. Bencésként Magyarországon is voltál iskolákban. Milyen különbséget látsz akár a pedagógusok, akár a gyerekek között, a Magyarországon élők között, illetve a Kárpátalján élők között? Mit tanulhatunk esetleg tőlük?
2: Én azt hiszem, hogy a apró dolgok elfogadását. Én a miliciseinknek ott munkácson leginkább azt köszönöm, és azért nagyon értékelem őket, hogy egy nagyon nehéz helyzetben kell nekik tulajdonképpen saját jövőjüket megalapozni. Ugye a líceumi évek, a középiskolás évek azért az még a jövő alapozásának az évei. Ők majd el fognak jönni Magyarországra, meg Csehországba, néhányan maradni is fognak, de ez mind arról szól, hogy itt alapozzuk meg a jövőt. És lehet, hogy sikerül jó alapokat letenni, lehet, hogy nem sikerül annyira jó alapokat letenni. Minden esetben a nevelés meg az oktatás erről szól, hogy keresztény alapokat tudjunk letenni, és kicsit a humánumnak az alapjait is itt tudjuk lerakni. Ami szerintem megkülönbözteti a magyarországi és a mondjuk hát a kárpátaljai gyerekeket, hogy az apró dolgokat nagyra becsülik. Magyarországon úgy érzem, hogy főleg egy jólétben, egy jóléti társadalomban élő Magyarország, gondoljunk már bele, sose volt ilyen jó az életünk, mint most, és mégis szegénynek érezzük magunkat. Nagyon-nagyon szeretnék ezen változtatni, és Nyugat-Magyarországról, tényleg Ausztria, a Nyugat-Európa szomszédságából jöttem Kárpátaljára. És ez volt, talán mondhatom, a életemnek, a szolgálatomnak az egyik fő tapasztalata, hogy jólétben élünk. Az életünk napról napra jobb. Én plébános voltam 13 éven keresztül, és tényleg azt lehet látni, hogy én magam is, miközben mindent elértem, amit szerettem volna. Mindent meg tudtunk valósítani. És ezt nem egyedül, hanem a közösséggel, támogatókkal együtt, bencés szerzetesekkel együtt, a plébánia híveivel együtt. Egy olyan magas életszínvonalra jutottunk el, hogy tulajdonképpen megvan mindenünk. És hogy az életünk zavartalan. Tulajdonképpen élmények után. És ezt ismertem föl, hogy eközben pedig nagyon-nagyon meg tudunk keseredni, nagyon-nagyon szegénynek és boldogtalannak érezzük magunkat. Ez a szubjektív valóságérzékelésünk, de szubjektív, miközben a valóság még teljesen mást mutat. És azt mondja, hogy lehet ez? Hát hogy lehet ez? És elmegyek 500 kilométerrel keletre, Ukrajna, Kárpátalja. Az emberek fenyegetettségben élnek, üldöztetésben, biztonságról szó sincs. Civil főapát fogalmazta meg néhány héttel ezelőtt, amikor itthon voltam legutóbb, hogy úgy tűnt eddig, hogy Kárpátalja olyan békés, nyugat környezet, de lehet, hogy most ez a második rakéta, ami arra a gyárra hullott, ez most már tényleg így a biztonságérzetünket elvette. Azt hitte, hogy azt hittük vele együtt, hogy Kárpátalja egy nagyon biztonságos ország része Ukrajnának. Egyszerűen nem. Nem. És ott pedig az emberek, én azt látom, hogy a nagyon-nagyon apró dolgoknak is tudnak örülni. Nagyon apró dolgoknak. A kezemben tartom a Szent Benedek érmet. Azt hiszem, szolgálatom eleje óta nagyon erős az elhatározás bennem, hogy ezt így fejeztem ki a magyar meg az ukrán testvéreknek, hogy ha az oroszok megszórnak bennünket drónokkal meg rakétákkal, az én válaszom erre az, hogy meg fogom szórni Kárpátalját és Ukrajnát bencés éremmel. Megáldott bencés éremmel. És nyilván a bencés éremmel együtt a béke üzenettel is. És hogy egy pici Szent Benedek érem nem ér sokat. Egy kis alumínium, nem tudom, öntött kis dolog. Nem akarom mondani vacak, mert buta kifejezés lenne. Egy nagyon egyszerű kis tárgy. Hogy ez számukra, az ott élő emberek számára egy spirituális védelmet jelent. És ők tudják azt, hogy egy csendes, erős és imádkozó harcos vigyáz rájuk. Ez Szent Benedek atyánk. És hogy ennek a pici tárgynak, ott Kárpátalján, ott Ukrajnában, hogy milyen jelentősége van, én soha nem gondoltam volna. És nem csak erre a tárgyra gondolok, azért hadd mondjam, hanem tudod, annak a pici jelenlétnek, amit én tudok ott biztosítani. Én ezt álmomba se gondoltam volna, hogy most az ukrán misére is szoktam járni, az ukrán papokkal, püspökatyával, és a Szent Misének van egy ilyen betét imádsága, amit a konszekráció után szoktunk mondani, ezt konmemorációnak hívjuk, megemlékezünk élőkről, holtakról. És hogy én a Szent Misében ukrán nyelven szoktam imádkozni ezt a úgynevezett konmemorációt. És hogy az ukrán testvéreknek az, hogy én ott vagyok, és az ő nyelvükön, tehát elimádkozom a megemlékező imát a halottakért, az élőkért, a szentekért, belefoglalva a püspök nevét, a pápa nevét, hogy az ukrán közösségnek ez valami nagyon nagy dolog, egyszerűen mondva. És hát ami a jelenlétet illeti, én azt gondoltam, hogy ez nem lesz más, mint hogy kaptunk egy magyar papot, aki itt van 2 évig, aztán hazamegy. És azt gondoltam, hogy hát itt van, jó, hát le tudja a szolgálatát, és akkor távozik. Én a saját jelenlétemet látom nagyon felértékelve ott Kárpátalján, és az emberek nagyon-nagyon hálásak azért, hogy egy bencés pap ment oda közéjük. Nem föléjük, közéjük, hozzájuk.
1: Kedves Arnold atya, sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm az őszinte történeteidet, a sokszor mély és megrázó eseteket, amelyeket hoztál nekünk, és amiből megérezhetjük, hogy igen, az apró dolgoknak is örüljünk, és tényleg arra figyeljünk. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalán, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
2: Amen.
1: Dicsőség neked, Istenünk,

Jónak útfeje is, és az életnek megadója, jöjjel és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged. Életedet megmenti a pusztulásból, megkoszorúz irgalmassággal és könyörülettel. Betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmasságot cselekszik az Úr, igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit. Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem haragszik mindvégig, és nem is neheztel örökre. Nem vétkeink szerint cselekszik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amely magas az ég a föld felett, oly erőssé tette az Úr irgalmát az őt félők számára. Ami távol van kelet-nyugattól, olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket.

0: Mennyben állította fel trónusát, királyi uralma mindenre kiterjed. Áldjátok az urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek szavát, mihelyt szavainak hangját halljátok. Áldjátok az urat, ti mennyei erők szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az urat minden művei, uralkodásának minden helyén, áldjat én lelkem az urat.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Dicsér lelkem az urat, dicsérem az urat egész életemben, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak élek. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, akiknél nincs üdvösség. Elszáll a lelke is, visszatér a porba, már aznap odavész minden gondolata. Boldog, akinek segítője Jákob Istene, akinek reménye az Úrban, az ő Istenében van, ki az eget és a földet teremtette, a tengert és mindazt, mi azokban van, ki igazságát örökké megtartja. Igaz ítéletet hoz az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek, az Úr feloldozza a foglyokat, az Úr békességet ad a vakoknak, az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat, az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát és özvegyet fölkarolja, ám a bűnösök útját elveszíti. Az Úr uralkodik mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.
1: Most és mindenkor és örökön örökké.
3: Amen. Amen.
4: Istennek egyszülött fia és igéje,
3: ki halhatatlan vagy,
4: és a mi üdvösségünkért a Szent Isten szülő, s mindenkor Szűz Máriától megtestesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak,

0: Adva, boldogok a lelki szegények, mert övék mennyeknek országa, boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, boldogok a békességesek, mert Isten fiai vannak, hivatnak, boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek országa, boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak, ellenetek én érettem. Örüljetek és vígadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Emlékezzél rólunk, Urunk, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél rólunk, Szentek Szentje, midőn eljössz a te országodba.
2: Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt levelének olvasása. Testvéreim, az én örömöm mindnyájatoké, sokat gyötrődve, szorongó szívvel és könnyek között írtam nektek, nem azért, hogy elszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a túláradó szeretetet, amellyel irántatok él bennem. Ha pedig valaki szomorúságot okozott, akkor ne csak nekem okozott szomorúságot, hanem nem akarok túlozni bizonyos mértékben mindnyájatoknak is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá, most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy a túláradó szomorúság elnyelje. Ezért kérlek titeket, adjatok jelet nyilvánosan az iránta való szeretetnek, mert pontosan azért írtam, hogy meggyőződjön.

0: higgyem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek pedig megbocsátok, annak én is, mert amit én megbocsátottam, amennyiben volt még megbocsátanom, értetek tettem Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Amikor Troászba érkeztem Krisztus evangéliumának ügyében, és az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mert nem találtam Titus testvéremet. Ezért búcsút vettem tőlük, és elmentem Makedóniába. Hála legyen Istennek, aki bennünket Krisztusban legyőzött, foglyoként diadalmenetében vezet, és ismeretének illatát terjeszti általuk mindenütt. Mert Krisztus Istenhez szálló jó illata vagyunk azoknak, akik üdvözölünk, és azoknak, akik a vesztükbe rohannak egyaránt. A mennyei kar énekel téged, és mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az ég és a föld a te dicsőségeddel.
1: Járuljatok hozzája, és megvilágosodtok, és orcátok nem szégyenül

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. A szent angyalok és arkangyalok kara, az

0: dicsőségeddel.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Töröld el, távoztasd, bocsáss meg, Istenem, minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval és tettel, gondolattal vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem. Bocsáss meg nekem mindezeket, mint jóságos és ember szerető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A hegyen átváltoztál, Krisztus Istenünk, és amennyire tanítványait képesek voltak, meglátták a te dicsőségedet, hogy midőn megfeszítetésedet láthatják, értsék meg, hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya kisugárzása vagy. A szűz ma jelen van az Úr hajlékában, és a mennyei karokkal láthatatlanul imádkozik érettünk Istenhez. Az angyalok a főpapokkal leborulnak, az apostolok a profétákkal dicsőítő éneket zengenek, mert az Isten szülő esedezik érettünk az örökké való Istenhez. Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai.
2: Kik a vezeklő életben világítóként tündököltetek, és a tévtanításokat a hit által leküzdöttétek, a hírneves Izsákot, Dálmátuszt és Faustuszt együtt megasztaljuk, mint Krisztus buzgó szolgáit, kik érettünk szünet nélkül esedeznek. Dicsőség az

0: hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet.
1: Most és mindenkor és örökön öröké.
2: Amen.
1: A kereszt

0: Magunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk. Figyelmezz a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisztelőidért.
1: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,

0: Hatalmas,
1: ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, és tisztíts meg testünket, igazgass gondolatainkat, tedd bölcsé is józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőrizve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen.
2: Uram, irgalmas,
0: Uram, irgalmas,
2: Uram, irgalmas,
0: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké.
2: Amen. Ki a kerúboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
3: Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, Uram, Királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökön örökké.
2: Amen.
3: Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, Szent

0: mindkor is, örökön, örökké. Amen.
1: Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől,
0: Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket,
1: szentekítsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért.
0: Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz,
1: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor is, örökkön, örökké.
1: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd.
2: Legszentebb Szent Háromság, egy lényegű hatalom és feloszthatatlan királyság, minden jónak kútfeje, légy kegyes most hozzám bűnöshöz is, tisztítsd meg és tedd értelmessé szívemet, mosd le rólam minden szennyet, világosíts föl elmémet, hogy folytonosan dicsőítselek, énekeljelek és imádjalak és mondjam, egy a Szent, egy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére.
1: Amen. Amen. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve, mostantól mindörökké.
3: Áldom az Urat minden időben, dicsérete minden korajkamon, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek, és vígadjanak. Magasztaljátok az Urat velem, és dicsőítsük nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és meghallgatott, és minden szorongatásomból kiszabadított. Járuljatok hozzá, és megvilágosodtok, és arcotok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából megmentette őt. Az Úr angyala őrködik az őt félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi jó az Úr, boldog a férfi, ki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei mind, mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. Gazdagok elszegényedtek és éheztek, de kik az Urat keresik, semmi jótól nem lesznek megfosztva. Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az az ember, ki életet akar és jó napokat szeret látni? Tartóztasd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen álnokul. Fordulj el a rossztól, és cselekedjél jót. Keresd a békét, és kövesd azt. Az Úr szeme az igazakon, és a füle hallja könyörgésüket, az Úr tekintete pedig a gonosztevőkön, hogy még emléküket is kiírtsa a földről. Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és az alázatos lelkűeket megmenti. Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. Az Úr megőzi minden csontjukat, egy sem törik el azok közül. A bűnösök halála szörnyű, és akik gyűlölik az igazat, meglakolnak. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságos és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubóknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted,
0: téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen.
1: Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd.
3: Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.
4: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjttel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-e ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta, a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta, nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé csillagszóró, a református egyház műsora, 16 óra 35 perckor. Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Aktuális. Bíró László püspök homéliája, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló. Készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás. Ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Férfi sátor. Dervaris Gábor és Szebényi Szabolcs műsora, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram, Ágosné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor. Életige, a fokoláré mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvi adása, 23 órakor. Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor. Zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Imádság a békéért. Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek irgalmassága mérhetetlen, és az ember szeretete kimondhatatlan, aki minden gonoszságunkat elvetted és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket, te bűntelen, minden szenny nélkül való. Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk, szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetet tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelődő Urunk, ments meg minket!
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Nemzeti Kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-16-a szombat, vasárnap. Nagy Boldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel, vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök, Szent István búcsú, ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat, új misés. Augusztus 29-e szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, Parák József püspöki helynökkel. Augusztus 30-a vasárnap, motorosok zarándoklata, Gulya Hugóval, Székely udvarhely. Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka 1922 és 62 között élt. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-án van. Szent II. János pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, 3 kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilm rendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannónia Stúdió és Budapest II. Kerületi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székely udvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannónia stúdióban, Budapesten a 2. kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
2: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg ima társaink gyógyulásáért, valamint az egyéni ima szándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igazisten igazistentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiúk szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszol. ime az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igény szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, ime az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot és a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképem, köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy mindig azt szolgál, aki jobban szeret, akivel ott van az Úr, aki telve van szent lélekkel, akit röpít az isteni kegyelem. Megmutattad, hogy az igaz szolgálatban kezdődik el a mi boldogságunk.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled.

0: irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka is nem emberi teljesítmény. Uram Jézus ad, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt, betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából való. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te szívemben én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeiknek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért. Minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
4: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
4: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
4: Dicsőség mindenekké!
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó idei programjain. Válaszol három kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária Bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István Bazilikában szentmisén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit-szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os Újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. A 6. órától a 9. óráig sötétség támadt az egész földön. 9 óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott. Éli, éli, lamma sabachthani, vagyis én Istenem, miért hagytál el engem? Ennek hallatára néhány ott álló megjegyezte, Illést hívja. Egyikük mindjárt odafutott, és ecetbe mártott szivacsot nádra tűzve inni adott neki. A többiek pedig hozzáfűzték. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Erre Jézus ismét hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt. Föltámadása után kijöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek. Ez valóban Isten fia volt, mondták. Messziről több asszony figyelte a történteket. Ezek Galileából kísérték el Jézust, és gondját viselték. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak anyja. Mikor már estére járt az idő, jött egy József nevű, arimateai gazdag ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki a testet. József, miután levette a testet, tiszta lepelbe takarta, és sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária azonban ott maradtak, és leültek a sírral szemben. Másnap, a készület napja után egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és figyelmeztették. Uram, emlékezünk rá, hogy az a csaló még életében azt állította, harmadnapra föltámadok. Rendeld el tehát, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, hogy tanítványai oda ne menjenek és el ne lopják őt, s azt mondják a népnek, föltámad halottaiból. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előbbinél. Van őrségtek, válaszolta Pilátus. Menjetek, őrizzétek ti, ahogy tudjátok. Azok elmentek, és őrséget állítottak a sírhoz, miután lepecsételték a követ.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 3-a. Megdöbbenten, felvilágosítást kértem. Dániel könyvében olvassuk ezt a 7. fejezet 15. versében. Megdöbbentem, felvilágosítást kértem. Dániel döbbent meg. Sőt, az Úr üzenetén megrettent. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy nem értette, mit jelent mindez. Nincs rettenetesebb érzés, mint amikor az ember nem ért valamit, és nem kap felvilágosítást. De még félelmetesebb, ha az értetlenség fontos üggyel kapcsolatos. De a legaggasztóbb, amikor az Isten üzenete nem lesz érthetővé számunkra. Amikor az élet-halál kérdésében, az Úr ügyében nem láthat tisztán az ember. Sok kérdésünk támadhat. A Szentírást olvasva joggal fog el minket a félelem, amikor az igék nyomán haladva olyan kérdések kerülnek elő elénk, amit lehet, hogy megdöbbentőnek találunk, és nem értünk. Hol van az egyértelmű válasz, a biztos magyarázat? Hiszen annyiféle értelmezést olvashatunk mindezekről, egymásnak ellentmondókat is, miközben mindenki a maga teológiai meglátását tartja egyedül igaznak. A kizárólagos válasznál pedig csak a bizonytalanság a rosszabb, amikor a válasz mint egy ilyen elfolyóssá, cseppfolyóssá válik, vagy nincs válasz. Ezt élte át Dániel. Végül azonban Dániel magyarázatot kapott a látomásra. Amikor pedig még részletesebb magyarázatot kért, azt is megkapta. A magyarázat lényege azonban nem a részletekben van, mert itt tükör által homályosan látunk, ahogy az első korintusi levélben olvassuk, még a teológiai kérdések részleteit illetően is itt homályosan látunk. Az igazán megnyugtató magyarázat az, hogy a fölséges uralkodik, és örök életben részesíti az övéit is. Ezt a választ, ezt a magyarázatot adta nekünk az Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Feleletként minden kérdésünkre, feleletként minden dolgunkra. És ez a válasz megnyugtató, elégséges, és érdemes észben tartani. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Isten igéjét befogadjuk. Az imádság természetére az angyali üdvözlet példáját néztük az előző részben. Úgy képzelhetjük, hogy az angyali üdvözlet az Isten igéje iránti megnyílás lassú és fokozatos folyamata volt, amelyet Mária Józseffel való jegyessége idején élhetett át. Ezt a gondolatot erősíti az a tény, ahogy az evangélista leírja az angyal közeledését Máriához, feléje lépve. Lukács egy olyan igét használ, eiszerg homai, mondja görögül, amely azt jelenti görögül, hogy mozogni, mozdulni, belépni egy térbe, vagy belépni egy állapotba. Úgy tűnik tehát, hogy az angyal feladata nem pusztán az, hogy egy fizikai helyre menjen, hanem az, hogy belépjen Mária szívébe. Ez az, amit az imádságnál meg kell valósítani. Az angyal által hozott Isten igének be kell hatolni a lényünk mélyére, arra a helyre, ahol Istennel való párbeszéd a kölcsönös szabadság légkörében kibontakozhat. Talán az imádság egész útjának ez az egyik legkényesebb szakasza. Ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy az Isten által közölni kívánt szó befogadásának folyamata veszélybe kerülhet, megtörténhet, hogy az imádság nem valósul meg. Isten igéjének belénk való hatolása csodálatos, de egyben traumatikus esemény is. Ezt írja le a zsidóknak írt levél szerzője, amikor megpróbálja azt a hatást érzékeltetni, amelyet Isten igéje vált ki hús-vér szívünkben. Isten szava ugyanis eleven, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Isten szava ugyanis eleven átható, és minden kétélű karnál élesebb. Behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve, és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk. Írja Pál. Isten igéje úgy működik bennünk, mint egy éles kard, amely képes a lelkünkbe, létünk középpontjába hatolni. Oda, ahol az összes testi lelki ízületünk törékeny, de lehetséges egyensúlyban tart. És egyensúlyban maradni. Ez a hely, mely oly szorosan hozzánk tartozik, és mégis gyakran tudatunk számára is olyan idegen, elrejtett. Szóval ez a hely a szívünk, ahol valódi identitásunk Isten előtt leplezetlen és tökéletesen felismerhető. Ellenállás lehet bennünk, ellenállás van bennünk. Nehezen engedjük, hogy éppen itt találkozzunk, a szívünk mélyén találkozzunk, ahol minden testi ízületünk törékeny, a szívünkben. Érezzük, hogy megszokott egzisztenciális egyensúlyunk megkérdőjeleződhet. Ezért engedjük ezt nehezen. Mivel az elrejtőzés ösztönét örököltük Ádámtól. Az első nagy erőfeszítés, amellyel az imádságban szembesülünk, annak megengedése Istennek, hogy pillantását mezítelenségünkre vesse. Igen, félünk ettől az eseménytől, mert hirtelen minden bizonyosságot megrendíthet, és elveszíthetjük az életünk feletti uralmat. Ugyanakkor erősen vágyunk erre a találkozásra, mert jól érezzük, hogy csak egy felülről érkező pillantás által leszünk képesek végre más fényben látni az életünket. Olyan fényben látni az életünket, amely mindent képes megújítani. Félünk ettől az eseménytől, mert megrendítheti a biztonságunkat. Vajon az a fény, amit Istentől kapunk, mindent képes megújítani? Igen. Még életünk könyvének oldalait is.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 24-én Szent Anna búcsút ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsúi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Szent Anna ház egész közösségét, idős testvéreinket, és nagy örömmel köszöntöm a csobánkai fiatalokat, akik képviselik az unokák korosztályát is ezen a szentmisén. Itt vannak nálunk egy néhány nap nyaralásra. Esztergomban plébános voltam a Szent Anna templomban, és egy gyönyörű oltárkép van ebben a templomban, Johann Michael Hess alkotása, ahol azt látjuk, hogy Szent Annának, a szűzanya édesanyjának, Jézus nagymamájának a ruhája aranyszínű. Joákimnak, a nagypapának a ruhája piros. A szűzanyájé pedig kék és fehér. A régi festők a színekkel is üzenni, tanítani akartak. Mit tanítanak? Szent Joákim, a nagypapa, ruhája piros, ami a szeretet jele, a szerelemé, a hűségé, a nagy lelkűségé. A nagypapa küldetése az, hogy tudja szeretni a feleségét egy életen át, udvaroljon, tenyerén tartsa, a házasságába erőt, szint, kedvességet, jóságot vigyen. Néha nem is egészen könnyű ezt megtenni. Kell, hogy a férnek legyen egy titkos kincsestára, ahonnan mindig merít, oda fentről. Ez a piros szín jelzi az Isten szeretetet és a felesége iránti szerelmet. Annának, a nagymamának a színe arany. Ami mit jelképez? A szíve gazdagságát. Azt, hogy a nagymama szíve tele van bölcsességgel, derűvel, hittel, jósággal, kedvességgel, türelemmel, ezt árasztja az unokái felé. A nagymama szíve gazdag, ahonnan meríthetnek az unokák jóságot, türelmet, hitet, bölcsességet. A szűzanya színe pedig fehér és kék. Ez a kegyelem színe, Isten színe, a befogadás, a nyitott szívnek a színe. Arra tanítja az unokákat, a gyerekeket, hogy legyen a szívetek nyitott. Minden jóra, amit sugároznak felétek, szüleitek, nagyszüleitek, fogadjátok be. Ezért imádkozzunk ma szerető szívű nagypapákért, gazdag aranyszívű nagymamákért és nyitott szívű tanulékony unokákért. Kedves testvérek, a Biblia arra tanít, hogy Isten neveli, alakítja, formálja az embert az élete folyamán. Nevel a fiatalkorban, gyerekként, a felnőtt korral is, meg az idős korral is. Jelképesen a Biblia azt mondja, hogy Mózes élete 3x40 év volt, három nagy szakasz. Az első 40 évben Mózes, mint a fáraó lányának, az örökbefogadott, fölnevelt fia, Egyiptom hercege, gazdagságban, jólétben élt, hatalmas ember. És aztán lassan rádöbben, hogy ő is a héberek közé tartozik, a rabszolgák közé. Onnan emelték ki. Megrendül. Gyakran kimegy nézni a rabszolgák rettenetes sorsát. és elhatározza, hogy megmenti az övéit. Egyik alkalommal lát egy rabszolga felügyelőt, aki ütiveri az egyik honfitársát, az egyik rabszolgát. Mózes haragra gerjed, megöli a rabszolga felügyelőt. Ez Mózes életének az első 40 éve.

amikor az égő csipkebokorban találkozik az élő Istennel, aki kiválasztja őt, hogy mentse meg a népet, most már nem a saját erejéből. Mózes egy 80 éves aggasztján, saját ereje nincs, hanem Isten kegyelmével. Hányszor az emberi élet ugyanezt az utat járja végig? Hányszor fiatalon valaki azt gondolja, hogy megvalósítom a boldogságot? Szép család, fölépítem. És aztán lassan rájön, hogy nem egészen sikerül. A boldogságot nem lehet téglánként a magunk erejéből összerakni. A boldogság a teljesség oda fentről, ajándékként érkezik, nem mi emberek alkotjuk. Aztán igen gyakran jön az emberi életnek a megtisztulása, szenvedések, kérdések. És igen gyakran csak az öregkor küszöbén nyílik ki egy ember szíve igazán az Isten felé. Úgy, ahogy volt ez Mózes életében is. Kedves idős testvérek, Leó pápa egy nagyon szép levelet írt az idősek világnapjára, Szent Anna ünnepére, a számotokra. És ennek a levélnek a legfontosabb mondata Izaiás próféta könyvéből való, ahol az Úristen azt mondja mindannyiunknak, nem feledkezem meg rólad. A pápa azt mondja, hogy hányszor egy idős ember azt érzi, hogy megfeledkeztek rólam. Nem számítok már. Egy üres lakás, talán csak egy ágyszám az idős otthonban. Rokonaim távol vannak, alig jönnek. Talán már Isten is megfeledkezett rólam. És a Szent Atya arról ír, hogy Isten soha az emberről meg nem feledkezik. Idézi boldog első János Pál pápát, aki azt írta, hogy Isten szeretete nem ismer alkonyt. Az élet alkonyán is, talán mindennél erősebben, ott van velünk, soha nem hagy el. És aztán Leó pápa arról is beszél, hogy mennyire fontos lenne, ha a család is ugyanezt az isteni szeretetet átélné és gyakorolná. Nem feledkezne meg az idős emberről. A Szent Atya azt írja, hogy az idősek világnapjának az egyik legszebb gyakorlata az lehetne, ha az unokák meg a gyerekek meglátogatnák a nagyszülőket, megajándékoznák őket. Ez lenne ennek az ünnepnek a legszebb pillanata. És aztán a Szent Atya arról is beszél, hogy az idős ember törékenyé válik, gyengévé, de ebben a törékenységben kincs van. Igen gyakran addig, amíg az ember erős, addig a szívén, mintha egy ilyen kemény páncél lenne. Azt gondolja, hogy ő mindent megvalósít maga erejéből, nincs szüksége. Se Istenre, se másokra, megoldja. A szíve kemény és sötét. Néha a szenvedés vésői kellenek, hogy ezt a páncélt valami áttörje, megsebezze. És ezen a seben keresztül, a törékenységen keresztül Isten fénye újra be tud áradni valakinek az életébe. Igen gyakran időskorban nyílik meg sok ember szíve újra Isten felé. Megsejti az ő fényét. És igen gyakran időskorban kezdi valaki elfogadni mások szeretetét is, amit addig néha büszkén elutasított. Most a törékenységében, hálával, örömmel, egyszerűséggel elfogadja.

0: Isten tanít a szenvedések által is. Olvastam egy nagyon sokat szenvedett idős asszonyról, aki rengeteg nagyon fájdalmas halálesetet élt át. Bezárkózott. Igen gyakran napokon át a lakásából ki se jött, amíg egy különleges vendég egyszer egy gyönyörű szépen kifaragott fakeresztet nem ajándékozott neki. És azt mondta, néha fogja a kezébe. Nézze, segíteni fog. Az asszony megköszönte, nem nagyon hitt ebben a tanácsban, hónapokig nem is foglalkozott a kereszttel, de egyik délután eszébe jutott, kezébe vette, leült, nézegette Jézus keresztjét. Aztán következő délután újra. És egyik délután a szívébe hasított ez a mondat, mi az én szenvedésem az övéhez képest. És akkor hirtelen világossá vált számára az, ahogyan kifejezte, megengedtem Istennek, hogy kivegyen a kezemből azt, amit akar, és beletegyen azt, amit ő akar. Azóta békességem van. Az időskor erről is szól. Egy ember engedi, hogy Isten kivegyen a kezéből az egészsége darabjait, lehetőségeket, álmokat, jövőt, szeretteit. Isten kivesz a kezünkből, de közben beletesz valami sokkal többet, nagyobbat, önmagát. Őt magát, aki minden emberi életnek a célja és beteljesedése. Keresztelő János mondta azt, nekem kisebbed nem kell neki növekednie. Ez lehetne az időskor mottója. Az ember kisebbedik, és közben Isten, az ő kegyelme békéje növekszik bennünk. És kedves gyerekek, unokák, hadd mondjak nektek is egy kis üzenetet. Egy ebeszélés szerint volt egy nagyon büszke, fiatal, erős fa. Azonban a fát minden nap meglátogatta egy eléggé szemtelen, legalábbis annak tűnő harkály. Kopogtatta a kérgét, fölsértette, lukakat csinált benne. A büszke fiatal fa nagyon dühös volt a harkályra, és azt mondta neki, takarodj innen, soha többet ne gyere vissza hozzám, nincs rád szükség. Egy gyerek látta ezt a beszélgetést, ahogy a fa elzavarta a harkályt. Arra sétált ez a gyerek két évvel később, és döbbenettel látta, hogy a fiatal, erős fa teljesen kiszáradt, elhalt, tönkrement, vége volt. Mert a fiatal fa nem tudta, hogy ez a harkály az ő legnagyobb jótevője. A férgeket szedi ki belőle, a kártevőket megszabadítja tőle. Kedves gyerekek, a szülők, nagyszülők néha ilyennek tűnnek neked, mint a harkály. Néha kicsit leszívnak. Néha intenek a jóra, hogy mit, hogyan kéne csinálni, és nem tetszik. Legszívesebben elzavarnád. Gondolj mindig arra, hogy a szülő, ha igazán szeret, egy nagyszülő, ha igazán szeret, akkor nem csak bólogat, nem csak szépen mosolyog, nem csak csokit ad és más finomságokat, hanem néha olyan is, mint a harkály. Ki akarja belőled gyomlálni a kicsi rosszaságokat. Segíteni akar neked, hogy szép, élő fává legyél. Hogy az életed fája el ne halljon, tönkre ne menjen. Szeresd a szüleidet, nagyszüleidet, akkor is, ha éppen megszidnak. Tanulj tőlük. Ne kergesd el a harkáit. Engedd, hogy dolgozzon. És befejezésül még egy kis élettörténetet hadd idézek föl. Volt egy Lengyelországban született, de sváb származású atya, Joachim Meissner. Világháború végén, mint kb. 3 millió másik németet, őket is Lengyelországból áttelepítették az akkori NDK-ba. Egy volt evangélikus, de gyakorlatilag inkább teljesen ateista vidékre kerültek. Mélyen hívő katolikus svábok. Egy 5-6 család egy nagy faluba. Katolikus templom nem is volt a faluban, és hittanórát sem lehetett tartani az iskolákban. Azonban volt egy idős atya, aki minden hónapban egyszer-kétszer eljött hittan tanítani. És volt a faluban egy nagyon különleges idős néni. Történetesen pont Anna néninek hívták. És amikor az atya jött, Anna néni végigjárta a katolikus családokat. Kopogtatott. Mondta, hogy itt az atya, viszem a gyerekeket hittanra. Ő gyűjtötte össze. Öreg lábakkal, fél órát, 3-4 órát sétálva, összegyűjtötte azt a 15-20 gyereket, akik a hittanra eljöttek. Anna néni mindig végig várta a hittanórát, kint rózsafűzért mondogatott, utána a gyerekeket hazakísérte. Vasárnap pedig tudták, hogy a szomszéd falvakban van mise, Anna néni reggel ugyanígy körbejárta a katolikus családokat. Bekopogtatott, összeszedte a gyerekeket, és gyalog. Elmentek valamelyik szomszéd faluba, ahol mise volt. 5-6-8 kilométer gyalogoltak oda, ugyanannyit vissza, és közben Anna néni mindig mesélt Bibliáról. Így is hívták a gyerekek egy idő után, hogy egy két lábon járó Biblia. Szerették őt hallgatni. Bölcsesség volt benne. Jóság, kedvesség, humor. Anna néniből áradt a Biblia bölcsessége. És ez a kisfiú, aki később pap lett, elmondta, hogy ebből a 15-20 katolikus gyerekből ketten is lettek papok. És egy lett szerzetes nő. Elég volt hozzá egy nagylelkű, gazdag, aranyszívű idős néni, Anna néni. Kedves idős testvérek, mennyire nagy kincs egy ilyen idős ember, akinek a szíve arany, aki tud adni, nem önmaga körül forog, nem a maga panaszai körül, nem a körül, hogy fáj egy kicsit a lábam, a derekam, hanem, hogy mit adhatok, hogy sugározzam őt, a világ világosságát. Imádkozunk azért, hogy legyenek ilyen nagypapák, nagymamák, és imádkozunk azért, hogy az unokák szíve nyitott legyen minden igazi értékre, kincsre, amit szüleiktől, nagyszüleiktől kapnak.
1: Július 24-én Szent Anna búcsút ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsúi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
1: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírek.
1: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31. és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a Ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú ereklyetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, nyúlási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelői ma pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világpremierje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 14. fejezetéből idézem. Ezután nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, és ő ott volt egymagában. A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik űrváltás idején a víztükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, s félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, vonta kérdőre, miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Átkeltek a tavon, és Genezáretnél értek partot. Az odavalók fölismerték, és az egész környéken hírét vitték. Odahordták hát mind a betegeket, s arra kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki érintette, meggyógyult. Kedves rádióhallgatók, eddig a mai evangélium. Miközben Jézus elvonul imádkozni, ezt hallottuk, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat is. Jézus nincs láthatóan jelen az életünkben, és az élet úgy gyakran nehéz. Sőt, viharosnak is nevezhető. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus. Az evangélium szerint a vízen járva, tehát nem szokványos módon van ő jelen. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter az evangélium leírása szerint bátor, szinte vakmerő. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a mester szavában megbízhatunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor tekintet a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. Igen, eszembe jut, a hit nem zárja ki a kéteit, de ugyanakkor arra hív, hogy a tekintetünk mindig maradjon Krisztuson. Uram, ments meg, kiáltja az evangéliumban Péter apostol, és Jézus segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. arról szól, hogy Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó marad. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Sinder Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. A közösen megélt hit és családi együttlét öröme töltötte meg az idei egyházmegyei családi tábort. Hálát adtak a nagyszülőkért Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban. A Szent Anna búcsún áldották meg a nagyszülőket a Kolontár Devecseri Szent Kutnál. És akkor most jöjjenek a részletek. 5 napon át a közös imádság, az értékes előadások, a családi beszélgetések és a felszabadult együttlét öröme határozta meg a Veszprémi Főegyházmegye idei család táborát. A programok sokszínűsége minden korosztály számára tartogatott élményeket. A családok együtt élhették át a sárkányhajózás örömét, múzeumlátogatáson vehettek részt, esténként pedig kötetlen beszélgetések, közös játékok és vidám közösségi alkalmak erősítették az egymás iránti bizalmat. A Veszprémi Főegyházmegye családtábora 2 évente bizonyítja, hogy a közösen megélt hit, az egymásra figyelés és a családok közössége valódi erőforrás a mindennapokban. Most a Veszprémi érsekség felvételét hallhatják az eseményről.
3: Győrben 5 napon át a közös imádság, az értékes előadások, a családi beszélgetések és a felszabadult együttlét öröme határozta meg a Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborát.
4: A Család Akadémián kb. Tudtuk és elképzeltük, hogy milyen lesz. Azért fontos, mert nagyon örülünk, hogy a gyerekeink úgy lehetnek szabadon más gyerekek között, hogy abszolút nyugodtak lehetünk.
5: Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy egy olyan közeget találjunk, ahol a gyerekek ugyanúgy, ahogy mi is annó gyerekként megtapasztaltuk, hogy nagyon menő és vagány dolog például templomba járni, hogy ez miért jó közösségben lenni, hogy a közösségi ima az egészen más, mint egy egyéni ima, és hogy ők is tudjanak ehhez úgy csatlakozni, hogy ez egy nagyon jó dolog, és ezt is lássák, ezt a fiatalos lendületet.
3: A július 15 és 19-e között megrendezett tábor ismét olyan találkozási ponttá vált, ahol a családok kiszakadhattak a mindennapok rohanásából, hogy egymásra, közösségükre és Istenre figyeljenek.
6: Nekünk ez a 3. családtáborunk. Mindig úgy megyünk haza, hogy feltöltődve, megerősödve. Azt hiszem, hogy számomra így az évek előre haladtával egyre fontosabb lesz a közösség, és ez mindig olyan rendkívül megerősítő, hogy sokan vagyunk, és nagyon jó együtt lenni.
7: Igen, én is ezt tudom mondani. Nagyon jó volt látni, hogy találkozunk azokkal az ismerősökkel, akikkel egyébként korábban már találkoztunk, illetve akik egyébként is ismerősök, és tartjuk a kapcsolatot, tehát van egy ismerős csapat, és jó volt látni azt is, hogy vannak újak, akiket érdekel a családtábor. Nagyon jó a gyerekeknek szerintem, mert nagyon jól el vannak, és nem kell velük külön foglalkozni, tehát nyugodtan el tudunk menni az előadásokra, bármilyen programra.
6: Az előadások mindig nagyon tartalmasak, azok mindig annyira sokat adnak. Most mondjuk kiemelném a Pécsi Ritának az előadását, amikor a felnőtt létszakaszairól beszélt, és ez is ilyen nagyon üdítő volt, hogy nem mindig a gyerekekről van szó, hanem egy kicsit most ránk került a fókusz, és ez nagyon jó volt például, nekem ez nagyon tetszett.
7: De én kiemelném ugye a mai napról Süveges Gergőjék előadását, ugye az apa-anya szerepről, és interaktív volt, nagyon jó volt. A másik, ami mindig eszembe jut, hogy a sárkányhajózás a gyerekeknek, meg nekünk is felnőtteknek szintén nagyon jó volt, az meg egy teljesen más, hogy egy kültéri program volt a Dunán, úgyhogy ezeket emelnénk ki.
3: A tábor egyik kiemelkedő eseménye volt a szombati háladó szentmise, amelyet dr. Udvádi György veszprémi érsekatya mutatott be.
8: A családokkal való foglalkozás az év mindennapján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyancsak a hitünket érintő és a család életet érintő kérdésekről lehet beszélgetni, de úgy, hogy az egész család együtt jelen van, és a gyermekek is, fiatalok is vagy foglalkozáson vesznek részt, vagy a nagyobbak éppen a kicsinyekkelre vigyáznak. Így egy közös élmény is kialakul. Miért fontos az élmény? Azért, mert az élményeket tapasztalattá akarjuk formálni. A tapasztalat pedig annyiban különbözik az élménytől, hogy van egy rendező elv, ami alapján az élményeinket jónak, rossznak, megőrzendőnek, vagy éppen olyannak mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elv nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
3: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg.
0: Családtáborban először 1997-ben gimnazistaként voltam, majd 99-ben, két évvel később már kispapként, akkor még inkább csak mint nézelődő, illetve 99-ben kamaszokkal foglalkoztam az akkori ifjúsági csoportunkkal együtt, akikből többen is itt vannak most is, mint szülők. Természetesen azóta sokat fordult a világ, hiszen az akkori kamaszokból szülők lettek, illetve komoly nagy felnőttek. Viszont ami ugyanaz, az az a testvéri együttlét, ahol egészen kicsinyektől, egészen nagyokig, gyakorlatilag gyerekektől, nagyszülőkig lehet együtt lenni, és lehet megtapasztalni annak a szépségét, hogy együtt vagyunk és egységben tudunk lenni, Isten szeretetében és egymásra való odafigyelésben az összes családi kihívás közepette. A közösség az valóban mindennek az alapja, hiszen az egyház az közösség. Közösségben tudunk Krisztussal találkozni. Ő mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezt általában imádságra szoktuk érteni, de ez az egész életünkre érvényes. És bármikor, amikor együtt vagyunk, amikor egységben vagyunk, amikor megtapasztaljuk az egység örömét, akkor megtapasztaljuk Krisztusnak az örömét. Főleg akkor, hogyha ezt az ő nevében tesszük. És ez történik itt nemzedékek között, barátok között, és olyan emberek között, akik újonnan kapcsolódnak be, és tapasztalják meg ilyen módon, hogy mit jelent az, hogy az egyházunk az valóban közösség.
3: A Veszprémi Főegyházmegye családtábora két évente bizonyítja, hogy a közösen megélt hit, az egymásra figyelés és a családok közössége valódi erőforrás a mindennapokban.
2: Szent Anna és Szent Joachim a boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepén, egyben a nagyszülők és idősek világnapján ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A Veszprémi Főegyház megyében különös jelentősége van az ünnepnek, hiszen Szent Anna a Veszprémi Főegyház megye fővédő szentje. Az ünnepi szentmisét dr. Takács István érseki általános helynök mutatta be, aki arra hívta a jelenlévőket, hogy hálás szívvel emlékezzenek mindazokra a nagyszülőkre, akik szeretetükkel, hitükkel és életpéldájukkal gazdagították családjaikat. Most a Veszprémi TV felvételét hallhatják.
9: Kettős ünnepet tartottak a főegyházmegye legfontosabb templomában a Veszprémi katolikus közösség tagjai. Egyszer emlékeztek meg az érsekség fővédő szentjéről, Szent Annáról, és adtak hálát az idősek és nagyszülők világnapján, Jézus Krisztus nagyszüleinek emléknapján. Erről is szólt a szertartáson dr. Takács István. Az érseki általános helynök, a Főszékes Egyház plébánosa homiliájában kiemelte, Annáról és Joachimról kevés feljegyzés maradt fenn a korabeli iratokban, a szentírásban pedig csak utalások. Ezekből mégis jól meg lehet fogalmazni, milyen emberek voltak. Szeretetteljes hitvesi kapcsolatuk maradt fenn, valamint az, hogy hitben és szeretetben nevelték Máriát. István atya hangsúlyozta, tekintsünk hálás szívvel a nagyszüleinkre.
10: Szent Anna azért szép, mert megmutatja, hogy Isten valóban belép az emberi életbe, az emberi világ valóságába, és ahogy van édesanyja, úgy vannak nagyszülei is, és úgy, ahogy ezzel megszenteli a családnak a szerepét, ezzel a nagyszülői hivatást is, azt is megszenteli, hiszen biztos vagyok benne, hogy Szűz Mária kedvessége, jósága, hite az nagyban köszönhető Szent Annának és Joákimnak, Szent Joákimnak a szüleinek, illetve hát az is, hogy a nagyszülői hivatás az mindmáig nagyon fontos szerepet tölt be. Egyrészt az élettapasztalat, ami a nagyszülőknek megvan, a tanúságtétel, amivel a hitüket megélik, akár egy életen át, a hit átadásában, hiszen nagyon sokszor a nagyszülők azok, akik a hit első alapjait megvetik az unokák életében, és nagyon sokszor arra építve születik meg a személyes hit.
9: Ne terhet, hanem szeretett lehetőséget lássunk a szülők-nagyszülők támogatásában. Erről is szólt kérdésünkre a Főszékes Egyház plébánosa, aki szerint hálát kell adnunk a sok jóért, amit unokaként vagy gyermekként kaptunk, és segítsük hozzátartozóinkat az idős kor derűs megélésében.
10: Az emberi élet minden szakasza különleges, és mindig rászorulunk az Isten segítségére, áldására. A nagyszülői lét azt hiszem talán még inkább megmutatja ezt, hiszen nagyon sokszor a nagyszülői lét már az időskorral is azonosítható. Amikor nyilván az ember megéli a testi gyengeségeket, betegségeket, veszteségeket, megéli akár saját életének az alkonyát, hogy ebben a helyzetben egyrészt ne a múlthoz tartozónak tartsa magát, hanem felismeri a jelenben való feladatát, aztán pedig, hogy a hitbeli növekedésnek is ez egy alkalma legyen, ne megkeseredésnek, ne félelemnek az ideje, hanem a hitben való növekedésnek, az Istenre való ráhagyatkozásnak az alkalma.
9: A szertartás keretében dr. Takács István vezetésével a hívek elimádkozták Szent Anna litániáját, majd a plébános külön áldást kért a jelenlévő nagyszülőkre. Az idősek és nagyszülők világnapjának egyházi megünneplését még 2001-ben Ferenc pápa kezdeményezte, éppen azért, hogy felhívja a figyelmet a generációk közötti párbeszéd fontosságára, és arra, hogy a modern társadalom ne teherként, hanem értékként tekintsen az idősebb korosztályra.
2: A Devecser kolontári Szent Kúton megtartott Szent Anna búcsú ünnepi szentmiséjén főtisztelendő Csonka Nándor tapolcai esperes plébános arra emlékeztetett, a gyorsan változó világban az ünnep lehetőséget ad arra, hogy megálljunk, elcsendesedjünk és újra Istenre irányítsuk tekintetünket. Prédikációjában kiemelte, hogy Szent Anna példája ma is időszerű. A szentek élete nem a múlt emléke, hanem ma is utat mutat hitben, reményben, szeretetben és az Istenhez való hűségben. Külön hangsúlyozta a család pótolhatatlan szerepét. A keresztény család ereje abból fakad, hogy központjában Krisztus áll. El Greco szent családot ábrázoló festményén keresztül szemléletesen mutatta be, hogy Mária, József és Szent Anna tekintete egyaránt a gyermek Jézusra irányul. Ez az egység és közös irány ma is példa minden család számára. Krisztus az, aki összetart, reményt ad és megerősít. A szentmise végén a hívek Szent Anna közbenjárását kérték a nagyszülőkért, a szülőkért és a gyermekekért, hogy hűséggel és szeretettel tölthessék be Istentől kapott hivatásukat. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy a közösen megélt hit és családi együttlét öröme töltötte meg az idei egyházmegyei családtábort. Hallhattak arról is, hogy hálát adtak a nagyszülőkért a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban, valamint hallhattak arról, hogy a Szent Anna búcsún áldották meg a nagyszülőket a kolontári devecseri Szent Kutnál. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
11: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
12: Hétfő van. Évközi 18-ét.

Az imádság elején visszavonulok magamba, a belső szobámba, hogy figyelmemmel minél inkább Isten felé tudjak fordulni. Néhány mély lélegzetvétellel kifújom azt, amire nincs már szükségem. Elengedem mindazt, ami visszatart, hogy a Szentléleknek adjak teret. Néhány mély lélegzettel előkészülök Isten szavának és alakító erejének befogadására. Megkeresem magamban azokat a vágyakat, amelyek a Teremtőm felé fordítanak. Majd kifejezem, akár egy belső hangon, akár valamilyen mozdulattal, hogy hogyan vagyok kész, Urunk Istenünk szolgálatára.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta ezt, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre, egyedül. A tömegek tudomást szereztek erről, és követték őt gyalog a városokból. Mikor kiszállt,

adjék a fűre. Aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat. Feltekintett az égre, megáldotta és megtörte azokat. Aztán odaadta a kenyereket a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jól laktak. Végül felszedték a megmaradt darabokat, 12 telekosárral. Mintegy 5000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva.

Magam elé képzelem Jézus alakját. Látom, amint bárkába száll, hogy visszavonuljon egy csendes helyre. Mintha én is ott lennék. Hallom az evezők csobbanását. Érzem a szellő simogatását. Látom a bárkát és benne Jézust, ahogy a víz ringatja. Jézus keresztelő Szent János halálának hírét hallva egyedül létre vágyott. Megpróbálok vele együtt érezni. Ízlelgetem szomorúságát, gyászát, vágyait. Nézem a bárkáját, ahogy kikötéshez készülődik. Meglátom a hatalmas tömeget, akik Jézust a parton gyalog követve alig várják, hogy rájuk figyeljen. Nézem az arcokat. Mikor Jézus meglátta a hatalmas tömeget, megkönnyörült rajtuk. Meggyógyította a betegeiket, és vágyaikra, szükségleteikre figyelve rájuk szánta az idejét. Figyelem Jézust, ahogy gondoskodik a fáradt, éhes emberekről. Nézem, ahogy az ételt összegyűjtve Jézus magasba emeli tekintetét. Áldást mond, megtöri a kenyeret, és odaadja a tanítványoknak, hogy osszák szét. Mindnyájan ettek és jól laktak. Jézus felé fordulok, hogy kifejezzem mindazt, ami bennem van.

0: újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Amikor Jézus meghallotta ezt, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre, egyedül. A tömegek tudomást szereztek erről, és követték őt gyalog a városokból. Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megkönnyörült rajtuk, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, oda mentek hozzá tanítványok, és azt mondták neki: sivár ez a hely, és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik: nincs rá szükség, hogy elmenjenek. Adjatok nekik ti enni. Azok ezt felelték neki: nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik: hozzátok ide azokat. Megparancsolta, hogy a tömeg letelepedjék a fűre. Aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat. Feltekintett az égre, megáldotta és megtörte azokat. Aztán odaadta a kenyereket a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek, és jól laktak. Végül felszedték a megmaradt darabokat, 12 telekosárral. Mintegy 5000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva.

Egy kis csendet tartva figyelem, hogy melyik az a kép, szó, mondat, ami velem maradt. Ízlelgetem, forgatom magamban, mit hoz elő belőlem. Életem melyik pontjához kapcsolódik? Milyen érzéseket, késztetéseket fedezek fel magamban? Hogyan kapcsolódik mindez Jézushoz? Mindazt, ami bennem van, kifejezem Jézusnak, és figyelem, hogy ő hogyan szólít meg engem.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
2: Kedves, szeretett testvérek! Miért aktuális ma egy 1300-as években élt 8 gyermekes édesanya, aki miután megözvegyült és a gyermekei kirepültek, szerzetes rendet alapít, és ő maga is szerzetes nővér lesz. Azért, mert ugye hallottátok, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad, az bő termést hoz. És ez a nő Istenben maradt. Minden nehézség, gond, probléma, gyász mellett lángoló szeretettel szerette az Istent. És az Úr szólt hozzá, olyan üzeneteket mondott kora embereinek, ami ma is aktuális. Én három ilyen üzenetet hoztam, idézetet el, és szeretném felolvasni, hogy szó szerint halljátok. Mondd meg a királynak, ha nem igazságosságot és békét keresik, hanem a maguk dicsőségét és a kapzsiságot, akkor a kard, amelyek másokra emelnek, saját szívükbe fog vágni. Isten nem a rombolásban, hanem az egységben munkálkodik. Ugye Brigitta, amikor élt, rengeteg háború volt Európában. Az egyházak is egymás torkának estek, rengeteg feszültség, gond volt. És ő nagyon szép leveleket írt az akkori előjáróknak. Nem fogadta el, hogy hát ilyen ez a mai világ, hogy mindenkinek elment az esze, hanem imádkozott is, környezetét is arra biztatta, hogy ne fogadjuk el. Imádkozzunk, hogy olyan előjáróink legyenek, akik nem a háborút, nem a saját dicsőségüket, nem a vagyonukat, hanem a közjót szolgálják. Július 8-án 1704-ben választották Gyulafehérváron az utolsó erdélyi fejedelmet, második Rákóczi Ferencet. Ferences misztikus. Kevesen tudják róla, hogy a ferences világi rendnek nem csak tagja volt, hanem végrendelete az volt, hogy őt ne fejedelmi pompában temessék el, hanem egyszerű ferences szerzetesi csuhában. Szent László, Szent István, Rákóczi Ferenc. Istennek hála népünknek sok olyan fejedelme, királya, előjárója volt, aki valóban meghallgatta Isten üzenetét. És a szeretet és a béke embere volt. Nem lehetetlen. Kérjük az Istent, hogy a mai előjárók is szívleljék meg, ami Urunk Jézus Krisztus tanítását. Tehát ő mondotta, aki kardhoz nyúl, az karddal vészel. Szent Brigitta igazából csak megismétli Jézus Krisztus üzenetét. Másik gondolat, amit hoztam, ami szintén nagyon sokat jelent, nekem legalábbis, de gondolom nektek is, úgy látom, mintha a te házad falaiból kiestek volna a kövek, s helyükön tátongó réseken befúj a hideg szél. Nem építsük újra a hitet, a szeretet falait, az egész ház romba dől, és az emberek maguk épített romok alatt fognak megfagyni. A lelki gyökerekhez való visszatérés. Európa nem fog meg tudni újulni, ha nem térünk vissza a keresztény gyökerekhez. És a te életed se fog megújulni, ha nem veszed a kezedbe az evangéliumot, és ha nem olvasod. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az ő tanítása nélkül látjuk, hogy mi lesz a társadalomból. Romhalmaz. És valóban most már nem kövek hiányoznak Krisztus egyházának a templomából, misztikus templomából, hanem egész oszlopok, falak. És még van egy, hoztam még egy idézetet, ami szerintem segíthetne abba, hogy megújuljon egyházunk. Nem az a nagy uralkodó, akiket sokan szolgálnak, hanem az, aki sokak terhét hordozza. A szegények kiáltása eljut az égig, és jaj annak a hatalmasnak, aki süket marad a szenvedők jajszavára. Ilyen leveleket írt Szent Brigitta, kora előjáróinak és vezetőinek. Igen. Nem az a nagy ember, akit sokan szolgálnak, hanem aki sokakat szolgál ő maga. Nagy akarsz lenni, mondja Jézus. Legyél a legkisebb. Mindenki szolgálja. Vedd a válladra a néped gondjait, a családod problémáit. Hordozzad, és nagy leszel. Adná az Isten tényleg, hogy Szent Brigitta receptje, hát ne csak valahol ottan a könyvtárba porosodjon, hanem vegyük ki. És kezdjük szedni ezeket az evangéliumi tanácsokat. Gyógyuljunk, erősödjünk, álljunk talpra. Én hiszem, hogyha komolyan vesszük a kereszténységet, az evangéliumot, Krisztus tanítását, szentjeink üzenetét, akkor nem csak a ráncokat fogjuk felvarni, hát a védülő Európa arcán, hanem hiszem, hogy újjászületik a mi kontinensünk, a béke, az áldás szigetévé válik, Isten országa közöttünk, értünk, nekünk épülni fog. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Hírek.
1: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjttel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A hét makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta, a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta, nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék Úr Jézus Krisztust! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászuram, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárt a szenvedélytől, mentsen meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni és vigyázni rám. A család az országban világ békéjéért, háború ne legyen a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért. Én is önökkel fogok imádkozni, most és mindazokké, örökön, ámen.
4: Kérem a közös imát születésnaposokért, Lászlóért, Barnabásért, elhunyt Jánosért, valamint Jolán, Anikó, Cilla és két András gyógyulásáért, megtérésükért és családtagjaikért. Köszönöm.
5: Kérek szépen ima szándékot a családom egészségi állapot javulásáért, a gyermekeim békéért, szeretetért, a békéért, az én egészségi állapotom javulásomért, a lányom műtétje elhalasztva az eddigére, sajnos közbejött egy probléma, ami miatt a műtétet, a műtétet nem tudták elvégezni. Probléma miatt még gyógyszert szed, a tizedikére talán a probléma elmúlik, és akkor meggyógyul, és akkor majd műtétet is el tudják végezni. A Jóisten kérem a drága szűzanyával együtt, hogy sikeres legyen a műtét, és gyógyul meg tizedikére, hogy a műtétet tudják elvégezni. Fiam egészségi állapota idegrendszerének a javulására, és kérek szépen világ békéért, a Mária Rádió dolgozóért, az adakozóért, a javulásáért, az elhúzakért, az unokatestvéreim gyógyulásukért.
6: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkéntesekért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát, hálásan köszönöm.
7: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől, súlyos beteg, Júlia, Sándor, Julianna szeretteimért és a hazánkért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Irgalmas az Úr és kegyelmes, nagy irgalmú és hosszantűrő. Az Úr mindenkihez jóságos, és irgalmas minden művéhez.
2: Mindenek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik kellő időben. Megnyitott kezedet, és javaiddal eltöltesz minden élőt.
3: Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
5: Részlet Szent Alfonz Mária püspök műveiből. Az életszentség és a lelki tökéletesség abban áll, hogy szeretjük Istenünket, Jézus Krisztust, legfőbb jótevőnket és megváltunkat. A szeretet fogja a csokorba, és őrzi meg mindazt az erényt, ami az embert igazán értékessé teszi. Nem, de Isten az, aki teljes szívünkből szeretnünk kell. Ő maga öröktől fogva szeretett minket, és így szólt hozzánk. Ne feledd, ember, én előbb szerettelek téged. Még meg sem születtél, még a világ sem létezett, és én már szerettelek. Öröktől fogva vagyok, és öröktől fogva szeretlek.
4: Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen.
2: Mária béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Most mutasd meg hatalmadat, és könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pocsi könnyező Isten szülőről nevezett imakor imádkozza a világosság szent olvasót. Az önök szándékai mellett felajánljuk Magyarországért, a békéért, és Erzsébet, valamint másik Erzsébet önkéntes testvérünk gyógyulásáért. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallunk egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb leszállt, és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Amikor kereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szentolvasó második titka, aki a kánai mennyezőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnak mennyezőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus erre azt felelte, mit akarsz, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Mária lelke és szíve mindenre figyel, meglát minden bánatot és gondot. Lelkének érzékeny rezdülése jövendő küldetésének csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja lesz egykoron. Égi terv fénye világot föl most szívében. Számít rá az Atya a most induló nagyműben. Ezért jelzi fiának, amit észrevett, mert a feladat kötelezi.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten, szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Az ország a szegényeké és a kicsinyeké, vagyis azoké, akik alázatos szívvel elfogadták. Jézus küldetése az, hogy örömért vigyen a szegényeknek. Boldognak mondja őket, mert övék a mennyek országa. Az Atya a kicsinyeknek akarta kinyilatkoztatni azt, ami rejtve marad a bölcsek és az okosok előtt. Jézus az Isten ország asztalához hívja a bűnösöket. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Megtérésre szólít föl mindenkit, ami nélkül nem lehet belépni az Isten országába, de szóval is tettel megmutatja, Atya határtalan irgalmát irántunk, és a határtalan örömet, mely az égben lesz egyetlen megtérő bűnös miatt.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. A színeváltozás megízlelt

0: Szereti velünk Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki átalakítja gyarló testünket, hogy hasonlóvá tegye megdicsőült testéhez, de a színe változás azt is mondja, hogy sok szorongattatáson kell bejutnunk az Isten országába. Amikor kereszted súlyosan nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Félőpontként őrizd a magad táborhegyeit, mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, halasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A világosság szent olvasó ötödik titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Engem az élő atya küldött, s általa élek, így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk!
0: Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsa füzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szent Szék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences ifjúsági találkozó idei programjain. Válaszol három kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István bazilikában szentmisén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os Újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma a budapesti stúdióban Foltán Lászlóval fogunk beszélgetni hitről, életről és a Szentírásról. Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. A beszélgetés második részét hallják. Szerepel egy könyvben, aminek az a címe, hogy a sport a listánhez. Igen. Ez egy interjú kötet, ugye?
5: Igen, kaptam egy felkérést. Legeza László felkért, hogy írjak néhány gondolatot, amit gondolok a kereszténységről, és amiről most beszéltem, azt egy kicsit bővebben le is írtam. 16 sportoló ír, világbajnokok, olimpiai bajnokok, sportolók, egy atya is ír benne, vízilabdázó, Regőci Krisztia például, Schmidt Pali, tehát ott vagyunk 16-an, és leírják, és ebbe a könyvbe azóta megtiszteltetés, hogy én is írhattam, és őszintén nekiültem, nem sokat gondolkoztam rajta, és eszembe jutott, próbáltam elmesélni, hogy mit gondolok, és miért.
4: A sporttal Istenhez.
5: A sporttal Istenhez.
4: Melyik évben jelent meg ez a könyv?
5: 2,5 éve jelent meg, az Eklézsia kiadóban lehet megkapni. Annyit talán róla, hogy végigolvassa a többieket, érdekes, mindenki kicsit más. Van, aki csak megköszöni Istennek, és van, aki például nagyon tetszett nekem Hargitai Andrásnak az írása is. Fogtam, elmeséltem, amit gondoltam, és azért kaptam a jó Istentől. Mert azt hinnék az emberek, hogy csak panaszál, mert a sportban az az igazság, hogy nem kaptam egy barátságos válogba veregetése az olimpiai bajnokságért, mert más terveztek. Nem akartak kivinni, és egy kicsit bánatos voltam, de a jó Istentől mégis, és ebbe a könyvbe le is írom. Olyat kaptam, amit akárki nem kaphat. Hogy honnan jön, sose tudhatjuk.
4: És 1980-ban a moszkvai olimpián nyert aranyérmet.
5: Igen, de honnan kaphatunk jóvátételt az Istentől? Mert az egyik oldalon nem jön be emberek miatt, és a másik oldal hol ad vissza, és nem is gondoljuk. Ugyanis történt, 69 éves elmúltam, amikor a Testnevelési Egyetemről megkerestek, hogy szeretnének csinálni egy felmérést idős sportolók között, hogy milyen a biológiai életkorkoruk, és mennyi a valóságos a igazolvány szerint. Jelentkeztem, jó, elmentem, vért vettek, és érdeklődtem, hogy akkor mennyi, de jó hosszú vizsgálat volt, és a DNS vizsgálat, mennyi vagyok, mennyi a biológiai életkorom. Fél évig vizsgálgatták, és utána jött az eredmény, hogy 9,5 évvel fiatalabb vagyok biológiai életkorban, mint a többiek. Most kérdeztem, jó, de is a többiek, van, aki 2-3 évvel, mert sok embert megvizsgálta, sok bajnokot, és a többiek általában többek egy kicsit. Na, ezt kaptam a jó Istentől, és ezért, hát hányan cserélnének, hány aranyérmet adnának ezért? Úgyhogy...
4: Itt adta vissza a jó Isten.
5: És visszakaptam, és ezért, hogy mikor megyek az unokáimat meglátogatni, ők sajnos Svájcban vannak, 1000 kilométerre vannak, és megyek ki autóba, bepattanok, és van energiám hozzá, hogy 1000 kilométert egy szuszra levezetek, megérkezem, és nem érzem magam fáradtnak, az egyik unokám a nyakamba ül, közben a másikkal sakkozok, de így ez megtörtént, és a másikkal közben sakkozok, megérkezek, és utána egy-két napig ott vagyok velük, autó, és jövök vissza, és most 73, és elvutam, és most is, most voltam, hogy egyedül beültem a kocsiba, 1040 kilométer pont ajtótól ajtóig, és van energiám hozzá, hogy az unokáimmal játszani akarok, oké, el tudjak menni játszani. Úgyhogy ezt csak a Jóistennek köszönhetem, hiszen ezt nem lehet kilobbizni.
4: Hát így van, akkor itt adta vissza a Jóisten önnek.
5: Igen.
4: Azt, amit sokan elismerést nem kapott.
5: De sokan cserélnének ezzel. Sose tudhatjuk, hogy honnan kapjuk meg. Úgyhogy elégedett volna.
4: De az Úr gondoskodik. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvivő elnöke, mit jelent ez önnek, mint keresztény embernek? Miért vállalta ezt a feladatot? Mit jelent önnek?
5: Először a saját természetemreből kell kiindulnom, ugyanis biztos a kereszténység meg a gyerekkori nevelésem a keresztény közösségből jött értékrendem miatt volt az, hogy egyszerűen nem bírom elviselni a cinizmust. Nem érzem jól magam. Most így 70 fölött is, ha visszagondolok, hogy hol éreztem jól magam az életbe, egyszerűen a két évi katonaság alatt, mert mindenki akkor azt gondoltuk, hogy be vagyunk zárva, de mégis értékrend szerint a bezárt közösségben nem volt cinizmus. Ki volt szolgáltatott emberek, és mégis az emberek, az egymáshoz való viszonyunk a sokkal jobb volt, emberibbnek mondjuk most, emberibb volt, mint később kín az életben, akár a sportban, ahol mindegy szét akarta taposni a másikat, tehát egyszerűen nehezen viseltem, és ezért is voltam külön a cinizmust. És aztán, ahol jól éreztem magam az életbe, az pedig a Pünkösdi búcsún, a vonaton, mert ott, amikor 1200 vagy 1500 ember fönn van a Pünkösdi búcsúra a vonaton, a Csíksomlyói búcsúra a vonaton, ott találkoztam azzal, hogy az orvostól, a mérnöktől a segédmunkásig mindenki ugyanabban az értékrendben van, és jól tud beszélgetni, mert ugyanarról ugyanaz gondolja. Ott éreztem ezt a fennköltséget mag, és amikor elkezdtünk életemben Janek Gyuri barátommal a Hunyadi programmal foglalkozni, hogy a déli harangszót ünnepeljük meg, erről csináltunk a Hősök terén 10 darab ünnepséget, és kibéreltük a Hunyadi hajót, végig éjjeneztük a Dunát, de ez egy másik téma, és a Keresztény Értelmiségek Szövetsége köszönte meg nekem csak senki más, pedig nagyon sok időnk elment ezzel. Onnan, ott a szervezés közben ismertem meg embereket a Százak Tanácsából, és elhívtak a Százak Tanácsa ülésére, hogy mondom, oda lehet lenni, meg lehet látogatni, és akkor elmentem, és ott üldögéltem. Két évig csak üldögéltem, és hallgattam őket, és mondom, ezek az emberek ugyanazt gondolják, mint én, csak itt professzorok vannak, és jobban megfogalmazzák, mint én. És aztán szóltak, hogyha mennyit járok köztük, akkor maradjok ott köztük. És azt vettem észre, hogy az érzem jól magam köztük, hogy nem csak az értékrend, hanem egy olyan belső környezet van, ahol a cinizmus még a írmagja sincsen.
4: De jó.
5: És ezért így kerültem oda. És aztán lett egy kis válság, úgyis az elnök beteg lett, akkor én kérte, hogy segítsek neki, segítettem neki, akkor kigyógyult ugyan, de már most már 85. évében van, és akkor azt mondta, hogy ha besegítettem, akkor már én tudnám legjobban csinálni. Úgy éreztem, hogy nem vagyok én azért a méltó a feladatra, de mégis elvállaltam, hogy ez a közösség egyben maradjon, mert megérdemli.
4: Mit jelent tulajdonképp, ha röviden meg lehet foglalkozni, ez a Százak Tanácsa mit jelent, mivel foglalkoznak? Ez egy közhasznú egyesület.
5: A Százak Tanácsa morális kérdésekkel foglalkozik. 30 évvel ezelőtt alakult, Fekete Gyula, Kossuth Díjas író alapította, pont a Hor kormány alatt, mikor morális kérdések baj volt az országban, és olyan emberek, olyan morális tekintélyek, Grosics Gyula sportolóktól, Búzánszky Jenő, Fekete Gyula, akkor csupa Kossuth Díjas, Márdő Ferenc is tagja volt, Sinkovics Imre. Uh-huh. Tehát olyan emberek voltak, akik akkori korosztály hallgatott a véleményükre. És ők nem csináltak mást, mint morálisan próbálták helyes irányba tenni a közvéleményt. Ami aztán egy kicsit ellaposodott, meg öregedett a korosztály, próbálunk újakat beszervezni, de ez nevezhetjük a vének tanácsának is. Bár mondják, öregek mit akarnak, de mindig az öregek mondták meg az örök értékek irányát. És a jelszavunk az, hogy vegyük válunkra a haza sorsát. Én pedig hozzátettem magamnak, hogy nem mindegy, hogy mit hagyunk magunk után. Tehát ez a közösség azért van ott, mert ez nem akar már ezzel jól járni. Nem akar mást, mint csupa Kossuth Díjas van ott, hogy nem akar más, mint amit magunk után hagyunk, az jó legyen. Ezért dolgozunk. Minden évben kiadunk egy kiáltványt, nem kiáltványt, egy vagy adventi levél formájába év végén megjelentik. Most is, de ki fogunk adni egyet, már készen van, most épp dolgozunk rajta.
4: És hol jelenik ez meg? A honlapjukon?
5: A Bécsi Naplóba fog most először megjelenni. Most nem tudjuk, hogy mihol fog megjelenni, mert pillanatnyilag olyan a helyzet, hogy az újságok most épp átalakulnak, mert idáig MT-re főtettünk valamit, az újságok átvették.
4: Tehát ez a Bécsi Napló, ez egy Bécsben kiadott, igen, nyomtatott sajtótermék.
5: Igen.
4: Uh-huh, értem.
5: Most ott fog megjelenni csak.
4: Ja, erkölcsi megfontolások.
5: Annyit mondok, hogy pártpolitikával nem foglalkozunk.
4: Igen.
5: Csak morális kérdések.
4: Morális kérdésekben.
5: Úgyhogy egyik jelszavunk is az, amit mondtam Szent Ágostontól, hogy ami morálisan rossz, az politikai rossz. És ehhez tartsuk magunkat. Csak a pillanatnyilag jól járni akarók nem akarják ezt elvenni. Inni. Nekem például a házamra a bejárat előtt van egy kopjafa, a kopjafa alján pedig ki van írva, az élet nem arra való, hogy mindig csak jól járjunk. Most mindig nézik, hogy ez síremlék? Nem, mondom, ez egy bölcsesség. Gondolkodunk egy kicsit mulandóságunk tudatán. Ezt hozzá szoktam tenni. A házamon meg fönn a sátortetőn fönn van a Szent Korona, fából, kifaragva, alatta a nemzeti színű lobogó, hogy a padláslukból kilóg a zászló, alatt a kettős kereszt, 1 méter 20 centis, és ez ráül a H betűre, a IHS, ugye ezt ismerjük, így ráül, és ez alá, még föl van írva rovásírással, én faragtam ki 6 méter hosszan, Isten áld meg a magyart. Beszoktak néha csengetni hozzám, mert Kertvárosban lakom, egy romos házat vettem meg annak idején, mert a lányom oszmás volt, és téglaházba kellett menni, aztán 35 év alatt felújítgattam, de jó ott lakni. Néha becsöngetnek hozzám hittérítők is, mert Jehova, meg stb. Vegyes népség. Nyomja a csöngöt, kimegyek, és mondja, hogy mondom, hölgyem, ne haragudjon, nézzem már föl a házra, akar megtéríteni. Van, aki azt hiszi, hogy templom. Mondom, nem, ez csak magyar jelkép. Ez is egy másik történet, hogy miért ilyen. Elmondom, hogy igaz, ezt meg is írtam egy novellába, hogy néztem a házamat. Az a hatalmas homlokfal délfelé, és üres. Ez a nyeregtető pontosabban ilyen, így. Mondom, olyan üres ez a fal, mit kéne ide tenni? Napórát, valami, üres. És kijártunk a vitézi rendel Erdélybe, avatáson, és mondjuk, menjünk föl a hegyre. Fölmegyünk a hegyre, Csíkszeredán voltunk, vitézavatás, fölmegyünk, és...
4: Ön is tagja a vitézi rendnek?
5: Lenézünk a hegyről, Csíkdelne felé, tudom, Csíkdelnébe, van egy Árpád-kori kis templom, kis kőfalla körbevéve. Nézzük meg a templomot. Beülünk a kisbuszba, elmegyünk, és körülötte van egy-két régi ház. És így állunk ott, nézem, lenézek a házra, és az egyiknek a homlokfalán látok egy nagy Magyarország térképet, benne kis Magyarországgal. Megmerevettem. Mondom, Romániába? Jó, hogy nem egy falu közepe, kiesik ki. De valaki ezt fölmerte tenni, ott, ahol ezért nemrég akasztottak. Mondom, hol vagyok mi a magyarságunkkal? Hol vagyok én itt a bocskaival beöltözve? Ehhez az emberhez képest. És akkor döntöttem el, hogy a házamat milyen jelképekkel kell fölrakni. Ez ott ütött meg így. Hazajöttem, és a Jóisten útja, Budafokra mentünk le egy barlangkápolnába. sose jártam ott, mutatták, fölnézek így a bejárat fölé, és ott az IHS-t láttam. És mondom, hát ezt meg kell csinálni. A kettős keresztel az IHS-t így lát, mondom, hát ezt nekem is. Hazamentem, már faragtam is ki fából, dekopírfűrészt, minden.
4: De jó.
5: Hát és akkor meg a Szent Koronát, azt nem én faragtam, de ki, és persze a szomszédok persze fölháborodtak, a liberálisok, de már megnyugodtak. Benne hagytam, és akkor mondja a szomszédom, hogy liberális szomszédom, hogy nagyon magyarkodó lettél. Mondom, én nem tudok magyarkodó lenni. Szóval miért? Mert magyar vagyok. Hát magyar, a magyar ember nem tud magyarkodni, ugye? Mit tudom én, ha valaki, mit tudom én, egy román beöltözik huszárnak, akkor az magyarkodik. De én nem tudok. Nem tudok, és ott van egy jelkép, és csináltam más jelképet is a kertembe, egy részen kiszáradt a fű mindig, oda sütött a nap, mondom, ide valamit kéne tenni. És locsolni is kellett, és gondoltam, ások egy kutat itt, Csillaghegyen, a Dunaparti rész, ott közel van a víz, néha 4 méternél már víz van, hát leástam 4 méterre, és onnan furtam, még lementem 8 méterig így, mondom, ha van kutam, akkor csinálok egy kis szökőkutat is. És akkor oda vezettem a villanyt, műanyagcsövet, és Dunaparton hordtam föl köveket, és csináltam egy kis sziklakertet, kör alakút. És a kör alakú sziklakert a közepét egy kicsit tölcséresre csináltam betonból, és oda vezettem a csövet, hogy onnan visszafolyjon a víz a kútba, ha lesz szökőkút, és onnan a föld alatt jön a víz szintén föl. De milyen emlékművet csináljak én? Ennek csináltam egy ilyen 1 méter magas fehér cementből egy oszlopot, négyszögletűt, arra rátettem egy lapos követ, egy nagyon mindegy, nagy gallért kell elképzelni, és akkor fogtam ki egy rossz kosárlabdát, megtöltöttem kőporra, meg fehér cementtel, beleraktam egy seprűnyelet, és így lett egy fehér gömböm. És ezt a fehér gömböt rátettem erre a gallérra, és ott volt rajta a luk, ott följött a cső, és onnan spriccelt ki a szökőkút. De mondom, ez még így nem jó. És akkor csináltam egy kettős keresztet, kicsit, és ennek a gömbnek pont így a hátuljára fölragasztottam. És szemből úgy néz ki, mint az országalma, a kettős keresztel, a királyi országalma. Tehát az ember szemben van, vele ott a királyi országalma. És akkor még vettem egy kőturummadarat, egy kicsit, elejére tettem egy sziklára, oda ráraktam, ami fehér kő, és aranypölt összekevertem palisander színű sziladekorral, és ettől aranypölt, és ettől ilyen bronzos lett. Ezzel lekentem, és úgy néz ki, hogy egy bronz szoborból lenne a sas, és akkor az a turul, mögötte az országalma, amit ha megnyomom a gombot, akkor szökőkút jön ki belőle.
4: Ezekkel a magyar jelképekkel.
5: Ez van középen, és ez a liberális szomszédom kijött, átnézett, és azt mondja, ez egy 15 éve volt, azt mondja, olyan lett a kerted, mint egy vasutas üdülő, pontosan így mondta. Most mondom neki, te, pont ezt szerettem volna elérni, hogy olyan legyen, mint egy jó, régi, régi királyi vasutas üdülő. Pont úgy néz ki. Pont, örök értéket hordozó, jó királyi üdülő. Megfordult el, aztán is visszament.
4: Oké. Köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Szívesen. Na, ilyen élményei vannak a szomszédaival.
4: További jó tevékenykedést kívánok.
5: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
3: Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murány Nikolett beszélgetett.
6: Itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elángoktól ölelt kis ország.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták Zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31-e és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú erekjetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, gyónási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, bőjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes bőjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelőima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világ premierje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt, a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rizsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió, a lélek hangja. Hazafelé. A Mária Rádió délutáni magazin műsorában az Ökumenikus magazin jelentkezik. A Református Egyház műsorát hallják.

0: A most hallott Mésa együttest tegnap még Taján Dörögdön a Művészetek Völgyen lélegzett református udvarában hallhatta a közönség. A fesztivál zárónapján mi is az udvarban jártunk körbenézni. A fesztivál misszióról Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét és Gúlyás Dóra, a lelkipásztort kérdeztük. Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével, a lélegzett református udvar udvargazdájával állunk itt a főbejáratnál, ugyanis most idéntől a Művészetek Völgye református udvarának már két bejárata is van. Mondjuk el, mit látunk, egy hófehér református aprócska templomot, egy gyönyörű kőből épült régi házat, az udvar kapuja tárva nyitva, bent szalagok lengedeznek, kint zászlók, sátor sátor hátán, szalmabála hátán, egy nagy színpad, kívülről ennyi látszik, de mi van bent, lépjünk be, és akkor egy kis leírást szeretnék kérni, hogy mi hol található.
1: 25. esztendeje van református udvar a Művészetek Völgyében, és 5 esztendeje lélegzett református udvar néven fut ez a kis oázis, aminek az egyik érdekessége az, hogy az előbb emlegetett két épület, a templom és a kántortanítóháza, kapu Taján Dörög település legrégebbi épületei. Ezek közül a kántortanítóházát sikerült az idei esztendőre műemléki helyreállítás során méltóvá tenni az udvar szellemiségéhez, sikerült egy kicsit megújítani. Ahogy bejövünk itt, azt a célt láthatja már a fizikai megvalósításban is a vendég, aki belép ide, hogy szeretnénk egy olyan pontot adni, ahol egy kicsit el tud csendesedni, és ugyan van színpadunk, de ez a színpad ez arra szolgál, hogy olyan művek, olyan együttesek kerüljenek föl, akik valamit megmutatnak abból a töbletből, abból az Istenből, akit mi hirdetni szeretnénk itt a völgyben is.
0: Egy-két példát tudna mondani? Mi most a zárónapon vagyunk itt. Milyen művészek fordultak meg ebben az udvarban? Milyen atmoszférát teremtettek?
1: Hogy többféle ágat is előhozzak, itt volt velünk mindjárt a nyitónapon a cimbali trió Herzku Ágival, de volt itt a Forbon Squartet is, akik még Csorba Lócit is ide csalogatták magukhoz, de itt volt nálunk a Szent Efrém is, és a mai napon pedig a Mésa, itt a zárónapon a Mésa együttes, valamint a kárpátaljai borzsavári népi együttes fognak még megszólalni. Nem sértésként hagytam ki ebből mindenkit, csak ha itt végig sorolnám a programot, akkor nagyon hosszan átcsorognánk itt. A másik, ami nagyon izgalmas, hogy egy összművészeti programra törekszünk, így a templomban Richter Sára textil kiállításában gyönyörködhetek, időszaki kiállításában gyönyörködhetnek a belépők. A kint lengedező szalagok pedig, ha már szóba kerültek, ezek olyan áldás szalagok, amiket a belépő vendégek írtak meg. Azt hisszük, azt gondoljuk, hogy amikor az ember egy kicsit elcsendesedik, és odafigyel az Istenre, akkor olyan gondolatok, olyan áldások fogalmazódhatnak meg benne, amiket másoknak is érdemes továbbadni. Ezeket a gondolatokat fel lehetett

0: írni egy szalagra, és ide kihelyezni, vagy elvinni magával annak, akinek szánta.
1: Még mielőtt belépnénk a templomba, az udvar közönségére szeretnék rákérdezni, ezért ez nem egy hagyományos templomi közeg a maga formai világával is, ezért itt mezitlábas, papucsos, talán másnapos, talán nem hennázott kezű fiatalabbakat, idősebbeket, családokat látunk, tehát mindenképpen egy különleges környezet.
2: Akkor annyit mondjál meg, hogy a szóda patront az hol találjuk?
0: Bent a...
2: Ott van kettő, de mind a kettő üres.
0: Az baj. Akkor kifogytunk. De mindjárt megnézem.
1: Egy kis életképet kaphattak itt a hallgatók, mert közben már nyitva van az udvar, és várják a közönséget. Szódát is kínálnak a betérőknek az itt szolgáló önkéntesek, de vissza a közönségre, hogy ki jön ide be.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas küldetés. Ugye magának az udvarnak a célja az, hogy komolyan véve a tegyetek tanítványán minden népeket felszólítást, vagy minden népet felszólítást, tényleg mindenkit szeretettel várunk ide. Nagyon izgalmas azt látni, hogy van, aki tudatosan jön, valamelyik programelemet keresi, kinézte, és hatökörre sem lehetne elhúzni őt máshová. A másik része a betérőknek egy hirtelen felindulásból jönnek be, vagy úgy, hogy benéznek, és valami elem megtetszik nekik, hogy mekkora poén, hogy itt mondjuk szalmabálákon lehet lehuppanni, vagy meglátja, hogy van egy szódapult, amiből most éppen kifogyott a szóda. Vagy, ami egészen izgalmas volt, hogy meghallotta valamely zenésznek a hangját, és bejött. Az első vasárnapi istentiszteleten egy különleges istentiszteleti liturgiát választottunk, és ezt a liturgiát a Grillus testvéreknek a hegyi beszéd dalciklusára építve csináltuk meg. Vagy hát így történt meg ez az Isten tisztelet, ebben illeszkedett bele Steinbach püspök úrnak az ige hirdetése. Voltak olyanok, akik egyszerűen azért kerültek be az Isten tiszteletre, mert valahonnan meghaltak, hogy jaj, ez a Dani bácsi hangja! És bejöttek, hiszem, hogy ezek az emberek is kilettek téve Isten igéjének, és egy kis olyan inspirációt is kaphattak, ami a művészeten túl az Úristenhez is vezette őket. Vegyes közegből érkezik hozzánk mindenki, és igen, nem annyira a klasszikus templomjáró közönség az elsődleges, aki itt megjelenik, de ennek nagyon-nagyon örülünk, hiszen így tudjuk őket elérni ezen a ponton.
1: Tehát, ha jól értem, akkor jelen vannak, művészeti tartalmat is szolgáltatnak. Ahogy én látom ebben az udvarban, a kettő összefügg, vagy szinte ugyanazt az istenkeresés, a spiritualitás, a művészetek útján jelenik meg, talán nem olyan hagyományos közegben, mint korábban, de jelen vannak, és akit megérint, az vállalkozhat majd kicsit jobb megismerésre, de simán csak pihenhet is.
0: Így van, ráadásul az idei esztendőben volt egy olyan szolgálatunk, amit tudatosan felvállaltunk, hogy vannak olyan emberek, akik valamilyen nagyon nagy régebbről hordozott traumával, vagy vannak olyanok, akik valami akut problémával is betérnek hozzánk, és csak keresik a csendet a templomban. Azzal is próbáltunk feléjük szolgálni, hogy kifejezetten arra kértünk meg lelkipásztorokat, hogy lelki gondozó jelleggel legyenek itt. Nagyon-nagyon jó volt azt látni, ahol egy-egy csöndes sarokban ketten egy picit leücsörögve, elbújva tudtak beszélgetni, és nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptunk, hogy ez egy valóban olyan fontos szolgálatunk volt, amit mindenképpen szeretnénk megtartani a továbbiakban is.
1: Akkor lépjünk is be a templom csendjébe, mit látunk itt?
0: Alapvetően a templomban két dolgot látunk, vagy három dolgot látunk. Richter Sárának egy kiállítása készült el, vagy került ide, ez egy időszaki kiállítás, ez a Covid alatt készült el. Az elmélyülés és a megérkezés témaköreit járja körül a művésznő a maga eszközeivel. Textil kiállításról van szó. A másik pedig, ami itt nagyon fontos, hogy amellett, hogy a minden napindító áhítatunknak ez a helyszín, ez a templom, úgyhogy megtelik minden nap élettel, közösen éneklünk, figyelünk oda egy-egy rövid igére, ige hirdetésre, emellett itt van két interaktív elem is, ami egy templomban, egy református templomban talán annyira nem bevett. A már említett áldásszalagokat itt lehet elkészíteni.
1: Sárga, kék, mindenféle szalagok vannak a pad
0: teljesen férfi ember számára már-már felfogadható felfoghatatlan színkavalkádot láthatunk itt a padok szélére felakasztva, és jó pillanat arra, hogyha az ember leül a padfőre, ráhelyezi, ezt meg tudja írni ezeket a szalagokat, és a végén vagy kihelyezi a többi közé, vagy elviszi magával, és talán majd később külön életre kell ez a szalag, vagy saját utat kap. A másik, ami nagyon izgalmas itt bent, hogy Vedd fel a fonalat címmel közös alkotásra hívunk mindenkit. A mi atyánk szövegét előírta, előrajzolta valaki gyöngybetűkkel, és be lehet kapcsolódni abba a folyamatba, hogy ezt kihímezzék az ide betévedők, akik erre elég bátrak és vállalkoznak.
1: Ez is különféle fonálszínek.
0: Ez mindenféle színekkel, amik éppen szerintem a boltban volt. Be lehet kapcsolódni, és a végén egy nagyon szép színes szöveget fogunk látni.
1: Egy közös mi atyánkot,
0: mely a Krisztustól tanult imádságnak a szövege. Ez azért is fontos, mert a Magyarországi Református Egyházban az idén az imádság évét tartjuk, ez a tematikus esztendőnk. Tulajdonképpen ez az imádság, melyet az Isten konkrétan elénk adott, hogy ha mi imádkozunk, akkor ilyen módon imádkozunk, külön is fontos, hogy ez így megjelenjen. Úgyhogy ezekben lehet kapcsolódni, vagy ezekben a dolgokban lehet bekapcsolódni itt a templomban nálunk.
1: A hűs templomból menjünk egy hűsítő pontra. Láttam, hogy van egy szódapult. Meleg rekord van, már locsolási korlátozás is mindenütt, úgyhogy nem fáznak se a közönség, se az itt szolgálók, mert hát rengeteg önkéntes van. A szódapultnál egy különleges itallap van felállítva. Málnás édesség, lélekhűsítő, spiritus, lecsendesítő, fenntartható lelki béke, és lélekhez felszabad lélek, ezek a tételek, ami vagy jeges kávét, vagy smoothie-t rejt maga mögött. Akkor ebben is szél, lélegzet, tematika, közös levegővétel megjelenik.
0: Így van, az udvarunknak ez a tematikája, ez a neve. Itt igazából alapvetően azt próbáltuk picit körbejárni, most így egy kicsit ilyen kreatívan összeállított, vagy elnevezett itallappal is. Az egy régi-régi törekvésünk volt itt a völgyben, a református udvarban, hogy valamivel lássuk vendégül az ideérkezőket, valamivel fogadjuk őket. Azt tapasztaljuk, azt tudjuk, hogy egy-egy pohár szóda vagy egy pohár kávé mellett kicsit gyorsabban indul meg a beszélgetés, jobban lehet kapcsolódni, amíg elkészül, addig pedig az önkénteseink, akik ezeket készítik, ők is tudnak egy picit beszélgetni. Mindig is arra törekedtünk, hogy test és lélek együtt kapcsolódjon be, egy kis lelki fröccsel is készülünk a testi hűsítő mellé. Természetesen nem alkoholt árusítunk, vagy itt az udvarban nem árusítunk alkoholt, ellenben mindenféle kézműves termékekkel készültünk. Próbáltuk úgy összerakni, hogy 30 önkéntesünk van két turnusban, olyan italapot, ami egyszerű, de mégis a mai kor követelményeinek is megfelel, úgyhogy egy egészen impozáns dolgot sikerült összehozni. Van olyan idősáv, amikor két különböző italra vendégünk a betérő, de természetesen örülünk, hogyha tudja támogatni a munkánk fenntarthatóságát azzal, hogy adománnyal segíti a működésünket. Egy különleges programban azért egy picit eltértünk ettől a vonaltól. Van egy nagyon fontos másik rendezvényünk, ez a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat fogja össze, ez a Bórum, és egy zenés, irodalmas borkóstolót tartottunk itt az udvarban. Táncos Zoltán, zánkai református borász testvérünk szolgáltatta ezen az estén az italokat. A nagy sikerre való hivatkozást szabad előhozni. Ha az Úristen éltet minket, akkor ezt valószínűleg jövőre is meg kell tartanunk, mert a közönség követelni fogja tőlünk.
1: A másik kijárathoz kiérve a Kentor tanítóház kőfalán egy kiállítást láthatunk, néhány képet, de mielőtt a képekről beszélünk, beszélgessünk még a magáról a házról, hiszen ez a település legrégebbi épülete. És ugyan még magán viseli az időnyomait, különböző rétegekben látszanak a kődarabok a falban, különböző színezések, tehát tényleg egy autentikus világról van itt szó. Mit kell tudni nagyon röviden erről a házról?
0: 1792-ben már egészen biztosan itt állt körülbelül ebben a formájában a talján dörögödi kántor tanító háza. Gyülekezet volt, lelkipásztor nem, de egy kántor tanító került ide a településre, aki amellett, hogy a tanítói feladatokat ellátta, és ez az épület volt az iskola is, emellett a gyülekezet életét is koordinálta. Sajnos az ingatlan az utóbbi időszakban eléggé leromlott állapotba került, konkrétan már közvetlen életveszély elhárítást kellett megcsinálni az előző esztendőkben is többször, és most megadta az Úristen a lehetőséget, hogy egy nagyobb lélegzetvételű felújítást tudtunk csinálni. Gyakorlatilag eredeti funkciói szerint helyre tudtuk állítani az ingatlant, illetve egy nagyon pici kis 21. századi fejlesztést is bele tudtunk tenni, hiszen komforthelyiséggel tudtuk ellátni. Feladata, célja ennek az ingatlannak a régi formák és a régi műemléki emlékek megtartása mellett az az, hogy bázisául szolgáljon magának a lélegzett udvarnak. Ennek megfelelően két nagyobb közösségi tér van, ahol különböző interaktivitásokat az udvar tematikájához kapcsolódóan helyeztünk el, valamint van egy füstös konyha, amit már azért olyan túl sok helyen nem láthat az ember, és ebben pedig egy videóinstalláció került elhelyezésre. Ez azért is nagyon jó ez az egész, mert az idei esztendőben a völgy is picit jubilál, maga a művészetek völgye 35 esztendős, és kifejezett kérésük volt, a református udvar pedig negyedszázados, kifejezett kérése volt a völgy szervezőinek, hogy próbáljunk valamit visszacsempészni az elmúlt időszakok tematikáiból, interakcióiból, interaktivitásaiból. Ennek fényében igyekeztünk ezt úgy megcsinálni, hogy visszahoztunk egy 2012-ben egyébként díjnyertes videóinstallációt, ami a ház történetére is utal, magára a település történetre is utal. Ennek fényében, vagy ennek jegyében pedig elkészült a már emlegetett kőfalon lévő képsorozat is. Az elmúlt 25 évből elképesztően sok fénykép született. Ezekből a legnagyobb nehézség az az volt, mint a svéd asztalnál is, hogy az ember hogy válassza ki azokat, amiket szeretne fogyasztani, vagy másoknak megmutatni. A református.református.hu oldalon az összes képet meg lehet tekinteni, amiből válogattunk. Végül is ide 46-ot tudtunk a falra felhelyezni, és a különböző esztendőket csoportokban összerakva pixelekként szándékosan négyzet alakú képeket helyeztünk el a falra, és szinte Minecraftosan helyeztük el ezeket a képeket. Ezzel is egy picit szeretnénk visszacsempészni az elmúlt idők hangulatát, és nagyon-nagyon hálás voltam azért a pillanatért, amikor az 5 udvargazda, akik valaha a református udvar működéséért feleltek, együtt meg tudott állni ezelőtt a kép sorozat előtt, és miután a színpadon közösen hálát adtunk, vagy közösen meghúztuk a harangot, azután pedig ott is egy fénykép készülhetett. Jó volt azt látni, hogy kik azok, akik előttünk jártak ebben a szolgálatban, és hogy ők most mind a mai napig ott állnak mögöttünk imádságban és tettekben egyaránt.
1: Közben visszakanyarodtunk a szódapult mellé, és már nem Zila Gábor van mellettem, hanem Gulyás Dorra, lelkipásztor, aki az udvar lelki munkacsoportjának egyik tagja, és a jövőben talán a vezetője is lesz. Dóri, téged arról kérdeznélek, ami itt a szódapult mellett ki van írva, mégpedig aki sorba áll, azt egy élőkönyvtárra invitálják. Mit jelent ez az élőkönyvtár?
3: Az élő könyvtár műfaja egy nagyon izgalmas, ilyen interaktív találkozási és beszélgetési lehetőség, így az udvarunkba a betérőkkel. Az önkénteseink közül voltak olyan bátrak, akik jelentkeztek, önmagukról írtak egy tényleg könyvtári kartotékot, amiben az életüknek az izgalmasabb vagy váratlanabb témáiról vagy dolgairól írtak egy rövid bevezetőt.
1: Igen, itt lehet is lapozgatni, vagy képekkel.
3: Így van, van így
1: aki
3: van.
1: A klímaszorongás, van, aki a lelki útját írta le.
3: Így van, ez egy teljesen áttekinthető, átlapozható ilyen kartoték gyűjtemény. És hogyha valaki úgy érzi, hogy az adott illetővel, az adott könyvvel szívesen elbeszélgetne a kartotékon olvasottakról, akkor erre van lehetőség egy ilyen rövid 15-20 perces beszélgetésben, így is mondjuk egymás között, hogy akkor most minket kikölcsönöznek, és akkor így működik ez az élőkönyvtár rendszere. Nagyon értékes, nagyon érdekes beszélgetésekben van így részünk, és hát nyilván így lelkipásztorokhoz azért többször fordulnak az emberek hozott témával is, de erről is nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel.
1: Azt látom, hogy ez gyakorlatilag a missziónak egy szolíd vonala, tehát nem ráerőltetik feltétlenül a tartalmat arra, aki betér, és iszik egy szódát, hogy akkor most aztán hallgassam végig minden lelki tartalmat, hanem ha megtetszik neki, és még embert is választ. Volt példa arra, hogy gondolom akkor az elmondottakból volt, hogy beszélgettél valakivel, volt valami maradandó élmény?
3: Abszolút, több olyan beszélgetésem is volt, olyan kikölcsönzésem, amikor tulajdonképpen az én saját kartotékomra írt témáimról teljes mértékben eltérve, tulajdonképpen a betérők az udvarra voltak kíváncsiak, a lélegzett udvarra. Sokaknak erre is így felcsillan a szeme, ugye, hogy a lélegzetben ugye K betűvel írjuk, és akkor itt már sejtik, hogy valami a lélekről is szól. Kérdezgettek az egyházunkról, a szolgálatainkról. Volt olyan, aki, amikor megtudta, hogy ezt szervezzük, egy része ilyen budapesti törzshelyen rendelkezik, akkor gyülekezet kérdeztek, hogy mit ajánlanék, vagy hogy hova menjenek. Úgyhogy nagyon kíváncsiak arra, hogy mi van a lélegzett udvar neve mögött, mi van az élőkönyvtár mögött. Úgyhogy tényleg nagyon jó beszélgetések vannak, és sokkal mélyebbek, mint hogy most 15 percen keresztül csak így a felszínt kapargatnánk.
4: Mi az, hogy lélegzett? Mi a mondani valója ennek? Mire épül? Gondolom a Szent Lélek azért az fontos szereplője.
3: Így van, amikor az idei lelki munkággal, még csak az elején az idei program kitalálásakor ötleteltünk, akkor egymástól függetlenül abszolút megfogalmazódott bennünk az, hogy olyan jó lenne, hogyha mi már hívő emberek azt a lélegzetet, amit tényleg nem csak a levegő áramlása a testünkben, hanem napról napra megéljük, hogy Isten lelke visz bennünket és éltet bennünket, hogy annyira jó lenne, hogyha ezt mások is megismernék. És ahogy már említetted, ezt nem ilyen erőszakos és direkt módon közvetítjük, és így nyomasztjuk rá az emberekre, de én azt gondolom, és azt látom a betérőkön, hogy amikor valaki egy kicsit ebből a lélekből itt magába szippant, akár a szódapultunk kapcsán, akár a koncertek, a programok, vagy egy-egy beszélgetés kapcsán, akkor ebből egy kicsit át tudunk adni, és egy kicsit bele tudnak ebbe szippantani. Ez a célunk, hogy megmutassuk, hogy Isten országába tartozni nagyon király dolog, nagyon menő dolog, nagyon jó dolog, hogy ilyen módon is lehet kötetlenül, egy fesztivál keretein belül. Reméljük, hogy minél több betérünknek találkozása van az Istennel a lélek által.
5: A fesztivál hangulatot magunk mögött hagyva érdekes kérdésre terelődhet a figyelmünk. Hogyan jelenik meg a keresztény ember életében a pénz? Erről beszélgetett Molnár Ambrus lelkipásztor Plicher Zoltán vállalkozóval.
6: Mi a pénz jelentősége az életben?
7: Nagyon nagy jelentősége van a mindennapjaink során, akár a magánéletünkben, akár az üzleti életben. Az nagyon fontos szempont, hogy célként vagy eszközként tekintünk a pénzre. Mit jelent célként tekinteni? Hajszolni, minél többet elérni, vagy pedig eszközként a meglévő javainkat felhasználva kifizetni a számláinkat, vagy megélhetésünket biztosítva, a gyermekeinket nevelve használjuk a pénzt, és nem mindegy, hogy melyik úton haladunk.
6: Ez, amit mond, ez egy fontos gondolat, az a pénzkezelési szokásainkról, illetve a felhasználásáról szól. A pénz önmagában az egy forradalmi dolog, mert ezen keresztül egyébként az élethez szükséges dolgokat meg tudjuk szerezni. Önmagában egy semleges eszköz, amit tudunk használni arra is, hogy építsünk, és tudunk használni arra is, hogy romboljunk vele. Mi alapján dől el az, hogy akár célként, akár eszközként, hogyha már ezt a kettőt említette, bánunk a pénzünkkel. Mit mutat meg rólunk az, hogy mit is kezdünk az anyagiakkal?
7: Hogy költöd a pénzedet, mutasd meg, és megmondom, ki vagy. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy hogyan bánunk a pénzzel, hogyan kezeljük a pénzt, mennyire vagyunk felelősséggel a pénzköltésünk terén. Ugye most, ahogy az elmúlt években jöttek olyan nem várt események, akár gondolok itt egy Covid-ra vagy egy háborúra, amikor az ember azért elgondolkodik dolgokon, és a biztonságot helyezi előtérbe. De a felhasználási terület ugye az számtalan. A legfontosabb, hogy vannak olyan területek, amikre muszáj áldoznunk a pénzt. A pénz egy csereeszköz. Kapunk egy számlát, kifizetjük, bemegyünk egy boltba, vásárolunk, kifizetjük, de nem is mindig a kezünkben jelenik meg ez az eszköz, van, hogy csak átfolyik a bankszámlánkon, jön a fizetésünk és megy a fizetésünk a számláról. de a felelősség teljes beosztása szerintem a mai világban nagyon fontos a pénzzel kapcsolatban. Azt szeretném már itt az elején leszögezni, hogy ez a beszélgetés úgy hiteles, hogyha őszinte és van benne bizonyságtétel is. Én sem voltam mindig feltétlenül olyan valaki, aki a pénzt megfelelő módon kezelte. Sokszor a feleségem volt az, aki visszahúzta a kantárt, mert én hajlamos vagyok még a mai napig is elszállni, mert én nagyon szeretek adni, és nagyon szeretek másokon segíteni, meg másoknak örömet szerezni, és ez a része is elvitt, de azért a világi értelemben véve a pénzköltés az is elvitt. És ugye itt azért meg kell különböztetni azt, hogy például egy szerencsejátékra költjük-e el azt a pénzt, vagy még nagyobb házat szeretnénk, vagy még szebb autót szeretnénk, vagy pedig megelégszünk azzal, amit az Isten ad nekünk, és azt úgy használjuk fel, hogy aztán avval el is tudjunk számolni, és hogy azok, amikre igazán szükségünk van, akár a számláink kifizetése, a gyermekeink tanítatása, vagy a megélhetésünk, azokat a területeket, mint hívő ember is, hogyan tudjuk kezelni.
6: Nagyon sok témát említett itt az előbb. Egy picit visszamennék a legelejére, a mondandójának a legelső gondolatára. Említette azt, hogy itt az utóbbi idők társadalmi eseményei, akár mondjuk a pandémiára vagy a háborúra gondolunk, úgy megrengette a társadalmunkat, és egy másfajta pénzkezelési szokásra kényszerített rá bennünket, vagy ezt az utat hagyta nyitva. Alapvetően miért, milyen volt korábban? A takarékoskodást említette, hogy látjuk annak szükségességét, hogy egy veszélyes világban élünk, és alapvetően emiatt szükséges gondolnunk azokra az időszakokra, amikor mondjuk kevesebb pénzünk lesz, mert eddig nem gondoltuk azt társadalmi szinten, hogy veszélyes világban élünk. A pandémia és a háború tette ezt számunkra világossá?
7: Nem feltétlenül, de az biztos, hogy szembe jött a valóság. Tehát én azt gondolom, hogy egy jóléti társadalomban élünk, és bocsánat, hogy ezt mondom, de minden a pénzről szól.
6: És ez mit jelent?
7: Az azt jelenti, hogy a legfontosabb eszköz lett az életünkben. A legfontosabb célként tekintünk rá, hogy minél több legyen. És sokszor féktelenül költekezünk, és nem gondolunk esetleg a holnapra. Mert a mában élünk, és akkor ami ma megadatik, az hadd jöjjön. És én is sokáig hajlamos voltam erre, de mi a pandémiában majdnem tönkrementünk, és ott nagyon erősen az Úr a szívemre helyezte azt, hogy sokkal nagyobb felelősséggel kell kezelnem nekem is, akár a családi kasszát, akár a céges kasszát. Tehát korábban is nyilván, hogy azok az emberek, akik beosztással tudnak élni, azok az emberek, akik gondolnak a holnapra, mert bármikor megbetegedhetnek esetleg, vagy csak jön egy fogászati kezelés, ami pénzbe kerülhet, vagy ott van a gyerekeknek az iskolasztatása, akár gondolok egy egyetemre, vagy bármilyen más olyan dolog, ami váratlan esemény, beázik a tető, teljesen mindegy. És hogyha nem gondolunk arra, hogy okosan gazdálkodjunk, akkor bizony jöhetnek a meglepetések, és a hirtelen kapkodások, és a kölcsönök, és minden egyéb. Ez már megint túlmutat a kérdésen, egy kicsit megint előrébb megyünk, de hogy ezek egymásra épülnek, úgy gondolom. És amikor bejött a pandémia, meg a háború, azért hát csak gondoljunk el egy kárpátaljai családnak a helyzetét, hogy én nagyon sokszor imádkozom értük, hogy ezek az emberek, akik ott élnek, ők tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak. De lehetne Magyarországon is találni erre példát, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek, bizonyos üzletágak kapcsán is például a pandémia. Mert az, hogy mondjuk a futár cégeknek a forgalma, meg a mondjuk egy egy olyan cégnek a forgalma, aki mondjuk akváriumokkal foglalkozik, vagy a kertépítés. Amikor az emberek otthonukba kényszerültek, és vagy kertészkedtek, vagy halat neveltek, de mindenki online rendelt, és akkor ezeknek a cégeknek a forgalma ugye megnőtt, de mások meg tönkre mentek. És én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megtartott bennünket, mint családilag is, akár mint vállalkozásilag, de nagyon nehéz volt. És ilyenkor szerintem, amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, hogy nehézségek vannak, akkor jobban elgondolkodik azon, hogy az életében mik a fontos dolgok. És azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy azért van olyan, amit pénzzel nem lehet megvenni. De majd gondolom, hogy erről később is tudunk beszélgetni, csak nem akarok ide-oda kapkodni. De...
6: Ez, amit mond, ez fontos jelentőségű, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan viszonyulunk a pénzünkhöz, akkor ezt az alapján fogjuk megtenni, hogy milyen tapasztalataink vannak a valóság kapcsán. És én emlékszem, hogyha a saját nagymamámra gondolok, aki átélte egyébként a világháborúkat, ő már nincs közöttünk, de az ő pénzhez való hozzáállását alapvetően meghatározták azok a borzalmak, amelyek egyik napról a másikra akár mindent elvettek tőle, az ő családjától. Ugyanakkor az én generációmat, aki pedig a háborúk után született már, és az életében nem nagyon élt át olyat, hogy valami fegyveres összeütközés ilyen érezhető közelségbe került, mint mondjuk a mellettünk lévő háború, meg pedig az alapélménye az az volt, hogy alapvetően a pénz ez egy olyan dolog, ami folyamatosan rendelkezésre áll, és ezen keresztül pedig el tudjuk érni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, amik kielégítik a kívánságainkat vagy a vágyainkat. Tehát az, hogy milyen történelmi időszakban élünk, alapvetően mik a hétköznapi átéléseink, az meghatározza azt, hogy talán mit várunk a pénztől, vagy hogyan állunk hozzá a pénzhez, és ehhez mondjuk hozzá lehetne tenni akár olyan embereket, akik szintén párhuzamosan élnek most velünk, de mondjuk sokkal nyomorúságosabb körülmények között élnek, akár mondjuk egy háborús területnek a közepén, vagy pedig egy diktatúrának a szívében vagy a centrumában. Nyilván az ő pénzhez való hozzáállásuk is teljesen más, mást várnak tőle. Itt ugye a nyugati kultúrában a fogyasztói szemlélet, ami egészen tartható volt ezekig a megrázkódtatásokig, sokszor azt az illúziót kelthette, mint hogyha az életnek az egyetlen értelmes célja az az lehet, hogy azért halmozzuk a pénzt, hogy ezen keresztül az élvezeteket, illetve az önmagunk kényeztetését egy kicsit magasabb szintre tudjuk vinni ahhoz képest, ahol mondjuk a tegnap vagy egy hónappal korábban volt. Viszont ezek a fajta rengések, amelyek az egész világra kiterjednek valamilyen módon, valahogy lehetetlenné tették ezt a fajta szemléletnek a fenntartását, és arra kényszerítettek bennünket, hogy a gondoskodás, az előrelátás, a készülés egy olyan helyzetre, amelyet talán még nem látunk és nem érzékelünk, az a hétköznapunknak a részévé váljon. A pénzhez való hozzáállás az egyébként ma ön szerint ezeknek a fényében mennyiben változott meg a társadalmunkban?
7: Szeretnék egy kicsit akkor sorba venni a válaszokkal. Azért azt ne felejtsük el, és távol járjon tőlem, hogy bármiféle politikát ide most behozzak, de azért vannak, akiknek megéri az, hogy háború van. És ezt én nagyon nehéz szívvel viselem. Amit említett, a mi családunk is megélte az államosítást, és azért az nem baj, hogyha vannak példa értékű emberek előttünk. Ilyen volt az én nagymamám is, aki egyébként nekünk cukorkagyárunk volt, illetve a családunknak itt a 14. kerületben, és egyik pillanatról a másikra elvettek mindenünket. A nagymamám egy gazdag hölgynek mondható valaki volt, és egyik pillanatra a másikra lett földön futó, de hatalmas alázat volt benne, féltés a gyermekei iránt, mint például az én édesanyám, és akár ki kellett menni a földekre dolgozni, akár el kellett menni olyan emberekkel beszélni, akik ártottak, ő mindig fölemelte a fejét. És kint a földön is úgy dolgozott, hogy most ez van. És amikor menekülnie kellett a két gyerekével, akkor is azt mondta, hogy akkor most ez van, és akkor ezt kell csinálni. És ezek példák, és ezeket a példákat jó, hogyha magunk előtt tartjuk. Engem például az édesanyám a becsületre nevelt, és én azt hiszem, hogy az, hogy én a négy gyerekemet a becsületre és a tisztességre tudom nevelni, az két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy megtérhettem, másrészt pedig annak, amilyen neveltetést kaptam. És az, hogy most a pénzt valójában hogy használjuk föl, és hogy mikortól datálódik az, hogy egy embernek a gondolatai már másképpen járnak, azok lehetnek világesemények, de lehetnek akár az Istennel való kapcsolatunkból fakadó döntések és meglátások is. Tehát nyilván a világi helyzet azért befolyásolja a dolgokat. Nagyon szomorú volt látni a pandémiában, ahogy elvesztjük az embertársainkat. Nagyon szomorú volt látni, hogy elvesztik az emberek a munkájukat. Hát ott azért valóban szembe jött az, hogy ez egy kicsit azért más, mint ami eddig volt. Hogy a Habzsidőzsiből azért egy kicsit gondolkozzunk már el, hogy mik az igazán fontos dolgok, és mik az igazán fontos értékek. És ja, hogy sérülékeny is? Igen, sérülékeny. Ja, hogy akkor egy kicsit másképp kell gondolkodnom? Igen, akkor egy picit másképp kell gondolkodni. Akkor nem biztos, hogy most fogja arra futni, hogy mondjuk négyszer megyünk wellnessezni? Nem biztos. Tehát ezt be tudjuk az életünkbe úgy ültetni, hogy ebből mondjuk ne legyen depresszió, vagy se többi. Igen, valószínűleg igen, és együtt tudunk ezzel élni. Nyilván most már egy kicsit tágult megint az olló, tehát nyilván most már az emberek egy kicsit felszabadultabbakká váltak. Be voltunk zárva, tehát amikor újra jöhetett úgymond a szabadság, mert az se akkor, ezek szerint az sem természetes annyira. Tehát ott is azért jó hálát adni mindenért, amink van. Én azt gondolom, hogy ez a végső konklúzió ebben a dologban, hogy jó hálát adni mindenért, amit kapunk, mert minden ajándék Istentől van, és ezt úgy kell felhasználjuk, hogy egyrészt megálljon az Úr előtt is, másrészt pedig felelősségteljesen gazdálkodásunkat is úgy a hétköznapokban, hogy ha jön egy újabb váratlan esemény, akkor az talán már nem fog annyira váratlanul érni, mint mondjuk a pandémia esetén, vagy a háború kapcsán, mert hogy ennek még egyébként nincs vége. Tehát még nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Reméljük, én imádkozom a békéért, de nem tudjuk, hogy a világi nagyhatalmak hogy és miként döntenek majd.
6: A pénzről beszélgetünk, és említette korábban, hogy nem mindig állt úgy a pénzhez, ahogyan jelenleg hozzááll, hanem volt olyan időszak, amikor ön szerint rosszul állt a pénzhez, és ezt a rossz pénzkezelési szokást aztán felváltotta valamilyen jobb pénzkezelési szokás. Ezek szerint az, ahogyan a pénzzel bánunk, vagy ahogyan költjük a pénzünket, az egyfajta értékrendet, etikát tesz láthatóvá. Mi volt ez a rossz, és mi lett ez a jó?
7: Sokan nézik ezt a műsort, és ilyenkor az ember úgy kicsit remek, hogy így őszintén meg kell nyilvánulnia, de azt gondolom, hogy
6: az ilyen megosztható.
7: Egy olyan beszélgetés, mint ez, amikor én is az Úrtól kértem el, hogy adjon hozzá bátorságot, és hogy beszéljen általam, és hogy mi az, amit elmondjak, vagy ne. Nyilván a személyes életemből én nem ítélhetek meg senki mást, én csak a saját életemről tudok beszélni, 33 éves koromban tértem meg. Előtte volt kártyajáték pénzben, volt cigaretta, volt szerencsejáték is, és a még korábbi életemben, én elég korán nősültem, de az előtti életemben aztán pedig a világpénzét képes lettem volna elkölteni. És ehhez nem is használtam mindig tiszta és becsületes eszközöket. És amikor megtértem, és amikor az Úr kegyelemben részesítette azáltal, hogy elfogadhattam az Úr Jézust a szívembe, akkor már tudtam másképpen gondolkodni, és a Biblia valóban szentírásként és tükörként volt a kezemben. És ez egy érdekes folyamat volt, mert amikor megtértem, akkor alapítottam meg a céget is. És fél napot Bibliát olvastam, és fél napot megpróbáltam ügyfelek után nézni, és nagyon sokat olvastam a Bibliát, és próbáltam tájékozódni, hogy hogyan is kell élnie egy hívő embernek. És én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre vezet az Isten, nem mindig és mindenkit egyformán, hanem mindenkinek személyes kapcsolata kell legyen az Úrral, és személyesen kell, hogy megértse, hogy ő a saját életében milyen lépéseket kell megtegyen, akár a pénzügyeivel kapcsolatban is. Én a vállalkozásomat sem tudtam úgy vezetni, most már visszatekintve, mint ahogy akkor kellett volna. De ebben is vezetett az Isten, és olyan stratégiai döntéseket tudtam vele meghozni, ami volt, hogy 3 napos nem alvásba került, de végül is az Úr győzött, és az igéjén keresztül bátorított, hogyha ezt a lépést megteszem, ő akkor is ott lesz velem, és nem fog cserben hagyni, és ki fogja pótolni esetleg azokat a veszteségeket, hogy mindenki teljes jövedelemmel be van jelentve, hogy nincsenek fiktív számlák a rendszerben, hogy úgy tudom élni az életemet, hogy nem kell attól félnem, hogy fölriadok éjszaka, mert mondjuk olyan dolgot teszek, ami akár még büntetendő is lehet. És ez már nagyon nagy erőt ad, és nagyon nagy békességet, és én senkit nem ítélek meg, és nem is ítélhetek meg, mert nem az én dolgom, hanem egyedül az Istené, de nekem nem emberek előtt kell számot adnom, hanem nekem egyedül Isten előtt kell számot adnom az életemről. És hogyha én azt mondom a gyerekeimnek, hogy éljetek tisztességesen és becsületesen, és én az én életemen nem ezt látják, akkor pusztába kiáltott szó, amit mondok feléjük. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy mind a 4 gyerekemen láthatom azt, hogy megértették, hogy miről beszélünk a feleségemmel nekik, mire próbáljuk őket nevelni, mire próbáljuk őket tanítani, mert már az ő személyes életükben is köszöntek vissza olyan példák, hogy én titokban szinte még sírtam is, amikor elmeséltek egy-egy történetet, és nagyon hálás voltam Istennek, hogy ezt a gyerekeim szájából hallhatom. És hogyha még egy személyes gondolatot megenged, az egyik gyerekem egy közös foci után a garázs előtt odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy apa, megéri? Mert nagyon sok volt az adósságunk, nagyon sokat kellett dolgozni, volt, hogy 16 órákat, és látta rajtam, hogy ahhoz, hogy én az Isten mérlegén megálljak, ahhoz nekem sokkal többet kell nyújtanom, sokkal többet kell tennem, egyrészt lelkileg, másrészt fizikailag, harmadrészt szellemileg, és folyamatosan csak azt látta, hogy azért dolgozom, hogy az adósságokat, meg a kölcsönöket fizessük vissza, és hogy nagyon nagy terhet jelent, és sokszor látott keserűnek is akár, vagy talán reményt vesztettnek is, vagy azt látta, hogy apa fáradt. És akkor, amikor ezt a kérdést feltette nekem, akkor bennem megfogalmazódott, hogy nekem ez egy fő célkitűzésem lesz az életemben, hogy egyszer le tudjam ültetni a 4 gyerekemet, és azt tudjam nekik mondani, hogy megérte. Mert Isten segítségével minden adósságunkat, kölcsönünket visszafizettük, én még élek, mert hogy most bizonyságot teszek itt előttetek. És azt szeretném, hogyha ti ebből példát merítve, ugyanígy, ha nehéz helyzetbe kerültök az életbe, akkor egyedül az Istenbe vessétek a bizalmatokat, mert megéri.
6: Az, amit hangsúlyoz, abból egyértelműen látszik, hogy nyilvánvalóan a keresztény életnek van egy következménye, arra nézve, hogy többek között akár az ember a pénzével, magával hogyan bánik, és a pénzzel való bánásmódban egy teljesen másfajta szempont mutatkozik meg. Ugye nemrég ünnepeltük húsvétot, és a húsvéti kereszthalál, illetve a krisztusi feltámadás, az tulajdonképpen a keresztény ember életének az alapja, amivel Krisztus maga megvásárolja a mi életünket. Sokféleképpen értelmezi a Biblia magát, ezt a kereszthalált, de van egy olyan képi megjelenítése vagy közelhozása, mint egy üzleti tranzakció. A bűnnek a nyomorúságát Krisztus megvásárolja a saját vérén, a saját életén keresztül. És sokféleképpen lehet ezt értelmezni és magyarázni, többek között, hogyha gazdasági nyelvre szeretnénk lefordítani a húsvétnak az üzenetét, akkor azt tudnánk mondani, hogy ez egy pazarló gazdasági vállalkozás, ami nem éri meg, mert nincsen haszon, vagy a haszon nincsen arányban a befektetéssel, ami Istennek magának az élete. De Istennek mégsem a hozam volt a lényeg ebben az áldozatban, egy matematikailag leírható hozam, hanem itt van egy olyan szempont, ami felülírja ezt az egészet, mégpedig nem más, mint a szeretet. Hogy meg akar változtatni, és az emberi életnek a megváltoztatása az nem egy matematikai vagy gazdasági tranzakció, hanem az a legnagyobb pazarló áldozat, ami az egyedüli dolog, ami a mi életünket megváltoztathatja, és ami a keresztény embernek az életét, a nyomorúságát kifizetheti az Istennel szembeni tartozásban. És ennek lesz a következménye az, hogy a keresztény ember felszabadul arra, hogy igazából ezt a hálát, vagy ezt a nagylelkűséget tükrözni tudja többek között, a pénzhez való hozzáállásban is. És amit a felvezetőben hangsúlyoztam egyébként, ez megdöbbentő adat, sokszor még talán a keresztényeknek is, hogy a pénz az alapvetően azért egy nagyon fontos helyet foglal el Jézusnak a prédikációiban. Fontosabb helyet foglal el, mint az imádság vagy a megbocsátás. Ez elképesztő, de ez egy tény, ami a Bibliában benne van. És azért van ez így, mert a pénzhez való hozzáállás talán minden másnál közelebbi bepillantást enged a szívünk állapotába, mégpedig abba az állapotba, hogy a mi bizalmunk az elsősorban kié. Az Istené, akiről hisszük, hogy a világnak a teremtője, és a keresztényként hisszük, és ebben az uralomban élünk, akkor ugye ebből, ennek van egy következménye is, mégpedig az, hogy igazából rádöbbenünk arra, hogy minden, amink van, az végső soron nem a miénk, hanem az Istené. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy semmit nem hoztunk erre a világra, és ez a milliárdosokra meg a szegényekre ugyanúgy vonatkozik, és semmit nem tudunk elvinni ebből a világból, legfeljebb az Istennel való kapcsolatunkat, a vele való állapotunkat, és ebben a születés és halál közti időszakban, amiben birtokoljuk a pénzt, vagy használjuk a javakat, megmutathatjuk azt, hogy kinek adjuk oda elsősorban a bizalmunkat. Az Istennek, mert tükrözzük az ő nagy lelkűségét olyan helyeken az életben, amely elsősorban talán nem ige hirdetési területnek tűnik, vagy pedig tükrözzük azt, hogy magunkban bízunk, és ezért a saját elképzeléseinkre, vágyainkra próbáljuk meg fordítani a pénzünket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, mert itt vannak azért egyébként ilyen összefonódó területek, amiben a keresztények is sokszor küzdenek, hogy hogyan lehet az Isten dicsőségét felmutatni a pénz kapcsán, vagy pedig a nem keresztények is küzdenek, hogy azért mégis hogyan lehet egy olyan tisztességben megmaradni, amiben a lelkiismeretük talán nem vádló módon, meg az adóhadóság nem vádló módon állott mögöttük. Ön szerint mi a legnehezebb a pénzzel való bánásmódban, ebben a mai környezetben, amiben élünk, és mi a legnagyobb kísértés?
7: A hit cselekedetek nélkül halott, és mink van, amit nem kaptunk. Cseri Kálmán mondta egyszer, hogy a koporson nincsen tetőcsomagtartó. Tehát, hogy nem tudunk semmit magunkkal vinni. De egy kicsit, ha megengedi, visszautalnék az elejére, amit mondott a húsvét és a megváltás. Ugye, amikor valamit ingyen kap az ember, legyen az egy termékminta, vagy gondolhatunk itt egy hirtelen jött ajándékra, akkor azt úgy elfogadja, és megy elébe, és nyújtja a kezét. És mi mennyit fizettünk ezért a kegyelemért, hogy az Úr Jézus feláldozta magát a kereszten? Semmit. Ingyen van, és mégse kell. De ugyanakkor meg hajlandóak vagyunk milliókat fizetni másra. És ott van az ingyen kegyelem, ami az örök élet. És az meg nem kell. Nagyon nagy kísértés a pénz. Sok példa van a Bibliában egyébként erre. Nekem az egyik pozitív példa az, amikor a vámszedőt elhívja, és csak annyit mond, hogy kövess engem. És ő ott hagyja a pénzváltók asztalát, mert fontosabb volt neki az Úr, mint a pénz. És ott van az a nagyon megdöbbentő példa a gazdag emberről és Lázárról, a koldusról. És azt írja a Szentírás, hogy a gazdag ember pompában, minden nap, bíborban, és mindent megadott magának. És a koldus meg csak úgy várta, hogy leessen egy-egy morzsa, és a sebeit a kutyák nyalogatták. És aztán meghal a koldus, és az angyalok elviszik Ábrahám kebelére. És meghal a gazdag, és az örök kárhozatba a tűzbe jut. És fölkiált. És az, ennek az egésznek a konklúziója az, hogy legalább a testvéreimnek mondjátok meg, üzenjétek meg, vigyétek el a hírt, hogy ők ne így éljenek, mert ide fognak jutni. És ez számomra egy nagyon elgondolkoztató, vagy a gazdag ifjú esete. Én mindent megteszek, és Jézus csak annyit mond neki, hogy jó, akkor menj el, add el minden vagyonodat, és kövess engem. De ez nem megy. Ez már neki nem megy. Ja, hogy a pénzemet is? Azt már nem. És hátat fordít, és ott hagyja. Vagy Anániás és Szafira esetében. Mit mond neki Péter? Veszem el a pénzed veled együtt. És én megdöbbentő, hogy ott összeesik és meghal. Mert nem embernek hazudott, hanem Istennek. És a pénzünknek a felhasználása, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, vagy senkit nem szeretnék megijeszteni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha már Istennel járunk, akkor már tudunk nem vétkezni. Akkor már tudjuk másképp beosztani. Akkor már tudunk másképpen gondolkozni. Isten szerint valóan, mert a forgatókönyv ott van, le van minden írva, nekünk nem kell új szabályokat alkotnunk, hanem egyszerűen csak komolyan kell, vagy kellene vennünk. Könnyű? Nem. Dehogy is könnyű. Én is tudom minden nap megtenni, ugyanúgy, mint ahogy szeretném. Van, hogy elbukom. De az Úr 70-szer-7-szer is felsegít. És tudom, hogy újra felfog, viszont én hálából szeretnék neki élni. És pontosan ezért van az, hogy akár nem is vállalunk el minden munkát, mert már nem a pénz van az első helyen, úgymond, hanem én nekem elszámolási kötelezettségem van, de elsősorban nem az adóhivatal felé. Persze oda is elszámolási kötelezettségem van, mert egy hívő keresztény vállalkozó nem teheti meg, hogy nem fizet adót. Hiszen akkor hogy mutat példát? Hanem elsősorban az Isten felé van elszámolási kötelezettségem. De ő végig fogja nézni az összes könyvelésemet. Nem lehet előre elrejteni semmit. És természetesen ott van a kísértés. Itt a műsor előtt beszélgettünk a pandémiáról, hogy amikor tényleg úgy volt, hogy teljesen összeomlik a cég, és volt egy olyan jelkép, amivel megkerestek, hogy egy bizonyos vállalatnak gyártsunk valamit, és nagyon kellett a bevétel. És árgus szemekkel figyeltek a kollégáim, hogy most mi lesz, hogy lesz a döntés. És végül azt mondtam, hogy nem, felhívtam tisztelettel, aki megkeresett bennünket, és azt mondtam, hogy én református presbiterként én nem tehetem ezt meg. És mindenki így nézett rám, és ugye itt jön be az, hogy hol tudunk megállni itt az Isten mérlegén, és hol tudunk megállni világi értelemben, mint üzletemberek, hogy egyrésztről nem mondják azt, hogy az egy lúzer, hogy azért tiszteljenek, azért komolyan vegyenek, másrésztről meg patika mérlegen kell megálljunk az Isten színe előtt, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk egymásba fésülni. És ami nagyon-nagyon jó volt, hogy azon a héten 4 másik megrendelést kaptunk, ami majdnem hasonló értéket tett ki. És ez egy bizonyságtétel volt, akár a kollégáim felé is, akiket én nagyon szeretek, és nagyon igyekszem megbecsülni, mert nagyon fontosnak tartom az ő munkájukat, és mindig az ő fizetésük az első. Nincs olyan hónap, hogy másra költenék először, mint az ő fizetésükre. És volt olyan, amikor a dédnagyapámtól örökölt arany zsebórát és a nyakamban lévő láncot vittem az aciba, mert nem tudtam fizetést adni. De abból már igen. Nem tudtam, hogy ki tudom-e majd váltani. De az Úr mindig megadta, hogy aztán x idő múlva még a 3 hónapos lejárat előtt ki tudtam váltani. És az azért volt jó, mert legközelebb is mehettem vele újra. De számomra ez mindig is etikális és becsületbeli kérdés volt, hogy a kollégáim igenis nagyon fontosak, mert együtt húzzuk a szekeret, és a pandémia óta van egy úgynevezett hétindító a cégnél, minden hétfőn megkérdezem a kollégáimat, hogy hogy vannak, mert érdekel, és utána imádkozom. Értük is, hogyha éppen nehézségeik vannak, és hálát adunk az elmúlt hét ajándékaiért, előre megköszönjük már, amit a héten kapunk, és kérjük, hogy az Úr építse a házat, és ő tegye a téglákat a helyére. Azt hiszem valahogy így.
6: A pénz értéket képvisel, és a legfontosabb kérdés az nem az, hogy szükségünk van-e értékekre az életben, hanem az, hogy milyen értékeket gyűjtünk. És Jézus, amikor beszél a pénzről, egyszer azt mondja, hogy gyűjtsünk olyan értékeket, amelyek nem tűnnek el, amelyek nem mennek tönkre, amelyek nem inflálódnak el, amelyet nem lehet ellopni, amelyet az idő nem tesz tönkre. És itt, amikor keresztjén és nem keresztjén pénzkezelési szokásokról beszélünk, ugye a legelején már ezt említette, az alapvető különbséget, cél vagy eszköz. Céle az, hogy a mulandó és átmeneti érték határozza meg azt, hogy mi hogyan éljük a hétköznapjainkat, hogyan viszonyulunk ahhoz a bankóhoz, ami ott van előttünk, vagy pedig egy eszköznek tudjuk ezt tekinteni. Nem azért, mert mi lemondunk az értékekről, hanem azért, mert hisszük és valljuk azt, hogy vannak olyan értékek, amelyek túlmutatnak azon, amik előttünk vannak, és a fizikai látható pénzzel egyébként nem csak átmeneti, mulandó javakat lehet vásárolni, hanem lehet örökkévaló javakra is szert tenni, csak ezekhez egy másfajta életet, egy másfajta működést, egy másfajta etikát és egy másfajta hozzáállást kell megvalósítanunk, amiben egy rendkívül fontos szerepe van az adakozásnak. Nagyon érdekes, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy gyűjtsünk örökkévaló kincset, múlhatatlan értéket, akkor ezt azon keresztül tesz érthetővé számunkra, hogy ne megtartsuk és besöpörjük az egészet magunknak, hanem adjuk oda, és annak az értéke nem, hogy kevesebb lesz, hanem megsokszorozódik az emberi életnek a folyamatában. Ön mit gondol, hogy keresztényként mi a jelentősége az adakozásnak a személyes életben? Ugye a Biblia meg is határoz, akár az Ószövetségben konkrét mértéket, akár tizedet is. Mennyire kell ezt komolyan vennünk?
7: Ami egyébként az Új Szövetségben már nincs meg. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az Ószövetség ott konkrétan mondja el, és Isten elmondja, hogy miből adjunk tizedet, meg hogyan, meg miként, de az Új Szövetség ilyen konkrét utalást nem tesz. Viszont Jézus elmondja az erre vonatkozó tanításokat, és hát parancsba is adja tulajdonképpen, hogy a nincsteleneken rajta legyen a szemünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként amit mondott, hogy valóban ne a földön gyűjtjük a kincseket, hanem a mennyben, mert itt megrágja a rozsda és a moly, a mennybéli kincseket meg nem dézsmálja meg. És ezek a mennybéli kincsek azok, amiket ugye nem tudunk pénzzel megvenni, ilyen például a megváltás. Nem tudjuk pénzzel megvenni. A megtérést sem lehet pénzzel megvenni. Mindenkinek a személyes harca, mindenkinek a személyes elfogadása. De hogy a konkrét kérdésre válaszoljak, én nagyon fontosnak tartom az adakozást, és ebben is olyan jó az a példa, amikor Jézus nézi a templom előtt, hogy ki mennyit dob a pershelybe, és jönnek a gazdagok, és dobálják bele a sok pénzt, és jön az özvegyasszony, a szegény özvegyasszony, és a 2 fillérjét beledobja. Csak az a különbség a kettő között, hogy amíg a gazdagok a feleslegükből adtak, addig az özvegyasszony az összes vagyonát odaadta. És itt akkor meg is állhatunk, mert ennél beszédesebb példára nincs is szükségünk. És itt most nem feltétlenül úgy kell ebben gondolkozni, hogy van 300 000 forintom, amit kapok egy hónapban, és abból 30 000-et most akkor hova hagyjak most gyorsan, hova tegyek, mit csináljak vele. Az Úristen ezt meg fogja mutatni, ezt ki fogja munkálni. És lehet, hogy most 25, lehet, hogy 32, nem számszerűsítjük ezeket a dolgokat. Nekem is, hogyha valamit mutat az Úr, lehet, hogy én arra gondoltam, hogy hát most ebben a hónapban ide vagy oda adakoznék, és akkor jön az Úr, és azt mondja, nem, mert most ennek máshol van a helye. A másik, a felelősség kérdése is felmerülhet. Én sokat gondolkoztam azon, hogyha az embernek adóssága van, akkor is fizessene tizedet, vagy ne. Mert hogy tulajdonképpen a más pénzét adom oda. De utána rájöttem, hogy hát nem nekem kell ugyanazt is majd visszapótolni. Tehát, hogy ez nem ment föl, úgymond, az adakozás alól,

0: És olyan jó volt, hogy most évvégén is 10 családnak tudtunk hozzájárulni a karácsonyi készülődéséhez. És hálásak voltunk, és boldogok voltunk, hogy ezt megtehetjük. És amit adsz, azt előre határozd el a szívedben. És add oda jó szívvel. És az Úristen úgy is ki fogja pótolni, hogyha te hiány szenvedsz majd valamiből. Nagyon érdekes, hogy ugye vállalkozó, és hogy a vállalkozó is kaphat segítséget, vagy adományt. És amikor azt láttuk, vagy látták, hogy milyen mélyrepülésben vagyunk, akkor volt, hogy én kaptam. És akkor a büszkeség, hogy na ne, ne nekem nem, nem, köszönöm szépen, nekem nem. És akkor így, hol a hited? Hát ezt valaki megimádkozta, hogy neked adja, akkor nem fogadod el? Hát ha az Úr küldte, nem fogadod el? És meg kellett hajtanom a fejemet. És ez lehet, hogy mondjuk 100 olyan eset van, amikor én tudok adni, és egy olyan eset van, amikor én kapok, de akkor azt tudjam alázatos szívvel elfogadni, azt a 100-at meg tudjam jó szívvel odaadni. Azt hiszem, hogy nagyjából ez így néz ki ez a dolog, és én nem is tudnám már elképzelni az életemet, hogyha én megfosztanám a pénztárcámat másoktól, úgymond. Tehát, hogyha valakinek szüksége van, de egyébként egy nagyon fontos, kardinális kérdés szerintem az, hogy aki a saját családjára gondot nem visel, az rosszabb a hitetlennél is. Tehát, hogy nekünk az elsősorban, tehát amikor, hogyha én a 4 gyerekem közül mondjuk azt látom, hogy valamelyikük hiányt szenved, én nekem ott kell állnom, és nem feltétlenül úgy, hogy most akkor a kezébe adok egy rakáspénzt, hogy akkor csinálj vele, amit akarsz, hanem mi a szükséged? Mi az, amiben tudok neked segíteni? Mit tudok neked megvenni? Mit tudok neked én a saját javamból adni? És itt nem arról van szó, hogy szolgáltassuk ki az örökséget előre, meg stb. Hanem álljunk oda mellé, és érezze azt, hogy fontos a számunkra. És én így vagyok vele a feleségemmel együtt, hogy azt szeretnénk, hogy érezzék, hogy ők nagyon fontosak a mi életünkben, és hogy mindig számíthatnak ránk. De ugyanígy a gyülekezeti életben is. Nem? Most van, aki eljön vasárnap istentiszteletre, bedobja a persejbe a kis adományát, és akkor köszönöm szépen, letudtam az Istennel való kapcsolatomat is, meg az adakozást is. Ez nem így van. És pont édesanyámmal beszélgettünk, egyik vasárnap jött egy, megálltunk egy piros lámpánál, és jött egy gyuri ember, és ott kéregetett. És akkor úgy bekattant nekem, hogy be fogok készíteni a kocsiba egy igét. És az ige hátoldalára rá fogok tenni egy bizonyos összeget. És ezt együtt fogom így odaadni. Hát ha. Soha nem lehet tudni. De hogy én ezt szeretném megcsinálni, mert hogy az, hogy most adunk neki valamennyi pénzt, jó, adunk, mert most talán a lelkiismeretünk az diktálja, hogy látjuk, és akkor valamire elkölti. Hát azért nagy részben tudjuk, hogy mire. De ha ott van az ige, az már az ő felelőssége, hogy azzal mit kezd. Eldobja. Jó, de akkor lehet, hogy valaki majd felveszi, akinek majd fontos lesz. Vagy nem dobja el, és lehet, hogy beteszi a belső zsebébe, és egyszer, amikor nagyon rossz lelki állapotban van, akkor eszébe jut és előveszi. És lehet, hogy utána leteszi a poharat. Nem tudom. Csak hogy ezt lehet így párosítani is szerintem.
1: A pénzről való beszéd a Bibliában elsősorban nem gazdasági kérdés, hanem lelki kérdés, amely megmutatja azt, hogy mennyire vagyunk közel az Isten tervéhez, és mennyire kívánjuk egyébként azt, amit mi átéltünk, személyesen tükrözni és láthatóvá tenni mások számára. És éppen ezért az adakozás nem korlátozódik mondjuk egy gazdasági állapothoz, vagy gazdagokhoz, vagy szegényekhez, hanem mindnyájunkat Isten arra hív, hogy adjunk vissza mindabból, amit tőle kaptunk, és ez az adakozásunk legyen olyan mértékű, hogy a szívünk tudja követni az Istenhez való odaszántságunkat, tudja követni azt, hogy sokkal értékesebb maga az Isten, mint bármi, amit azon a pénzen megvehetünk. Így bíztatunk és bátorítunk mindenkit az adakozásra, különösen keresztényeket is, hogy használva a mi pénzünket, tegyük láthatóvá az ő nagy lelkűségét.
0: Ha megengedi, akkor végére itt egy

0: egy igét felolvashatok?
1: Hogyne,
0: Amit,
1: köszönöm.
0: ugye, amiről beszéltünk, hogy hogy gyűjtsünk kincseket, ezt így gondoltam így a végére, mert ez annyira beszédes, hogy akkor konkrétan a Máté 6.19.21 így elhangozzék. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. És itt jön most a kulcsmondat, amit az előbb is említett, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.
1: Az, hogy hova adjuk a pénzünket, sokkal többről szól, mint egy gazdasági kérdés. Ez egy világnézeti kérdés, ez egy hitbeli kérdés, ez egy bizalmi kérdés, és a Biblia arra bátorít bennünket, hogy támogassuk a mi gyülekezetünket, támogassuk az egyházat, támogassuk azokat a személyeket, akik életében a pénzen keresztül is láthatóvá tudjuk tenni azt a nagy lelkűséget, amit mi keresztényként átéltünk a krisztusi szabadításból.
2: Molnár Ambrus lelkipásztor Plicher Zoltán vállalkozóval beszélgetett a kereszténység és a pénz témájáról az elmúlt percekben. A Mésa együttes Tégy Uram engem áldássá című dala szóljon zárásként is. Vigyázzanak magukra és társaikra a nagy melegben, hiszen lehetünk áldássá kánikula idején is. Találkozzunk 4 hét múlva. Áldás békesség!

Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora. A Református Egyház műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-ei ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta, a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta, nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a Budapesti Városház utcában található majd, a Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Isten Anya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója, Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert tényleg olyan sok-sok pozitív visszajelzést kapott, és 2015 húsvét nagy hetén egy kis Kúria utcai alaksori helyiségben volt az első kiállításunk. De annak is nagyon nagy sikere volt, sőt, látogatók 1-2 óra múlva visszajöttek, és hoztak egy Lourdi Madonna, vagy egy fatimai szobor másolatot, és mondták, hogy elfogadjuk-e, mert ők szívesen hozzájárulnak így a kiállításhoz, a gyűjteményhez, a gyerekek már annyira nem értékelik, és így bővült, gyarapodott a gyűjtemény, és hát így mondták, biztattak bennünket, hogy így csináljunk rendszert ezekből a kiállításokból, és hát a nagy keresztény ünnepek alkalmával, főleg ugye húsvét, advent volt, amikor pünkösd alkalmával is, illetve a nagy Mária ünnepek alkalmával, nagy boldogasszony, kis boldogasszony ünnepe alkalmával hoztuk létre ezeket a kiállításokat, hosszú-hosszú éveken keresztül vándorkiállítás jelleggel. Ahová hívtak minket, oda elvittük a gyűjteményt, ami hát így kezdetben még viszonylag könnyen működött, hiszen akkor még csak pár ezer darabból állt a gyűjteményünk, ma viszont már közel 17 ezer darabból, mondhatni Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményét gondozzuk, úgyhogy emiatt is létjogosult volt, hogy egy alapítványt hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41 néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménnyel, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rózsafüzérekkel, kegyszobormásolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
0: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra, és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
1: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon, és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát egy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül ugye a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő ezekhez az alkalmakhoz, az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majd, hogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóval került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagy becsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsét teszik, és elmondták ennek a türelempalacnak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről. És így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is, vagy egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugár sokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
0: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
1: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldogasszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk. Ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végigkísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, igen, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját Szűzanyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink. És ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy, vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a Szűzanyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül. És a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni mi magunk szerény módján, és hát ez a küldetésünk.
0: Ugye a katolikus vallásban, ugye nálunk katolikusoknál tényleg nagyon nagy a Mária tiszteletnek a kultusza, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy a Szűzanyától is segítséget lehet kérni, és őt is nagyon tiszteljük. Az egyéb keresztény vallásokban is ott van, de azért nem ennyire mélyen, én úgy gondolom. Mennyire, ugye mondta, hogy bárhonnan, tehát különböző országokból, felekezetekből, vallásokból jönnek, mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy ateista ember, ahogy éppen ott a belvárosba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
1: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdi Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdi Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdi Madonna porcelán, úgy, hogy minden...
0: De csodák vannak.
1: Igen, és hogy ezekről a csodákról meséljünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni. Ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve hát Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is, így több helyen, Sopronban.
0: Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
1: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt meg előzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
0: Ugye augusztus 15-éhez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó pontosan, ezt lehet már tudni?
1: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, igen. 15 órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
0: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
1: Hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
0: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
1: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg a magát, a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő egy énektanár, zenetanár, ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
0: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ja, beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhöz az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. És már kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írtak, írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy előkelő egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Lehet, Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzájutni?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van. Néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az adott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bőte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, a búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldogasszony Anyánk című kiadványunk, Mária kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomlyó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, ugye ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük az arándokokat, hogy ezekre a búcsújáró helyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral is, elsősorban a két Nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három Nagy Mária ünnephez, mert bár Nagy Boldogasszonytól Kis Boldogasszonyig, így ez a két Boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitvatartási időt jelent, de azért Sarlós Boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga szín kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések. És hát Máriának a különböző életszakaszával, életfordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár szobor formájában, kis plasztika formájában, ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szánunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje. És akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak. És hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, hogy ahogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos, szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, ugye az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is igen kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Az egyik oldala 20, ahogy én gondoltam.
1: Igen, így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát ugye a téli időszakban, ugye december 9-e, 12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója. Akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusra Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát hogy ezek jellemzőek, akár csak a miatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Így az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően is így, mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor róla mesélünk, vagy Mária Beszterce, azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáró hely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik

0: és időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart. Bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépő díj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
1: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
0: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen imacsoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de illetve azt megelőzően is, főleg azért több budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándokcsoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
1: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
0: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Már ugye 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani, úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől, szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könnybelábadt szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mi ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
1: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérre tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az Eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell, jól gondolom, igen, hogy ide azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok ezek között, a tárgyak között.
0: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik ötször, hatszor, hétszer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a

0: a füzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat. Tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen igen, különlegesek. Tehát igen, a bielicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafüzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafüzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, második világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
1: Így igaz, így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
0: Városház 5. utca
1: kerület.
0: 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc sét a belvárosi templomhoz közel.
1: Az Eklézsiával szemben.
0: Így van.
1: Tehát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
0: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel kiállításunkon.
1: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. Két hét múlva lesz legközelebb Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának vezetőjének gondolatait hallják.
1: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én számtalanszor tapasztalom azt, hogy ez működik. Amikor nyugtalanság, félelem, hitetlenség van bennem, rászánom magam, hogy akár így napközben egy kis csendességet tartva háladással Istenhez fordulok, mert mindig van oka háladásra, ha másért nem, hát azért, mert élek és lélegzek. Ezután elmesélem neki a gondjaimat és a félelmeimet. És akkor azt veszem észre, hogy bár a külső körülmények nem változtak, mégis valahogy kisimulnak az érzéseim, és békesség költözik az elmémbe. Az a megtapasztalásom, hogy Isten várja, hogy bizalommal hozzá forduljak, és ő megnyugtat és békességet ad. A H-vitamint kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük, a napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is. És valahogy ez megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot magával a hálaadással, de így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy háladó rendezvényt megszervezzek, és akkor egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mint hogyha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. Valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgálatunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva következett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat. És ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának, vezetőjének gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szent Szék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó idei programjain. Válaszol három kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István Bazilikában szentmisén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az új ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt első leveléből. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyult, akik hittetek.

0: Dicsérjük Krisztust, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Őrizd Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Irgalmadba ajánljuk azokat, akiket földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz Te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió. Bíró László püspök homiliáját hallják.
1: Kedves testvéreim, a szépek is milyek ezek a szentírási szakaszok, bár első hallástól talán nem kerülnek közel hozzánk. Ahogy szoktuk, tegyük most is, időzünk el náluk. Első olvasmány Királyok első könyvéből vett rész. Dávid már meghalt. Fia Salamon lett az utódja. Nagy országot bír. Magyarul az északi rész meg a déli rész egyesült már. És a fiatal ember tele van izgalommal. Tehát 972 körül vagyunk. Majd 933-ban hal meg Salamon. Tehát egy 3000 éves történet. Tessék, ezek a 3000 éves történetek olyan újak, mert az ember mindig ugyanaz. A fiatal emberre rászakadt az ország, és a mese olyan ez az elbeszélés, az Úr álmában megjelent Salamonnak, kérj, amit akarsz, megadom neked. Gondoljuk, egy ilyen kérdést kapnánk, hogy a mesebeli tündére szoktak ilyet tenni. Mit válaszolnánk rá? És Salamon azt mondja, hosszú bevezető után, azt mondja, hogy adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másként kormányozni ezt a nagyszámú népet. Adj éber szívet, sokféleképpen szokták fordítani, értő éber szívet, érző szívet, hogy meg tudjam különböztetni a jót meg a rosszat. Régen latinban volt ez a bölcsesség, hogy aki benne, jól distingvál, az jól él. Aki benne distingvált, benne vívit, mondta a régi latin bölcsesség. Ezt kéri Salamon király. Szóval a 21. század hajnalán, ebben az összevisszaságban ezt a szívet kell kérni, amely tud megkülönböztetni. Ferenc pápánk sokat emlegette ezt a szót, hogy a megkülönböztetés adományára van ma szükség. Hogyan kerül bele a jezsuiták szótárába a megkülönböztetés? A Loyolai Szent Ignászt ismerjük, egy szilánk, egy ágyú golyó szilánkja eltörte a lábát, hiú ember volt, a lába összefordult, de nem megfelelően, aztán eltörette újra a lábát, akkor még nem volt fájdalomcsillapító, ott volt a Loyolai kastélyba, az ősök kastélyába, ahol hát sok könyv nem volt. Volt néhány lovagregény, meg egy-néhány szentek élete, de Szent Domonkos és Szent Ferenc, abból se volt sok. És Szent Ignác fiatalemberként vonzódott a lovagregényekhez. Hát mert elolvasta őket számtalan szót, tudta kívülről. És akkor ráfacsarodott Szent Ferenc és Szent Domonkos életére. És egy érdekes tapasztalata lett. Amikor a lovagregényeket olvasta, akkor amíg olvasta, addig élvezte. de nem lett boldog. És amikor Szent Ferenc és Szent Dumonkos életrajzát olvasta, akkor tartós öröme lett. És ekkor fogalmazódik meg benne a megkülönböztetés. Mennyire fontos, hogy tudjunk megkülönböztetni. Mi az, ami pillanatnyi örömet ad, és mi az, ami tartós boldogságot ad. Testvéreim, akik idősebbek vagyunk, láttunk sok életet már. Láttunk élvezeteket, kergetőket, és láttunk igaz értékrend szerint élőket. Annak idején, még a békepapság idején szokták a kollégák idézni, az öregjeink, vannak papok, akik jól fekszenek, de rosszul alszanak. Vannak papok, akik rosszul fekszenek, de jól alszanak. Ki benne disztingvált, benne vívit. A 3000 éves elbeszélés erre hív bennünket. Adj érző szívet, hogy tudjam megkülönböztetni a jót a rossztól. Nagyon nagy szükség van erre. És hogy egymást is bátorítsuk erre. Vannak üstökösnek látszó jelenségek, aztán elfeketülnek, visszahullanak a semmibe. Az első olvasmányból csak ezt szeretném ismételgetni. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. És akkor az Úr megdicséri, olyan bölcs és érző szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, és nem lesz utánad sem. Merjük kérni ezt a bölcs szívet, a megkülönböztetés képességét, ami nem pillanatnyi örömet, hanem tartós boldogságot eredményez. A Szent Leszke római levél, olvassuk már egész húsvét óta. Pál először egy nem tanítást ad, hanem egy tapasztalatot közöl. Az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál. Hiszen Isten a saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, lehet tovább olvasni. Ez az eleve arra rendelte, az eleven elrendelés. Ugye a felekezetek között sok vita volt e körül, kérdés körül. Hogy Isten eldöntötte kiről, hogy mi lesz az örök sorsa. Rukkapálhat ellene, az jut neki, amit Isten elrendelt. Hogy működik ez? Isten már a születésünk előtt valakit pokolra rendelt, mást meg mennyországra. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Mondja tovább Pál apostol, hogy nagyon elvontnak tűnik, azt mondja, akiket ugyanis előre ismert, ez fontos szó, akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Testvérek, Isten eleve kiválaszt mindegyikünket. De nála nincs idő. Nem a tetteinktől függetlenül választ ki bennünket, hanem a tetteinket is látva. Mire vagyunk kiválasztva? Azt mondja itt Pál apostol, arra rendelt bennünket, hogy fiának képmását öltsük magunkra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Isten arra választott ki bennünket, hogy most 2026-ban magunkra öltsük fiának képmását. Megjelenítsük Krisztust ott, ahol vagyunk. Gondolkodásunkban, szavunkban, sokféleképpen. És akkor az történik velünk, amit Isten is szeretne. Isten kiválasztott minket arra,

Fiának képmásai lehessünk, fölsorakozzunk fia mögött, és így ő, Jézus, elsőszülött lehessen a sok testvér között. Ez a predestináció. Az eleve elrendelés az nem a tetteinktől független, hanem velünk összefüggő. Válasz leszek-e életemmel erre a megelőző szeretetre? Az evangélium. A múlt vasárnap is hasonló tónusú evangéliumot olvashattunk. Az Isten országáról Máté összegyűjti Jézusnak különböző helyeken elmondott igéit az Isten országáról. Emlékszünk rá, múlt vasárnap volt a búza és a konkoly, a magvető elveti a búzát, és csak megjelenik a konkoly. Mi legyen a konkolynak a sorsa? Sokféleképpen lehet elemezni. Elit egyházat akart-e Jézus, vagy nem? A konkoly is megfér közöttünk. Úgy a latin tanárunk mindig mondta, hogy gyermek, jegyezd meg, így mondta, hadd idézzem így, hülye van felnőttben, hülye van gyerekben. Konkoly és búza együtt van. Aztán a másik példabeszívót múlt vasárnap, a mustármagnak a példázata, meg a kovásznak a példázata. Az említsem meg, múlt vasárnap olyan szép, annak ott is volt. Balaton szemesen miséztem, ami 700 ember együtt volt. És olyan szép volt látni, én bokrokba családok voltak ott már. Testvéreim, van egy új születés. Itt is látjuk ezt picibe. Csak 200 ember közül jobban látszik. A mise végén kikiválkozott belőlem, mondtam a szülőknek, hogy kedves szülők, ezek a gyerekek olyan jók voltak, hogy megérdemlik a jutalomfagylaltot. Aztán kijöttek oda az oltárhoz, csoportosan az áldás után, és mondták, hogy püspök bácsi, köszönjük a fagyit. Szóval, testvérek, a mustármag, kicsinyek vagyunk. De a pápánk, Benedek pápa mondja azt, hogy figyeljük észre, hogy a fa tövében, hogy már kiszáradt és varjaklatnak lassak rajta, a fa tövében ott vannak a hajtások. Ez volt a múlt vasárnapi Isten országa három hasonlata, kovász volt a harmadik. Ma megint három hasonlatot vesz elő Jézus. Ugye az első a földbe rejtett kincs, amit véletlenül talál meg a szántóvető ember. A másik az gyöngy, az értékes, drága gyöngy, amit keresett a kereskedő. A harmadik Isten országáról szóló példabeszéd, a háló, ami megint ugyanaz a kép, mint a konkoly és a búza, jó és rossz halakat egyaránt összefog. Miről szól? Amikor megtalálja a kincset véletlenül a szántóvető ember, hogy gyorsan eladja mindenét és megveszi a földet, hogy aki a föld, azé a kincs. Testvérek, a három példázatnak a mélye, micsoda? A jelen életünket az Isten országa teszi szépé. Ez a föld, mert a kincs ott van, attól értékesebb lett. Ha az Isten országa jelen van ebben a magyar országban, akkor ez az ország szebb lesz. De ez nem az égből pottyan közénk. Ez is Benedek pápának az elmékedés egyszer, egy szűzanya kapcsán elmékedik erről, hogy Mária kimondja,
Íme az Úr szó.

0: szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint, akkor az ige testé lett. Isten országa megjelent közöttünk. És azt mondja Benedek pápa, hogy Isten országa csak úgy tud megjelenni, most maradjunk Magyarországnál, hogyha lesznek emberek, akik ugyanazzal a mély szándékkal igent mondanak Isten országára, mint Mária. Nem csiribú csiribá az Isten országa. Egyenként függ tőlünk, milyen mélységből mondjuk ki Isten országára az igent. Ez nem naivitás, hanem feladat. Végén, mikor mondja a hálónak a hasonlatát az Úr Jézus, ez is nagyon mély. Ez ugyanaz, mint múltkor a konkoly és a búza. Azt mondja az Úr Jézus, hogy van ítélet. Amikor szétválasztják a konkolyt és a búzát, itt szétválasztják a haszontalan halakat és az értékes halakat. És mindig mert van a tűznek a képe. Tudjuk, hogy nem tűz a pokol, hanem Isten nélküliség. Csak valamiképp az elvezen elégetéshez tudja hasonlítani Jézus a pokol valóságát, az Isten nélküliség állapotát. Tehát csak ezt az egy gondolatot talán húznám alá, hogy a Föld attól értékesebb lesz, hogyha jelen van benne Isten országa, és az a mi igenünktől függ. Amen.
1: Bíró László püspök homiliáját hallották.
2: Hírpercek.
3: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31-e és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a Ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú ereklyetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, nyúlási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a Borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, bőjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes bőti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelői ma pedig rövidebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A hét Makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világpremiérje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt, a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A pénz nem lehet cél. Nemzetünkhez kiáltunk, Istenünkhöz, és a szívünkben hála van, hogy a magunk sorsát intézhetjük. De tele vagyunk aggodalommal is, mert egyszerre szabadult rá a mai nemzedékre nem csak a múlt keserű öröksége, hanem az a világ, ami nem szervesen alakult ki, hanem hirtelen robban bele a magyar társadalomba, ez pedig a pénzvilága, ez az új keletű kapitalizmus. És mi nem voltunk erre felkészülve, és talán a védekező mechanizmusaink sem voltak eléggé éberek, hogy a mindent elárasztó anyagiassággal szemben legyünk. Pedig ennek a veszélyeit régóta látják a mi nagyjaink. Már Jókai Mór arról beszélt, hogy a pénz az csak eszköz, és nem lehet cél. Hallgassunk néhány gondolatot Jókai Mórtól. Pénzzel sokat ki lehet vinni a világon, sok pénze sok nagyúrnak van, de elég pénze csak a szegénynek szokott lenni. Inkább olyan úr légy, aki úgy dolgozik, mint egy cseléd, mint olyan cseléd, aki úgy henyél, mint egy úr. Kell ahhoz bizonyos fokú ostobaság, hogy az ember a pénzzel bánni tudjon. A magyar pénzt keres, a német pénzt érdemel, a francia pénzt nyer, az amerikai pénzt csinál. Tökéletesen jellemző kifejezések. A szegény magyart, mintha látna az ember, hogyan keresi a pénzt, melyik bokorban találhatná meg. A jámbor németet, ahogy izzad, dolgozik kézzel, lábbal, míg megérdemli azt a pénzdarabot. A könnyűvéri franciát, ahogy kockáztat és nyer, ha akad egy másik, aki veszít. Míg a nehézvérű jenki ül egy helyben, s körmét farigcsálva csinálja a pénzt.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejezték Jánost a börtönbe, fejét elhozták egy tálon, és odaadták a lánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestét, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy picit nehéz helyzetben vagyok ezzel az evangélium résszel, de mélyebben nem akarom ezt kifejteni. Egy rövid gondolatot szeretnék megfogalmazni. Nem tudom, hogy vannak önök, kedves hallgatók, vagy te, kedves hallgató. Én azt gondolom, hogy legtöbben sokszor úgy gondoljuk, hogy vannak a gonosz emberek, akik rosszat művelnek, tesznek az életükben, akiket el kell kerülni, meg mit tudom én, ilyen eljárás kell indítani, és vannak a jó emberek. De a valós élet nem ilyen. Mindannyiunkban ott van a jó és a rossznak a csirája egyaránt. A gonosz, ha azt tápláljuk, akkor azzá válunk cselekedeteink révén, ha jót tápláljuk, akkor cselekedeteink kell a jót hozzuk ki magunkból. És ide szeretném hozni az önismeretet. Annak ellenére, hogy tudom, hogy nagyon sokszor, életidegennek tartjuk a vallásos életünkben, a templomokban, lelki gyakorlatokon, vagy nem is tudom, hogy hol az önismeretet, a lélektant, a lélek szabályait, lélek törvényeit, de ide merném hozni akkor is. Az, hogy Keresztelő János proféta, és kiáll az igazért, a jóért, a szépért, a szentért, ezt nem kell kifejteni. Ott van Heródes. Hogy ő gonosz ember? Ezt nem én kell eldöntsem. Azt viszont végig szeretném gondolni, hogy jutott ide. Hogy ő valójában kedvelte Jánost. Hogy ő valójában nem akart, nem is tudom, ezt lehet így fogalmazni, hogy gonosz dolgot tenni, és mégis azt tette. Mi indította erre? És ezt így lehetne megfogalmazni: a félelem. A félelem attól, hogy azok az emberek, akik ott vannak az ünnepségen, a félelem attól,
hogy az alattvalóim, akiknek a királyuk és a helytartójuk és az előjárójuk vagyok, elfordulnak tőlem. Ez késztette gyilkosságra. És kedves hallgatók, ki mondhatja el magáról, hogy nem él meg félelmet? Hogy félelem vezéreltségben, hát nem találja magát? Ki mondhatja el magáról azt a dolgot, hogy szeretnék megfelelni a környezetemnek, vagy papként a híveim előtt, hogy elfogadjanak, szeressenek, és így tovább. És ebből kifolyólag, szorongásom révén teszek olyan dolgot, amit talán jobb lenne nem megtenni. Kedves Mária Rádió hallgatók, nem bűntudatot akarok itt elmélyíteni, csak egy kis önismeretet a belső lelkünk rétegeibe vagy tájain, hadd barangoljunk el egy kicsit önismereti szempontból, hogy a félelmünkkel érdemes foglalkozni, meg azzal, hogy az a megfelelési kényszer, ami nagyon sokszor motiválja a cselekedeteinket, érdemes rácsodálkozni. Érdemes elgondolkodni rajta, mint kívülállóként szemlélni, hogy vajon jó fele vezet-e.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Jó estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora. A Szignál a régi. Ha jól tudom, szinte a kezdetektől ez hangzik el. Vermunkos nóta, úgyhogy aki már hallgat minket hosszabb ideje, azt tudja, hogy a Férfi Sátor következik. Én Szebényi Szabolcs vagyok, ma Bodor Tiborral fogok beszélgetni.
1: Jó estét kívánok.
0: És Koncsik Domonkos segít minket. Őnek is ma nevét ismerik a hallgatók, hangját nem hallották, de mi tanúsíthatjuk, hogy egy nagyon rendes emberről van szó, mert több éve segít minket itt a rádiós adásokba. Na, hát folytassuk szerintem ezt a havi téma ajánlást, ugye örökségünk éve van, sorozata van, és egyébként tényleg nagyon jó összefoglalókat kapunk itt hónapról hónapra, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem felszínes, nem sablonos gondolatébresztők vannak itt, hanem tényleg igazi, mély tartalmas gondolatok, úgyhogy lehet egy-kettő mondatot így kis szemezgetek majd belőle. Tényleg érdemes lehet erről beszélgetni. Kultúra, oktatás, még ugye a tanév nem kezdődött el, sőt, nehogy itt valakinek ez kedvét szegje, hogy itt mi már a kőkemény tanításról és nevelésről és tanítási rendszerekről fogunk beszélgetni. Beszéltünk inkább a kultúráról, meg az ezzel kapcsolatos gondolatainkról, asszociációinkról, ugye hát honnan tudja a hal, hogy vízbe van, szokták ugye mondani, mert hogy a kultúra is egy kicsit olyan, mint a víz, ami körbeveszi a halat, hogy nem is tudjuk, hogy abban élünk, pedig abban vagyunk, mert nem csak az, ugye egy néptáncot, meg népzenét hallottunk most, ez egy igen explicit kifejezése lehet a kultúrának, hogy ott látunk egy művet előadva, tényleg legyen az zene, tánc, vagy egy színdarab, vagy bármi, de olyan hétköznapi dolog is a kultúra része, amiben bele se gondolunk, hogy milyen szólásaink vannak, hogyan reagálunk helyzetekbe. Ha hazaérünk, mi az első mondat, amit mondunk a szüleinknek, vagy éppen a párunknak, vagy a gyermekeinknek. Van-e vasárnapi közös ebéd? Ha igen, annak mi a koreográfiája? Meg egy csomó minden, bennünk lévő gondolatok, hiedelmek, mit gondolunk a társadalmunkról, mit gondolunk a jövőnkről, fontos-e nekünk az, hogy magyarság, meg egy csomó minden, ami láthatatlanul adódik tovább egyik generációról a másikra. És itt is ebbe a nekünk küldött ajánlott szövegbe is van szó erről, hogy a puszta ismeret átadás élmények, érzelmek, hitlelkesedés és hitelesség nélkül halott. Az ismeretek mennyiségének növelése helyett sokkal értékesebb gondolkodásmódot, készségeket tanítani. Ugye mi már nagyon sokszor volt itt szó ebbe a Férfi Sátor műsorba erről is, hogy de szerintem te magad is tudod tanúsítani, Tibor, hogy ha ugye odaállnál a lányod elé, vagy nem tudom, bármelyik gyermeked elé, és azt mondanád, hogy na, akkor én most megmondom neked, hogy hogyan kell ezt csinálni. Akkor az a hatásosabb, vagy pedig az, hogyha te valamit csinálsz, és leveszi a mintát, és megtanulja, és egy idő után már rájár neki is a keze, a szája, nem tudom én mi ez, szóval lehet prédikálni, de lehet az jön ki, hogy sokszor hatásosabb egy konzekvens, hiteles élet, mint az, hogy mit mondunk.
1: Ez így van, ez abszolút így van. Többször beszéltünk már erről, és igazából bármi a téma, valahogy mindig a férfi sátorhoz lyukadunk ki.
0: Hát mi már csak ilyenek vagyunk.
1: Szinte mindent oda tudunk
0: mondják
1: kötni.
0: Azt, már nem is tudom, ki mondta, hogy ha megkérdezel egy tűzoltót, mondjuk egy, mit tudom én, két tárgyról, hogy mi a különbség a, nem tudom én, az aranyaklánc és a pacsor között, akkor biztos neki az lesz a fő ismérv, hogy melyik mennyi időt ég el.
1: Igen.
0: Na hát nekünk is van egy ilyen, hogy mi is mindent a férfi sátor szemszögéből kezdünk el elemezni.
1: Így van. És én azt gondolom, hogy azért az oktatási kultúra nem véletlenül került egy csokorba, ugye ebbe a témakörbe, amit megadtak nekünk egész évre, mint vezérfonalat. Ugyanis nem annyira, nem elválasztható szigorúan összefügg. Tehát nyilván a kultúrát is tanítjuk, csak hogy nem direkt módon. Nagyon sok minden direkt módon próbálunk tanítani. Van egy sajátos véleményem az oktatásról, és majd erre is rákanyarodok, hogyha lesz rá
0: időnk. Szerintem szabad mindenről vélemény nyilván.
1: De hogyha már a kultúrával indítottunk, akkor ugye van egy kulturális közegünk. Ugye mi jellemzően a keresztény európai kultúrkörben érünk. Ez nagyon meghatároz minket. Változik a világ, és így valószínűleg a kultúra, sőt, biztos a kultúránk is változik, mint mindenhol, és nagyon nagy ütemben. Ami nem feltétlenül baj, tehát nagyon sokan ugye múltba révedve azt mondják, hogy hát milyen jó volt akkor és így. Akkor jó volt, de nem biztos, hogy ez most is így fog működni, és nem biztos, hogy a következő években is úgy fog működni, tehát a kultúránk változik. A kérdés az, hogy ezt milyen mértékben hagyjuk, hogy változzon. És milyen mértékben adunk át üzeneteket. Nagyon nagy sara van, én úgy gondolom, valószínűleg a mi szüleink generációjának, aki ugye a diktatúrában töltötte az élet a nagy részét. Ugye nem volt kirívó, hogyha valaki mondjuk például nem járt templomba, nem volt jelen a hit az életében, mert hát esetleg elítélték, vagy hátrányt szenvedett emiatt, ugye mi ebben nőttünk bele. Tehát gyakorlatilag ma már az kirívó, hogyha valaki gyakorló hívőként mondjuk minden vasárnap templomba jár, és még komolyan is gondolja mindezt, amit csinál mondjuk rendszeresen. A kérdés az, hogy mi az, amit átadunk mintaként, és ahogy te is mondtad, ez nagyon fontos része a dolognak. Én hiába állok ki, és mondok egy szentbeszédet, hogy mit kellene, és hogy kellene, van egy sajátos elképzelésem a világról, és ha valami szögesen ellentéteset csinálok, akkor ez nem fog átmenni, hogy én mit akartam. Beszéltünk erről is többször, nagyon komoly mintaáldozási kényszer van, maradjunk a férfi sátornál, tehát a férfiakban. Valamilyen elképzelésük van, hogy milyen egy jó apa, egy jó férj, egy jó férfi, ami, hogy nekem milyennek kéne, és ezt a mintát én szeretném átadni a gyerekeimnek. Na de ha én nem vagyok ilyen, akkor én ezt a mintát nem tudom átadni. Tehát én azt a mintát tudom átadni, tehát mintát nem lehet átadni, én azt gondolom, tehát mintát le lehet venni. Tehát ha azt látom a szüleimről, hogy ilyenek voltak, akkor azt a mintát én le tudom venni. Ha kellőképp érett vagyok, akkor megpróbálok rajta finomítani, mert hát a hibáinkat is látom. Nyilván ugye a serdülőkorban, hogy ez nagyon éles választóvonal, és az segíti a szülőkről való leválást, hogy nagyon élesen látom kritikusan, hogy mik a hibáik az én szüleimnek, és akkor én olyan biztos, hogy nem leszek. És aztán eltelik 20 év, és magamra nézek, ha kellőképp érett vagyok, és azt mondom, hogy Jézusom. Hát körülbelül ugyanazt csinálom. Ugyanazok a szófordulatok előjönnek néha.
0: De egyébként ez nem baj, mert ez legalább nem. Azt jelenti, hogy maradt valami abból a kultúrából, hogy ez mégis valahogy, most ha jó, ha nem jó, mindegy, de hogy fennmaradt, vagy megmaradt. Szerves a kultúra.
1: Hát nyilván csak megmosolyogtad, hogy ugye én azt mondtam 20 évesen, vagy 15
0: olyan, soha nem lesz, és mégis ott
1: hogy
0: van.
1: Nem. Biztos, hogy nem. És akkor ránézek a saját életemre. Nyilván más, tehát máshol élek, máshogy élek, más a foglalkozás, nagyon sok minden más, de hogy van egy-két ilyen sarokpont, amire ránézek, és akkor hát elkezdek magamon kacagni, hogy hát Tibor, ez körülbelül ugyanaz Pepitába.
0: Mit gondolsz azon, ez így most jutott eszembe, hogy ami a szociális, ezt most csak én mondok egy állítást, aztán te vagy igazod, vagy cáfolod, hogy ami a szocializmusnak nem sikerült 40 év alatt, azt a kólának, a gyors étkezdének és az okos kütyüknek 20 év alatt sikerült, magyarul az, hogy lerombolják a kulturális átadást generációk között, hogy már nem figyelünk úgy egymásra.
1: Én azt mondanám inkább, hogy másikra próbálják terelni, és emiatt torzulhat a dolog. Tehát az, hogy lerombolják.
0: Hát ezt most túloztam direkt, hogy provokáljak.
1: Amit mondtál egyébként felsorolásban.
0: Mert ugye a szocializmusnak volt ez a kimondott célja, ha belegondolsz, hogy a múltat végképp eltörő, az lehet nem pont így hangzott
1: el,
0: de hogy annak volt a kimondott cél, hogy még véletlenül se menjen tovább az a keresztényi, nem tudom én, szerves kultúra, ami itt volt a társadalomban, töröljük el, és ennek elnére dacára azért van, ami megmaradt belőle. Ha nem is pont az explicit hit szintjén, mert sajnos sok ember utána már ateistaként nőtt föl, de legalább bizonyos emberi szokások, kulturális megnyilvánulások szintjén megmaradt, de hogy ma ugye nagyon sok ilyen civilizációs, vagy nem is tudom, fogyasztói társadalmi kulturális behatás van, ami meg még inkább bezavarja szerintem ezt a rádió kapcsolatot, vagy nem tudom, ezt a vonalat, amin keresztül ez működhet. Nem, ugye már nem figyelünk úgy egymásra. Már vasárnapi étkezés helyett vegyünk gyors étterembe kaját. Most ezzel magam ellen is mondom ezt, mert én is ebbe élek, vagy veszek részt. Okoskütyűvel foglalkozzunk.
1: Az étkezés, de ugye évek óta járok iskolákba, és jellemzően szakiskolába, ahol nem az elit jár, már a diákok részéről. És meg szoktuk kérdezni egyébként a fiatalokat. Kiderül, hogy nincs asztaluk, ahol étkeznek. Tehát valamilyen széken az ölébe fogva tartja a tányért, eszik, sokszor nem is együtt étkezik a család, és közben mondjuk a telefonját nézi. Tehát amit felsorolást tettél egyébként, ott valószínűleg ezek az okos eszközök.
0: Tehát a
1: kóla meg a hamburger, az csak egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen generátor begyújtó volt.
0: Hát az inkább abban, hogy ugye régen megtermeltük a javakat, vagy legalábbis értékeltük a javakat, mert volt valamennyi közünk ahhoz, mi régen, hát én rég nem éltem még akkor, amikor mesélik anyukámék, hogy még járt a jeges kocsi, vagy nem tudom, lovas kocsi, és akkor hozta a jeget, és akkor azzal fűtöttek, meg nem tudom. Szóval, hogy akkor még olyan emberi léptékű volt ez, most meg már azt se tudjuk, hogy mi van abba a kólába, csak megvesszük a boltba, oda valamilyen gyárból jön, ott a gyárban nem tudjuk, mi történik. Tehát, hogy egy ilyen fogyasztói kultúra alakult ki, ahol igazából már hogy nincs meg az a láncolat, hogy miből lesz a csere. Ugye gyerekek sokan nem tudják, hogy az a nem tudom, hús vagy bármi, amit megvesznek, az hogy lesz, miből lesz, és onnantól, hogy kirakom a szemetes kukát. Hát
1: persze, tudják, hogy a csirkecomb az egy állatnak adott.
0: Hogy az egy állatból része. Van, és igen.
1: A szembesülnek, akkor azt mondja, úristen, mi ez?
0: Igen.
1: Mert hogy ő azt látja lefóliázva a boltba, és igen. A csirkecomb életében nem látja.
0: Vagy hogy néz ki az a növény a természetbe, vagy onnantól, hogy kirakom a kukát, onnantól az úgy hova megy, vagy mi lesz vele, az úgy van ilyen filozófus, aki így ezen elmélkedik, hogy onnantól a kukát, hogy kitettem és elvitte a szemetes kocsi, onnantól a realitásunkból ki. Mintha így az anyag megmaradás törvénye megszűnne, onnantól az emberek fejében nem létezik az a dolog, hogy így elvitte a kocsi. Tehát, hogy...
1: Hát nagyon sok minden igen. Így vagyunk, hogy kitoljuk. Igen. Tehát ugye ilyen a termelésünk is egyébként, ha belegondolsz. Igen. Tehát ugye Európában nagyon környezettudatosan mindenféle igen. Nagyon komoly dolgokat csináljuk.
0: Fejlődő országokból.
1: De most egyik kedvencem mondjuk például a napelem, amire azt mondjuk, hogy rettenetesen környezetbarát, csak ugye Kínában legyártatjuk foszilis energiával igen. Működő hajóval idehozatjuk, kirakjuk, nagyon örülünk neki,
0: aztán hogy megújuló
1: energiát megy, használunk, és akkor ugye 10 év után deklaráltan elkezd csökkenni a kapacitása, nem tudjuk, mi a pontos életciklusa, de maximum 20 évre becsülik, és utána az egy veszélyes hulladékként, soha nem beszélünk róla, hogy mi lesz vele.
0: Igen.
1: És ez egy nagyon szép példája annak, hogy mi aztán rettenetesen környezettudatosak vagyunk itt Európában, igen. De azért ugyanazon az űrhajón megyünk, tehát ezt azért nem árt elfelejteni, tehát Kína is ugyanezen a bolygón van, tehát ha valami igen. Történik, akkor előbb-utóbb ránk is hatással van. De ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, amit mondasz, hogyha kiraktuk a kukát és elvitte a szemetet, akkor az már nem. Tehát ha én átcsöpörgetem a leveleket a szomszéd elé, akkor az már nem az én portám előtt van.
0: Így van.
1: Körülbelül ez történik.
0: Van. És ez is a kultúra szerintem, hogy az én realitásom az mennyire tág.
1: Hát most nagyon fontos dolgot mondtál, mert a kultúrálatlanság is a kultúra része egyébként, igen. Hogy mennyire vagyunk nem kultúráltak. Az is a része a kultúrának.
0: Sok embernek az a realitás, amit úgy befogad, az a kocsin belül van, amivel közlekedik, meg a lakáson belül, ahol lakik, de onnantól, hogy fogok egy cigarettacsiket, és kidobom a kocsit, mondjuk ebbe szerintem egyébként most pozitív ellenpéldát mondjak, szerintem egyébként valamennyi fejlődés volt az elmúlt 10-20 évben, emlékszem, hogy a 90-es években úgy dobálták a cigarettát az autókból, mint a húzat, most már talán nincs ez, de hogy sok embernek ott így megszűnik a realitás.
1: Volt, most belegondolsz, Budapesten, mit tudom, volt ilyen, hogy parkolási kultúra. Hát ez a 90-es években ez parkolási kultúrálatlanság volt, tehát mindenki igen. Ahol is, ahogy gondolta. De hát nyilván igen. Ezt megfelelő szabályozással és szankcióval megoldották, és most már van egy kultúrája, ennek is teremtettek. De tehát visszakanyarodva az alapgondolatomra, tehát a kultúra az változik, és ez önmagában nem baj. A kérdés az, hogy milyen szintérre, és mennyire befogadható módon változik, én azt gondolom. Ha végig gondolom, a 90-es években voltam én fiatal, akkor még tudásalapú társadalomról beszéltek. Most már információs társadalomról beszélünk. És ez még inkább az elmúlt években, gyakorlatilag néhány éve megjelent, hogy ez a mesterséges intelligencia, és most meg aztán felpörgött a dolog. Tehát gyakorlatilag nem kell semmit tudnod. Bizonyos információkkal kell rendelkezni. De nagyon fontos dolgot itt elfelejtünk, és ezért nagyon fontos ennek tudatában lenni, és ezt a fiataloknak is elmondani, amilyen fórumon csak lehet. És itt azért beszúrom, hogy erre egy ragyogó fórum lehet a férfi sátor, és a férfi sátor által szervezett olyan programok, amikor a fiatalokat elérjük, akár az iskolába járás, a sok, az ászok, a táborok, a bármi. Tehát ugye most mi történik? Információ van. elérjük az információt bármikor. Ez mire késztet bennünket? Nem kell tudnunk semmit, meg az információs útvonalat kell csak tudnom, ez jellemzően mondjuk valamilyen okos eszköz, általában a telefon. És lehet, hogy ez is fog fejlődni még inkább, és már elég lesz rá gondolni egy idő után, nem tudom. Tehát bele sem erre gondolni,
0: hogy hova fog ez fejlődni. Még emlékszem, hogy nagyszüleink kívülről tudtak egy csomó verset.
1: Például.
0: Én már nem.
1: Na de most,
0: és ha most születettek meg, vagy még ennyire sem.
1: És hogyha visszafejtem a dolgot, tehát amikor én voltam fiatal, akkor még tudás alapú társadalomról beszéltek, azt mondják, milyen fontos a tudás. Nem az információ, a tudás. Az információ az a tudáshoz vezető út. És akkor, ha tovább megyek ebben a gondolatban, akkor a tudás volt, tehát az információból lesz tudás, hogyha megfelelő számban beérkezik az információ, megfelelő mennyiségben, és ismételve, fel van dolgozva, rendszerezve, akkor abból lesz tudás. És ha ez a tudás ülepszik, most nem a kémiai tudásról tudok, hanem általában mondjuk, mit tudom, nagy igazságokról, bölcseleti igazságokról gondolok elsősorban, abból, ha ez megfelelő módon ülepszik, rárakódik az időnek a kis rétege, tehát hogy megfelelő módon érsz és haladsz előre az életben, abból lesz a bölcsesség. Na most, hogyha ezt a ezeket a lépcsőfokat nem járjuk végig, akkor nem lesz bölcsesség. Tehát ha visszakanyarodok az a gondolatomnak az elejére, tehát hogyha van egy mesterséges intelligencia, és folyamatosan beszélgetünk, és betolunk dolgokat, akkor a bölcs, öreg bácsik, a Kálmán bácsi, a Pista bácsi, a Józsi bácsi, a Mari néni, a nem tudom kicsodák, tehát a bácsik nénik, akihez oda mentem, hogy mondja már meg nekem, hogy hogyan kell kikalapálni a kaszát. És lehet, hogy a ragyogón el fogja tudni mondani az AI, hogy hogyan kell kikalapálni. Igen. Pont egy ismerősről mesélte, hogy én is tudom, milyen az autóján valamit ki kellett cserélni, és megbeszélte a mesterséges intelligencia, és ő tökéletesen kicserélte látszólag. Nem tudjuk, mi az eredmény, de most maradok a kaszálásnál, a kaszakalapálásnál. Én megtanultam. Tehát egy idős bácsitól tanultam meg, aki már nem él. Ő elmondta nekem,
0: tudta, hogy kell csinálni.
1: De várjál, elmondta nekem, hogy az ő apukája úgy tudta kalapálni a kaszát, hogy az egy nagyon fontos tudás volt, hogy reggel elmegyünk kaszálni, apám kikalapálta mind a kettőnk kaszáját, és mi, amikor délben pihentünk, nem kellett kalapálnunk, mert ő olyan ügyes volt, olyan jól tudta, mi tudtunk pihenni egy fél órát, vagy egy órát. Viszont aki nem volt olyan ügyes, nem tudta ezt olyan jól, annak délben is kalapálni kellett, mert délután is volt még egy műszak. Ennyi előnye volt egy tudásnak. Ő megtanulta ezt a dolgot, de már nem tudta úgy, mint az ő édesapja. Én megtanultam ettől a bácsitól, de már én sem tudom úgy, mint ahogy ő tudta. Tehát ki tudom kalapálni, tudom, mi az elve, tudom, hogy miért van úgy. Ugye kalapálni kell, el kell vékonyítani. Szándékosan mondom egyébként ezt, hogy el kell vékonyítani az élét, ezáltal nem kopik olyan gyorsan, de éles lesz. És erre kitalálunk modern társadalom, hát van egy gyors eszközünk, flexnek hívják, korong, véghúzom, jobbról-balról kétszer, éles. Sokkal.
0: Csak az kopik. Aha.
1: Hát az anyagot elhasználja, sokkal hamarabb elfogy az anyag, sokkal hamarabb elfogy az egész kasza, tehát nem az egész életemet fogja kiszolgálni, hanem csak néhány évemet mondjuk. Nem használunk egyébként kaszát, csak szándékosan mondom ezt a példát, de ledarálunk sokkal gyorsabban egy eszközt, mert sietünk, és nincs megfelelő tudásunk. És most már a Pista bácsik, a Kálmán bácsik sem kellenek, és igazából már kasza sem kell, mert sokkal gyorsabban haladunk, és akkor mindenféle eszközökkel lavírozunk. Tehát én ezt látom, hogy ebben kellene, hogy tudják a fiatalok, tehát hogy előkerüljenek ezek a dolgok. Sajnos azt kell mondanom, hogy ha nem lesz valami falrengető nagy probléma, akkor nem fog az emberiség visszafordulni, és önként nem fogja azt mondani,

0: vágó volt egyébként, hogy leírta, hogy az ő 90-es években írta egyébként ezt a könyvet, férfi témában egyébként, megjegyzem. Az ő 15 éves, akkor 15 éves unokaöccse fogalmazta meg, hogy miről szól az iskola. És megdöbbentő volt számomra. És abszolút alá tudom támasztani. Megtanuld azt, hogy pontosan és időben beérje valahová.
1: Igen.
0: Egy. Megtanulj 45 percig, igen, folyamatosan egy dologra koncentrálva, egy helyben ülve létezni, hogy ha irodába kerülsz, vagy szallag mellé kerülsz, futószallag mellé kerülsz, bármilyen munkára kerülsz, akkor ezt a 45 percet fókuszáltan tud végigcsinálni, utána van egy kis szünet, amikor kioldasz, mit tudom én, elmész mosdóba, bármit csinálsz, és utána visszaállsz. És harmadszorra megtanuld azt, hogy más értékelje a te munkádat, ami csak és kizárólag teljesítmény alapon működik, az értékelés. Tehát semmiféle emocionális, semmiféle más.
1: Kivételezés.
0: De semmiféle szempont, más szempont nincs, mint az, hogy mennyire vagy hatékony és gazdaságos. És ezt egy 15 éves rász leírt a 90-es években. Most annyi változás történt ehhez képest, hogy a 45 perc már nem biztos, hogy igaz. Ez a szomorú. Igen. Valahol, ha belegondolsz.
1: Már jó, hol 5 perc.
0: Nem, már annyi sincs egyébként.
1: Már annyi sincs.
0: A TikTok világában az állítólag 8 másodperc.
1: Igen, akkor fogja a diák, és elhúzza a tanárt jobbra vagy balra.
0: Gyakorlatilag olyan impulzusokat kell bombáznod a fiatalokat, szinte, hogy azt mondod, hogy 8-10 másodpercenként megpróbáld fölkelteni az érdeklődését, mert ugye ez a pörgetik a lapokat, és akkor ugye érdekes, figyelek, oldok. A 90-es években ugye ez még a, hát ugye vannak ilyen generációs vizsgálatok, ugye ez az XYZ, aztán most már újra kezdték alfával, de az Y-nál még ilyen 30 perc volt, és azt ugye azt mondták, hogy a televíziónak a reklámblokkai voltak ezek a 30 percek. A Z-nél, meg aztán utána ugye újra kezdték az alfával, ott mondták, van egy magyar pszichológus, Natali Anna, már még könyvet is írt ebben, előadása volt, meghallgattam egy előadást, és mondta, hogy pedagógusoknak tartotta, és mondta, hogy ez a modern világban 8 másodperc. Jó munkát kívánok. Igen. Ezzel köszönt el a pedagógusoktól. Tehát, hogy
1: igen, így... sok sikert. Úgyhogy... hozzá. Hát igen. Én meg most pont egy másik előadást hallgattam, ilyen angol nyelvűt. Igazából közhely, amit mondok, de általában minden közhely mögött van valami mély igazság. Hogy ő meg azt mondta, ez valami ilyen tudós, vagy ilyen tudomány népszerűsítő emberke. És akkor ez a mondat hangzott el végén, vagy kérdés a riportertől ő felé, hogy mi az a legfontosabb gondolat, amit ő az életével át akart adni, vagy szóval szummázza valahogy, hogy mi az ő egyik gondolata, vagy mi az, amire a leginkább szüksége van mondjuk egy fiatalnak, és akkor ezt mondta, hogy egyértelműen a kíváncsiság. Hogy azt mondja, hogy és ez talán adott is a gyerekeknél, a legtöbbnél így születésileg ez a fajta nyitottság, kíváncsiság, ugye erre mondják, hogy ilyen felfedező ösztön, felfedezi a dolgokat, környezetet, a bennük lévő logikát, stb. És hogy igazából pont ennek lehetne egy nagy tere az iskolában, most azon túl persze, hogy egyfajta keretek között, meg fegyelmezetten, De hogy ezt a kíváncsiságot beteljesíteni, sőt, megőrizni az életére vonatkozóan ezt az örök kíváncsiságot, és ő mondta, hogy pedig ő Egyesült Államokban él, de hogy még ott is azt mondta, hogy pedig ott aztán nagyon dívik a személyre szabott oktatás, a projekt oktatás, az, hogy csoportokba dolgoznak, tímmunkába, az, hogy minden diáknak van egy projektje, amit az év végén bemutat, vagy nem tudom, tehát teljesen más megközelítés, mint amit mi alkalmazunk. És hogy még ott is azt mondta, hogy a legtöbb gyerek átlagos, vagy általános, hogy mondjam, felmérések szerint alig várja, hogy véget érjen a nap, és alig várja, hogy véget érjen az év. És akkor letudtuk a kötelességet, az iskolát, és akkor jaj, de jó, mehetünk nyaralni, vagy szórakozhatunk, vagy koncertre mehetünk, vagy nem tudom mi volt, csak végre nem az iskola, és hogy tudom, hogy ez ilyen idealisztikusan hangzik egyébként, hogy az iskola az öröm is lehet, vagy a tanulás az örömérzetet is adhat, de és viszonylag kevés irányzatnak sikerült ezt megvalósítania, de valahol egyébként mennyire igaz, hogy

0: Valahol talán ez az egyik legfontosabb ilyen tudás, még amit az ember jó, ha el sajátít, meg megőriz az élete folyamán. Ez a folyamatos kíváncsiság, meg a folyamatos megkérdőjelezése annak a tudásnak, ami most bennem van, hogy igen, de hogy lehet még? Vagy mi az, amit esetleg a másik jobban tud ebbe, mint én? Mert szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy begyöbösödünk a magunk igazságába, és akkor már csak az van, mintha bekapcsolnánk magnókészülékeket, és akkor mindenki mondja a maga magnó monológiát, és akkor mondja, és akkor ebből hogy lesz megértés, meg társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolatteremtés, ha mindenki csak mondja, de nem kíváncsi.
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, hogy ez a kíváncsiság, igen, és ez a megkérdőjelezés, mert ez egy nagyon fontos része volna elvben, ezt gondoljuk. Te is ezt gondolod, én is ezt gondolom, és valószínűleg nagyon sokan ezt gondolják, de az oktatás nem erről szól sajnos. Tehát egyetemi szinten, nekem ez a meglátásom, katonákat képzünk. Teljesen mindegy, hogy orvosi...
0: Bürokratákat. Vagy végrehajtókat.
1: Egy barátom mondta, a lánya orvosként végzett, azt mondta, hogy a diplom előtt mondta, hogy ez olyan, mint a katonaság. De tényleg. Tehát, hogy megmondják, hogy hova, mikor, van egy minimális szabadság, választasz mondjuk szakirányt.
0: Megmondja a vizsgán, mit kell mondani, amit a tanár szeret,
1: egyébként ugye a társadalmi igazságokat, ugye az elfogadott... tabuk alapján kell vizsgáznod. És akkor az úgy van, ez az igazság. És minden más, ami ebből kilóg, az nem igazság.
0: Igen.
1: Nem a mi igazságunk része. És ha belegondolsz, és ezért nagyon furcsa, és én ezt veszélyesnek tartom ezt a dolgot, nem leszólva a tudomány eredményeit, mert nagyon sok, nagyon fontos dolgot, de ha belegondolsz, a középkorban nagyon sok olyan tudományos igazság volt, ami ma közlevetség tárgyának számít. Tehát én azért óvatosan kezelném ezt a dolgot, és még egyszer elnézést kérek, hogy valaki megbántódna, de ez nem azt jelenti, hogy minden, amit tudunk, és minden tudós, ettől nem érne semmit a szemembe, csak hogy kezeljük megfelelő kétkedéssel, hogy oké, jó, ez így van. Na de biztos, hogy így van. Tehát nálunk ez így van.
0: Hát pont ez lenne a lényeg, hogyha valakiben megmarad ez a kíváncsiság, meg ez a nyitottság, pont akkor tudná szerintem megkérdőjelezni ezeket a begyöpösödött dogmákat, amiket mondjuk egyetemeken tanítanak.
1: Hát vagy igen, csak ezt meg kell lépni. Tehát hiába vagyunk a 21. században, ugyanúgy nem tudjuk ezeket meglépni, és ugye, adott esetben. Tehát mi tanítunk valamit, és ez nálunk egy igazság lehet, de ez egyáltalán nem biztos, hogy mit tudom én Kínában igazság. És ugyanerről a bolygóról beszélek. Egészen másképp látnak dolgokat. Mi úgy benne vagyunk egy európai, mit tudom én, világrendben. Mi innen nézzük a dolgot. Igen. Nekünk itt van a térkép
0: közepén. Hát ezért lenne fontos, hogy ennek is tudatában legyen. Ugye ugyanaz, mint amit mondtam, a hal a vízbe, hogy szerintem már azzal nagyon sokat tudnánk tenni, ha meg tudnánk mutatni, hogy ez itt a víz, látod? Te itt ebbe a vízbe élsz. Más valaki egy édesvízi hal vagy, ott meg sós vízbe élnek a halak, és azok is ugye, sőt, van olyan hal, a tüdős hal, amelyik meg tud a szárazföldön is mozogni, nem kell neki víz. Szóval...
1: Hát, ne haragudj, eszembe jutott egy történet, ezt hagyd meséljem el neked.
0: Na.
1: Nem tudom, milyen alkalom volt, még a legkisebb fiam óvodába járt, most már másodikat végezte, most már nagyfiú. Óvodába, nem tudom, milyen alkalomból minden gyermek kapott egy mesekönyvet. És hozta, hogy meséljek neki ebből este. Jó, hát szép színes mesekönyv, álljunk neki. És ilyen mese volt benne, képzeld el, hogy a krokodil játszani akart a madarakkal, meg a majmokkal, meg mindenkivel. És akkor mondták neki, hogy nem játszunk vele, mert megeszel minket. De én nem eszlek meg benneteket, játszani akarok, csak egy kis krokodil. És akkor ment sírva az anyukájához, hogy hát, hogy nem akar senki játszani. És akkor mondta az anyuka, hogy hát igen, jaj, hát szegény. És akkor elmentek az erdő doktorbácsiához, és kihúzatták az összes fogát, és ment az állatokhoz, és tátott a száját, hogy most már, ha akarnálok, sem tudnálok megenni benneteket, úgyhogy tudtok velem játszani.
0: Júj.
1: Na csak így...
0: Ez elég kemény.
1: És én becsuktam ezt a könyvet, és mondtam a feleségemnek, hogy ezt valahova ássa el, süljessze el, ezt ne erőltessük ezt a mesét, így akkor ilyet nem fogunk mesélni a gyerekeknek, mert én ezt nem tartom egy jó iránynak, mert hogyha ilyen irányba akarjuk a kultúránkat változtatni, akkor én ezt problémásnak érzem.
0: Hát ez egyébként most, amit mondtál nekem tökre, egyébként ezt a férfi sátor, meg a férfiség vonalat is ezt előhozza, hogy ugye nagyon sokszor az is a kultúra elvárása, hogy te ne legyél férfi, mert az, vagy férfias, mert az félelmetes. az fenyegető.
1: Hát jó, az kettős nem? tud lenni a hölgyek részéről, mert persze ugye azt mondják, hogy...
0: De azért vágynak rá.
1: Nem, igen. Hát az agresszivitást nem szeretik, de azért védje meg.
0: De azért legyen na. egy...
1: De hogy azért, úgy, azért nagyon férfi. Nehéz olyan nagyon szeliden, nagyon lágyan mondjuk megvédeni.
0: Igen.
1: A családomat igen. mondjuk. Tehát ezért ez olyan kettős, tehát hogy mit tudom én, lehetőleg kifelése úgy mutassam az agressziót, de hogy vannak azok a szintek, és azt meg tudomásul kell venni, hogy ha egy olyan helyzetbe belekerülsz, egyébként azt gondolom, hogy ezt ugye valahogy vonza az ember, hogy belekerüljön, én nem nagyon kerültem ilyen helyzetbe, de ott tudom, hogy ha fölmérem azt, hogy tudom, milyen állapotban van a másik fél, és ott sajnos előfordul, hogy le kell menni bizonyos szintre, hogy megértse, mert én hiába próbálok kultúremberként magyarázni neki, ott ő lehet, hogy abból ért, hogy kapsz egy pofont. És van ilyen. És ugye itt jönnek a kultúrák, persze, ugye ez nagyon messzire vezet ez a kérdés is, hogy akkor ugye most jönnek-mennek a kultúrák, itt az európai hadszíntéren is, hogy nem biztos, hogy ez a kultúra abból ért. Van egy barátom, ami menekültáborba dolgozott egy darabig, hát ott volt, hogy abból értettek, a jóisten tudja honnan, tehát számtalan országból érkeztek, de ott kijöttek a rendőrök, és megverték a rendőrt. De nem is volt utána tekintélye a rendőrnek. Tehát, hogyha odajött volna a rendőr, lezavar két pofont, ami ugye a mi jogállamunk nem engedi meg, akkor azt mondjuk, hogy ja, te vagy a főnök. Azt csináljuk, amit mondasz. Tehát ez nehéz kérdés. Na. Tehát így ez a...
0: Ez is a kultúra.
1: Igen, ez is a kultúra.
0: Tehát erről meg most egy rádiós beszélgetés jut eszembe, ahol talán valami református lelkészi végzettségű ember volt az interjú alany, aki egyébként valamiért kitopó fiúként is funkcionált, és akkor ott ő is mondta, hogy ő is volt már olyan eset, amikor olyan ittas állapotú egyénnel került szembe, akinek aztán mondhatta volna ott Krisztus szeretetét, meg a békességet, meg a szelídséget, egyszerűen nem volt olyan állapotban az illető, hogy szelíd szavakkal lehetett volna ráhatni, úgyhogy a kőnek is egy nagyon határozott mozdulattal kellett földre teremtenie az embert, hogy az megértse, hogy itt most nem arról van szó, hogy az van, amit ő akar. Úgyhogy
1: hát igen, ez egy határhúzás. Igen. Na de egyébként, hogy visszakanyarodjunk a férfi sátorhoz, ha megengeded.
0: Én bármit.
1: Akkor mi pont most készülünk egyébként, jövő hétvégén lesz a...
0: Nomád táborotok?
1: Így van, a tábor, aha. És én ezt látom egy fontos résznek, hogy amikor egy táborba elmegyünk, amikor az iskolában jelen vagyunk, amikor egy sokkon, egy ászakon, vagy bármilyen ilyen rendezvényen, amikor a fiúkkal tudunk együtt működni, akkor megtanítsuk őket arra, hogy hogyan lássák a világot. Ugye a küzdelmeink általában nem a... Nagyon érdekes, jönnek cserkészettől innen-onnan, tehát fiatalok járnak. És akkor, amikor van egy sorverseny például, amikor közösen fiatalok, meg az idősebbek, tehát a gyerekek, ifjak, felnőttek együtt küzdenek, és tanítjuk őket arra, hogy a szabályokat is értelmezni kell. És ez egy nagyon fontos dolog.
0: Meg kell benne egyezni, mert ugye, mi az igen, mi a
1: hát
0: nem.
1: Volt,
0: mi a kint,
1: hát
0: mi a bent.
1: Szinte zokogva látszott a srácon, hogy hát ugye, de hogy ez így nem, de hát ez csalás.
0: Ez nem volt kimondva, hogy ilyet lehet.
1: És akkor hát megkérdeztem, mondtuk? És de hogy ne, hát ez nem jó, hát ez, mert hogy az etikai érzéke, ugye, amit ő felszívott ugye az iskolába, a cserkészetnél, akárhol, hogy ez lázadta ellene. És értem, és ha innen nézem a dolgot, akkor teljesen igazad van. Csak az élet meg nem ilyen. Tehát nincsenek
0: olimpiai. Van, amikor eleményesnek kell.
1: De nincsenek olimpiai helyezések. Tehát nincs olyan, tehát az életben nincs. Az életben vannak, sajnos ki kell mondani, tehát hogy tudatában kell legyenek. Tehát, hogy csak tudják ennyi, csak tudják, hogy vannak nyertesek, és vannak vesztesek. És nem kell mindig nyertesnek lennem. Tehát azt is meg kell látni a fiamnak, ha birkózunk, hogy apám került a földre, de méltósággal tud fölállni. És újra be tud állni. Hogy akkor na, kihívom a következőt is, ha éppen úgy hozza. Vagy még egyszer kihívom azt. És lehet, hogy még egyszer lekül a földre, akkor is látja.
0: Hát egyébként ez szintén szerintem egy olyan tudás, amit nagyon kevesek tudnak elsajátítani, hogy hogyan kell tudni veszteni. Mert hát nem mindig nyerünk az életbe, akármennyire
1: is. De nem is kell. És de amikor meg azt mondja srác, hogy az apámat nyerni látom, akkor meg azt is látom, hogy ő méltósággal és kezet nyújt annak, akit legyőzött.
0: Így van.
1: Nem letiporja. Az is egy tanulás. Tehát ilyeneket tudnak tanulni, hogy igen, Hát volt egyszer egy ilyen alkalmunk, hogy csak annyi volt, hogy messzire lövünk. És ott pont ott volt az egyik fiam, és akkor így sosem szoktunk ilyet csinálni, jött egy ilyen, hogy akkor nem tudom, 50 lépésről. És én voltam az egyetlen, aki beletalált, tök véletlenül. És akkor oda jött a fiam, csak így mellém állt, és oda sugta, hogy apa, te voltál az egyetlen, aki betalált. És látsz neki, ez így...
0: Na, ez neki, ez...
1: Ez jó,
0: ez egy dicsőség.
1: Nem vertem a mellemet, mosolyogtam, én örültem, hogy jegyezte. Véletlen volt. De hogy ez is egy élmény, és remélhetőleg ezt is elviszi. De azt is láttam, amikor az apját földhöz vágták birkózásba. Hát ilyen is van. Nem kell mindig nyerni. Tehát... Sőt, egyébként a veszteségből sokkal többet tanulunk, tudunk épülni. És ezt meg ők is meg tudják tanulni.
0: Vagy ott túl lehet élni.
1: Úgyhogy szerintem ezek a fontos tanítások, és nem csak a saját fiaink, hanem akik azt mondom, hogy így egy ilyen táborba eljönnek, vagy az iskolába, hogyha jelen vagyunk, ott egy ilyen kvázi fiaim. Még eszembe jutott, azt gyorsan elmondom, nincs sok időnk, a Sioux indiánokról olvastam egyszer, ugye a Sioux azt jelenti az ő nyelvükön, hogy ember. Ők nem nevelték a gyerekeket, ők csak annyit mondtak, emberi lény ilyet nem tesz. Nem verték meg soha a gyereket, nem fenyítették, csak annyit mondtak, ha valami olyat csinált, ami nem fért bele, hogy emberi lény ilyet nem tesz. Tehát a Sioux ilyet nem csinál. Na, most csak ugye eszembe jutott.
0: Legyen ez a záró gondolat. Hát nagyon-nagyon a végén vagyunk.
1: Na, bocsánat, hogy...
0: Ez volt a férfi sátor, 100% élő és 100% eredeti. Én Szebényi Szabolcs voltam, Bodor Tibor volt a vendégünk. Köszönöm, Tibor, hogy itt voltál. Két hét múlva ismét találkozunk. Kultúra és az oktatás volt a téma. Ezzel folytatjuk ezután is. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, áldott szép hetet a viszonthallásra.

0: Hírpercek.
1: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjttel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a Paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta, a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta, nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
0: Mária Rádió.
6: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunk a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsorát Mária Rádióban. Ágostné Cséri Gabriellát hallják. Az előző adásunkban az évközi időnek a mise énekeiről beszéltünk. Évközi időszaknak nevezzük az egyházi liturgiában azt az időszakot, amikor a karácsonyi ünnepkör és a húsvéti ünnepkör közötti részt, illetve a két nagy ünnepkör közötti részt nevezzük évközi időszaknak. Ebben az időszakban a pap minden katolikus templomban zöld színű liturgikus színt használ, ilyen mise, ruha van rajta, stóla, és a kelyhet is, a kehelytakarót is zöld szín, amit fedi. Ebben az időszakban átvettük az énekelhető mise énekeket, megbeszéltük azt is, hogy a mise éneknek az első kezdő énekverszakát használjuk, illetve a felajánlási két versszakát, hiszen a liturgiában történt egy liturgikus reform, ami előírja, hogy a dicsőséget teljes szöveggel kell elimádkozni, illetve elénekelni, tehát nem használhatjuk már a mise énekben szereplő dicsőség versszakot, mert ez még a Hozsanna énekes könyvekben ott van. Nem használhatjuk az evangéliumra való versszakot, hiszen az előírt olvasmányközi énekeket énekeljük, illetve olvassuk fel, úgy az antifónákat, mint az alleluját. Aztán nem használhatjuk a szent vagy versszakot sem ezekből a mise énekekből, hiszen az ordináriumban leírt szent vagy tételt énekeljük, vagy mondjuk imádkozva. És ugyanígy van állandó rész még Isten báránya Agnus Dei is. A mai részben most még a kismiséket fogjuk megnézni. Évközi időszakban énekelhetünk kismiségből is. A 234-es énekünk a Hozsannában. Összegyűltünk áldozatra hívő magyar nép. Ez a kismise énekünk fel van osztva A kezdetre való ének, aztán van dicsőítésre való B tétel, amit az előbb elmondtam, hogy már nem használjuk, hiszen dicsőségre az előírt dicsőség imádságot mondjuk, illetve énekeljük. Van C evangéliumra, azt sem használjuk, hiszen az olvasmányok közti előírt zsoltár részt mondjuk, illetve imádkozzuk. Aztán van még hiszek egyre is, D, amit szintén nem mondunk, hiszen a hiszek egyet is az előírt apostoli hitvallást imádkozzuk el. Viszont az E felajánlásra íródott énekét elénekelhetjük ennek a kismise ének sorozatnak. Van szent vagy része, azt szintén nem használjuk, ahogy elmondtam az előbb, illetve úrfolyamutatás után sem énekelünk már az új liturgia szerint, viszont a H áldozásra írt H versszakát szintén énekeljük. Hát nézzük meg tehát a 234-es énekünkből, összegyűltünk áldozatra hívő magyar nép, kezdetre való dallam Kovács énekes könyvből való 1842-ből, és ennek a szövegét Sík Sándor piarista atya írta. 234-es kismise. Összegyűltünk áldozatra hívő magyar nép, Krisztus Úrunk titokzatos élő teste kép.

Ezt a gyönyörű éneket tehát évközi vasárnapokon lehet énekelni, akár vasárnap vagy hétköznapra esik az évközi időben a Szentmise. A következő tételét ennek a 234-es éneknek az E felajánlásra való énekét, szintén ez egy másik dallam, kéziratos magyar kancionáléból, a 17. századból való dallam. Áldozatra, örök Isten oltárához.

Van még egy verszaka, de közben elmondom, hogy ez nagyon érdekes énekünk, hiszen ütemváltó az ének, négynegyedes ütemmel indul, aztán az ének második felében átvált háromnegyedes ütemre, erre a lüktetésre. Tehát ezt is figyelhetjük meg ebben az énekben. Második verszaka felajánlásra.

Ez tehát volt az Hozsanna énekes könyvünkből egy kis mise ének az étközi időszakra. Található még másik is, általában ezt szoktuk közismertebb. De hogy miért is nem énekeljük ezeknek a Hozsannába szereplő mise énekeknek azokat a versszakát, amelyeket úgynevezett ordinárium részeknek nevezzük, most erre térnénk rá. Ugye a Szent Mise állandó részeinek nevezzük azokat a tételeket, ami minden Szent Misében szerepel, és ugye egyházzenei műsor lévén arról beszélek, amit énekelve énekelünk ezeket a tételeket. Úgy nevezzük, hogy ordinárium. Már az ősi időkben is így épült fel a Szent Mise. Uram irgalmaz az első ordináriumnak az első állandó résznek az első tétele. Uram irgalmaz, latinul Kyrie eleison. Kyrie az Isten fölsége előtti mély hódolatnak és az ő kegyelmére való rászorultságunknak a kifejezése. Az egyház liturgiája ezt görög nyelven őrizte meg. Ha csak mondjuk, úgy kétszer hangzanak fel a felkiáltások, énekelve kétszer vagy háromszor, a dallamnak megfelelően. Engedélyezett rövid trópusok, szövegbővítések közbe iktatása is, melyek az ünnep gondolataival kapcsolják össze a felkiáltást. Tehát Kyriét mindvégig énekelünk, minden szentmisében elhangzik, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz. És akkor vagy többször énekeljük az Uram irgalmazt, és a Krisztus kegyelmezt, majd megint az Uram irgalmazt. Most nézzük meg latinul, ugye nagyon sok gregorián szentmisénk van. A gregorián misék közül a 8-as gregorián miséből megnézzük, a 8-as gregorián misét De Angelis misének is nevezzük, angyalok miséjének. Ez a 8-as gregorián mise, Kyrie része így hangzik. Ez le van kottázva gregorián kottával is, tehát ezekkel négyszög alakú kottákkal, az ősi leírás négy soros, de már átdolgozták a ma használatos ötsoros kottázásra is, a ma használatos hangjegyekkel, kerek hangjegyekkel. A Missa de Angelisnek, tehát a Kyrie tétele így hangzik.

Ez volt tehát a 8-as Gregorián miséből a kyrietétel, az állandó részek közül az első, és latin szöveggel, tehát amit ma úgy éneklünk, hogy Uram irgalmazz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Uram irgalmazz nekünk. Megfigyelhető volt ebből a tételből a Gregorián dallamnak a gyönyörűsége, amikor egy szóra, egy hangzóra, az E hangzóra, milyen gyönyörű, hosszú dallamot kell elénekelni a Jóisten dicsőségére. Ez a templomban nagyon szépen hangzik, nagy templomokat képzeljünk el, ahol szerzetesek énekelték ezeket a tételeket. Nagyon hosszúak is ezek a tételek. A következő része az ordináriumnak, a kirie után, az Uram irgalmazz után, ugye a szentség, szentmisében, a dicsőség a magasságban Istennek, latinul Gloria in excelsis Deo. Most ezt a 8. Gregorián misét fogjuk meghallgatni, a Glória tételét férfi kórus előadásában. Figyeljük meg ezeket a hajlításokat, ezeket a gyönyörű hullámzó dallamíveket, ahogy egy-egy szótagra több hangot is kiénekelnek, és egyszerre veszik a levegőt, ez adja meg a lüktetését ennek a gyönyörű dallamnak, hiszen nincsen ütemvonalak közé szorítva, hanem mint hömpölyög, mint egy áradat, gyönyörűen ez a dallam. Tehát hallgassuk most meg a 8-as Gregorián miséből, a De Angelis miséből a Glória tételt.

Meghallgattuk tehát a 8-as Gregorián miséből a dicsőség Glória tételt, tehát a Glória nagyon régi tiszteletre méltó himnusz, amelyel az egyház a Szent Háromságot dicsőíti és hozzá könyörög. Ezt ugye énekli a hívők közössége, vagy énekelheti szkóla, ahogy most hallgattuk, egy kis kórus, felváltva vagy egyedül. Glóriát vasárnapokon éneklünk, kivéve adventben és nagybőjtben, és glóriát éneklünk dicsőséget főünnepeken, ünnepeken és ünnepélyes alkalmakkor. Tehát a dicsőségtétel az hétköznapi misében ugye nem hangzik el köznapi alkalmakkor. Nézzük tehát tovább ezt a 8-as Gregorián misét. A következő tétele, ugye, a Krédó, a Hiszek egy, az is meg van zenésítve, illetve van neki dallama, Gregorián dallama, ez egy hosszabb imádság. Mi, ez is a Krédó, a Hiszek egy is vasárnapokon és ünnepnapokon imádkozzuk. Viszont a Sanctus, szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden szentmisében elmondjuk, ugye, a prefáció végén, a prefáció a misekánon, amit a pap imádkozik, azzal fejezi be ezt az imádságot, hogy az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Az ő szózatukkal együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény itt az ég alatt újjongva áldjuk szent neved, és énekszóval zengjük. Ez a bevezetése tehát a szent vagy éneklésnek. Nézzük meg a szent vagy tételét, vagyis a Sanctust latin nyelven, szintén ezt a 8-as Gregorián misét folytatva, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus, Sabaoth. Figyeljük meg szintén ezeket a hajlításokat.

Christus. Ez tehát a Sanctus tétele volt a 8. Gregorián misének, és ugye szintén állandó részünk a Szent misében, ordináriumnak a része, az Agnus Dei, vagyis magyarul Isten báránya. A kenyértörés közben alatt énekeljük, az eukarisztikus ünneplés egyben húsvéti lakoma is, melyre Isten vendégül látja a híveket. A szent áldozás előtt a pap Krisztus példáját utánozva megtöri a kenyeret. A kenyértörés, melyről régen az egész szent misét elnevezték, arra is emlékeztet, hogy mindnyájan egyetlen kenyérből részesülünk, az egyházban Krisztus testéhez tartozunk. Ezután a pap a szentostja egy darabját a kehelybe bocsátva egyesíti az eukarisztikus kenyeret és bort. Ez az ősi egyházi szokás a szentmisék áldozati egységét szimbolizálja. Régen ugyanis ilyenkor a kehelyben levő borba bocsátották az előző szentmise ostjájának egy darabját is, meg az egyes egyházak egymásnak megküldött szentostja részecskéit is. A kenyértörés és az egyesítés közben a nép az Agnus Deit, vagyis az Isten báránya szöveget énekli, megvalva az ő teljes valóságát, és kérve irgalmát és békéjét. Tehát szintén a 8. Gregorián miséből, az angyalok miséjéből, De Angelis miséből, latin szöveggel Isten báránya, te elveszed a világbűneit, irgalmaz nekünk, ugye ez kétszer, és a harmadik Isten báránya, te elveszed a világbűneit, adj nekünk békét.

És most nézzük meg magyar szöveggel ugyanezeket a tételeket, hiszen a liturgikus reform, a II. Vatikáni zsinat azt ajánlotta, hogy anyanyelven szóljon a Szentmisén a hívek éneke, tehát megtartva ezt a gregorián dallamot, egy másik gregorián dallam fog következni, aminek magyarul énekeljük a szövegét. A kis magyar uzuálisból való ez a kirie tétel, és ezt is lehet szentmisére énekelni. Nyilván, hogyha elhatározzuk akár kórussal, akár a kántor, hogy milyen állandó rész fog elhangzani azon a szentmisén, akkor egységesnek kell lennie. Tehát, ha magyarul énekeljük, akkor magyarul hangozzon el gregorián szöveg, ez a gregorián dallam,

ezt felváltva is énekelhetjük, váltakozva, hogy vagy a kórus kezdi el az első uramirgalmazt, és utána folytatja a hívők serege, de az, nálunk az a szokás, hogy a pap kezdi el az uramirgalmazt, és a hívek válaszolnak rá, ugyanígy a Krisztus kegyelmezt, és a harmadik uramirgalmazt is felváltva, váltakozva így szebb. Ugyanígy megvan a dicsőség vagy a glória gregorián dallamon és magyar szöveggel. Ezt is lehet váltakozva énekelni, vagy az egész nép, vagy pedig a pap intonálja, vagyis beénekli, dicsőség.

és akkor lehet váltakozva, hogy a kórus énekli, illetve a hívek éneklik ezt végig. Tehát ezt betanítja a kántor, és akkor szépen dicsőségessé teszi a szentmisét ez a gyönyörű gregórián ordinárium. Nézzük ennek a szent vagy tételét, hiszen megvan magyar szöveggel. Szintén beénekelheti a pap vagy a kántor,

És ugyanígy megvan az Isten báránya tétel is, Gregorián dallamra magyar szöveggel, tehát az Agnus Dei magyar szöveggel.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ezek voltak tehát gregorián dallammal az ordinárium, a szentmise állandó részei. Latin szöveggel, illetve magyar szöveggel is lehet gregorián dallamot énekelni. Illetve térjünk rá arra, hogy magyar zeneszerzőink is megzenésítették ezeket a tételeket, a szentmisének ezeket a tételeit. Kiemelném ugye Szigeti Kilián atyának a Missa Hungarica című ordináriumát, amit leginkább mostanában és a legtöbb templomba használunk, illetve ez a közismert ordinárium. Szigeti Kilián atya ugye Pannonhalmán élt, ő bencés szerzetes volt, és ezt az ordináriumot 1966-ban adták közzé. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Tehát ez a nagyon közismert Kyrie tétele. Aztán ugye ennek megvan ugyanúgy a glória, a dicsőség tétele, amit ugye csak ünnepen és vasárnap éneklünk. A pap intonálja, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Mindannyian ismerjük, templomba járó hívek. És van Sanctus, vagyis szent vagy része. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene. És Agnus Dei, vagyis Isten bárányára is megkomponálta Szigeti atya. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Ugye mindegyik tételnek van orgona előjátéka. Az orgonát ezekben a Magasztallak Uram egyházi műsorokban nem használom, hiszen nehezebb lenne orgona mellől beszélni is, és oda készíteni mindent. Szintetizátor pedig nem olyan szépen hangzik, de azt gondolom, hogy mindannyian ezt ismerjük, és ráismertünk. Tehát 1977-ben adták ki, és kezdték tanítani a híveknek, de az atya 1966-ban írta ezt a gyönyörű ordináriumot, amit ma is használunk. Még egy atya írt ordináriumot, Werner Alajos atya, aki egy szólamra szintén orgona kísérettel megírta Mercedes miséjét. Werner Alajos atyát személyesen ismertem, a Mária Remetei kegytemplomban volt ő pap, és bebörtönözték, ott fogadta meg a Szűz Máriának, hogyha a börtönből kiszabadul, akkor Szűz Mária tiszteletére fog írni egy ordináriumot, tehát a szentmise állandó részeit megzenésíti, hogy a hívek azt is énekelhessék a szentmiséken, és valóban kiszabadult a börtönből, és meg is írta a Mercedes misét. Mercedes Mária, Szűz Máriának, a boldogságos Szűz Máriának a neve, és a fogoly kívánt kiváltó Szűz Máriát jelent. Tehát sokan összekeverik az autóval, a Mercedes autóval. Mercedes autó is azért lett márka név, mert annak a gyárnak a tulajdonosa a kislányának ezt a keresztnevet adta, fogoly kiváltó Szűz Mária nevét, hogy Mercedes Mária. Tehát a Mercedes mise fogoly kiváltó Szűz Mária tiszteletére íródott, és Werner Alajos atya írta. Nekem van egy dedikált példányom is ebből a gyönyörű szép ordináriumból, 1969-ben adták ki a Szent István társulatnál, és Werner Alajos atya dedikálta nekem zöld golyós tollal az elején, 1971. augusztus 27-én, és aláírta, hogy Werner Alajos. Ennek a szentmisének a Kyrie tételébe beleénekelünk, de biztos, hogy ismerik a kedves Mária rádió hallgatók. Van egy előjátéka.

Nagyon szép glória dicsőség tétele is van. Aztán megírta Werner Alajos atya a Szent vagy tételt is, és az Agnus Dei tételt is. Szent vagy tétele nagyon érdekes, egy dur akkorddal megy fölfelé,

És végül az Agnus Dei tétele is nagyon gyönyörű. Az első Isten báránya lejjebb kezdődik a dallam, a második egy kicsit föntebb, és a harmadik a legmagasabb hangon.

Ezt az ordináriumot, a Werner Alajos Mercedes szentmisét, ezt az atya 1968. szeptember 24-én írta, ide írta a keltezést, és később adták ki 1969-ben, egy évvel később, és amikor nekem dedikálta ezt az ordináriumot, magyar ordináriumot, egy szólamra orgona kísérettel, ezt akkor kaptam tőle, amikor Mária Remetei templomban, mint gimnazista, patrona hungári és gimnazista, ott is kisegítettem a kántorokat, amikor elmentek szabadnapra, és Werner Alajos atyára annyira emlékszem, a hófehér hajára, hasonlóan hordta a frizuráját, mint Liszt Ferenc, és egy nagyon komoly, nagyon nagy zenész volt. És hát elég nehéz ennek az orgona kísérete, úgyhogy amikor a szentmiséjén ő misézett, és ezt az ordináriumot énekeltettem a hívekkel, és játszottam, akkor nagyon oda kellett figyelni, egyetlen egy hangot sem szabadott mellé ütni, mert ő nagyon szigorúan vette a saját művének az előadását a szentmisén. Ebben a műsorban tehát a szentmise ordináriumáról beszéltünk, az állandó részekről, és a műsor zárásaként hallgassuk meg Johann Sebastian Bach hámol miséjének a Glória tételét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri Gabriellával.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Szentatya lelkipásztori látogatást tesz az olaszországi Assisi városába. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Megjelentek az Új Ember 2027-es naptárai. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa lelkipásztori látogatást tesz csütörtökön Urunk színe változása ünnepén az olaszországi Assisi városában, ahová a Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint 8 óra 30-kor helikopterrel érkezik. Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd több száz fiatallal, akik augusztus 3-a és 6-a között Assisiben vesznek részt a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó idei programjain. Válaszol három kérdésükre, majd a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Szent misét mutat be 10 óra 30-kor az Angyalos Szűz Mária Bazilikában, ahol a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa várhatóan 12 óra 45-kor érkezik vissza a Vatikánba. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból gyűlik egybe augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára egy olyan időszakban, amelyre szörnyű háborúk nyomják rá bélyegüket, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 15 és 25 év közötti fiatalok találkozón vesznek részt a Szent Egidio közösség elnökével. A Dunaparton összegyűlnek a holokauszt áldozatainak emlékművénél, hogy megújítsák elkötelezettségüket az erőszak és a rasszizmus minden formája elleni fellépés mellett. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A Szent István Bazilikában szentmisén vesznek részt szombaton este, vasárnap pedig kilépnek Budapest utcáira, és a Margit-szigeten hirdetik együtt a globális barátság, a globális béke eljövetelét. További információ a santegidio.budapest@gmail.com címen kérhető. Bár még csak az esztendő felénél járunk, már most érdemes tervezni a következő évre. Ebben segítenek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltokban és online is meg lehet vásárolni, írja a Magyar Kurír. A liturgikus asztali naptár, a fali naptár és a zsebnaptár is kapható már, és idén is elérhető a forgatós fali naptár. Naptáraik nem csak a mindennapok megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2026-os Újember kalendárium is elérhető. Aki járt már az Örökvárosban, biztosan vissza-vissza vágyik oda, ahol az egyház szíve is dobog. Ennek jegyében gondolták úgy, hogy forgatós fali naptárukhoz azokból a fotókból válogatnak, melyeket munkatársaik készítettek. Hát ha olvasóik is szívesen veszik, ha szobájuk, irodájuk falát római képek díszítik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis görög katolikus atyákkal.
1: Elköszöntését fogadtad, és saját alkotódat szülted, tisztaságos szűz, üdvözítsd a téged magasztalókat, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk, legtisztább királynénk, mentsd meg szolgáidat minden bajtól. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó szent szűz, üdvözítsd imádságaiddal, ami lelkünket ó szeplőtelen. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét, dicsőített Isten szülő, kérjed őt lelkünk üdvösségéért. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te hajlékod, Isten szülő, ingyenes gyógyforrása lett minden betegségnek, és vigasztalása a szorongattatott lelkeknek. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy a világ megváltásának útforrása, szent szűz. Üdvözl légy az égi manna edénye, és az örök világosság szövét neke Isten szeplőtelen jegyese. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy szent hegy, üdvözl légy égő bokor, üdvözl légy paradicsom ajtaja, üdvözl légy mennyország lépcsője, üdvözl légy titokzatos asztal, üdvözl légy mindnyájunk segítsége, ó legdrágább királynénk, dicsőség az atyának és fiúnak és szent léleknek, az atyát, a fiút és a szent lelket, dicsőítjük mondván. Szent háromság, üdvözítsd a mi lelkünket, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Ki az utóbbi időkben csodálatosan méhedben fogantál, és megszülted alkotódat, üdvözítsd, ó szűz, a téged magasztalókat. Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Isten szülő szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége.
2: Az atyának és fiúnak és szentléleknek nevében, amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a hittanóra részvevőit, akik most egy sajátos imádsággal találkozhattak. A makkabeusi vízszentelés szertartásából énekeltem el néhány tropárt, nyilván ennél sokkal többen, de beszélgettünk arról, hogy jó lenne megvilágítani, mi köze van az Isten szülőnek a vízszenteléshöz, és ezért gondoltam, hogy talán a szöveggel is ilyen imádságos formában jó, hogyha megismerkedünk, és ez segít majd nekünk megérteni, hogy hogyan kapcsolja össze a bizánci egyház teológiája, liturgius teológiája az Isten szülő tiszteletét az életünk megszentelésével. Néhány gondolattal visszaidézem, fölidézem az imént hangzott imádságnak néhány részletét. Mindjárt talán meglepődhetett a vájtfülű hallgató azon a mondaton, amely többször is elhangzott, ismételgetjük a versenként a közös éneket, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Főleg esetleg szektások, akik szeretnek belekötni a katolikus dolgainkba, meghökkenhetnek ezen, és méltatlankodhatnak, hogy hogy mondhatunk ilyet, hogy legszentebb Istenszülő, üdvözíts minket. Hát ki üdvözíthet más, mint maga az Isten? Nyilvánvalóan csak az Isten üdvözíthet, és az Istenszülőnek nincsen ilyen képessége, hogy ő üdvözítsen minket. Mégis akkor honnan veszik a bátorságot, hogy így fogalmazunk, legszentebb Istenszülő, üdvözíts minket. Hát egyrészt meg kell értenünk, hogy alapvetően ez egy görög szövegnek a fordítása, és szószonimász, ments meg minket, kifejezés használja itt a görög, amit akár úgy is fordíthattunk volna, hogy legszentebb Istenszülő, ments meg minket. De ez a szószon, üdvözítő, az üdvösségnek a kifejezése nem csupán valami rossztól, bajtól való megmenekülést fejez ki, hanem kifejezetten a legrosszabbtól, a bűntől és a bűn zsoldja, a halál, ettől szabadít meg bennünket a szabadító, az üdvözítő, aki egyértelműen csak is Jézus Krisztus. Onnan indul a teológia, hogy ez nem megkérdőjelezhető tény. Amikor ilyen bátor kifejezés használunk, hogy szószonimász, üdvözíts minket, akkor ezzel egyáltalán nem kisebbítjük, vagy kérdőjelezzük meg az Úr Jézus egyedüli üdvözítő voltát. Ez egy axióm, ez egy magától értetődő dolog. És innen lehet jól értelmezni azt, hogy az Istenszülőnek mégiscsak van köze a mi üdvösségünkhöz. Általa üdvözülünk, ezt lehet mondani, hiszen ő volt az üdvösség kapuja, megtestesülésnek a nyitánya. Van tehát köze a mi üdvösségünkhöz. De hogy jól értsük ezt a szót, hogy üdvözíts minket, hadd idézzem föl, sokszor az idős szerzeteshöz ezzel a kéréssel ment oda a fiatal, hogy ments meg engem, vezessel engem az üdvösségre. És az öreg szerzetesnek a feladata, hogy olyan tanácsokat adjon a fiatalnak, amely elvezeti őt az üdvösségre. Persze az üdvösséget nem ez az öreg ember adja, de hozzásegíti tanácsaival, példájával, és aztán az egyes emberen múlik, azon az adott szerzetesen, aki ilyen kérdéssel fordul az öreghöz, hogy megfogadja a tanácsát, hogy követi a példáját, és valóban az öreg szerzetesnek az élete és a tanácsai gyümölcsözővé válnak-e, és az üdvösségére szolgálnak. De az öreg szerzetes megadta azt, ami neki az üdvösségéhez szükséges. Hát ilyen értelemben fordulhatunk mi is az Istenszülőhöz, aki a maga módján megadja nekünk az üdvösséghez szükséges támogatás, segítséget, eleve azzal, hogy igen mondott az angyalnak, és világra hozta az Isten fiát, megszülte őt, nyilván az Isten akaratának megfelelően. Viszont ez az öreggel való beszélgetés talán minket is mélyebben elgondolkodhat a saját felelősségünkről. Egymást is hozzá tudjuk segíteni az üdvösséghöz. Tehát nekünk is van felelősségünk abban, hogy a környezetünkben lévők, főként nyilvánvalóan a ránk bízottak, főleg a gyermekeink, vagy a neveltjeink, de minden ember, akire hatással vagyunk, hogy az életünkkel, a szavainkkal hozzásegítjük-e az üdvösséghez. Tehát van szerepünk egymás üdvösségre segítésében, és hogyha mi gyarló emberek egymást is hozzásegíthetjük az üdvösséghez, példánkkal, szavainkkal, tanácsainkkal, tanításunkkal, hát akkor mennyivel inkább a legszentebb Istenszülő, akinek konkrét köze is volt a megtestesüléshez, és folyamatosan imádkozik érettünk, hogy ne lenne szerepe abban, hogy az üdvösséghöz közelebb kerülhessünk. És abban biztosak is lehetünk, hogy meg is kapjuk tőle ezt a támogatást, ezt a segítséget, hogy közelebb jussunk az üdvösséghöz, csak hogy ahogy az öreg mellett a fiatalnak megmaradt a felelőssége, hogy éle ezzel a jó tanáccsal és a jó példával, rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a kegyelemmel, amelyet az Istenszülő közvetít nekünk, majd mindjárt erre még visszatérünk. De egy másik gondolatot is hadd fűzzek ehhez, hogyha segíthetjük egymás üdvösségét, akkor bizony nehezíthetjük is. Nem azzal, hogy valami rosszat teszünk, hanem azzal, ha nem adjuk meg neki azt, ami rajtunk keresztül juthatna el hozzá. Tehát az Úristen, amikor egy családot megáld egy házaspár gyermekekkel, akkor az édesapára, édesanyára nagyon sokat bíz rá, hogy megtegyék mindazt, ami ennek a gyermekeknek az üdvösségéhez szükséges. Ha nem adják meg, ha nem vezetik el az imádságos életre, hogyha rossz példát adnak, ha nem közvetítik az Isten szeretetét, hanem szeretet hiányban nőnek fel a gyermekek, akkor ez az ő felelősségük, hogy megfosztották ettől a lehetőségtől, ami rajtuk keresztül juthatott volna el hozzá. Ez egy óriási felelősség mindnyájunk életében. Persze megfordítani nem lehet a dolgot, tehát a gyermek nem mondhatja azt, hogy hát azért nem hiszek, azért nem járok templomba, azért nem fogok üdvözülni, mert apám és anyám ilyen volt. Lehet, hogy az ő felelősségük súlyos abban, hogy én mondjuk nem ismertem meg az Úristent, vagy a Krisztusi igazi szeretetet nem kaptam meg, vagy nem részesültem olyan példában, mint ami engem hozzásegített volna, hogy én is jó keresztényé váljak, de az Isten oldaláról mindent megkaptam. Az Istennek nem tudok szemrehányást tenni, hogy kevés talentumot adtál ahhoz, hogy tudjak imádkozni és hinni. Nem. Az Isten ezt mindenkinek megadja. Sokszor esetleg pont a hiányosságokon keresztül is. Van, hogy fölismertem, hogy apám és anyám rossz példát adott, de ez éppen arra készített, hogy akkor én ne ezt az utat kövessem. Tehát az rajtunk múlik, hogy a kegyelmet hogyan használjuk, és az Isten szeretőknek minden javukra válik. Ha szeretem az Istent, akkor esetleg a rossz példa vagy a hiányosságok is a javamra válhatnak. Na de forduljunk vissza az Isten szülőhöz, hiszen ő nem fukarkodik a kegyelmek közvetítésében, az ő esetében nem kell attól tartanunk, hogy nem kapnánk meg azt a kegyelmet, amelyet az Úristen ő rá bízott, hogy ő közvetítse felénk. De hangsúlyozom, csak közvetít, hiszen a legelső sorokban így imádkoztunk, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Tehát ez az egész hosszú imádság egy nagy Isten dicsőítés. Miközben Máriát tiszteljük, Máriához énekelünk, tőle kérjük az ő segítségét, vagy éppen az ő tisztaságát énekeljük meg. Ez mind-mind megint az Istenre vezethető vissza, hiszen Mária is a maga életszentségét, a szüzességét, az Isten anyaságát az Istentől kapta. Tehát így mondom, primordiális axióma, mindent megelőző, megkérdőjelezhetetlen igazság, hogy az Istentől kapunk mindent, erre alapozódik a Mária tiszteletünk is, és nem kérdőjelezi meg, nem gyöngíti el. Ezért azért fontosnak tartotta a Szent Szerző, hogy így indítsa, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő. Itt most egy nagy Isten dicsőítést kezdünk el. És aztán részletezi, hogy hogyan is vett részt az Isten szülő ebben az üdvösségszerző munkában. Így énekeltük, a mindenek alkotóját méhedben foganó szent szűz, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó szent szűz. Érdemes ezen a képen elgondolkodni, megállni és mélyebben megvizsgálni, hogy nem csak annyi történt ott Názáretben, hogy az angyal köszöntése nyomán, amikor a Szentlélek beárnyékozta az Isten szülőt, akkor egy picinke kis magzat, még a zigótát megelőző sejt indult el a méhében fejlődni, amiből aztán a csecsemő világra jött, amikor Betlehemben megszült elsőszülött fiát, hanem ez a picin sejtben megjelenő létező, ez isteni személy. mindjárt az első pillanattól fogva. És a mindenek, és ő valójában maga a mindeneknek az alkotója. Nem kérdőjelezhető meg, hogy ott az anyaméhben mikortól vált istenné az a piciny sejt osztódásból induló személyiség. Nem. Mindjárt az első pillanattól kezdve az Isten jelen van Mária méhében, és rajta keresztül a világban. Ezen meg azért érdemes nagyon elgondolkodni, mert mind a mai napig sajnos vannak, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy na mikortól lehet embernek tekinteni az édesanyja méhében megjelenő magzatot. Vagy hát talán nem fölösleges föltenni ezt a kérdést, de a válasz teljesen egyértelmű, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve, amikor megjelenik, sőt, amikor, hogyha az emberről van szó, amikor egyesül az ivarsejt és a petesejt, az első pillanattól fogva. Nyilván ez valahogy másképpen volt Mária méhében, de ezt megint, erre azt mondja a teológia, ez a titok nem tűr vizsgálódás, nem tudjuk, hogy ő egyetlen sejtből hogyan tudott aztán a teljes génállományt kifejleszteni, ez a Jóistennek a titka marad. De hogy az első pillanattól fogva isteni személy van a világban és az ő méhében, az biztos. Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy az édesanyák méhében az a magzat vajon embere vagy sem. Ha ember, akkor pedig emberként kell bánni vele, még ha nem is tudja kifejezni a jogait, nem tud érvényesítést kifejteni. Nagyon-nagyon súlyos tévedést követel az, aki ezt megkérdőjelezi, és ennek megfelelően, vagy ennek következtében aztán úgy gondolja, hogy azt a sejt burjánzás még ki lehet onnan, el lehet távolítani. Mindenki érti, hogy miről beszélek. A mindenek alkotóját méhetben fogadó szent szűz. Van erre egy görög kifejezés, hadd említsem meg, talán hallottuk már, ritkán szerepel persze, így hívják platitéra. Platitéra, amelyet így szoktunk fordítani, hogy a mennyeknél terjedelmesebb. Ez egy istenszülő ikon ábrázolási forma, amely általában a szentélyben szokott megjelenni. A szentély apszisában, az oltár fölött az istenszülő kitárt karjával fölé emelkedik a oltárnak, és a méhében, vagy a szíve alatt, vagy a testében egy kör alakban ott van jelen Jézus, így is szoktuk mondani, ez a szűz a jellel, ez az a jel, amely megjelenik Mária méhében, és azért platitéra, mert utal erre a litúrgiai szövegre, hogy ő a mindenek alkotóját, aki az egész világot, a galaxist, a milliárdnyi fényévnyi hatalmas világ mindenséget megalkotta, és ez az alkotó most parány magzatként az istenszülő méhében helyezkedik el, tehát ergo az ő méhe még a teljes világ mindenségnél is hatalmasabb, a mennyeknél terjedelmesebb. Platitéra, jegyezzük meg ezt a szót, akit ez érdekel különösebben, a mennyeknél terjedelmesebb, ennek az ikonját láthatjuk a templomok apszisában, éppen a debreceni székesegyházban pont nem, de majd egyszer, hogyha a debreceni székesegyház ikonográfiájának magyarázatát hallgatjuk, akkor majd szembesülhetünk, és meg ezzel is megtudhatjuk, hogy mi ennek az oka. No, aztán énekeltük ezt is, ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét. Tudjuk, hogy az ige a logosz, és ezzel a szóval játszik a görög kifejezés, de a magyarban is szépen átjön ez a szójáték. Vizsgáljuk meg, hogy miről is van itt szó. Ki minden ige feletti ige által szülted Istenek igéjét. Az ige nyilván nem csak cselekvés kifejező szó, hanem egy nagyon ősi szó, amelyet használunk a logoszra. A logosz értelmet is jelent, de itt ebben az összefüggésben az a teremtő szó, amellyel Isten megteremtette a világot. Az Isten szavával teremtette a világot, az embernél olvassuk az ember teremtésénél, hogy vette az Úr, a második teremtés történetben, a második fejezetben, hogy vette az Úristen a föld porát, és emberré formálta, minthogyha egy homokozóban egy gyermek ott gyúrná, formálná az anyagot. De azért a hatnapos teremtés történetben minden nap ezt halljuk, hogy mondta az Isten, hogy legyen, és lett. Az ember teremtésénél is mondta az Isten, hogy legyen ember, és lett. Az Isten a szavával teremt, és ez a szó hihetetlen erővel bír, hatalmas hatalma van ennek a szónak, egyébként ugyanez a hatalom jelent meg Jézus tanításában is, ezt mondják róla, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mert az Isten szava hangzott Jézus ajkáról. Ez ugyanaz a szó, amely a teremtésben a vizeket, a földet, a növényeket, az állatokat és az embert, a csillagokat, napot, holdat világra hívta, legyen, és mindnyájunkat is ez a szó világra hívott. Ez az ige jelenik meg Mária méhében az angyal szavára. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ige által szült el az Isten, ez itt az angyalnak a szavára utal a szöveg, de ez az ige, ez az angyalnak a szava minden addig kimondott szó fölötti, hatalmasabb, mindent felülmúl, mert ilyen szó addig nem hangzott el ebben a teremtett világban, mint az, hogy a Szentlélek beárnyékoz széged és fiat fog szülni, és ennek az igének, ennek a szónak, angyali szónak a hatására jelent meg az Isten igéje, a második isteni személy, a Logosz, Mária méhében. Ki minden ige feletti, ige által szülted Istennek igéjét, az örömhír vétel pillanatára utal ez a mondat, amit énekelve mondjuk el, mert az Isten igéje rajta keresztül, a Logosz, a második isteni személy, ilyen így jelenik meg Máriában. Aztán a következő kép még beszédesebb, a te hajlékod, Isten szülő, ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Itt nyilván nem Mária názáreti házáról van szó, a te hajlékod, hanem te magad vagy hajlék, Mária, te fogadod be a Logosz, az Isten igéjét, aki teremtette a világot, és aki minden gyógyforrásnak, minden betegség gyógyulásának a forrása. Ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Tehát az Isten, aki megjelent Máriában, ő a forrás. És ez ott van Máriában, mint egy hajlékban. Ő adja a környezetét annak, hogy az Isten igéje kiformálódjon, és ez az ige, Mária méhében formálódó Isten fia, nem csak akkortól lesz gyógyforrássá, amikor majd világra jön, felcseperedik, férfi emberré lesz, és elkezdi a csodáit művelni a vízkereszt, Jordánba való megkereszelkedése után, ugye az első csodája a kánoáni vízborrá változtatása. Nem csak ekkor gyógyforrás az Isten fia, hanem már Mária méhében is, mert létében, lényében nyújtja nekünk a gyógyulást. A gyógyulásunknak a természetét is jobban megérthetjük a teológiai gondolat nyomán, hiszen nem csak arról van szó, hogy ó, jaj, betegséget kaptam, fohászkodom, elmondok egy kilencedet, és akkor ennek eredményeképpen meghallgat az Isten, és meggyógyulok. Hanem amikor gyógyulásért imádkozom, akkor az Istenhöz fordulok, az ő kezébe teszem le. Ha ez a az a betegség az üdvösségem ellenére van, hogyha árt az én életemnek, akkor azon nyomban elveszi az Isten, nyilván a tanúságokat megtanulhatom belőle a betegségből fakadóan. Betegségben rengeteg tanúság van, nagyon sok mindenre el tud vezetni az Isten. De az Isten kezébe teszem ezt a gyógyulást, és ha adott esetben a betegség az üdvösségemre szolgál, akkor nem fogja elvenni az Isten, nem az orvos, amikor gyógyít, mindent megtesz azért, hogy meggyógyítja a beteget. De ő nem tudja megállapítani, hogy az az adott betegség az üdvösségemet szolgálja, vagy éppen annak az ideje jött el, hogy megszabaduljak annak a fájdalmaitól. Isten az igazi orvos, az igazi gyógyító, aki tudja, hogy mikor, hogy mit, hogyan kell meggyógyítani. És az orvosok sok esetben széttárják a kezüket, hogy mi itt már nem segíthetünk. Van, amikor maga az Isten az, aki egyedüli gyógyító tud lenni. De lényéből fakadóan, nem csak azért, mert olyan hatalmas és meghallgatja az imádságunkat, hanem ő a gyógyulásunk forrása. És ezt hordozta Mária méhében, az ő méhe lett a hajlék, és az ő, mint hajlékban volt jelen minden betegségnek az ingyenes gyógyforrása, hiszen az Isten nem kér tőlünk semmit ahhoz, hogy meggyógyulhassunk. Nem kell úgy gondolni, hogy nem tudom milyen áldozatokat kell hoznunk, és majd csak akkor fogunk meggyógyulni. Nyilván az imádságnak, a lemondásnak, az áldozathozatalnak van szerepe a gyógyulásunkban. Nagyon helyes, hogyha valaki mondjuk böjtöt ajánl föl valakinek a meggyógyulásáért, de ez megint az isteni irgalmon keresztül tud segíteni, és nyújtja a gyógyulást. Tehát a aszkézis, a lemondás, a böjt, az imádságok közelebb hozzák a gyógyítót. Nem automatikusan hatnak, mint egy gyógyszer, hogyha fáj a fejem és beveszek egy fájdalomcsillapítót, akkor utána szűnik a fájdalom. Az imádság nem így gyógyszer, sokkal hatékonyabb gyógyszer, magát az Istent hozza közelebb, akár a böjtök, lemondások, áldozathozatal által. Az Istenre van szüksége a rászoruló betegnek, és nem pusztán a gyógyulásra. A te hajlékod Isten szülő ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek, és így énekeljük, a te méhedben kezdődött a megváltás. Ezért forrás, mert benne van a kezdet Mária méhében. Ahogy az elején is utaltam rá, az ő igenje kellett ahhoz, hogy elinduljon az isteni élet az ő méhében, és a megváltásának a kezdete lett. Ezért forrása minden gyógyulásnak. Üdvözd légy a világ megváltásának kútforrása. Hát itt most már, hogyha forrásról beszéltünk, akkor a vízforrásra is gondolhatunk, megváltásának kútforrása szent szűz. Mária testéből szövődött az Isten ember teste. Ma már tudjuk jól, hogy hogyan jön világra az ember, hogyan jelenik meg az egyesült sejt az édesanyja méhében, és attól kezdve az ő vérkeringésébe kapcsolódik be az a kis sejt, osztódó zigóta, és az édesanyja szervezete táplálja ezt a magzatot, amely ott van a szíve alatt. Eleinte még csak a sejtosztódás, de hát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon hamar kifejlődik már a piciny embrió, amelynek feje, arca, orra, szája, keze, lába van, és aztán szépen lassan kialakuló szervek is. És attól kezdve pedig, mint egy piciny csecsemő, egy aprócska csecsemő az édesanyja méhében táplálkozik az édesanyja véréből, az édesanyja vérkeringéséből. Nem volt ez másképpen az Isten szülő és a gyermeke Jézus között esetében sem, tehát amikor az Isten megjelent az angyal szavára Mária méhében, attól kezdve Mária méhéből táplálkozott, Mária testéből táplálkozott. Ezért mondhatjuk, hogy az ő testéből szövődött az Isten ember teste. Márián keresztül szívta magába a teremtett világ anyagát, és növekedett Mária méhében. Egyre több és több anyagot szívott magába az Isten teste ott Mária méhében. Mária teste járja át az Isten testét. Persze, jól lehet, az Isten fia, Jézus Krisztus Máriától kapott testet, egyértelműen, mégis ő szentelte meg Mária méhét. Ő tette gyógyulások forrásává, ő tette a megváltás kezdetévé. Tehát az ige, amikor leszállt az ő méhébe, megszentelte és átistenítette azt. Attól kezdve a Máriától érkező sejtek, atomok, elemek mind-mind az Isten hordozó anyaggá lettek. A megtestesülés műhelyénél vagyunk, azt vizsgálgatjuk, erről beszélünk most, hogy hogyan testesült meg az édesanyja méhében az Isten. És ahogyan a leszálló ige megszentelte Mária méhét, úgy szentelte meg Jézus a vizeket vízkereszkor. Belépett a vízbe, és megszentelte azt. Ezért a vízkereszt szertartásának egy fontos pontja, amikor a keresztet belebocsátjuk a vízbe, leeresztjük a vízbe, és onnan aztán fölemelkedik. Ez a belépést jelképezi Jézus, az Isten fia belépését a világba, és megszenteli azt. Attól kezdve megszentelődik a víz, attól kezdve megszentelődik Mária teste, megszentelődik Mária élete, és ebből a vízből részesülünk majd mi is, amely megszentelődött a belépés által. És a víz, tudjuk, az embernek a teste 60-70% víz, minket is átjár. És ezt a vizet, ezt a megszentelt vizet visszük el az otthonainkba, meghintjük magunkat, a szeretteinket, életünket, és ettől kezdve, ahogyan a víz átjárja az emberi szervezetet, ahogyan a víz jelen van az egész világban, most ugye azt szoktuk mondani, hogy bizony kevesebb van belőle, mint kellene a nagy szárazság által, hát most nagyon megérezzük, hogy mennyire rászorulunk erre a vízre, de nem annyira a H2O-ra, vagy annál sokkal-sokkal inkább a víz, az Isten, Istenre, akinek a kegyelmét, gyógyulásunk forrását, megváltásunknak az erejét közvetíti számunkra. Megszentelődik a víz, és a víz megszenteli mi életünket. Talán ez a kis magyarázat hozzásegített minket ahhoz, hogy Mária szerepét is észrevegyük, ő közvetítő, akihöz fordulhatunk, mind egymáshoz is, hogy egymást is kérik, hogy imádkozzunk, Mária rádióba is mindig küldik az imádság kéréseket, hát a leghatékonyabb imádságunk közben járunk Mária, aki testét adta Jézus Krisztusnak, hogy ő belőle megtestesüljön az Isten fia, és Betlehemben világra jöjjön, mint csecsemő Isten. Ez az Isten járját az életünket, minél nagyobb hittel fordulunk az Istenhöz, annál inkább látjuk Mária a szentek szerepét az Istennel való kapcsolatunkban, mennyire helyén van ez minden torzulás nélkül, és annál gazdagabban fordulhatunk az Istenhöz, hiszen egy nagy családba tartozunk, amelynek Krisztus a feje, Mária pedig az ő édesanyja, a mi édesanyánk is. Ő imádkozon értünk, és segítsen minket az üdvösségre. Amen.

0: Hírpercek.
1: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának első fejezete, a 39-től a 49. versig tartó szakasza, illetve az 56. vers alapján történik. Azokban a napokban Mária útra kelt, és sietve elment a hegyekbe Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet betelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. De hogyan történhet velem az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint felhangzott fülemben köszöntésed szava, örömében felujjongott méhemben a magzat. És boldog vagy, ki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt: magasztalja az én lelkem az Urat, és örvend a lelkem az én üdvözítő Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Mária pedig nála maradt mintegy 3 hónapig, azután visszatért házába. Augusztus 1-én görögkatolikus egyházban elkezdődött a nagy boldogasszony ünnepét megelőző bőti időszak, ami egészen az ünnepig, augusztus 15-éig tart. Ez az időszak egyébként a paraklis szertartásának végzési ideje is, bármelyik napon, minden napon végezhető ez a szertartás. Az imént elhangzott evangéliumi szakasz nagyban

0: örömről hallunk benne. Igazi örömhirdetés történik. És milyen érdekes, Márián keresztül. Ami nem csak érdekes, hanem természetszerű is, hiszen Máriától kapjuk meg, Márián keresztül kapjuk meg azt a Krisztust, azt a Jézust, aki a világ megváltójaként eljön, hogy az Isten szeretetéről, a szeretet beteljesedéséről hozzon nekünk örömhírt. Ha így tekintünk erre a csodálatos evangéliumi szakaszra, akkor láthatjuk, hogy Márián keresztül milyen csodálatosan juthatunk el a megváltó Krisztushoz. Ahhoz a megváltó Krisztushoz, aki, habár végigjárta a keresztutat, vállalta mindannyiunkért a kereszthalált, föltámadásával mégis a legnagyobb örömet hozta el mindannyiunk számára. Hát ebbe az örömhír hirdetésbe álljunk bele mi is bátran. Akár böjtölünk, akár imádkozunk, akár bármilyen szolgálatot teszünk, vállaljuk ezt bátran, és ilyen módon csatlakozzunk Mária öröméhez. Amen.
1: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Izsák, Dalmát és Fauszt atyákra emlékezik. Mindnyájan a Konstantinápoly közelében lévő Dalmát monostor szerzetesei voltak. Szent Izsák 383-ban hunyt el. Utódja Szent Dalmát lett, aki fiával, Szent Fausztal együtt vállalta a szerzetességet. Amikor Izsák atya halálát érezte közeledni, összehívta a szerzeteseket, utasításokat adott nekik, és utódjául hagyta Dalmát atyát, akiről később a monostort is elnevezték. Tevékeny segítője volt az Efezusban 431-ben összegyülekezett harmadik egyetemes zsinat atyáinak a tévtanítás elítélésében. Hosszú élet után halt meg, 440 körül. Fiáról, Szent Fauszt atyáról keveset tudunk, csupán annyit, hogy miként atya, ő is a kiváló szerzetesek közé tartozott, megtartotta hűségesen a szerzetesi fegyelmet, és szerette a böjtöt. Holnap, kedden, 7 szent fiatalemberről emlékezünk meg. Mindannyian katonák voltak, Efezusban éltek a 3. században, Décius császár keresztény üldözésének idején. Mivel nem voltak hajlandóak a pogány bálványok előtt áldozatot bemutatni, ezért mind a hetüket egy barlangba terelték, annak bejáratát pedig befalaszták. A fiatalok a zárt barlangban elaludtak. 200 év múlva találtak az emberek ismét rá a barlangra, s mikor azt kibontották, a 7 ifjú, mint egy álomból fölébredve, sértetlenül jött elő. Miután ismét tanúságot tettek hitükről, visszatértek a barlangba, s újra elaludtak. Ez az álom viszont már a földi életből való elköltözésükre szolgált. Szerdán Szent Euszigniosz vértanúra emlékezünk. Antiókiából származott, a 3. század közepén született. A római hadsereg katonája volt, már Konstantin Klórusz császár idejétől fogva. Mikor hitehagyó Julianos lett a császár, ő a császár elé állt és figyelmeztette őt, hogy ne forduljon el az igazi krisztusi tanítástól. A császár haragjában lefejeztette a 110 éves Euszignioszt 361-ben. Csütörtökön görögkatolikus egyházunkban ünnepi rend szerint végezzük szertartásainkat, hiszen Urunk színe változását ünnepeljük. A Szentírás részletesen beszámol ezen ünnepünk történetéről, mikor leírja, hogy Krisztus Urunk magával viszi 3 tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost a Táborhegyére, ahol megmutatja Istensége dicsőségét tanítványainak. Pénteken egy Perzsiában élő szentéletű szerzetesre, Szent Domét vértanúra emlékezünk. Példás élete miatt a környék keresztényei között igen nagy hírnévre tett szert. Mikor hitehagyó Julianos császár Perzsiában járt, s hallotta szent életű szerzetesről, katonákat küldött a szerzetes barlangjához, hogy kivégezzék. 363-ban 2 tanítványával együtt kövezték agyon. Szombaton Szent Emil hitvalló püspök atyára emlékezünk. Küzikei püspök volt a 9. század elején. Örmény Leó császár, aki a szent ikonok tiszteletét elvetette, megpróbálta őt is rávenni arra, hogy tagadja meg a szent képek tiszteletét. Mivel Emil püspök kitartott az igaz hit mellett, börtönbe vetette őt. Itt is halt meg, 815-ben, ezen a napon.

Vasárnap Szent Mátyás apostolra emlékezik egyházunk. A 70 apostol egyike volt, akit az apostolok cselekedetei szerint Krisztus föltámadása és mennybe menetele után a 12 apostol közé választottak. 3 éven keresztül Szent András apostollal együtt utazott, sirdette Krisztus evangéliumát Edesszában és Szebasztéban. A hagyomány szerint a mai Nyugat-Grúziában és Makedóniában is hirdette Krisztust. Gyakran volt kitéve halálos veszedelemnek, de az Úr mindannyiszor megmentette őt. Végül 63-ban nyerte el a vértanúság koronáját. Végezetül a csütörtöki ünnepünk Urunk színe változásának egyik himnuszával, az ünnep kontákjával búcsúzom. A hegyen átváltozták Krisztus Istenünk, és amennyire tanítványaid képesek voltak, meglátták a te dicsőségedet, hogy amikor megfeszítve látnak téged, értsék meg, hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya kisugárzása vagy.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez. Két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt, mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát, Mária evangéliuma, az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben, és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat! Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának
és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírpercek.
1: Első alkalommal érkeztek Romániába Assisi Szent Ferenc erekjéi. Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Ifjúsági világtalálkozó először egy olyan ázsiai országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából hozták zarándok útra földi maradványait, amelynek első romániai állomása Nagyvárad volt, július 31-e és augusztus 2-a között. A szervezők a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a Ferences rend közleménye szerint egy mellszobor alakú erekjetartó őrzi a szent földi maradványait, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető lesz, írta a romkat.ro. Kolozsváron augusztus 3-án és 4-én a Székesegyház 8 és 20 óra között tart nyitva, nyúlási lehetőség is rendelkezésre áll. Az egyház szokásos feltételeinek teljesítésével itt is teljes búcsú nyerhető. Aradon augusztus 7-én a belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezik el a szent erekjéit, és a 18 órai ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. Augusztus 11-én és 12-én a borsabányai Szent Ferenc templom az utolsó állomás. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-ig minden nap elvégzik a paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat. Maga a szentelői ma pedig rövidebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót. A helyi szervezőbizottság a honlapjukon csütörtökön közzétett közleményében számol be, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen. A nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése és a zarándokok regisztrációja áll a Vatikán hírében. A hivatalos himnusz világ premierje ma augusztus 3-án lesz. A nyertes szerzeményt, a latin nyelvű Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Mária Rádió
3: 23 óra.
4: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
5: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másukkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
5: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
0: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
5: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak, és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
0: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
5: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
0: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
5: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
0: Le case bruciate di chi non ha pace.
5: Emelte ki a Szentatya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldás mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
0: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
5: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
0: Angelus Domini nunciavit Marie.
6: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
5: Az úrangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
0: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
5: Majd sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim! Továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szűzanyja közbenjárására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzunk továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
0: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
5: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
0: Ricorre il perdono di Assisi.
5: Folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása ihlette, akiket angyalok vettek körül, miközben a porciunkkal a kápolnájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kie tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
0: Saluto tutti voi, romani pellegrini.
5: Különösen a szakkolungói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
0: A tutti auguro una buona domenica!
5: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza Ad Fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ecuadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-áig az ecuadori Ibarra városában a 7. ecuadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ecuadori fiatalok!
7: Queridos jóvenes ecuatorianos!
5: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
7: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
5: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecuador összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szűzanya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szenteljétek magatokat.
7: Al proyecto de Dios para su vida.
5: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ecuadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétes Ajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam, a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszöreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rügyfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becézgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőmíves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a 2 kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni fölség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbs felett a szőregi rózsákot is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztalt terítek, édesanyámnak 2 frissen metszett rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: A keresztények erkölcsi életét a Szentlélek ajándékai támogatják. Ezek az ajándékok maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik, hogy kövesse Jézus Krisztus evangéliumát, tanítását, a mestert. 7 ajándékot sorol fel az egyház a Szentírás alapján: a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erősség, tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Az istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek az Istentől. Az istenfélelem azt jelenti, hogy félem az Isten teljhatalmát, a mindenható Istennek a hatalmát, aki teremtette a földet, az eget és fönntartja, és nem ijesztegetni akar bennünket, hanem pont a hatalmát megmutatva segít abban, hogy rá tudjuk bízni magunkat az ő hatalmára, az ő szeretetének a hatalmára. A Szentlélek gyümölcseit is ismerjük a Szentírás alapján. Azok a tökéletességek, amiket a Szentlélek munkál ki bennünk, mint az örök dicsőség zsengéjét. Legegyszerűbben úgy foglalnám össze, a Jézusi lelkületet formálja ki bennünk ezekben a gyümölcsökben, és ezekről majd a sorozat folyamán, vagy a sorozat alatt külön-külön is mindegyikről fogok beszélni. 9, illetve 12 ilyen gyümölcsöt sorol fel a Szentírás. A Vulgáta fordításában 12 van, azon kívül pedig 9. A Galata levél 5. fejezet 22-23 verseiben találhatók: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, béketűrés, hűs, alázat és tisztaság. Ezekről külön-külön is fogok majd ezeken az estéken beszélni. A remény nem csal meg, írja Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében, az 5. fejezetben, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek kiárad szívünkbe, Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Létünk eredete a Szent Háromság. Ezt az eredetet, ezt a forrást keresik a misztikusok, és a Szent Háromság a Szentlélek által bennünk él. Ezért szoktam azt mondani, hogy aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk. Megvan mindenünk, mert Isten a minden. És mégis állandóan koldulunk kacatokat, bóvlit. És nem töldő bennünket a hála, hogy miénk az Isten, mi pedig az övé vagyunk. Ez a legteljesebb. Minden szent áldozásban a legteljesebbet kapjuk, mert Istent kapjuk, és ővel egyesülünk. Azt szoktam mondani, hogy ha reggel misézek, hogy most már minden megtörtént, ami ezután történik, az már csak habatortán. Mert a legtöbbet, a legnagyobbat már magamhoz vettem. Míg az átlagos, vallásos ember a magánjellegű tökéletességet keresi, ezt a tökéletességet csak úgy tudja elképzelni, ha a saját kezében van az irányítás. Mindenki bízik abba, hogy ez működik, de ezt a reményt, miszerint miénk marad a dolgok kézben tartása, irányítása, soha nem ígérte meg nekünk se a Jóisten, se az Úr Jézus Krisztus, se a Szentlélek. Mi mégis ezt reméljük, hogy hát ha sikerül mégis. Mi történik, ha nem mi irányítjuk az életünk folyását, hanem úgy döntünk, hogy Isten kezébe tesszük, hogy átadjuk magunkat, nem egyszer, van egyszer nagy életfelajánlás, életátadás, hanem rendszeresen, minden nap. Ha ezt megtesszük, új tapasztalatra teszünk szert. Rájövünk, hogy Isten az, aki áthidalja a köztünk lévő szakadékot. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten megtörténik velünk. És mi nem tettünk szinte semmit, csak megengedtük, hogy Isten legyen az Isten az életünkben. Valaki ránk talált, írja Szent Ágoston, valaki kedvesévé lettünk. Tudjuk, hogy birtokba vettek bennünket, mint Jeremiás prófétát, mint Izaiás prófétát, mint a szűzanyát. Mi nem tehetünk mást, mint kérnünk kell az ajándékot. Kérni valamit Istentől nem azt jelenti, hogy rábeszéljük Istent, hogy álljon a mi oldalunkra, hanem azt jelenti, hogy fölébresztjük a bizalmat az ajándékozó iránt. A legtöbb ember nem tudja, hogy az ajándék már az övé. A keresztények zöme úgy él, mint az efezusiak, akik azt mondják Pál apostolnak, hogy nem is hallottuk, hogy van Szentlélek. Évszázadokon át egyébként az egyházban se volt téma. Nem volt irodalma a Szentléleknek, mert nem foglalkoztunk vele. Jézus Krisztussal és az Atyával foglalkoztunk, de a Szentlélek nem volt téma. Most viszont a II. Vatikáni zsinat előtt és után is úgy tűnik, hogy a főszereplő, egyik főszereplő a Szentlélek. A legnagyobb létszámban a karizmatikus mozgalmakban lévő keresztények vannak. A Szentlélek nem függ a csoporttagságtól, sem a vallási hovatartozástól. Nincsen református Szentlélek, evangélikus Szentlélek, katolikus Szentlélek, egyetlen Szentlélek van. Bármelyik gyülekezet, felekezet megpróbálja, vagy egyház kisajátítani, azt fogjuk tapasztalni, amit Jézus Nikodémusnak mondta, hogy a szél ott fúj, ahol akar. Nem tudod, honnan jön, nem tudod, hová tart, és mégis működik. Aquinai Szent Tamás mondja azt, hogy a Szentlélek az igazság lelke. Ez azt jelenti, hogyha egy olyan ember mondta ki az igazságot, aki nem vallásos, vagy esetleg üldözi az egyházat, vagy ateista, tagadja Isten létét, vagy éppen nem katolikus, hanem egy szabad keresztény gyülekezet tagja, hogyha kimondta az igazságot, akkor a Szentlélek segítségével mondta ki az igazságot, mert a Szentlélek az igazság lelke. Nélküle nem tudjuk megélni a szeretetet, és nem tudjuk felismerni az igazságot. Ez csak azért fontos, vagy azért hangsúlyozom, hogy tágítsuk ki egy kicsit a szívünket, és inkább csodálkozzunk rá arra, hogy milyen szépen működik máshol is a Szentlélek, nem csak kinek-kinek a saját gyülekezetébe, egyházközségében. Nem lehet beszorítani sehova a Szent Lelket. Isten nagyobb a szívünknél, mindennél nagyobb, csak befogadni lehet, és hinni benne, és ráhagyatkozni. Tehát nem függ a csoporttagságtól, a hit technikájától se függ. Nem csak akkor működik, hogyha én kitárt karral dicsőítek. Ha leborulok és csendben vagyok, akkor is működik. Nem a testtartástól függ, nem a szabályok előírásától függ. Ő teljesen szabad. A bizalomtól és a hittől függ, hogy mennyire merjük elhinni és befogadni. Nem függ a szentségektől sem. Hisszük, hogy a szentségekben jelen van, Jézus Krisztus a Szentlélek által, de nem csak a szentségekben van jelen. És nem függ a személyes választástól sem, hiszen meggyőződésem, hogy a tékozló fiú azért tudott visszatérni az atyai házba, mert nem tudta eltékozolni a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb örökséget, a Szent Lelket. És a Szent Lélek volt az, aki, amikor már mindenek vége volt, és már a disznók eledéléből se ehetett, ő vitte haza, eszébe juttatta, hogy van jobb. Az atyai házra elkezdett emlékezni, és elindult hazafelé. Ez a Szent Lélek munkája volt. És ez azt jelenti, hogy a morális állapotunktól sem függ, hogy a Szent Lélek jelen vagy nincs. A bűnös emberben is jelen van. A szamariai asszony találkozik Jézussal, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy ha ismernéd Isten ajándékát, te kérnéd, hogy élő vizet adjon neked. És az a Szent Lélek ott van az asszonyban, nem akkor megy bele, ott van, és csak Jézus azzal, ahogyan kimondja az igazságot, felszínre hozza ebből az asszonyból a Szent Lelket, és ez a prostituált, megvetett, szamaritánus nő Jézus első apostola lesz. Bemegy Szikár városába, és a férfiak tódulnak utána, mert megtalálta a Mesiást. Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtette az embert, és az orrába lehelte az élet leheletét, a Szent Lelket. Ettől fogva az isteni DNS-sel rendelkezünk, minden megvan a Szent Lélek által ahhoz, hogy eljussunk a mennyek országába, és eljussunk az Isten dicsőségébe. Csak együtt kell működnünk a Szent Lélekkel. Vágyakoznunk kell rá, és felébreszteni magunkban a Szent Lélek működését. Isten bennünk való jelenlétét nem lehet kiérdemelni. A viselkedésünkkel, olyan, mintha attól tennünk függővé a napsütést holnap, hogy jót cselekszünk, vagy nem. Ez tőlünk függetlenül. Isten szeretete és a Szent Lélek munkája nem ettől függ, nem lehet befolyásolni. A napfény áradni fog. Befogadni lehet, napozni lehet, és együttműködni ezzel az ajándékkal. Nem lehet kiérdemelni semmilyen szertartással sem, hanem csak elismerni és felismerni, hogy működik. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondta Jézus a szamariai asszonynak, akkor sem morálisan, aki sem morálisan, sem az igaz hit tekintetében sem felelne meg a mi elvárásainknak. Mégis ott van benne az örök életre szökölő vízforrás, és ez nagyon vigasztaló, különösen akkor, amikor elvétettük az irányt és eltévedtünk. A Szentlélek az, aki haza tud vinni bennünket. Vagyis az irgalomnak ugyanazon vizesése alatt állunk mindannyian, és olyan meg nem érdemelt, ki nem érdemelt, radikális kegyelemben van részünk, amely képes mindennek a gyökeréig hatolni. Meghívtál, hogy ízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Lélek add, hogy benned teljesen megbízzak, és a vízen bátran veled járja. A Szentlélek mindenre képes. Ha hiszünk benne és együttműködünk vele, akkor meg fogjuk tapasztalni.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Ma, augusztus 3-án Gárdonyi Géza költészetét idézzük fel. Gárdonyi Gézát mindenki ismeri szerintem Magyarországon, és nagyon sokan olvasták, talán majdnem mindenki, a nagy regényeit, különösen az Egri csillagokat, vagy a Láthatatlan embert, Ida regényét, valamelyiket ezek közül. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született Agárdon, Agárpusztán, és mivel a szomszéd faluban, Gárdonyban anyakönyvezték, ezért egy idő után írói neveként, és minden neveként a Gárdonyi nevet használja. Több álnév alatt is írt, Göre Gábor név alatt is vannak ismert szatírái Gárdonyi Gézának. A mai napon, Gárdonyi Géza születésnapján nem a regényíró Gárdonyi Gézát, nem a drámaíró és az újságíró Gárdonyi Gézát, hanem a költő Gárdonyi Gézát idézzük. Fogadja a hallgatói család szeretettel Gárdonyi Géza istenes költészetét. Gárdonyi Géza, írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé. Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat lankadatnak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forrás útja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabnak napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galamb búgás, viharvertnek ereszet, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is, milyen szép rege, bölcsnek, rejtelmek tengere. Fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benne zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benne vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíborleplek rongyámálnak, dicsőségek füstbe szállnak, csak ez a könyv nem tér porba. Mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra. Isten szíve dobog benne. Gárdonyi Géza.
4: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
5: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
6: Istenem, jöjj segítségemre!
7: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
8: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
7: Mert ékeztünk ellened.
8: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
7: És add meg nekünk az üdvösséget.
8: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
7: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyjunk nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Augusztus 1-én vette kezdetét Nagy Boldogasszony böjtje. Arany és bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Informatikai Diákolimpián. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A görög katolikusok a Szent Kereszt körül hordozásának ünnepétől, augusztus 1-től bűnbánattal, böjtel, lelki összeszedettséggel készülnek az Istenszülő elszenderedése augusztus 15-i ünnepére, tudatta a Miskolci Egyházmegye. A kéthetes böjti időszak különlegessége, hogy a görög katolikusok augusztus 1-től 15-éig minden nap elvégzik a Paraklisz szertartását, amelyet a bizánci egyház valójában ezekre a napokra ír elő. Ezen a napon a bizánci rítust követő egyházakban az úgynevezett kis vízszentelés szertartását szokták végezni. Ez abban különbözik a nagy vízszenteléstől, hogy a körmenet alatt eléneklik az odaillő himnuszokat, maga a szentelő ima pedig rövidebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emlékét is tiszteli az egyház. A 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk életüket adták, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. Az Európai Informatikai Ifjúsági Olimpia egy évente megrendezett nemzetközi programozási verseny az európai országok 16 évesnél fiatalabb diákjai számára. Az ELTE az MT-nek eljuttatott közleményében írta, a magyar csapat minden tagja éremmel zárta a versenyt, jeles eredményükkel ismét bebizonyították, hogy nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartoznak. Aranyérmet szerzett Aravin Péter a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból. Bronzérmes lett egy kisvárdai, egy szegedi és egy budapesti gimnázium diákja. A július 24-e és 30-a között 10. alkalommal megrendezett versenyen 25 ország 100 diákja mérte összetudását. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze, hogy kapcsolatot teremtsenek olyan kortársaikkal, akik osztoznak az informatika és számítástechnika iránti szenvedélyükben, és hogy ötleteket osszanak meg. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent, írta a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook oldalán. A mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak, vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Sári Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén, tette hozzá. A bejegyzésében azt írta, nem csak a leletek a fontosak, hanem az a közeg és az a környezet is, ahol megtalálták azokat. Ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, Erzsébetért, Jutkáért, Anikóért és Rózsikáért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
3: Hiszen egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogadtál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Élektől fogadtál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
3: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit Te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, befolyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt, betlehemi jászladnál, szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szemszűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafele indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívembe én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is? Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma a budapesti stúdióban Foltán Lászlóval fogunk beszélgetni hitről, életről és a Szentírásról. Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. A beszélgetés második részét hallják. Szerepel egy könyvben, aminek az a címe, hogy a sport a listánhez. Igen. Ez egy interjú kötet, ugye?
2: Igen, kaptam egy felkérést. Legeza László felkért, hogy írjak néhány gondolatot

0: amit gondolok a kereszténységről, és amiről most beszéltem, azt ott egy kicsit bővebben le is írtam. 16 sportoló ír, világbajnokok, olimpiai bajnokok, sportolók, egy atya is ír benne, vízilabdázó, Regőci Krisztia például, Schmidt Pali, tehát ott vagyunk 16-an, és leírják, és ebbe a könyvbe az ott a megtiszteltetés, hogy én is írhattam, és őszintén nekiültem, nem sokat gondolkoztam rajta, és eszembe jutott, próbáltam elmesélni, hogy mit gondolok, és miért.
1: A sporttal Istenhez.
0: A sporttal Istenhez.
1: Melyik évben jelent meg ez a könyv?
0: 2,5 éve jelent meg, az Eklézsia kiadóban lehet megkapni. Annyit talán róla, hogy végigolvassa a többieket, érdekes, mindenki egy kicsit más. Van, aki csak megköszöni Istennek, és van, aki például nagyon tetszett nekem Hargitai Andrásnak az írása is. Fogtam, elmeséltem, amit gondoltam, és azért kaptam a jó Istentől. Mert azt hinnék az emberek, hogy csak panaszál, mert a sportban az az igazság, hogy nem kaptam egy barátságos válogba veregetése az olimpiai bajnokságért, mert más terveztek. Nem akartak kivinni, és egy kicsit bánatos voltam, de a jó Istentől mégis, és ebbe a könyvbe le is írom. Olyat kaptam, amit akárki nem kaphat. Hogy honnan jön, sose tudhatjuk.
1: Mert... És 1980-ban a moszkvai olimpián nyert aranyérmet.
0: Igen, de honnan kaphatunk jóvátételt az Istentől? Mert az egyik oldalon nem jön be emberek miatt, és a másik oldal hol ad vissza, és nem is gondoljuk. Ugyanis történt, 69 éves elmúltam, amikor a testnevelési egyetemről megkerestek, hogy szeretnének csinálni egy felmérést idős sportolók között, hogy milyen a biológiai életkorkoruk, és mennyi a valóságos a igazolvány szerint. Jelentkeztem, jó, elmentem, vért vettek, és érdeklődtem, hogy akkor mennyi, de jó hosszú vizsgálat volt, és a DNS vizsgálat, mennyi vagyok, mennyi a biológiai életkorom. Fél évig vizsgálgatták, és utána jött az eredmény, hogy 9,5 évvel fiatalabb vagyok biológiai életkorban, mint a többiek. Most kérdeztem, jó, de is a többiek, van, aki 2-3 évvel, mert sok embert megvizsgálta, sok bajnokot, és a többiek általában többek egy kicsit. Na, ezt kaptam a jó Istentől, és ezért, hát hányan cserélnének, hány aranyérmet adnának ezért? Úgyhogy...
1: Itt adta vissza a jó Isten.
0: És visszakaptam, ugye? És ezért, hogy mikor megyek az unokáimat meglátogatni, ők sajnos Svájcban vannak, 1000 kilométerre vannak, és megyek ki autóba, bepattanok, és van energiám hozzá, hogy 1000 kilométert egy szuszra levezetek, megérkezem, és nem érzem magam fáradtnak, az egyik unokám a nyakamba ül, közben a másikkal sakkozok, de így ez megtörtént, és a másikkal közben sakkozok, megérkezek, és utána egy-két napig ott vagyok velük, autó, és jövök vissza, és most 73, és elvutam, és most voltam, hogy egyedül beültem a kocsiba, 1040 kilométer pont ajtótól ajtóig, és van energiám hozzá, hogy az unokáimmal játszani akarok, akkor el tudjak menni játszani. Úgyhogy ezt csak a jó Istennek köszönhetem, hiszen ezt nem lehet kilobbizni.
1: Hát így van, akkor itt adta vissza a jó Isten önnek.
0: Igen.
1: Amit sokan elismerés nem kapott.
0: De sokan cserélnének ezzel. Sose tudhatjuk, hogy honnan kapjuk meg. Úgyhogy elégedett volna.
1: De az Úr gondoskodik. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvivő elnöke. Mit jelent ez önnek, mint keresztény embernek? Miért vállalta ezt a feladatot? Mit jelent önnek?
0: Először a saját természetemreből kell kiindulnom, ugyanis biztos a kereszténység meg a gyerekkori nevelésem a keresztény közösségből jött értékrendem miatt volt az, hogy egyszerűen nem bírom elviselni a cinizmust. Nem érzem jól magam. Most így 70 fölött is, ha visszagondolok, hogy hol éreztem jól magam az életbe, egyszerűen a 2 évi katonaság alatt, mert mindenki akkor azt gondoltuk, hogy be vagyunk zárva, de mégis értékrend szerint a bezárt közösségben nem volt cinizmus. ki volt szolgáltatott az emberek, és mégis az emberek, az egymáshoz való viszonyunk a sokkal jobb volt, emberibbnek mondjuk most, emberibb volt, mint később kín az életben, akár a sportban, ahol mindegy szét akarta taposni a másikat, tehát egyszerűen nehezen viseltem, és ezért is voltam külön, a cinizmus. És aztán, ahol jól éreztem magam az életbe, az pedig a pünkösdi búcsún, a vonatom, mert ott, amikor 1200 vagy 1500 ember fönn van a pünkösdi búcsúra a vonatom. A Csíksomlyói búcsúra a vonaton, ott találkoztam azzal, hogy az orvostól, a mérnöktől, a segédmunkásig mindenki ugyanabban az értékrendben van, és jól tud beszélgetni, mert ugyanarról ugyanazt gondolja. Ott éreztem ezt a fennköltséget mag, és amikor elkezdtünk életemben Gyanek Gyuri barátommal a Hunyadi programmal foglalkozni, hogy a déli harangszót ünnepeljük meg, erről csináltunk a Hősök terén 10 darab ünnepséget, és kibéreltük a Hunyadi hajót, végig éjjeneztük a Dunát, de ez egy másik téma, és a Keresztény Értelmiségi Szövetsége köszöntem, mert nekem csak senki más, pedig nagyon sok időnk elment ezzel. Onnan, ott a szervezés közben ismertem meg embereket a Százak tanácsából, és elhívtak a Százak tanácsa ülésére, hogy mondom, oda lehet lenni, meg lehet látogatni, és akkor elmentem, és ott üldögéltem. 2 évig csak üldögéltem, és hallgattam őket, és mondom, ezek az emberek ugyanazt gondolják, mint én, csak itt professzorok vannak, és jobban megfogalmazzák, mint én. És aztán szóltak, hogyha mennyit járok köztük, akkor maradjok ott köztük. És azt vettem észre, hogy az érzem jól magam köztük, hogy nem csak az értékrend, hanem egy olyan belső környezet van, ahol a cinizmus még a írmagja sincsen.
1: De jó.
0: És ezért így kerültem oda. És aztán lett egy kis válság, úgyis az elnök beteg lett, akkor én kérte, hogy segítsek neki, segítettem neki, akkor kigyógyult ugyan, de már most már 85. évében van, és akkor azt mondta, hogy ha besegítettem, akkor már én tudnám legjobban csinálni. Úgy éreztem, hogy nem vagyok én azért a méltó a feladatra, de mégis elvállaltam, hogy ez a közösség egyben maradjon, mert megérdemli.
1: Mit jelent tulajdonképp, ha röviden meg lehet foglalkozni, ez a Százak tanácsa mit jelent, mivel foglalkoznak? Ez egy közhasznú egyesület.
0: A Százak tanácsa morális kérdésekkel foglalkozik. 30 évvel ezelőtt alakult, Fekete Gyula, Kossuth Díjas író alapította, pont a Hor kormány alatt, mikor morális kérdések baj volt az országban, és olyan emberek, olyan morális tekintélyek, Grosics Gyula sportolóktól, Búzánszki Jenő, Fekete Gyula, akkor csupa Kossuth Díjas, Márdő Ferenc is tagja volt, Sinkovics Imre. Uh-huh. Tehát olyan emberek voltak, akik akkori korosztály hallgatott a véleményükre. És ők nem csináltak mást, mint morálisan próbálták helyes irányba tenni a közvéleményt. Ami aztán egy kicsit ellaposodott, meg öregedett a korosztály, próbálunk újakat beszervezni, de ez nevezhetjük a vének tanácsának is, bár mondják, öregek mit akarnak, de mindig az öregek mondták meg az örök értékek irányát. És a jelszavunk az, hogy vegyük válunkra a haza sorsát. Én pedig hozzátettem magamnak, hogy nem mindegy, hogy mit hagyunk magunk után. Tehát ez a közösség azért van ott, mert ez nem akar már ezzel jól járni. Nem akar mást, mint csupa Kossuth Díjas van ott, hogy nem akar más, mint amit magunk után hagyunk, az jó legyen. Ezért dolgozunk. Minden évben kiadunk egy kiáltványt, nem kiáltványt, vagy adventi levél formájába év végén megjelentik. Most is, de ki fogunk adni egyet, már készen van, most épp dolgozunk rajta.
1: És hol jelenik ez meg? A honlapjukon?
0: A Bécsi Naplóban fog most először megjelenni. Most nem tudjuk, hogy mihol fog megjelenni, mert pillanatnyilag olyan a helyzet, hogy az újságok most épp átalakulnak, mert idáig MT-re főtettünk valamit, az újságok átvették.
1: Tehát ez a Bécsi Napló, ez egy Bécsben kiadott, igen, nyomtatott sajtótermék.
0: Igen.
1: Uh-huh, értem.
0: Most ott fog megjelenni csak.
1: Ja, erkölcsi megfontolások.
0: Annyit mondok, hogy pártpolitikával nem foglalkozunk.
1: Igen.
0: Csak morális kérdések.
1: Morális kérdésekben.
0: Úgyhogy egyik jelszavunk is az, amit mondtam Szent Ágostontól, hogy ami morálisan rossz, az politikai rossz, és ehhez tartsuk magunkat. Csak a pillanatnyilag jól járni akarók nem akarják ezt elvenni, inni. Nekem például a házamra a bejárat előtt van egy kopjafa, a kopjafa alján pedig ki van írva, az élet nem arra való, hogy mindig csak jól járjunk. Most mindig nézik, hogy ez egy síremlék? Nem, mondom, ez egy bölcsesség. Gondolkodunk egy kicsit mulandóságunk tudatán. Ezt hozzá szoktam tenni. A házamon meg fönn a sátortetőn fönn van a Szent Korona, fából, kifalagva, alatta a nemzeti színű lobogó, ugye a padláslukból kilóg a zászló, alatta a kettős kereszt, 1 méter 20 centis, és ez ráül a H betűre, a IHS, ugye ezt ismerjük, így ráül, és ez alá még föl van írva rovásírással, én faragtam ki 6 méter hosszan, Isten áld meg a magyart. Beszoktak néha csengetni hozzám, Kertvárosban lakom, egy romos házat vettem meg annak idején, mert a lányom aszmás volt, és téglaházba kellett menni, aztán 35 év alatt felújítgattam, de jó ott lakni. Néha becsöngetnek hozzám hittérítők is, egy Jehova, meg stb. Vegyes népség. Nyomja a csöngöt, kimegyek, és mondja, hogy mondom, hölgyem, ne haragudjon, nézzem már föl a házra, akar megtéríteni. Van, aki azt hiszi, hogy templom. Mondom, nem, ez csak magyar jelké. Ez is egy másik történet, hogy miért ilyen. Elmondom, hogy igaz, ezt meg is írtam egy novellába, hogy néztem a házamat. Az a hatalmas homlokfal dél felé, és üres. Ez a nyeregtető pontosabban ilyen, így. Mondom, olyan üres ez a fal, mit kéne ide tenni? Napórát, valami, üres. És akkor kijártunk a vitézi rendel Erdélybe, avatáson, és mondjuk, menjünk föl a hegyre. Fölmegyünk a hegyre, Csíkszeredán voltunk, vitézi avatás, fölmegyünk, és...
1: Ön is tagja a vitézi rendnek?
0: Lenézünk a hegyről, Csíkdelne felé, tudom, Csíkdelnébe, van egy Árpád-kori kis templom, kis kőfallal körbevéve. Nézzük meg a templomot. Beülünk a kis buszba, elmegyünk, és körülötte van egy-két régi ház. És így állunk ott, nézem, lenézek a házra, és az egyiknek a homlokfalán látok egy nagy Magyarország térképet, benne kis Magyarországgal. Megmerevettem. Mondom, Romániába? Jó, hogy nem egy falu közepe, kiesik ki. De valaki ezt fölmerte tenni, ott, ahol ezért nemrég akasztottak. Mondom, hol vagyok mi a magyarságunkkal? Hol vagyok én itt a bocskaival beöltözve? Ehhez az emberhez képest. És akkor döntöttem el, hogy a házamat milyen jelképekkel kell fölrakni. Ez ott ütött meg így. Hazajöttem, és a Jóisten útja, Budafokra mentünk le egy barlangkápolnába. Sose jártam ott, mutatták. Fölnézek így a bejárat fölé, és ott az IHS-t láttam. És mondom, hát ezt meg kell csinálni. A kettős keresztel az IHS-t így lát, mondom, hát ezt nekem is. Hazamentem, már faragtam is ki fából, dekopírfűrészt, minden.
1: De jó.
0: Hát és akkor meg a Szent Koronát, azt nem én faragtam, de ki, és persze a szomszédok persze fölháborodtak, a liberálisok, de már megnyugodtak. Benne hagytam, és akkor mondja a szomszédom, hogy liberális szomszédom, hogy nagyon magyarkodó lettél. Mondom, én nem tudok magyarkodó lenni. Szóval, miért? Mert magyar vagyok. Hát a magyar ember nem tud magyarkodni, ugye? Mit tudom én, ha valaki, mit tudom én, egy román beöltözik huszárnak, akkor az magyar kakodik. De én nem tudok. És ott van egy jelkép, és csináltam más jelképet is a kertembe. Egy részen kiszáradt a fű mindig, oda sütött a nap. Mondom, ide valamit kéne tenni. És locsolni is kellett, és gondoltam, ások egy kutat itt Csillaghegyen, a Dunaparti rész, ott közel van a víz, néha 4 méternél már víz van, hát leástam 4 méterre, és onnan furtam, még lementem 8 méterig így, mondom, ha van kutam, akkor csinálok egy kis szökőkutat is. És akkor oda vezettem a villanyt, műanyagcsövet, és Dunapartól hordtam föl köveket, és csináltam egy kis sziklakertet, kör alakút. És a kör alakú sziklakert a közepét egy kicsit tölcséresre csináltam betonból, és oda vezettem a csövet, hogy onnan visszafolyjon a víz a kútba, ha lesz szökőkút, és onnan a föld alatt jön a víz szintén föl, de milyen emlékművet csináljak én? Ennek csináltam egy ilyen 1 méter magas fehér cementből egy oszlopot, négyszögletűt, arra rátettem egy lapos követ, egy nagyon mindegy, nagy gallért kell elképzelni, és akkor fogtam ki egy rossz kosárlabdát, megtöltöttem kőporral, meg fehér cementtel, beleraktam egy seprűnyelet, és így lett egy fehér gömböm. És ezt a fehér gömböt rátettem erre a gallérra, és ott volt rajta a luk, ott följött a cső, és onnan spriccelt ki a szökőkút. De mondom, ez még így nem jó. És akkor csináltam egy kettős keresztet, kicsit, és ennek a gömbnek pont így a hátuljára fölragasztottam. És szemből úgy néz ki, mint az országalma, a kettős keresztel, a királyi országalma. Tehát az ember szemben van vele, ott a királyi országalma. És akkor még vettem egy kőt, turummadarat, egy kicsit, elejére tettem egy sziklára, oda ráraktam, ami fehér kő, és aranypörét összekevertem palisander színű sziladekorral, és ettől aranypörben, és ettől ilyen bronzos lett. Ezzel lekentem, és úgy néz ki, hogy egy bronzszoborból lenne a sas, és akkor az a turul, mögötte az országalma, amit ha megnyomom a gombot, akkor szökőkút jön ki belőle.
1: Ezekkel a magyar jelképekkel.
0: Ez van középen, és ez a liberális szomszédom kijött, átnézett, és azt mondja, ez egy 15 éve volt, azt mondja, olyan lett a kerted, mint egy vasutas üdülő, pontosan így mondta. Most mondom neki, te, pont ezt szerettem volna elérni, hogy olyan legyen, mint egy jó, régi, régi királyi vasutas üdülő. Pont úgy néz ki. Pont, örök értéket horgozó, jó királyi üdülő. Megfordult el, aztán is visszament.
1: Oké. Okay. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Szívesen. Na, ilyen élményei vannak a szomszédaival.
1: További jó tevékenykedést kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
2: Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murány Nikolett beszélgetett.

0: lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink! Szerte a világban, a mai napon ünneplik a legismertebb magyar szent, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. Mi, magyarok, majd csak két nap múlva tesszük, a régi hagyomány alapján, ám annál nagyobb szeretettel, hiszen az ő személye mindig is a felebaráti szeretettel testesíti meg a hívő ember számára. Ráadásul nem régiben ünnepeltük Szent Márton püspököt is, aki szintén a felebaráti szeretet szentje, s hazánk földjén született. Az ő ünnepű kapcsán ma szeretnénk a segítségnyújtásról szólni, a teljesség igénye nélkül, azaz arról a szeretetről, amely mindig a másik emberre figyel. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: A másoknak való segítségnyújtás mindig is a keresztény ember legfontosabb ismertetőjegye. Az az ember, aki nem tud, vagy inkább nem akar mások segítségére lenni, messze áll a keresztény élettől, nem mondhatja, hogy ő Krisztus követője. Ezért, ha mi kereszténynek valljuk magunkat, akkor mindig, mindenhol, ahol csak lehet, és mindenkivel szemben késznek kell mutatkoznunk segíteni, különösen azoknak, akiknek igényük van rá, akik rászorulnak. És itt természetesen nem csak az anyagilag rászorulókról van szó, mert a gazdag ugyanúgy rászorulhat mások segítségére, mint a szegény, hiszen egyedül legtöbb dologban nem tudunk célt érni. Szükség van mások támogatására, segítségére. Ahhoz azonban, hogy kialakuljon bennünk a segítségnyújtásnak szinte ösztönből jövő erénye, meg kell tanulnunk azt valahonnan. S természetesen ezt leginkább a családban tanulhatjuk meg, ezért az első hely, ahol ezt megismertethetjük, megismerhetjük, és saját családunkban elérhetjük, éppen a család. Ezért ott kell megmutatkoznia és kialakulnia a segítségnyújtásnak is legelőször. Ehhez szól hozzá a következő leírásunk is. Nemrég átjött hozzám egy barátom kávézni. Üldögéltünk és az életről beszélgettünk. Egy ponton megjegyeztem. Megyek és elmosogatok, rögtön jövök. Erre úgy nézett rám, mintha azt mondtam volna, hogy űrhajót építek. Csodálattal, vegyes csodálkozással tette hozzá. Örülök, hogy segítesz a feleségednek. Én nem szoktam, mert ha mégis, a nejem sosem dicsér meg. Múlt héten például felmostam, és azt sem mondta köszi. Visszaültem mellé az asztalhoz, és elmagyaráztam, hogy én nem segítettem a feleségemnek. Ami azt illeti, a feleségemnek nem segítségre van szüksége, hanem egy partnerre. Én partner vagyok az otthoni teendők elvégzésében, és nem segítség az, hogy házi munkát is végzek. Nem segítek a feleségemnek a takarításban, mert én is itt élek, és muszáj takarítanom. Nem segítek a feleségemnek a főzésben, mert én is akarok enni, ezért főznöm is kell. Nem segítek a feleségemnek a mosogatásban, mert én is használom azokat a tányérokat, amikből eszünk. Nem segítek a feleségemnek a gyerekek körüli teendőkben, mert ők az én gyerekeim is, és az a feladatom, hogy az apjuk legyek. Nem segítek a feleségemnek mosni, teregetni és összehajtogatni a ruhákat, mert ezek az én és az én gyermekeim ruhái is. Nem segítek otthon. Én is ott lakom, a házhoz tartozom. Ami pedig a dicséretet illeti, megkérdeztem a barátomat, hogy mikor fordult elő utoljára, hogy a felesége végzett a takarítással, a mosással, az ágynemű felhúzásával, a gyerekek megfürdetésével, a főzéssel, a rendrakással és a többivel, és te annyit mondtál, köszönöm. De nem csak egyszerű köszönömről van szó, hanem a totális elismerésről. Na hát, fantasztikus vagy! Ez így most furcsának tűnik talán. Furán nézel most magad elé. Amikor te egyetlen egyszer életedben felmostál, rögtön elvártad, hogy kitüntetést kapj. De miért is? Gondolkoztál már ezen, drága barátom? Talán azért, mert macsó kultúránkban azt tanultad, hogy mindez az ő dolga. Esetleg azt képzeled, hogy mindez pikpak megvan, a kisujját sem kell mozdítania érte. Akkor hát dicsérd őt úgy, ahogy elvárod, hogy ő dicsérjen téged, ugyanolyan intenzitással. Nyújtsd a kezed, viselkedj igazi társ módjára, ne pedig úgy, mint egy vendég, aki csak enni, aludni, fürdeni és egyéb szükségleteket kielégíteni érkezik. Érezd magad otthon, ez a te házad is. Hogy igazabb és boldogabb legyen földi életünk, ahhoz otthon kell valami változást elérni. Az igazi változás társadalmunkban, az otthonokban kezdődik. Tanítsuk meg tehát fiainknak és lányainknak, hogy miről szól az, hogy igazi társ vagy. Hogy miről szól az igazi házastársi párkapcsolat, mit jelent igazán szeretni a feleségemet vagy férjemet. A gyermekek ebből tanulhatják meg az önzetlen segítségnyújtás, az igazi szeretet miben létét. És ha ezt otthon, szüleiktől megtanulták, akkor sok-sok olyan emberrel fogunk találkozni, mint aki a következő rövid példánkban szerepel.
2: A történet nem velem történt, hanem a kislányommal, de úgy érzem, ezt mindenképp el kell mesélnem. Minden reggel busszal utazik Kecskemétre az iskolába. Egy olyan megállónál, ahol nincs lehetőség arra, hogy zebrán jusson át az ember az úttesten, minden reggel a túloldalon megjelenik egy házas pár, három kisgyerekkel. Feltehetően a tanyavilágban laknak. És az első adódó lehetőség alkalmával átkísérik a gyerekeket a buszhoz, mivel két gyerek szintén Kecskemétre jár iskolába. Aki ismerős erre, biztosan tudja, hogy milyen nehéz zebra nélkül átjutni a másik oldalra. Tegnap reggel valami oknál fogva az apuka egyedül jelent meg a három gyerekkel az út szélén. Sajnos csak két keze van az apukának is, ezért gondot jelentett neki átkelni a forgalmas úttesten. És lám, s ez a történet lényege, a buszsofőr ezt meglátva leszállt a buszról, átment az úttesten, és átvezette a gyerekeket a buszhoz. A buszsofőrnek hatalmas tisztelet.
3: Aki szeretetben és szeretetből él, az mindig megérzi, észreveszi, hogy hol és milyen módon lehet és kell segíteni. A keresztény embernek ezért különösen is érzékenynek kell lennie arra, hogy meglássa és szinte gondolkodás nélkül rögtön segítségére siessen annak, aki épp rászorul. És ez biztos, hogy nem attól függ, hogy jólétben vagy éppen nyomorban éle az ember, hanem attól, hogy van-e benne empátia, segítő és szolgálatkészség, azaz Krisztusi szeretet. Mert akiben van, az akkor is segít, amikor ő maga is segítségre szorul, mint azt következő elbeszélésünk is bizonyítja.
2: Történt a héten egyik reggel, hogy kinézek az ablakon, és látom, hogy az utcán álló kukákból alumínium dobozokat vesz ki egy középkorúnál kicsivel idősebb nő. Sietősen tette, mert aznap a szemétszállító munkások korán érkeztek, és már negyed hét körül elkezdték üríteni az utcában a kukákat. Valamiért azt éreztem, hogy adnom kell neki egy kis pénzt. Azt éreztem, megérdemli. Kicsit ezen elgondolkoztam, miközben ő már tovább is ment a következő kukához, hiszen sietnie kellett, ha meg akarta előzni a munkásokat. Gyorsan kihajoltam, és kiabálni kezdtem, hogy hölgyem, hölgyem! Nehezen hallotta meg, mert közben a zajos kukás autó a közelünkbe ért. Integettem neki, mire visszafordult. Egy tiszta, nyílt tekintetű ember állt meg előttem. A pénztárcámból kivettem 1000 forintot, és felé nyújtva kérdeztem. Elfogadná? Eddig ez egy mindennapi történet is lehetne, de a válasza hallatán földbe gyökerezett a lábam. Igen, köszönöm. Majd kis gondolkodás után ebből 500 forintot elviszek a Tesco-ba, a szélvihar károsultaknak. Azt kérdeztem, tessék, mire ő a károsultaknak, a tetőre. Nagy nehezen sikerült kimondanom a szavakat, hogy ahogy gondolja, de szerintem nyugodtan költse magára, mire a szemei könyvbe lábadtak. Itt volt az a pillanat, hogy minden jót és Isten áldását kívánva neki elköszöntünk. Bár azt hiszem, ezt az embert bármilyen nehéz életet is adott neki az élet, Isten már megáldotta. Méghozzá a legnagyobb kincsel, egy jó szívvel, ami még önzetlen is. Nagyon sokáig gondolkoztam még ezen az emberen, aki sanyarú helyzete ellenére mégis másokon akar segíteni, a hirtelen jött és nem várt kis bevételéből. Azt gondolom, mindenki számára elgondolkodtató és példaértékű lehet ez a kis történés. Ennek az igaz történetnek elmondásával kívánom, hogy egyre több ember szíve nyíljon meg a többiek felé az önzetlen szeretetben.
3: A Jóisten hozzánk soha sem szólt szebben, soha meghatóbban, mint a szeretetben. Szívünk dobogása az Isten beszéde, megérti a földnek minden nemzetsége. Minden falat, amit megfelezel mással, fölír Isten előtt egy-egy imádsággal. S még födeled védőn hajlik az árvára, a szalma födél is az az Isten háza. Mert az Isten hozzánk sohasem szól szebben, mint a könyörülő, édes szeretetben.

0: Turmezei Erzsébet Isten Szava című versét hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Már felnőttként írta le egy többgyermekes édesanya. Valahányszor hugommal veszekedtünk, anyánk büntetésből két egymással szembeállított székbe ültetett minket, és megparancsolta, hogy egymás szemébe nézve mosolyogjunk, akármilyen nehezen megy is. Ilyenkor a mosoly csak hamar őszinte lett, és percek alatt nevetésben tört ki. Valami hasonló bölcsesség kell ahhoz a szülők számára, hogy gyermekeiket a helyes és jó útra tereljék, mert ez az az út, amelyen járva gyermekeink is, és mi is, mi magunk is megtaláljuk örömünket, boldogságunkat. Nem is beszélve azokról, akik jóságunk és szeretetünk ajándékából részesülhettek. Lehet, hogy nem fog emlékezni néhány év múlva a nevünkre, vagy magára a jó cselekedetre, de az biztos, hogy megtanult valami fontosat, amivel esélyt kapott ő is arra, hogy jót tegyen másokkal. Erről szól történetünk. John egy reggelen becsaszogott az életembe. Elhanyagolt külseje volt, másoktól levetett, túl bő ruhákban és viseletes, a varrásoknál szakadt cipőben jött. Fekete, vándorló munkásszülőktől származott, akik nemrégiben telepedtek le a kis észak-karolinai városban az almaszüret idejére. Ezek a munkások a legszegényebb réteghez tartoztak, alig tudták fenntartani a családjaikat. Amint megpillantottam Johnt, miközben jelentést tettem a második osztály heteseként, igencsak nyomorúságos látványt nyújtott. Lépésről lépésre ment ki a tanárnőnk elé, és beírta a nevét az osztálykönyvbe. Nem tudtuk hova tenni magunkban a rongyos külsejű jövevényt, de egyre másra rosszalló suttogásokat lehetett hallani a sorok közül. Ez meg kicsoda, motyogta a mögöttem ülő fiú.
1: Valaki nyissa ki az ablakot.
0: Kuncogott egy lány. A tanárnő ránk emelte tekintetét, olvasó szemüvege mögül, mire a moraj elült, és ő visszatemetkezett az osztálynaplóba.
1: Gyerekek, ő John!
0: Jelentette be osztályfőnökünk, és megpróbált lelkesnek látszani. John körülnézett és elmosolyodott, azt remélve, hogy valaki majd visszamosolyog rá. Senki sem mosolygott vissza, de az ő arcáról így sem fagyott le a mosoly. Lélegzett visszafojtva ültem, nehogy tanárnőnk észrevegye a mellettem levő üres helyet. Sajnos észrevette, és ujjával arra felé bökött. John rám nézett, és becsusszant mellém a padba. Én mélyen lesütöttem a szememet, nehogy azt hihesse, hogy bennem új barátra lelhet. Az első hét végére John szilárdan megvetette a lábát az iskola társadalmi létrájának legalsó fokán. Az ő baja, mondtam anyámnak egy este a vacsoránál, még számolni is alig tud. Anyám esti beszámolóim alapján egészen jól megismerte Johnt. Mindig figyelmesen végighallgatott, de általában nem szólt hozzá, csak elmélázva hümmögött. Leülhetek melléd? Kérdezte John az ebédlőben vigyorogva, tálcával a kezében. Én körülnéztem, hogy ki látja, majd félénken azt feleltem, oké. Néztem, ahogy eszik, hallgattam, ahogy fecseg, és egyszerre átvillant az agyamon, hogy nincs is rajta semmi nevetséges. Kifejezetten kellemes volt a társasága, és rendkívül élénk beszélgető partner volt. Ebéd után egyesült erővel bevettük a játszóteret. Ide-oda kalandoztunk a mászókák, a hinták és a homokozók között. Amikor felsorakoztunk tanárnőnk mögött, hogy visszatérjünk az osztályterembe, elhatároztam, hogy nem hagyom Johnt barát nélkül. Mit gondolsz, miért bánnak olyan csúnyán a fiúk Johnnal? Tettem fel a kérdést egyik este anyámnak lefekvés előtt.
1: Nem tudom.
0: felelte szomorúan.
1: Lehet, hogy csak így tudnak viselkedni.
0: Mama, holnap lesz a születésnapja, és nem fog kapni semmit, se tortát, se ajándékot, semmit. Senki se törődik vele. A mamám és én mindketten tudtuk, hogy amikor valakinek születésnapja van, akkor az anyukája az egész osztálynak hoz pudingot és süteményt. Az én anyám is minden évben teli szatyrokkal vonult be az iskolába az én és a nővérem születésnapján. John anyja azonban egész nap dolgozott a gyümölcsösben, a fia születésnapja sem volt kivétel.
1: Ne aggódj!
0: Mondta anyám, és jó jégypuszit nyomott az arcomra.
1: Biztos vagyok benne, hogy minden jóra fordul.
0: Életemben először ébredt fel bennem a gyanú, hogy téved. Másnap a reggelinél bejelentettem, hogy rosszul érzem magam, és otthon szeretnék maradni.
1: Van ennek valami köze John születésnapjához?
0: Kérdezte anyám. Arcom hirtelen vörös pírja elég egyértelmű válasz volt.
1: Te mit szólnál hozzá, ha az egyetlen barátod nem jelenne meg a születésnapodon?
0: Kérdezte gyengéd hangon. Egy pillanatig elgondolkodtam. Azután búcsúcsókot nyomtam az arcára, és elindultam otthonról. Talán nem is lesz olyan rémes ez a nap, reménykedtem. Délutánra már csak nem elhitettem magammal, hogy a születésnap nem is olyan nagy dolog. Amikor azután a tanárnő matematikai egyenleteket írt a táblára, egyszer csak ismerős hangot hallottam a lépcsők felől. A hang a születésnapi köszöntő dalt énekelte. Néhány pillanattal később betoppant anya, kezében egy tálca süteménnyel és égő gyertyákkal. A hóna alatt szépen becsomagolt ajándékot szorongatott, tetején piros masnival. Osztályfőnöknünk magas hangja csatlakozott anyáméhoz, miközben az osztály döbbenten és értetlenül bámult rám. Anya odament Johnhoz, aki úgy nézett ki, mint egy hirtelen reflektorfénybe került űzött vad. Letette elé a süteményeket, meg az ajándékot a padra.
1: Boldog születésnapot, John!
0: A barátom nagylelkűen mindenkivel megosztotta a süteményt, türelmesen körbehordozta a tálcát az egész osztályon. Észrevettem, hogy anyám engem figyel. Mosolygott és integetett, amikor beleharaptam a csillogó csokoládé bevonatba. Ma már nem nagyon emlékszem a gyerekek nevére, akik részt vettek azon a születésnapi ünnepségen. John nem sokkal később elköltözött, és azóta sem hallottam felőle. De amikor meghallom a születésnapi dalt, mindig eszembe jut az a nap, amikor a legszebben csengett. Hallom anyám énekét, látom a csillogást annak a fiúnak a szemében, és érzem a számban a leges-legédesebb születésnapi sütemény ízét. Valószínűleg hallgatóink közül is vannak többen olyanok, akik átérezték már ezt a jóleső és lélekemelő érzést, amikor mások váratlanul olyan jót tettek velünk, amire nem számítottunk, s amely egészen meghatott minket. Ez az érzés az, amely ösztönözhet arra, hogy mi is tegyünk jót másokkal, nyújtsunk segítő kezet embertársainknak, hogy ők is megérezhessék az öröm és a szeretet ízét, s hogy ők is továbbadhassák a jót. Annál is inkább, mert úgy tűnik, manapság kevesen látják meg azt, hogy ma is vannak jótét lelkek, akik nem csak kötelességből, hanem jóságból és szeretetből cselekszenek, tevékenykednek. Mert, hála a Jóistennek, vannak ilyen emberek közöttünk, vannak, akik Isten szeretetüket ki tudják fejezni azzal, hogy másoknak segítenek és jót tesznek. Egy ilyen esetet mutat be befejező történetünk.
1: Valahol egy rendelőben. Reggel 8:30. Betegszállítók kopogtatnak, és 80-on túli nénit hoznak valahonnan, jó messziről. Átadják. Átveszem a papírokat. Kiültetik a váróba. Foghíjas székek, még félig tele a váró. A szélső székre ül. Botját és jobb időket látott kis táskáját maga mellé teszi a székre. Öreg, kékfoltos kezeit összekulcsolva vár. Adatfelvétel következik. Kérdezek, mellé ülve kedvesen. Halk, riadt hangú válaszok. Nyugtatom őt. Nem lesz baj. Vérvétel és vizsgálat, semmi más. Kérdezem, jó lesz-e így ülve, mert ma az a szerencsés nap van, hogy adhatok ágyat, pihenni, amíg vár. Hálásan mosolyog, megsimítja a kezem, köszöni, de jó lesz így. Ott hagyom a kolléganőre bízva. A betegszállítók ígérik, délre jönnek érte. Megyek vissza a rendelőbe, visz magával a lendület. Sorra váltják egymást a betegek. Az órára nézek, már 11 múlt. Kész a néni laborja, érte indulok. Botjára támaszkodva nehezen áll fel. Kéz a kézben, lassan tipegünk a rendelőbe, mindenki minket néz. Valahogy most nem esnek jól a tekintetek. Eszembe jut, vajon megkérdezte tőle valaki, hogy nem szomjas-e? Nem kell-e kikísérni a toaletre? Kísérő nélkül érkezett. Dühös vagyok magamra. Én nem tettem meg. Elfelejtettem. Sok a feladat. Gyors vizsgálat. Végig mellette állok. Néha megfogom a kezét. Nem szomorú, már nem riadt. Néha mosolyog is. Szép az öreg arc. Kék, fátyolos szemek. Szép lehetett fiatal korában. Suhan át a gondolat, ami nem odaillő. Vajon szerették? Vajon? És ő szeretett? Család, gyerekek, unokák. Nem bírom elengedni a kezét. Ő is kapaszkodik. Milyen kapocs ez? Dolgoznom kellene, de most nem megy. A doktor beül helyettem, mert arra hivatkozom, hogy csak segítséggel megy neki minden. Ez nem igazán igaz, de nem tudom elengedni. A lelet kész, receptek rendben. Halkan köszöni meg, már nyugodt. Ismét felajánlom a pihenőt. Most már elfogadja, elfáradt. Bekísérem, elmenne a mosdóba. Rábízom a kolléganőre, nekem vissza kell mennem. Míg ránézek, ígérem neki. Rendelünk tovább, 2 óra elmúlt. A kolléganő szól. Még nem vitték el a betegszállítók a nénit. Úristen, villam belém, reggel óta? Nem tudom, evette. Megnyugtat, adott neki egy kiflit és egy csokit. Megitatta. Legyek nyugodt. Nem tudok az lenni. Meg sem kérdeztem reggel, hozott-e ennivalót. A kolléganőnek mennie kell. Várja máshol a munka. Semmi baj, mondom. Csak 2 ajtó, majd én figyelek rá. Amúgy elaludt éppen, de figyelni kell rá. Nem gond, nem esik le a gyűrű az ujjamról, mondom. Többször benyitok, pihegve csendben alszik. Egy szelet kalács, ennyit tudok adni. Halkan nyitok be, kérdezem, elfogadja-e? Talán szemlesütve annyit mondott, köszönöm. Pohár víz, mellé teszem, nyugtatom. Már nem kell sokat várni. Kimegyek a rendelőből, hívom a betegszállítókat. Nem hagyhatom itt, ha nem jönnek időben. Erejükön felül dolgoznak ők is. Jelzik 10 perc, és itt vannak. Megyek, hogy szóljak neki. Megdöbbenésemre összekulcsolt kezekkel ül az ágy szélén, takaró összehajtva, cipő a lábán. Fáradt. Erején felül rendet rakott, vagy talán így nevelte az élet. Elrakom a kis táskába a papírjait, kopott pénztárca és egy fehér zsebkendő mellé. Ennyi csak, ami benne van. Összeszorul a szívem. Mi mennyi felesleges kacatot cipelünk nap, mint nap. Hallom, a folyosó

0: Talán maga sem vette észre ezt a gyengéd mozdulatot. Elindultak. Még visszatekingett, mint egy kisgyerek, akinek volt egy boldog napja, amikor nem volt egyedül. Becsukódik a lift ajtaja. Még hallom, ahogy mondja, viszontlátásra. Vajon lesz-e viszontlátás? Ott maradtam a pillanattal, ami még sohasem fájt ennyire. Egy ember, egy sors, egy végig dolgozott élet, és akkor ott kijöttek a könnyeim. És ez egy kicsit megnyugtatott, mert azt jelenti, hogy nem, még nem égtem ki, még tudok érezni, együtt érezni másokkal. És most, hogy megoszthattam ezt, végtelenül boldog vagyok.
1: Egyszer csúfoltak engem is. Ez mosolyt csalt az arcomra, mert tudtam, gyenge ember az, aki ártani akar másoknak. Nem értették a jókedvet, ami megjelent arcomon, túl voltam én akkor már a saját kis harcomon. Előttük jártam az úton, bár ők ezt nem tudhatták. Azt gondolták, gyenge vagyok, s erejüket bemutatták. Valamikor, nagyon régen volt, hogy bántottam másokat. Féltem, hogy olyan leszek, mint ők, csak egy gyenge áldozat. Aki nem biztos magában, azt mutogatja erejét. Aki kemény, erős ember, az meghajtja a fejét. Elismeri, ha jobbat lát, mindig jó után kutat. Olyan embert kereső, akitől még tanulhat. A gyengébbet felkarolja, segíti, ha bajban van. Azáltal lesz igaz ember, hogy segítséget osztogat.

az Erős ember fejet hajt című versét hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, történeteink segítettek mindannyiuknak abban, hogy igazi keresztény, azaz krisztusi emberként tudják életüket a jóság, a segítségnyújtás, a szolgálatkészség, vagyis a jézusi szeretet szolgálatába állítani. Hisszük, hogy keresztény emberként nap mint nap kell növekednünk a szeretetben, és ezt csak úgy érhetjük el, ha gyakoroljuk azt. Kívánjuk, hogy mindannyian sokszor átérezzék életük során a szeretet, jóság és segítségnyújtás lélek emelő, boldogító érzését. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Most pedig néhány percünk van még az adásunkból, szívesen vesszük, hogyha röviden hozzászólnak az adásunkhoz, elmondják gondolataikat, véleményüket. Várjuk a jelentkezésüket.

0: Szeretessék a Jézus Krisztus, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus.
1: Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok jó tevőm van. Egyedül vagyok ugyan, de vannak családom távol tőlem, de a lelki testvérek nagyon sokan vannak. Én mindig azt mondom, bármit tesznek, nem tudom viszonozni, de nincs rá lehetőségem. Csak imádkozom,
0: De az sok, az kell éppen. Az bizony, az a legfontosabb.
1: Meg a jó Isten áldja meg őket.
0: Így van. És imádkozzunk csak kitartóan, mert az a legjobb, hogyha imádkozik érte. Azzal tudja leginkább viszonozni. Bizony. Na, Isten áldja meg mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Ráda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Két hét múlva, december 1-én, 18 órakor találkozhatunk újra műsorunkban. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő soha sem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgató testvérünknek imádságos szívvel kéri áldását, kegyelmét, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Varga Sándor, akinek ezúton is köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 4. Evangelizáció. Nincs valódi evangelizáció annélkül, hogy ki nem nyilvánítanánk a názáreti Jézus Isten fia tanítását, életét, ígéreteit, országát és misztériumát. Sok millió ember hitének ereje függ ennek az igazságnak eleven tudatától. Tehát meg kell vallanunk Krisztust a világtörténelem színe előtt mélységes, erősen átérzett, eleven meggyőződéssel, ahogy Péter megvallotta őt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az a jó hír, mely bizonyos értelemben egyedülálló. Ez az egyetlen evangélium, és ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Az evangelizáció sem most, sem a jövőben nem szűnhet meg hirdetni az egyház hitét. Jézus Krisztus, Isten igéje és fia emberré lett, hogy az emberiség között lakozzék és szolgálatának hatalmánál fogva Isten nagy ajándékát, az üdvösséget kínálja fel neki. Ebből a Krisztusba vetett hitből, az egyház kebeléből nyerjük erőnket, hogy az embert és népeinket szolgálhassuk, hogy átitassuk kultúrájukat az evangéliummal, hogy átformáljuk szívünket, hogy emberivé tegyük a rendszereket és az intézményeket. Bármilyen csend, kihagyás, megcsonkítás, vagy Jézus Krisztus misztériumának integritását érintő bármilyen nem megfelelő hangsúly, amely eltávolít az egyház hitétől, nem képezheti az evangelizáció érvényes tartalmát. Miközben feladatomat teljesítem, hogy az egész emberiséghez eljuttassam az evangélium üzenetét, fáradhatatlanul ismétlem, ne féljetek! Nyíljatok meg még jobban, nyissátok ki az ajtót teljesen Krisztus előtt. Nyissátok meg az államok, gazdasági és politikai rendszerek, a kultúra és a civilizáció hatalmas területeinek és fejlődésének kapuit e megváltó erő előtt.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szívedig érnek, ameddig szeretnek.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Következő műsorunkban Böhm Csaba öttusázó világbajnokkal hallhatnak beszélgetést a sport és hit témájában. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akit jelen van személyesen a Café Francescóban, és azokat is, akik online kapcsolódtak. De amiért ma itt összegyűltünk, és aki miatt nagyon sokan eljöttek, az nem más, mint Böhm Csaba, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Akkor most egy viszonylag random kérdésem lenne, hogy kerülsz te egy Orevoir klipbe?
5: Hát igazából a Misiékkel, ugye a frontemberrel, fehér testvérekkel így jóban vagyunk, családilag a Jambékon, és ők tudták, hogy én sportolok, a Misi tudta, hogy a klipben futni kell, és így ezt a kettőt ezt azért össze tudta kötni, és akkor rám írt random az olimpia után, hogy nem vállalnám el, és nekem ez egy hatalmas dolog, hiszen Orevoir számokon nőttem fel, most is nagyon sokat hallgatom, és hát persze, hogy igen, mondtam rá, így kerültem bele.
4: És hogy vagy te egyébként a szereplésekkel? Egyre több interjú